0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, milliónyi ember állva ott.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Hello, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgass továbbra is a Rádió Cafét, mert itt van barátod.
1: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Nem.
1: Hellójárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hellójárat. Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont.

A Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: Rádiókafé. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Hamarosan lezárulhat a hetes cikkelyes eljárás, hőségriasztás él. Nem érdemes hanyagolni az olvasást a nyáron. Jó reggelt kívánok, Springmond Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a széves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
6: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
5: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Fokozódik a kánikula, forró napos idő várható ma. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon és a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A nyugatias szél csak nyugaton, északnyugaton élénkülhet fel. A meleg reggelt követően pedig délutára 31-36 fokot mérhetünk. Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: Június 20-án ismét benépesülnek az ország múzeumai, galériái és kulturális intézményei a múzeumok éjszakáján. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvénye idén is több száz helyszínen és több ezer programmal várja a látogatókat, akik egyetlen este alatt különleges kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket és interaktív élményeket fedezhetnek fel. A 2026-os év központi témája az ízekbe zárt történetek, amely az étkezés, a gasztronómia és a kulturális örökség kapcsolatát helyezi a figyelem középpontjába. A programok azt mutatják meg, miként őrzik a receptek, a hagyományos fogások és az ünnepi ételek egy-egy közösség vagy család történeteit. Az esemény nagykövete Mautner Zsófia. Az idei kiemelt helyszín Sopron, ahol történelmi hangulatú gasztronómiai programok, látványkonyhák, korabeli receptek és helyi borok idézik meg a város múltját. A múzeumok éjszakája azonban országszerte számos élményt kínál, Debrecenben az irodalom és a mézes kalács készítés hagyományai találkoznak. Veszprémben japán bentó workshop várja az érdeklődőket, míg az egri vár a reneszánsz lakomák világába kalauzolja a látogatókat. Budapesten is különleges programokkal készülnek a múzeumok. A Szépművészeti Múzeum Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából rendez kiállítást. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum jubileumi programokkal és ünnepi kocintással várja a közönséget, míg a Föld alatti Vasúti Múzeum a főváros közlekedés történetébe enged betekintést. A vidéki helyszínek kínálata ugyancsak rendkívül változatos, Szegeden boszorkány tematikájú kiállítás, Miskolcon színház történet és gasztronómiai programok, Kecskeméten pedig a legyező divat történetét bemutató tárlat várja az érdeklődőket. A múzeumok éjszakája évről évre bebizonyítja, hogy a múzeumok nem csak a múlt őrzői, hanem élő közösségi terek is. Akár családi kikapcsolódásra, akár baráti programra, vagy különleges esti élményre vágyunk, június 20-án az ország minden részén találhatunk olyan kulturális kalandot, amely új nézőpontból mutatja meg a művészet, a történelem és a hagyományok világát.
0: Fesztivál.
1: 46. alkalommal rendezik meg a Kaláka Fesztivált Egerben, június 25-e és 28-a között. A magyar folkzene egyik legrangosabb seregszemléjének ezúttal is az érsek kert ad otthont, ahol 4 napon át koncertek, irodalmi programok, kiállítások és családi rendezvények várják a közönséget. A fesztivál június 25-én este a Gárdonyi Géza Színházban kezdődik a Szeressetek Szilajon című verskoncerttel. Az esten a Kaláka és a Sebő együttes tagjai, valamint Jordán Tamás közösen idézik meg József Attila költészetét. A program egyben tisztelgés is a nemrég elhunyt Sebő Ferenc emléke előtt, aki meghatározó alakja volt a magyar népzenei életnek és a fesztivál történetének. A rendezvény második napján a Városházán nyílik kiállítás Herbst László alkotásaiból, amelyet a hagyományos zenés városi séta követ a Kaláka együttessel és Rázsi Botond vezetésével. A fesztivál kiemelt kísérő programjai között szerepel a Magyar Népmesék a Bródiban című rendezvény, ahol a népszerű animációs sorozat legújabb epizódjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az érsekkert koncertjein a folkzene meghatározó előadói mutatkoznak be, köztük Paja Bea, Csík János és a Mezzó, Ferenci György és az első pesti rackák, a Santa Frame, valamint a Söndörgő. A fesztiválon fellép Huzella Péter is, még a péntek esti koncertek után a táncházas hangulatról Pál István Szalonna és zenekara gondoskodik. A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek a családokra. A gyerekfesztivál programjai között koncertek, kézműves foglalkozások, játszóházak, interaktív események és bábszínházi előadások is szerepelnek, így a Kaláka Fesztivál valamennyi korosztály számára tartogat élményeket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Vízi élmények Tokajban, gasztrokalandok és nyaralóhajózás Párban. Képzeljük el, milyen lehet reggel a folyami élővilág szimfonikus koncertjére ébredni, majd sodródni az árral, szó szerint, amikor csak kedvünk tartja. Bármikor megállhatunk pihenni, hiszen közlekedési eszközünk egyben a szállásunk is. Mindez kellemes, természetközeli módon, távol a forgalmas utaktól, a Bodrog és a Tisza szelíd hullámain. A nyaralóhajózás felejthetetlen élmény barátokkal vagy családdal, ugyanakkor a természet közelsége és a hajózás különleges hangulata miatt kifejezetten romantikus kikapcsolódási forma. Külföldi mintára hazánkban is egyre népszerűbb a nyaralóhajó turizmus. A vízi turistákat a legtöbb térségben kikötési és megállási lehetőséggel várják a vízparti települések. A kikötők számának növekedésével egyre több látnivaló és vendéglátóhely bukkan fel a folyók partján. De miért is olyan népszerű ez az utazási forma? Ezek a lassú járású, motoros járművek mindössze egy másfél órás betanulás után könnyedén vezethetők, fedélzetük pedig teljesen felszerelt egy hosszabb hétvégére is. A legnagyobb előny pedig, hogy bárhol kiköthetünk, ahol ekkora méretű hajókat fogadni tudnak. A Tiszatavon és a Körösök vidékén is alkalmú nyílik hajóbérlésre, de Tokaj kiemelkedik a lehetőségek közül. Ez a térség nem csak a festői tájak és a vízi élmények miatt különleges, hanem világhírű borászatai és történelmi városai is számtalan látnivalót és programot kínálnak. Már csak azt kell eldöntenünk, melyik romantikus kikötőhelyen állunk meg, illetve hogy a gyertyafényes vacsorát a hajó fedélzetén, a csillagos ég alatt, vagy valamelyik folyóparti csodahelyen fogyasztjuk el. Aktívan kettesben is. A Tokaji hegy és a környéke kiváló úti cél egy romantikus kiránduláshoz. A napot kezdhetjük egy kellemes túrával a Kopaszhegyre, amelynek csúcsán a Fináncdombi kilátó áll. Innen lenyűgöző panoráma tárul elénk. A Bodrog és a Tisza összefolyása, valamint a környező szőlőültetvények festői látványa lélegzetelállító. Ha tovább indulunk, elérjük a borvidék egyik legkülönlegesebb részét, a híres löszös dűlőket. A település fölött magasodó szerelmi dűlő ugyan meredek, de páratlan látványosság. A szőlőültetvények között a helyenként 30 méter magas löszfalakon kanyargó ösvényről csodás kilátást nyílik a tájra. Tokaj természetesen az egyik legfontosabb állomás a folyóparti hajózás során, de a környező települések is számos felfedezni valót kínálnak. Bodrog keresztúr csupán néhány kilométerre fekszik Tokajtól, és nyugodt kikötési lehetőséget biztosít a hajósok számára. De ne hagyjuk ki a helyi látványosságot sem, az ország legalacsonyabb kilátóját, a panoráma kilátópontot. Ez a mindössze 40 cm magas, korong alakú építmény remek fotótéma, nem beszélve arról, hogy csodálatos panoráma nyílik róla a környező tájra.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
3: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban a láthatóság, észrevehetőség a témánk. Ma egy picit, idézőjelben mondom, nem kell megijedni, sportolni fogunk. A sport szponzorációról és sportmarketingről fogunk beszélgetni, és nem is hívhattam volna azt hiszem más, mint Kosaras Renátát, a Magyar Sport Üzleti Szövetség elnökét, sportkommunikációs és sportmarketing szakértőt. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
4: Szervusz, én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó témát választottál erre az évadra.
3: Köszönöm szépen, akkor ez egy megerősítés is egyúttal. Én nekem a egyik legemlékezetesebb sport szponzorációs együttműködésem, ami persze ilyen kis színes hír volt, de igazából ez annyira befészkelt a fejembe magát, hogy gondoltam, hogy ezt felhozom, ez az Intel nevű processzor.

0: De ezt belefutottál ebbe?
1: Hát hallani hallottam, de ugye rengeteg ilyen extrémnek nevezhető, vagy inkább az, hogy tényleg a szájon át terjedő szponzoráció és a reklám, az ugye mindig tudjuk, hogy erősebb, és ezt vannak ilyen nagyon izgalmas ötletek, amivel sokan már kihasználták, és szerintem ezeknek a tárháza azért ez kimeríthetetlen, egy nagyon jó marketinges jót tud kitalálni, és ez is pont egy ugyanilyen.
0: Miért szeretjük ennyire a sportot üzleti partnerként bevonni? Tehát mi a dráció emögött? Miért egy jó felület a sportolóknál való együttműködés?
1: Egy kicsit visszamennék akkor a múltba, a történelembe.
0: Menjünk.
1: Ha egy kicsit utazunk, ha a sporttörténetet nézzük, akkor már akkor is a sportolók egy példaképek voltak. Egy olyan társadalmi megítélésben voltak, ami mindenkinek pozitív volt. Tehát, hogy teljesen mindegy volt, hogy a görögöknél háború volt, az olimpia idejére megállt az élet, és akkor az olimpia volt, és a négy városállam egymással küzdött, és a mecénások támogatták a legjobb harcosokat, a legjobb sportolókat, és egyenlőek voltak, tehát hogy itt nem voltak nagy különbségek, és ez ugyanígy a társadalomban az évszázadok alatt ugye nagyon jól kialakult, akár majd a lovagi tornáknál is mindenhol, hogy a sportban mindenki felnézett a teljesítményre, és arra, amit elértek a különösebben a fizikai aktivitással a sportolók. Ugye elsősorban először még a férfiak, majd az 1900-as évek elején már a nők is beléphettek ebbe a példakép jellegű világba, és ugye ide el is érkeztünk ahhoz, hogy tulajdonképpen a 21. századra a sportoló egy nagyon speciális szerepkörben lévő influencer, ez így a mostani divatos szóval kifejezve, hiszen a saját tevékenységéből és teljesítményéből adódóan ő egy példakép. Egy olyan példakép, akivel pozitívan lehet kommunikálni, akinek a hozzáadott értéke, a története, az összes terület, amin keresztül eljutott olyan eredményekhez, ami nekünk, fogyasztónak, rajongónak, a társadalomnak picit elérhetetlen, ezek mind pozitívak, és kimozdítanak a saját komfortzónánkból. És erre nagyon jól ráismert az üzleti világ, az, hogy ha pozitívan szeretnénk kommunikálni, jó fényben szeretnénk magunkat feltüntetni, akkor sportolóval oldjuk ezt meg, vagy sporttal oldjuk ezt meg, és ami még hozzá tartozik, mert ugye ez itt az egyéni történetekre vonatkozik, a csapat, a közösség.
0: Ezt akartam kérdezni, igen.
1: A másik vonal, tehát ugye a grund, a foci, ugye a világ egyik legnagyobb és legjobban szponzorált sportága a foci, és akkor utána jön minden más, tehát nevezhetjük így, viszont ott az már a közösségi szellem. És a 21. századra, tehát mostanra elértük azt, és ebben amúgy nagy szerepe volt az elmúlt 5-6 évnek, és ugye volt egy tulajdonképpen online robbanásunk, amikor másfél évre ugye nevezhetjük úgy, hogy kicsit a világ megváltozott, az internet szerepe az sokkal jobban előrébb jött, és a határok megszűntek, és innentől kezdve az, hogy én Barcelona rajongó vagyok Ázsiában, vagy éppen Amerikában, vagy bármelyik más sportágat rajongom, ez megszűnt a klub életnek az a része, hogy csak azt tud klubsárban kimenni a meccsekre és rajongani értük, aki ott a helyi, a városi
0: Barcelona,
1: közösség.
0: Barcelonaiak.
1: Igen, tehát, de nem. Hogy az, de nem, mert most már a világé, tehát ugye akár megnézhetjük a La Ligát, a nézettséget, tehát a megszámlálhatatlan millió felett van, tehát hogy, vagy akár ugye most lesz majd egy izgalmas BB előttünk.
0: Hát úgy is izgalmas marketinges szemmel, ugye, hogy nálunk ezt nem nagyon lehet látni.
1: Igen,
0: az idő
1: igen.
0: Eltövés miatt.
1: Igen, de hát azért gondolom itt a nagy rajongók,
0: hát a
1: meg mindenki,
0: igen,
1: a hardcore-ok, igen, de én azt gondolom, hogy ez Magyarországra azért jellemző, hogy meg fogják tehát nagyon sokan nézni.
0: De a marketing értéke, mert tulajdonképpen hogy azért innen indulunk, hogy erről próbálunk beszélgetni, az ilyenkor lefele tekerődik, vagy súlyozódik, hogy ezt most azért itt ugye, most akkor kicsit belemettünk ebbe a foci VB-be, nem kell nagyon mélyen, de ugye nagyon sok csapat van, egy csomó érdektelen csapat van, azért ebben elég nagy közmegegyezés van, hogy ez a nagy kiegyensúlyozottság, ez rengeteg lukas meccset is hoz, most tegnap olvastam, hogy sok százezer jegy elérhető még, ami azért nem szokott,
1: igen,
0: sok százezer. És nálunk ugye egy lehetetlen időpontban is van, és tényleg azt gondolom, hogy valószínűleg a brazilokért fent fogunk maradni, többen akár hajnali háromig is, viselkedünk, de hogy ilyenkor azért

0: Miért nem számol azzal egy szponzor cég, hogy hányan fogják ezt, hol látható, milyen ennek a svungja? Hogy kalkulálják ezt bele?
1: Hát most ezt így nem tudom neked igazából most őszintén megmondani, hogy ezek a nagyon nagy cégek ezen a szinten már így hogy gondolkodhatnak.
0: Nem is a világcégre gondolok, hanem a Magyarországira. Mondjuk EB vagy egy BL, az itt nekünk hát, szól a mi időzónánkban.
1: De szerintem nem, mert az a közönség, akit meg akarnak szólítani, az úgy is meg fogja nézni, az ott lesz, és a plusz közönség az pedig már egy hozzáadott érték, vagy egy hozzáadott plusz látogatószám, nézőszám, és azért valljuk be, hogy szerintem meg hogyha mélyen belegondolunk, akkor ilyenkor úgy teljesen mindegy, hogy melyik időzónában van. Tehát az olimpia is volt más időzónában, akkor is megnéztük, akkor az ismétlést néztük meg, akkor összefoglalóban ott van a szponzor. A rajongók ilyenkor ugye ugyanúgy felveszik azokat a mezeket, a gyerekek a merchandise-t akkor is fogják kérni, szóval én ezt így nem gondolnám. Egyedül inkább az, hogy ugye egy olyan földrészen van, tehát oké, persze a dél-amerikai rész ugye ott azért erősebb a foci, mint akár Amerikába, de itt Európában azért erős, nagyon erős, azt látjuk is, és akkor lehet, hogy a jegyek elérhetősége azért ez is befolyásoló tényező, hogy most ki utazik ki Amerikába.
0: Ja, nyilván nem az európaiak tehát, fogják igen, ezt feltölteni, ezt gondolom, igen, a, és a Dél-Amerikának meg nincs annyi pénzük
1: ugye? Igen, tehát, hogy itt igen.
0: Mi néznénk, de nem megyünk,
1: akik meg megnézhetnék, nem tudnak
0: elmenni. Ők meg nem tudnak.
1: Igen, tehát ez gazdaság, ez már a
0: ez
1: nagy...
0: Ez már a gazdasági nagy, része.
1: Igen.
0: Feltűnő volt, hogy kiemelted a fizikai teljesítményt, mint a visszatekintésben legalábbis. Uh-huh. Rögtön meg is fogalmazódott a kérdés, hogy ugye van most már komoly szellemi sport is, ahol ez nagyon számít, a szponzoráció, meg hát ugye a motorsportok, motorizáltság, uh-huh, azok hogy illeszkednek ebbe bele, hogyan működnek ilyen módon, ahol nem fizikai példaképek, vagy nem így, milyen módon példaképek a sportolók?
1: Ott is ugyanúgy fizikai. Tehát, hogy ez abszolút a teljesítmény az, hogy most szellemi teljesítmény, vagy éppen a technikai sportokban, tehát ezt ha a Forma 1-et meg, igen, a Forma 1-et megnézed, vagy a motorsportokat, tehát a MotoGP, ugye, ezek mind-mind olyan fizikai felkészültséget igényelnek, amit én azt szoktam mondani, hogy földi halandó nem igazán tudna elviselni. Hát csak nézd meg a Forma 1-es pilótáknak, láttad, hogy 17 évesen a fiatal Kimi hogy nézett ki, ez az olasz srác, és most olyan nyaka van, mint a, nem tudom, az én combom körülbelül, mert hát ugye olyan gék hatnak rá, és ezt neki a fel kell rá fizikailag
0: gondolom
1: is készülni.
0: A maguk 160 centével.
1: Hát pontosan, hát nézd meg, hogy milyen testalkatuk van, igen, tehát bele kell férni abba.
0: Igen.
1: Igen, viszont el kell tudni viselniük azt, hogy nagyjából 2-3 kilót is fogynak egy verseny alatt. Tehát, hogy azért az elég erős fizikai megterhelés. Hozzám nagyon közel állnak az extrém sportok, így nevezném igazából, nagyon sok extrém sportolóval is dolgoztam együtt, és ezek mind fizikai kihívások, tehát egy hegymászás, egy teljesítmény túra, vagy éppen a ugye dolgoztam Rakoncai Gáborral, Suhajda Szilárddal, Klein Dáviddal, ők mind-mind-mind olyan teljesítményeket vittek véghez, amik az átlagembernek, a társadalomnak nem megszokott is, magas rizikófaktorú sportágak ezek. És ebben megint ott van, hogyha a szponzort nézzük, ugye különbséget szoktunk tenni, a szponzor nagyon sokszor különbséget tesz, hogy olimpiai sportág, és akkor az olimpiai aranyérmeseket, Magyarország amúgy is olimpiai aranyérem és érem központú kommunikációban és célokban is, és a szponzorok hamarabb kezdtek el az elmúlt 15-20 évben egy olimpiai érmest támogatni, mint egy olimpiai résztvevőt, vagy egy nem olimpiai sportágban amúgy kiemelkedő sportolót, vagy sportágat, de ez a tendencia megváltozott. Ugye nem azért változott meg, mert hogy az érmeket hajszoljuk, vagy akár a teljesítményeket, hanem az emberek rájöttek, és a közösség is rájött, hogy a részsikerek nagyon fontosak, és egy ember életében nem feltétlenül tudunk 4 évben, vagy akár hosszabb időben is gondolkodni, hogy ő sikereket tudjon elérni, mert az átlagembernek a kitartása, vagy az ambíciója másképp működik, viszont a saját részsikereket átültetve egy sportolónak a részsikereibe nagyon jól lehet egy folyamatos kommunikációt, egy szponzorációt, támogatást fenntartani, és ezzel motiválni a társadalmat. társadalmat. És innentől kezdve megváltozott az, hogy akár a válságkommunikációt hogy kezeljük azt, hogy érem központú legyen a szponzorációnk, vagy csak sima motivációs, közösségeket építünk, storytellingre megyünk rá, történeteket mesélünk, tehát sokkal fontosabb lett.
0: Ugye, az egyéni csúcs, csak az saját egyéni. Magát igen, győzi le, igen. És azt annak is örülni kell.
1: Igen, és nem csak azt, hanem, hogy ugye, ha egy jó története van adott sportágnak, a sportolónak, a közösségnek, a csapatnak jó története van, akkor arra jól rá tud ülni az adott szponzor, és jó motivációt tud adni. Ma már nem feltétlenül szinte egyáltalán nem gondolkodnak a szponzorok logóban, persze ott van kell, mert az elmúlt 20-30-50 év megteremtette azt, hogy a logót ismerjük meg társadalmat. Én így szoktam nevezni, nagyjából így lefordítva nagyon egyszerűre, hogy bevizualizáltuk azt, hogy a egyes logók az melyik céghez tartozik. De mellé más üzenetet, maximum szlogeneket tudtunk csatolni, és akkor divat volt, hogy na az a logó velünk van, rajtunk van. Most már érdekel minket az is, hogy mi van a logó mögött. Tehát az, hogy én azért vegyem meg, mert az XY sportoló vagy sportágban benne van, adott hozzá egy értéket, én tudok vele úgy azonosulni, hogy közös kihívásaink vannak, vagy bármi. Tehát, hogy van közös történetünk. És ezt most már a cégek is meglovagolják, főleg a nagyobb multik, de az egyre kisebb KKV-k is, hogy beviszik a HR-be, beviszik a belső kommunikációjukba, a céges motivációkba. Tehát egy szponzoráció állhat abból is, hogy támogatja, együttműködik a sportolóval, de ő nem feltétlenül nagy premier plánba fog megjelenni, hanem a dolgozóit fogja motiválni egy-két éven keresztül. Tehát nagyon sokszínű lehet a ma már a szponzorációs együttműködések tárháza.
0: Egy pillanatra ugyan említetted, de érdemes egy további gondolatot is foglalkozni a csapat és az egyéni sport szponzorációja vagy támogatásával. Ugye nyilvánvaló, és fogunk egy picit krízis kommunikációra beszélgetni, mert nem is tudok nem arról beszélgetni, de most még nem ezt kérdezném, hanem ugye egy csapatot támogatni, az valahogy egy olyan biztonságosabb dolognak tűnik, ha jól érted, amit mondok, tehát, hogy az úgy mindig lesz, tehát a Barcelona van 100 akárhány éves, lesz is, és azzal együttműködni az oké, egy egyéni sportoló, meg ugye az egy nagyon vulnerábilis dolog.
1: Igen, itt azért a csapatot ma már külön lehet választani. Ugye vannak az elvetemült, most a Barcelonát emlegettük nagyon sokat, tehát a Barcelona rajongók. Viszont azon belül, ugye a csapaton belül az egyéni sportolók, ők változnak.
0: Így van.
1: És igen. Nagyon sokan emberhez ragaszkodnak. És akkor megvan ez a kettőség, hogy nagy a fluktuáció, van vagy nincs, ki hova megy, akkor én most barcelonás vagyok, vagy liverpoolos, vagy éppen madridos, vagy bármi.
0: Hát ahol és éppen a ahol éppen a, van,
1: akkor az leszek. Igen, vagyok. Akkor liverpoolos vagyok. Tehát, hogy itt azért az érzelmi kötődés, amit mondtam ugye a történethez, a jó sztorihoz való kapcsolódás, az nagyon fontos a mai generációnak. Az idősebb generáció az akkor is madridos marad, ha Kőkövön nem marad, tehát hogy bármi, de egy fiatalabb generáció pedig már a példaképeihez fog ragaszkodni. Tehát a mostani fiatalok, ők ahhoz ragaszkodnak, hogy hol a Szoboszlai, hol van akár a Messi.
0: Nem olyan lojálisak a csapathoz.
1: A csapathoz, igen. Tehát, hogy azért így tudnak változni, mert hogy ő nekik, ő a példaképük.
0: Hát meg van csak egy másik jutott eszembe, bocs, hogy belágtam, hogy fejezd a gondolatot, csak már annyira feljött bennem, hogy ugye volt olyan is, hogy a csapatnak, nem fogom tudni pontosan mondani, a csapatnak a Nike a szponzora, de annak a focistának az Adidas, van. És játszhat-e abban a cipőben? Hát ez egy óriási cikksorozat volt, hogy lehet-e más
1: ezek, cipője. Ezek nagyon bonyolult szerződések, és ez nem csak a csapatra jellemző, hanem ez az egyéni sportolókra. Magyarországon a sporttörvény ugye nagyon sok mindent szabályoz, most maradjunk itt Magyarország keretein belül, és itt van ugyanígy egy ilyen pici kis diszonancia, hogy van a sportolónk. Most nézzük az egyéni sportolót először. Van a sportolónk, neki van egy szerződése az egyesületével, hogy, és az egyesületnek lehet saját szponzora, lehetnek elvárásai. Ez a sportoló válogatott kerettag, akkor neki amúgy is van szerződése a szövetséggel. A szövetségnek nem feltétlenül kompatibilis a szerződése, vagy egyforma a csapat szponzorral, tehát a szövetséget már megint más szponzorálja, és akkor itt bejön az egyéni sportolónak az egyéni szponzorációs szerződései. És akkor azt mondjuk, hogy mondjuk mind a három más. Akkor hol, mikor és miben jelenik meg, és milyen logókkal, és akkor itt szokott képbe jönni az, hogy ugye a válogatott mez az alap, amikor nem országot képvisel, hanem az egyesületét, OB-n, meg egyéni dolgokban, tehát különböző ligákon esetleg akkor az egyesületét tudja viselni. Ez is megy ilyen kis diszonancia, hogy egyik fényképen így néz ki, másik fényképen úgy, hogyha nem ugyanazok a szponzorok, vagy interjúban hol van, és ugye ezeket a szerződéseket kell nagyon ügyesen az ügyvédeknek össze, és akkor ugye van az egyéni szponzorációja, ami meg kell oldani, hogy ne üsse a megjelenések a másik kettőnek a megjelenéseit a szerződéseihez képest. És ez ugyanígy a csapatsportágra is jellemző minden individumnak.
0: Hát igen, kicsit várta is a fülem, hogy bekerülnek a sportjogászok a fejtésbe, és meg is érkeztek. Ez itt a Krízisek és pofonok, Kosaras Renáta sportkommunikáció, sportmarketing szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

szívbe pottyantak a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Nényinek szívébe lopta magát tolva. Tonva lenne, ha nem rettenne meg, de sajnos elvetem

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kosaras Renáta, a Magyar Sport Üzleti Szövetség elnöke, sportkommunikációs és sportmarketing szakértő a vendégem. Érintettük picit a válságkommunikációt, amit kedves területen, mint ezt talán a hallgatók is tudják. Ami eszembe jut, az kettő irány is egyébként, és te rögtön már bedobtál itt a közbülső beszélgetésbe egy másikat is. Ami ugye krízis lehet, az, hogy ha történik valami a sportolóval, ez az extrém sportok esetében kifejezetten benne van a pakliba, tehát ezt be kell áraznia úgymond a szponzoroknak. A másik, ami eszembe jutott, amikor ugye nem tudjuk azt, hogy mi lesz az eredmény, és mégis be vannak tárazva ezek a hirdetések, meg szponzorációk, meg reklámok. Ugye legtöbbször, amikor az EB-n látunk ilyet, hogy nem tudjuk, hogy tovább jut-e a magyar csapat, vagy nem, és akkor ilyen teljes ház beborításokat látunk, és meg van rendelve, le van gyártva, és akkor kicsit olyan kínossá válik az egész. Ezek például kockázatok. Mik vannak mégis, hogyan gondolkodnak erről a cégek?
5: Számos terület van, ugye, hogyha a válságkommunikációt nézzük. Én mindig, mikor a sportkommunikációt elkezdjük, ugye egyetemen tanítom is, akkor az első órán mindig tisztázzuk, hogy ennek nagyon sok műfaja, rétege, stílusa van, de ami az egyik legfontosabb, hogy mindig állítsunk fel egy válságkommunikációs stratégiát. Tehát ez a legelső, amit igen, el kell kezdenünk, és nem vágunk úgy bele, hogy mi biztos kimenetre megyünk, hanem megvizsgáljuk azt, hogy mik lesznek a kimenetek. És ugye nem mindegy, hogy milyen sportágban, amit mondta, hogy extrém sportágok, én ezt még magas rizikófaktorú sportágoknak is szoktam nevezni, ezek tényleg az autóversenyzés, motorversenyzés, a hegymászások, akár még a kerékpársportok is, tehát a triatlon, hát mindenhol a bázisugrás, vagy bármi repülősportok, tehát hogy ahol ténylegesen igen magas a rizikófaktor, és ugye nagyon nehéz eldönteni majd a végkimenetelet, persze mindig pozitív. És akkor vannak a hagyományos, úgymond olimpiai sportágak, amiktől ugye várjuk az érmeket, de mindig beüthet egy krach. És itt a legelején, mikor megtervezzük azt, hogy igazából mire fogunk rámenni, mi lesz a stratégiánk, és megvan a szponzorunk is már, a támogatónk, akikkel együtt megyünk végig az úton, jó esetben a sikerig, de nem biztos, hogy eljutunk a sikerig, hanem majd, ahogy már említettem, a részsikerek lesznek közben, azokra mindig rámegyünk. Közte azért felállítjuk a legelején a variációkat, megnézzük, mi történik, hogyha siker, mi történik, ha nem lesz siker, csak részsiker, és ilyen és olyan események jönnek közbe, mi történik, hogyha még magasabb és negatívabb események jönnek közbe, és akkor innentől kezdve ki mit mond, ki szólal meg legelőször, mit mond az edző, mit mond a sportoló, mit mond a szponzor, milyen sorrendbe fogja mondani, milyen felületen fog ez megnyilvánulni. Tehát ezeket végig kell vennünk, és utána tudjuk eldönteni azt, hogy mit húzunk ki majd a fiókból az adott eseménynél. És ugye mondtad te is, hogy be vagyunk tárazva, mindenki ezt látja, hogy igen, 90%-ban azért mindenki arra táraz be, hogy legyártjuk a grafikákat, legyártjuk a fotóanyagokat előre, és akkor rögtön egy tized másodperc múlva, hogy megtörtént az esemény, sajnos legyártjuk arra is, hogyha nem a megfelelő, tehát hogy a szöveget lehessen cserélni, lehessen hozzá a megfelelő üzenetet átadni, hogy melletted vagyunk, nem vagyunk, mi történt, kinyilatkozik rögtön, mert ezeket is el kell tudni fogadni, tehát a szponzornak tudni kell ezt is kezelni, tudni kell azt is, hogy mindenben van, és ugye vannak azok az olyan típusú viszmajor esetek, ami viszont már a sportolón bunlik, hogy dopping miatt bukott-e meg.
4: Ezek a rémálom kategóriák,
5: igen, hogy ezt hogy kezeljük, hogy állunk mellé.
4: Vagy nem.
5: Vagy nem, igen, tehát hogy ezek mindig ilyen veszélyes történetek, de hát ugye ezeket meg szerződésekbe szépen le lehet fektetni, és akkor a szponzor is tudja, hogy most hallgatni fog, nem fog hallgatni, miben áll el, és ezt hogy reagál, ezt akkor az adott marketing csapat mindig eldönti, ugye? Hát ti is csináltok kríziskommunikációkat, hogy mi lesz a legjobb éppen a sok variáció közül. Meg hogy reagál bizonyos esetekre a társadalom, tehát akkor is rögtön tudni kell, hogy jól reagálunk, vagy nem. Bocsánat, hogy ezt mondom, hogy hiába egy útvonalat kitaláltunk, mert hogy a társadalom másképp reagál, és akkor másképp kell dönteni.
4: Hát akkor módosítani kell. Ami engem így izgat ennek kapcsán, az, hogy ha olyan kulisszatot el tudsz árulni, hogy milyen hangulatú egy beszélgetés ilyenkor a háttérben. Tehát amikor van valami helyzet, ami negatív, vagy nem erre számítottak, és akkor leül a stáb megbeszélni, hogy na akkor most mi legyen, ezek ilyen racionális, hideg, racionális. Nagyon professzionális, vagy ilyenkor azért van, hogy hát azért többet vártunk. Hogy zajlik egy
5: nem,
4: ilyen?
5: Nem, hát ennek racionálisnak kell lenni. Tehát szerintem az egész kommunikációnak, tehát hogy aki beleviszi az érzelmét, akkor onnantól kezdve már nem lesz jó akkor, amikor ugye a döntéshozóknak kell. Tehát hogyha van egy krízis, akkor ott nem szabad úgy eltérni, hogy most, hogy érzelmekre hatunk. Tehát, hogy az érzelmekből indulunk ki, akkor rosszul nyilatkozunk, rosszat mondunk. Tehát, hogy azért állítottuk fel a protokollt erre, mert attól nem térünk el, hogy ne hibázzunk, és ne sértsünk meg senkit. Tehát, hogy tényleg mit fog mondani az edző, mit fog mondani a szövetségi kapitány, vagy éppen a szövetség elnöke, tehát, hogy kiszólal meg legelőször, a sportoló megszólal-e esetleg, nem feltétlenül lehet. Ugye ez nagyon nehéz, mert hogyha mondjuk egy olyan sportágat nézünk, ami mondjuk mixzónás, tehát ugye lejött a pályáról, rögtön kijött a vízből, tehát rögtön, ahogy
4: oda dugják
5: a mikrofont, igen, az orra alá, itt a sportoló lesz az, aki legelőször megszólal, és neki kell elmondani, hogy miért nem nyert, miért volt baleset, mit hibázott, lejöttek a pályáról, miért kaptak ki, ugye a sportoló fog legelőször, a focista, a kézilabdázó megszólalni. Itt viszont már ugye a mentáltrénerek, coachok segítségével, meg különböző kommunikációs szakemberek segítségével vannak a sportolók felkészítve, ez az ideális eset, de azért erre törekszik már nagyon sok szövetség, és ebben segítségre vagyunk mi is, mint Magyar Sportüzleti Szövetség, és én magam is, hogy ténylegesen ők fel legyenek készítve, arra be legyenek gyakorolva azok a panelmondatok, ami nagyjából egy nyomógomb. Ha ilyen kérdést tesznek fel, ezt a rövid tőmondatot fogom válaszolni, mert ez történt, akkor ezt mondom.
4: Azért annyiban én sok krízist látok, meg kezelek, sportügyekben egyébként nem nagyon volt tapasztalatom, de azért úgy képzelem, hogy amikor ilyen igazi nagy botrány van, tehát amikor egy szponzorcég megszakítja a kapcsolatot, Tiger Woods, nem kell magyar példákat keresni, és ugye az egy ilyen családi, morális valami volt, tehát nem doping. Tehát vagy most ugye ez van, ez az énekes és nem sportoló, a Kane Best, ha ez most éppen a neve, aki szintén mindenféle álmokfutás után, hogy elállnak a szponzorok, hogy akkor se az van, hogy nincs egy ilyen belső vita, hogy
5: Biztos van a
4: tehát tájékoztatjuk, hogy
5: igen.
4: A legnagyobb szponzor most azonnal felbontja a szerzőt. Nem hiszem, hogy ez egy ilyen
5: Ez persze, hát jó az ilyen típus, hát azok nem jó hangulatú dumálások, az senkinél, meg hát ugye tájékoztatva van az adott sportoló, hogy akkor most nem, meg nem megyünk vele tovább, vagy sportolóknál ugye volt egy rossz megnyilvánulás, vagy a social médiában egy rossz poszt, és ez is nagyon fontos, a social media integrity, tehát a felelős social media használat a sportolóknál. Mindenre figyelnek ma már a szponzorok, és hogyha nem úgy viselkedik, igen, de ezek a szerződéseikben nagyon kőkeményen le vannak fektetve ma már, és azért a sportoló az van annyira tudatos, a mostani sportolók, tehát ugye ha Tiger Woods-ot is nézzük, az egy 10 éves történet.
4: Az megy régen, talán a
5: igen, tehát hogy ezek már egy olyan példák.
4: De századi.
5: Igen, viszont annyira gyorsan fejlődik a szponzorációs világ, és akár a sportmarketing világ is, hogy a mostani fiatalok, a 17-18-20 éves sportolók, akik már ugyanúgy példaképek, és rajonganak értük a világba, akár több százan, több millióan, ők már nagyon tudatosan használják mind az internetet, mind azt, hogy a szponzorációt. Egy nagyon érdekes példát hoznék. Ma Magyarországon azt gondoljuk, hogy a vívás mint olyan nehezen szponzorálható. És erről például a Szilágyi Áron is többször nyilatkozott már, hogy aki vívni szeretne, az ne azért vágjon bele, mert hogy hú, itt akkor rengeteg szponzor fog jönni, és akkor ő ebből majd hosszú távon meg fog élni, hanem a sport szeretetéért, és azért, amit letesz az asztalra. És most jön egy új generáció, aki viszont ezt teljesen meg akarja fordítani, és Amerikából már jön az a világ, hogy a vívást is nagyon trendivé teszik, és van olyan vívó, aki felhozta, nem tudom én hány millió követője van az Instagramon, az áron mellett elbújhat, mert azt hiszem egy csapat talán ezüst érme van olimpián, és saját cipőmárkája van, saját versenysorozata van, meghívták a Met Gálára, legutóbb most láttam, aminek nagyon örültem, hogy a versenyére meghívta a Siklósi Gerit, mint fiatal vívót, és ugye népszerűsíti, hogy a fiatal generáció, mert ő egy 35 pluszos vívó, fenszerként van fent amúgy egy amerikai vívó. De hát egy olyan trendi vonalat és olyan szponzor együttműködéseket kezdett el behozni egy olyan sportágba, amiről ugye azt gondolja mindenki, hogy hát ez egy ilyen nagyon zárt közösség, hogy még azok is elkezdték élvezni, akik amúgy nem, mert egy látványvilágot kezd egy divatot teremteni belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ma már teljesen mindegy, hogy milyen sportág, egy nagyon jó egyéniség, egy nagyon jó történet, nagyon jól irányt is, egy nagyon lendületet tud adni bárminek, és ma a fiatalok meg pont arra fogékonyak, hogy más legyen, mint a többi.
4: Ugye szokott lenni ebből viszont vita, amikor a szponzorálhatóság befolyásolja magát a lebonyolítást, tehát ez a nem elég látványos, hát a birkózás, igen. És kerüljön ki az olimpiára, mint a legelső olimpiai sport ever, vagy amikor nem hiszem, én nagyon szeretek pingpongozni, de hát megváltoztatok az összes szabályt, hogy gyorsabb legyen a szett, kék lett az asztal, röplabdánál is más színe, tehát azért a látványosság meg a láthatóság azért sokszor befolyásolja a lebonyolítást, de nem erről akartam kérdezni, csak eszembe jutott, ahogy eszembe jutott egy másik kis anekdóta is, amikor hát nem ismerem az amerikai foci, vagy rögbi, amerikai focinak hívják, nagy sztárjaid, ott van egy nagyon elhíresült jelenet, amikor kiült a fő-fő sztár, és mindenkért, mert kötelező sajtótájékoztatót tartani, és minden kérdésre azt válaszolta, bármit kérdezek, hogy csak azért vagyok itt, mert kötelező itt lennem. Tehát megtartotta a sajtótájékoztatót, de mindig, nem adott semmi érdemi választ, csak azért vagyok itt, mert kötelező. Ez egy szponzornak milyen?
5: Igazából ezt én azt szoktam mondani, hogy talán akár egy színház is lehet, szóval, mert ilyenkor többet beszéltek róla, mint hogyha ő szépen megtartotta volna a sajtótájékoztatót, és igazából a szponzor is többet profitált belőle, mert többször fordult elő. Tehát, hogy ezzel azért ma már tudatosan is építkeznek, hogy milyen imást rakunk magunk mellé, mibe állunk bele, és mitől leszünk egy kicsit extrémebbek. És ahogy említettem, hogy ugye a fiataloknak, a mai közönségnek meg pont az kell. Tehát ez a nagyon gyors reakcióvilág, hogy a különböző social media felületeken a 30 másodperces videókat nézzük, a nagyon gyors üzeneteket veszük, és azon fogják be. Tehát, hogy ugye, ha megnézzük a 24-es olimpiának is a nézettségét, sokkal több most már lassan, ami a kis telefonunkon nézett rövid videók és az összefoglalók, mint aki ténylegesen leült és végignézte a közvetítést, vagy az összes versenynek a teljes menetét, hanem csak a vége is, a nagy jelenetek és minden olyan, amiről lehet beszélni, és amihez lehet csatlakozni, az érdekli az embereket. És akkor itt a láthatóságról beszéltünk, hogy ugye mondtad, hogy kikerül a birkózás, vagy nem kerül ki. Ezek megint olyan dolgok, hogy igen, a világ változik, és látni kell, hogy mik azok a sportágak, és mik azok, amik a mai 17-15 éveseket, vagy 20 éveseket megmozgatják, vagy egyáltalán majd a 9 évest, aki lesz valamikor, valami 10 év múlva, 15 év múlva olimpikon, hogy...
4: Rolleren,
5: pontosan. Tehát, hogy képzeld el azt, hogy míg Pulai Imre 4 éves korától napi 8 órát ült a kenuba, és ott ült 40 éves koráig, meg még szerintem mai napig nem tudja elengedni 50 pluszosan sem, hogy ő beleteszi azt a napi 6-8 óra edzés számot. A mai fiataloknak az, hogy én hétfőtől péntekig 6-8-10 órát edzek egy nap, és csak arra fókuszáljak, és ezt nem gyors vonatként, hanem 8-10 év alatt érem el, tehát ahhoz, hogy az első megtérülésem ott legyen, az minimum egy 10 éves felkészülési időszak, ez már nincsen benne a pakliba. Nincsen benne a szülőknek sem, hogy én reggel, délbe, este viszem, és finanszírozom, és stb., hanem neki az kell, hogy 2 év alatt mit érek el nagyon gyorsan, miben leszek sikeres, és mi az, ami látványos. És akkor itt látjuk azt, hogy bejött a gördeszka, bejött a sportmászás, meg hasonló levegősportok, meg minden más, ami látványos, akár még közösséget is épít, és együtt vagyunk, és nem picit azt érzem, ez a tipikus lázadás ugye a fiataloknak, hogy jaj, a nagyszüleink még ezt szerették, akkor mi már azért is mást, de hát mi is ilyenek voltunk, tehát ezt valljuk be.
4: Én azt remélem egyébként, csak lekerekítve, mert nagyon szalad a műsoridő, de azért szerintem, aki nem fogja rászenni a napi 6-8 órát az edzésre, azért én remélem, hogy az olimpiai csúcsot mondjuk nem méri el, most ez egy ilyen X-es megszólalás persze, de szerintem, aki olimpiai bajnok legyen, az edzen azért, és készüljön 8-10 évet rá.
5: Csak meg kell látnunk majd, hogy milyen sportágok meg milyen maradnak sportágban. Meg. Igen.
4: Kettő dologról szeretnélek még kérdezni, és elég kevés időnk van, csak arra mondom, hogy így racionalizáljuk. Az egyik az a, mi helyzet a potyautasokkal? Most ezt a Szoboszlai kapcsán abszolút láttuk, tehát akik rájelentkeznek, nem szponzor, hanem ki akarja venni belőle a részt, és utána még picit erről az ESG témáról is kérdeznélek, csak hogy beleférjünk.
5: Itt igazából én azt gondolom, hogy a rendszer kiveti magából a potyautasokat, nagyon gyorsan el tudnak fordulni a rajongók, követők azoktól, akik látják, hogy te fel akarsz másnak a hátán mászni. És ez soha nem büntetik. Pozitív. Hát büntetik. Tehát azért gondolj bele, hogy megjelent 8-10 ilyen-olyan poszt, és akkor a 9-nél, 12-nél már te is skippelted, mert unalmas volt, és nem is érezted helyén valónak, mint átlagember sem, szakemberként meg pláne. És igen, tehát hogy ezt nagyon gyorsan én nem tartom, és nem tartottam soha jó stratégiának. Én mindig azt szoktam mondani egy szponzornak, ha az út elején nem állsz oda, és az út végén kopogtatsz be, akkor már nem vagyunk rád nyitottak, mert vagy közösen érünk el valamit, és a te segítségeddel lett érmes, vagy értünk el a csúcsra, a végén már ne akarjál te benne fürdőzni, hogy mi 4 évig vagy 3 évig küzdöttünk.
4: Na ez picit át is vezet gondolatiságában ebben a tisztességes magatartás témakörre, és hangsúlyoztat, hogy a társadalmi felelősségvállalás és az ESG téma a szponzorációban is nagyon erősen megjelenik. Mire kell itt figyelnie a kluboknak akár, vagy akár a szponzoroknak, hol találkozik ez a dolog?
5: Ez egy nagyon izgalmas terület, és ugye ez 1-2 éve jött be, hogy az ESG-t, ez ugye az Environment Socializing Governance területet a cégeknél úgymond kötelezővé tették, hogy pontrendszer alapján, tehát most nem akarok az ESG-nek a megfogalmazásába pontosan belemenni, tehát hogy mi a terület, de az a lényeg, hogy egy jól felállított pontrendszert, megvalósítási rendszert, fenntarthatósági rendszert vezettek be a nemzetközi szinten a cégek felé, és a cégek azt pozitívan értékelik, hogyha már egy sportesemény, egy sportszervezet is ugyanilyen rendszer szerint kezd működni, vagy működik, hiszen akkor ő is, hogyha ebben közösen együttműködnek egy CSR tevékenységben, egy fenntarthatósági programban, egy integrity programban, ugye a safeguarding programok, ezek mind nagyon fontosak most már a sporton belül is, akkor ezért a cég is jobb pontozást kap, jobb megítélést kap, és hogyha ez működik az egyik oldalon, akkor működik a másik oldalon is. Tehát nagyon jól egymásra tud találni a két gondolatiság, és a szponzorok nyitottabban tudnak hozzáállni egy olyan rendszer szintű gondolkodáshoz, amiben ők maguk is benne vannak. Mi a Magyar Sportüzleti Szövetségnél pont ezt szeretnénk elérni, hogy a sportszervezetek és a sportszektor kezdjen el piaci alapon megfontoltan, fenntartható szempontok szerint gondolkodni és tevékenykedni, mert ha ez nincsen meg, akkor a maga az adott sportágnak a jövője, neveztük itt a magas rizikófaktort, magas rizikófaktorral fog tovább lépni.
4: Ez volt a Krízisek és pofonok. Kosaras Renáta, a Magyar Sportüzleti Szövetség elnöke, sportkommunikációs és sportmarketing szakember volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Én köszönöm, és köszönöm a vendégséget.
4: Előzetesen is itt beszéltünk róla, hogy hát egy adást azt nem lehet beleszorítani minden témát, amit felmerült köztünk, de hát azért remélem, hogy a legizgalmasabbakat azért sikerült behoznunk. Ennyi fért bele a mostani műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Vizsgálják az aszbeszt szennyezést. Már hivatalos, csak 8 évig szolgálhat egy miniszterelnök. Véget ért a tanév. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Valódi egyeztetést és válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizetelfez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és a felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyog Tamás köztársasági elnök. Mostantól nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízást töltött be. Az új szabály európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvasható a tájékoztatásban. Itt a vakáció, péntek délutánnal véget ért a tanítás, elkezdődött a nyári szünet. A diákok mostantól csak nem 10 héten át pihenhetnek. Az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A nyári szünetet több mint 1,5 millió általános és középiskolás, illetve egyetemista élvezheti. Itt a kánikula csúcsra járhatnak a napokban a klímák. Fontos azonban, hogy a légkondicionálót rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta a rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
5: Amennyiben készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren, a belső téri hőmérsékleten. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
4: Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. A várható időjárásról már is mondom a részleteket. Tikkasztó a meleg időnk lesz ma is. Egy-egy zápor, zivatar csak északon alakulhat ki, nyugaton, északnyugaton pedig a délies szél is felerősödhet. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Másodfokú hőségriasztás él egészen kedd éjfélig. Fontos, hogy igyanak sok vizet, hűtsék le magukat gyakran, gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autókban. A jelenlegi előrejelzések szerint egész jövő héten 30 fok felett alakulnak majd a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a Kulturrali a Rádió Cafén Mezei Dániellel és Pár Julcsival, és a mai napon fogunk sok-sok kép a képzelet világába fogunk elrepülni.
2: Fotoművészettel foglalkozunk, fotográfiával egészen pontosan, mert Mohor Zsófi lesz a vendégünk, és hamarosan beszélgetünk vele, de mielőtt beszélgetünk vele, azt mondhatom többes számban, hogy mind a ketten nagyon szeretjük a fotoművészetet, a képalkotást, és hogy közel áll a szívünkhöz?
1: Abszolút. Tehát mindent, amit össze lehet sűríteni egy kis vizuális lenyomatba, az engem nagyon érdekel, mert pont úgy tekintek rá, mint a zenei hangokra, hogy valaminek a sűrítménye, valaminek az eszenciája.
2: És Zsófi ebben egészen különlegeset alkott, talán lehet így fogalmazni. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és rögtön egy kérdéssel kezdek, de hagylak köszönni.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Rögtön egy kérdéssel kezdek, mert itt megakadtunk Julcsival azon, hogy most akkor fotográfus vagy fotoművész, te melyiket szereted, és ha igen, valamelyiket, akkor miért?
3: Tudatosan inkább a fotográfus megnevezést használom. Azért, mert számomra ez a szó egy kicsit régies, és kifejezi a régi nagy fotográfusoknak a hosszú távú elmélyült munkáját. Valami hasonlót igyekszem én is megvalósítani, bár nem analóg technikával dolgozom, de az, hogy hosszú távon figyelek valamire, és hagyom, hogy így történjenek a dolgok, és én jelen vagyok, és igyekszem megörökíteni abból, ami számomra fontos és értékes, az hasonlít talán az ő munkájukhoz.
1: És mi van előbb a fejedben születő kép, amihez keresel, vagy gondolat, amihez keresel bármit, ami ezt plasztikussá teszi, vagy pedig te inkább az a monitorozós, megfigyelős ember vagy, aki inkább a témára bukkan rá?
3: Azt hiszem, hogy mind a kettő, mert azért megtanultam azt is, hogy hogyan tudok képekből sorozatot alkotni, hogyan tudok egy történetet elmesélni minden szempontból. Tehát nyilván ennek van egy folyamatossága, hogy milyen képeket keresek, de nagyon fontos ez a folyamatos jelenlét, és én nagyon szeretem is ezt gyakorolni, hogy figyelek a másikra, észreveszem a hulló leveleket, vagy ott az előbukkanó viselet mögött valami izgalmas történetet, mert ugye nem csak a vizuális, hanem a történet is mögötte, ami érdekel, úgyhogy mind a kettő fontos számomra.
1: Ez a történetmesélés, ez nagyon tetten érhető a te munkásságodban. Én a te képeiddel egészen konkrétan a social médiában találkoztam Görbeország címmel. Már nagyon-nagyon megtetszett magának a projektnek is a neve, és aztán amikor láttam magát a tartalmat, hogy mik azok a történetek, amiket egyrészt vizuálisan, másrészt egyébként verbálisan is elmesélsz, akkor meg azt éreztem, hogy hú, na végre egy projekt, amivel szerintem nagyon jó kapcsolódni.
3: Örülök, hogyha ezt érezted.
1: Mesélsz nekünk egy kicsit erről a Görbeországról.
3: Igen, maga a név egyébként Mikszáth Kálmántól származik, ő nevezte így a szülőföldjét, Palócföldet, és én is itt kezdtem el fényképezni a nagyomám falujában Kisecseten, meg aztán a környékbeli falvakban, és aztán egyre távolabb így növekedett ez a kör. És elkezdtem aztán Vajdaságba is járni, meg Székelyföldön is többször megfordultam, és egy kicsit én így kitágítottam az értelmezését ennek a szónak, hogy Görbeország. Számomra nem csak így földrajzilag így Palócföldet jelenti, hanem az eltűnőben lévő paraszti világot. Legyen az egyébként akár Grúziában, vagy Székelyföldön, vagy Vajdaságban.
2: Ez, hogy eltűnőben lévő, ez mennyire tölt el téged szomorúsággal, és adott esetben mennyire érzed a világrendjének?
3: Hát mind a kettő. Hozzá is kellett valamennyire szoknom, mert ugye akiket fényképezek, többnyire idősek, és az elsők, akiket fényképeztem, és nagyon megszerettem őket, amikor a temetésükre mentem, akkor az nagyon mélyen érintett. És valahogy az évek során hozzá kellett szoknom és elfogadnom azt, hogy az elmúlás az élet része, és ebben egyébként pont az idősek segítettek ebben az elfogadásban, mert ők is ilyen természetesen állnak ehhez hozzá. Így szokták mondogatni, hogy hát aki megszületik, az meg is hal. És ezek olyan szép, ilyen mantraszerű gondolatok, amik nekem is segítenek.
2: Ugye ez egy sokkal tágabb kontextusban is értelmezhető ez a téma olyan szempontból, hogy nem csak a paraszti kultúra tűnik el, hanem ezzel együtt eltűnik egy építészet, eltűnik egy táj, eltűnik egy életforma, eltűnik egy ruházat, eltűnik a néptánc. Azért ez már mélyebb lélegzetvételt kíván.
3: Igen, de nem hagyhatom azt, hogy ez így legyűrjön, hanem inkább motivál arra, hogy minél többet tudjak még dokumentálni, amíg még lehet az eredeti formájában.
2: És kíváncsiak rá az emberek?
3: Én úgy látom, hogy igen, a visszajelzések alapján, és nekem az a legérdekesebb, hogy nagyon sokan olyanok is kíváncsiak rá, akiknek egyébként nem volt viseletes nagymamája, vagy ők maguk nem ilyen faluba születtek, de mégis szeretnének kapcsolódni, és szerintem ebben a kulcs az a közösséghez való tartozás, amit mindenki keres bárhol éljen, vagy városban, vagy faluban.
1: Ja, a Görbeország projekted, de javíts ki a tévedek, akkor az a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programjája kapcsán jött létre, vagy onnan jött az ötlet, vagy már előtte is dolgoztál rajta?
3: Igazából, amikor elkezdtem fényképezni, ilyen 13-14 évesen, én már akkor a nagyomám falujában, amikor legeltetni mentem a szomszéd Zsuzsika nénivel, én vittem magammal a fényképezőgépemet, és 17-18 évesen már kezdett ez így tudatossá válni, mert hogy mindig, amikor nyáron mentem oda, egyre kevesebben voltak az asszonyok, én meg nagyon szerettem a történeteiket hallgatni, és elkezdtem tudatosan látogatni őket, sorozatokat alakítani az évek során felgyűlt képekből, de valóban egyébként ez az ösztöndíjas időszak adott egy nagy lehetőséget és egy nagy löketet arra, hogy minél több időt tudjak ezzel foglalkozni, és arra is, hogy ugye megosszam ezt a közönséggel.
1: Itt az ösztöndíj program kapcsán egy kifejezetten egy falunak a közösségére fókuszáltál. Ha jól mondom, akkor a Nógrád megyei Rimóc. De most, hogy a Rimócot megnézzük, akkor Rimóc tényleg valóban egy nagy múltú palóc település, rengeteg olyan énekes asszonyt adott a hagyományos kultúránknak, például a tavaly elhunyt Kanyó Margit nénit, vagy olyan nagyon erős élő hagyománnyal rendelkező közösséget. Miért pont Rimócot találtad, vagy bökted ki a térképen? És meséld el, kérlek nekünk, hogy hogyan lettél Rimóci?
3: Egész pontosan egyébként nem csak Rimóc, hanem egy másik palóc falunak is követtem az életét, amely Vajdaságban található, Kupuszina. Egyébként Rimócra úgy kerültem, hogy a munkaterv megírásához így elkezdtem falvakat keresni Nógrádban, ahol idősek is, meg fiatalok is vannak, akik élnek a hagyományban, és amikor Rimócon jártam, tényleg egy körtúrát tettem a megyében, a falvak között, akkor így este éreztem, hogy na ez lesz az a falu, amit kerestem, és Kupuszinán és Vajdaságban egyébként meg nem jártam azelőtt, és nem is tudtam elmenni, mert éppen a Covid-járvány tombolt, de hát megírtam a munkatervemet, hogy én követem 3 évig ezt a két falut, és sokkal nagyobb és izgalmasabb lett ez az egész projekt, mert valóban a végére Rimócivá, és egyébként Kupuszinivá is váltam, mert azt figyeltem meg nagyjából egy év után, hogyha nem tudtam elmenni egy eseményre, akkor így szóltak nekem, hogy hát hol voltál, Zsófi? Úgy megszoktuk és megszerettük, hogy itt vagy velünk.
1: És neked is beütött a FOMO érzés, tehát hogy nem csak nekik hiányoztál, hanem ők is hiányoztak neked?
3: Igen, és néha nehéz is volt, amikor egyszerre volt mondjuk szüreti a két településen, hogy melyik ujjamba harapjak. Egyetlen egyszer megcsináltam azt, hogy egyenesen Rimócról lementem Vajdaságba, de az meg olyan nagyon erős volt így a váltás, és ezt inkább többször nem csináltam meg. Az volt még így nagyon erős élmény, amikor beöltöztettek a viseletükbe, mind a két faluban egyébként, de aztán végül Rimóci viseletből sajátom is lett több rend, és elkezdtem én is járni velük a búcsúba, meg a viseletes bálba, és azt gondolom, hogy a viselet bár egy külsőség, meg nagyon szép ruhák, meg a sejem, meg annak tűnik, hogy ez csak egy ilyen valami ruhadarab, de hogy egy sokkal mélyebb jelentés van mögötte, és azáltal, hogy

0: Lehet, hogy azért itt olyan úgy tudsz foglalkozni egy ilyen fontos témával, hogy még jelen van, még megfogható a mai napokban is?
1: Igen, az mindenképpen érdekelt, hogy hogyan veszik át a fiatalok ezt a kultúrát. Ott vannak például Rimócon a Máriás lányok, akik a búcsúkkor ezt a hófehér menyasszonyi ruhaszerű viseletet öltik magukra, súlyos vasalt szoknyákkal, amiben leülni nem lehet, vécére menni nem lehet, tehát nem egy kényelmes, azon kívül persze, hogy nagyon szép. És azért azt gondolom, hogy a tizenéves lányoktól ez óriási elköteleződést igényel, hogy ők vasárnaponként a búcsúba menjenek, korán keljenek, öltözködjenek, végigálljanak több órát ebben a viseletben. És olyan gyönyörű, ahogy az anyukák meg a nagymamák öltöztetik őket, az egésznek van egy ilyen dinamikája, mint egy ilyen tánc tulajdonképpen.
0: És csinálják lelkesen, elkötelezetten?
1: Igen, én úgy látom, ahol van egy-kettő fiatal, ők így vonzák általában a többieket is, ahol vannak olyan falvak, ahol sajnos nincs, aki ezt vigye tovább, mert akár nincs is olyan ünnep, amire tudnák viselni a viseletüket, ott ez úgy szép lassan elmúlik sajnos.
2: Ez egy nagyon érdekes témafelvetés, amivel foglalkozol, hogy én ezt tudom így ezzel kapcsolatban megfogalmazni, hogy igazából egy fotográfusnak tényleg a őt körülvevő világ az maga a téma. Bármibe bele lehet kapaszkodni, bármit meg lehet osztani, képé lehet varázsolni. De hogy te egy nem egy látszólag nem egy aktuális dologról mesélsz, hanem egy múltban gyökerező, de talán nagyon is pont ezért elképesztő effektivitással a jelenre ható dolog lesz a termék, amit aztán kiadsz a kezedből, hogy ezt a hidat, ahogyan a múltat meg a jelent, a jövővel összekötöd, az egy tudatos döntés, vagy hozta az élet, vagy közben ismerted fel, hogy hú, mit is csinálok.
1: Pontosan ez az, hogy közben ismertem fel, mert eleinte mindig én is a nagyon autentikus képeket kerestem, ugye a Sparhelt mellett ülő kendős öregasszonyt, a fiatalokat is, hogyha egy tornateremben öltözködtek, akkor én kb. Elő se vettem a fényképezőgépet, mert hát hogy néz az ki. És aztán rájöttem, hogy de, pont ezt kell megörökíteni, mert ez a jelen, és milyen jó, hogy a tornateremben öltözködnek a Máriás lányok, és milyen jó, hogy az idős néni fölveszi egyébként a márkás sportcipőt a ráncolt szoknyás viseletéhez, mert már elhordta a régi cipőket, és pont ezzel kell megmutatni, hogy ez a jelenben él.
0: Ugye nagyon sokan szeretnek ezzel a folk témával foglalkozni. Hol van a határa? Nem tudok más mondani, és ne érts félre, ez nem a te munkádra vonatkozik, de hol van a határ, hol húzódik a határvonal a gics és az érték megőrzés között?
1: Hát erre én is nehezen tudok válaszolni.
0: Mert ugye ne menjünk el amellett, hogy itt vannak ilyen jellegű munkák is. A tiéd nem ez, de azért gondolom ez egy neked is fontos hivatás, hogy azért figyelni arra, hogy ne csapjál túlságosan a másik oldalra.
1: Szerintem mindig a kontextus a lényeg, hogy mi az, amit akarok ezzel a sorozattal mondani, mert én is szoktam olyan fotózásokat csinálni, amikor teljesen megjátsszuk, hogy a múltban vagyunk. Van egy viseletgyűjtő barátom, a Tóth Gergő, akinek a gyűjteményéből már több darabot így fotóztunk be, hogy akár egy gyermekágyas időszakot eljátszottunk, és gyönyörű volt ez az átszellemülés. Ott tényleg a kisbaba az édesanyával befeküdtek az ágyba. Tehát libabőr volt mindenkinek, amikor az egy valóságos időutazás, és valóban ez nem így történik most 2025-ben, de nagyon jó volt így átélni egy kicsit így, hogy az őseink például a gyermek születését hogyan élték meg.
0: Még egy érdekes dolgot véltem felfedezni. Nem tudom, neked a maga kifejezésmód az hogyan formálódott, de azért, ha most csak az Instagramot nézzük meg, ott 45 ezer követőd van nagyjából, ami azért nagyon magas szám, főleg egy ilyen elvileg nem népszerűnek tartott témával. De nagyon sokan ebben a közegben azt mondják, nekem nagyon elítélhetően egyébként, nem értek egyet velük, hogy a mai kommunikációs platformok nem alkalmasak arra, hogy ezt a fajta művészetet, a régit megmutassuk benne. Miközben szerintem meg pont alkalmasak erre, és a te követő számod azt mutatja, hogy lehet, hogy igazam van. Te hogy találtad meg például az Instagram?
1: Azt hiszem, hogy talán meg kell tanulnunk a mai világ nyelvén közvetíteni ezt. Tehát felrakhatnék egy másfél órás beszélgetést egy nénivel, amiben elmeséli az összes unokájának és dédunokájának, hogy melyik iskolába jár és milyen ügyesen rajzol, de nem biztos, hogy ez a lényeg. Meg kellett tanulnom nekem is egyébként,

0: hogyan tudok figyelmet kapni ebben a borzasztóan figyelemzavaros világban. Úgyhogy én is kísérletezem sok mindennel, hogy a fotókból hogyan tudok videót készíteni például, vagy vannak ezek a lapozós posztok, sztorik, az annak is olyan ereje van, amikor ott vagyok valahol, rögtön kiteszem, hogy itt vagyok a Bözsi néninél, és gyertek velem. És szerintem az embereket ez nagyon ki tudja szakítani a valóságukból. Lehet, hogy éppen a metrón ül, és megnyitja ezt, és rájön, hogy hoppá, van egy párhuzamos valóság ebben a jelenben, amiben vagyok.
1: És hány idős, nagynevű néptáncművésztől, festőművésztől, szobrásztól kaptál kritikát arra, hogy te miért ezeken a csatornákon kommunikálsz?
0: Egyetlentől
1: sem.
2: Jaj, de jó.
1: De jó.
0: Nem, inkább nagyon örülnek neki, hogy olyanokat is el tudok érni, akik nem feltétlen ebbe a körben nőnek bele, vagy nincs a családjukban ilyesmi, és meg tudja őket szólítani ez a téma.
2: De egyébként kulturálisan ebbe a közegben nőttél fel, vagy így teljesen más irányokból? Most mondtad, hogy van vidéki nagymamád, akitől nyilván kaptál egyfajta identitást, de te egy budapesti lány vagy
0: így
2: most.
0: Így van. Nem néptáncoltam, vagy nem foglalkoztam népdalénekléssel, viszont az édesanyám ő régész, és aha, a múltnak a mentése, a múzeum, meg a bemutatni az örökséget, az talán így belém nevelődött, és lehet, hogy ez is segít ebben a szemléletmódban, hogy az én kezemben a fényképezőgép az eszköz, hogy ezt megmutassam, ezt a világot.
1: Mohó Zsófia vendégünk, fotográfus, akivel beszélgetünk a régiről és az újról, és hamarosan jövünk vissza itt a Rádió Cafén, a Kulturalit hallgatják Pár Julcsival és Mezei Dániellel. Maradjanak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrali itt a Rádió Cafén Mezei Dániellel és Pár Julcsival. Mai vendégünk pedig Mohos Zsófia, a Görbeország projekt megálmodója, alkotója, fotográfus. Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Talán ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy a forma nyelv, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy különféle alkotó művészeti tevékenységek közül miért pont a fotót nézted ki, miért pont a pillanatnak a rögzítését, archiválását, vagy egyszerűen archiválása ez a folyamat, amit csinálsz?
2: Egyébként nem kizárólagosan a fotó a nyelvem, sőt, előbb volt az írás, írónőnek készültem.
1: Akkor milyen jól ráéreztem így láthatatlanban abban, hogy nagyon erősen meg tudod verbálisan is fogalmazni azokat az üzeneteket, amiket amúgy vizuálisan is oda teszel.
3: És azt még le is tudod írni.
1: Hát bizony.
2: Köszönöm, most már kezdek zavarba jönni.
3: Nem kell. Nem gondoltuk komolyan.
2: Kezdettől fogva egyébként így együtt haladt igazából a kettő, tehát amikor még csak így bontogattam a szárnyaimat fotográfusként, akkor is mindig sokat írtam a fotók mellé. Nem, nekem az a legnehezebb, hogy így csak egy kép aláírás, mert azzal nem tudok elmondani semmit. És nekem olyan egyértelmű volt, hogy mindig így együtt osztom meg a kettőt, ezért a könyvbe is egyre több írás került bele, meg a jövőben is gondolkozom ilyen regényíráson, meg ilyesmiken.
3: Az egy érdekes dolog szerintem, hogy a fotóművészet, a fotográfusi szakma, az mennyire tartja magát, és mennyire megőrzi az eredeti céljait, annak ellenére, hogy egyébként a vizuális tartalmak mennyisége az meg milliomszorozódott, tehát irgalmatlan mennyiségű videó, fotó és minden van a világban, plakátokról nem is beszélve, hogy miért alakul ez így szerinted, miért maradt a fotóművészet az, ami, tehát hogy a képnek az ereje az még mindig közöl ebben a mai nagyon nagy médiazajos világban is rengeteg dolgot.
2: Szerintem azért egy nagyon izgalmas forma, mert a képben ugye benne van az alkotónak a gondolata, meg ott van a téma, de minden nézőnek mást mond az a kép. És mindenki hozzáteszi ugye a saját emlékeit, a saját képzelete által alkotott dolgokat. Egyszerűen így tovább gondoljuk, nem látjuk ugyanúgy ugyanazt a képet mi ketten vagy mi hárman sem.
1: Ez mondjuk szerintem ez az asszociatív jelző azért az igazán jó képekre igaz.
3: Hát egyébként nem. Tehát az a vicc, hogy nem.
1: Tehát téged bármilyen
3: képi tartalomra igaz.
1: Bármilyen képi tartalomról tudsz jó irányokba?
3: Nem, hanem amit a Zsófi mondott, az nekem egy nagyon-nagyon tetsző megfogalmazás, hogy én is azon gondolkodtam, lehet, hogy tanulni kellene ilyet, hogy miért működik az Instagram, vagy miért működik a TikTok. Azért működik, mint a Zsófi mond, hogy minden emberben kivált valamit.
1: Igen, de hogyha bocsánat, majd aztán Zsófit is hagyjuk szóhoz jutni, mielőtt mi megfejtjük a világot, de hogy azért azt is tudjuk, hogy az algoritmus, amit nagyon szeretünk idézőjelben, azért bizonyos olyan elemekre tud ráharapni, amikre amúgy az emberi agy is ráharap. Tehát, hogy nem minden összetevő.
3: De nem az algoritmus, ez befolyásolható, de az algoritmus pontosan látja azt, hogy mondjuk a Zsófi kitesz egy sztorit, mondjuk a Rimóci esküvőről, most mondtam valamit, és hogy megállított te is, én is, ő is, a harmadik, tizedik, huszadik, és megállítja 5-8-10 másodpercre. És az algoritmus nem hülye, neki az az érdeke, hogy minél többen nézzék a tartalmat, tehát ha nincs is boostolva, hogy egészen médiakommunikáció szakkifejezéseket használjak, akkor is elkezdi előre nyomni a tartalmat. Tehát, hogy a miközben van egy nagyon szomorú hirdetési lába is, a vizualitásnak van egyébként egy organikus lába is, nem? Zsófi.
2: Igen, és azt hiszem, hogy nekem pont ez az organikus lába, ami működik.
3: És fontos is, úgy látom, hogy így gyorsan lezártad.
2: Igen.
1: Igen, én azt is látom a te képeiddel és a munkásságodat követőkkel kapcsolatban, hogy egy nagyon reaktív közeget tudsz a social médiában megteremteni, ami szerintem ritkaság olyan értelemben, hogy amikor az ember valami művészi produktumot kínál fel ezeken az oldalakon, akkor azt egy egy viszonylag üresebb like reakcióval tudod díjazni, de hogy látszik, hogy a te történeteid, a te képeid, azok valóban asszociációkat, valós tartalmakat hoznak létre a nézőben is.
3: Nagyon érdekes, nem hagyjuk a Zsófit szóhoz jutni. Mennyire szomorú az, hogy itt ülünk, beszélgettünk, én egy félértelmiségi, te egy komoly kiművelt zeneművész, és azt mondjuk, hogy boostolni, lájkolni, mit mondtunk még? Tehát mondjuk magyarul.
1: Algoritmus.
3: Hát igen, az még hagyják, de hogy akkor pörgetni, kedvelés, stb. Tehát, hogy mennyire átalakítja. Én ezért kérdeztem a műsor első felében, és akkor most tényleg átadjuk a szót tőled, hogy ugye ezek a csatornák, amiken kommunikálsz, mennyire elfogadottak, mert azért az ember agyát folyamatosan alakítja át.
2: Egyébként felfoghatatlan az, hogy 45 ezer ember nézi mondjuk, amit kiteszek, de voltam, hogy egy asszonynak mondtam, hogy hát Terka néni 10 000 ember kedvelte a fotóját.
3: És akkor így
2: megijedt egy kicsit, gondolom elkezdte számolgatni, hogy az hányszor remotes, és aztán csak annyit kérdezett, hogy de jól állt a kendőm.
3: Szóval, hogy,
2: és szerintem pont ez a természetes hozzáállásuk, ami így annyira megragadja az embereket. Meg talán így a közösségi médiában én azt szeretem, hogy közösségi vilát tenni. Tehát engem nagyon sokszor tényleg érdekel, azért teszek fel kérdéseket, hogy ti ezt hogy gondoltátok a ti családotokban, hogy volt? Például legutóbb kérdeztem egy ilyet, hallottam egy sztorit, hogy valakinek megszületett az unokája, és a bácsi úgy hívta fel a rokonokat, hogy hát úgy hívják, mint a régi hűtőgépeket, Lehel. és akkor így kérdeztem, hogy nálatok milyen vicces sztorik voltak a névadásból, és akkor olyanokat írtak tényleg, hogy a papa megmondta a szomszédoknak, hogy megszületett a Bálintka, és nem értették, hogy milyen pálinka.
1: Igen, amikor az ember így faluhelyen jár, akkor ezzel ott van az igazi organikus találkozási lehetőség, és ennek nagyon megvannak a magaslatai, és természetesen az érzelmi mélypontjai is. Nagyon, nagyon izgalmas volt, amit most így a Terka néniről meséltél, hogy neki mi volt az első reakciója. De milyen például viszont látni magukat ezeknek az embereknek, akár a saját, a te fotóidon? Vagy milyen azt megélni, hogy ez tényleg ez kikerül az internetre? Most már nekik is van, falusi emberekként is van valami víziójuk róla, hogy aztán ugye az ott szabad életre kell, jön, megy, bármi megtörténhet.
2: Szerintem ez egy olyan tükör, aminek a hatására én sem számítottam, mert a fotóim hatására többen mondták, hogy elkezdtek másképp tekinteni a falujukra, hogy így rájöttek, hogy amúgy amiben ők felnőttek, és olyan természetes volt nekik, hogy ez van körülöttük, hogy az másoknak érdekes és értékes, és ezáltal ők is elkezdték jobban értékelni mondjuk a saját viseletüket, vagy a saját falujukat. Az idősek meg általában szerintem nagyon örülnek annak, hogy egy fiatal kezd el velük foglalkozni, és hogy elmondom tényleg ezeket a számokat nekik, akkor inkább egy büszkeséget érzek rajtuk, hogy de jó, akkor nem vagyok elfelejtve amúgy itt tök egyedül ebben a házban, egy Isten háta mögötti faluban, hanem törődnek velem.
3: Három fontos kérdésem az eddig elhangzottakkal kapcsolatban, Zsófi, vagy Zsófia, hogyha esetleg a beszédést nem szereted. Az egyik, hogy mennyire hazudik a fotó? Igaz-e a fotó?
2: Hát nem, teljesen szubjektív. És ezt én vallom is, hogy én nem vagyok, és nem is tudok, de szerintem senki objektíven fényképezni. Pont azért, amiről az előbb beszéltünk, hogy beleteszem magamat, ott van a téma is valahogy, és a néző is beleteszi magát. És szerintem nem is kell, hogy egyébként ez legyen a cél.
3: De maga a digitális technika, mindegy, hogy te egy jobb telefonon, vagy egy komolyabb géppel dolgozik az ember, az is torzít, nem?
2: Hát persze.
3: Idealizál.
2: Igen, meg hát ott van az utómunka, de már csak az, hogy milyen objektívet választok, mennyire közelítek a témához, mi lesz éles a képen, teljesen más hatást lehet elérni ezekkel.
3: A második kérdésem, hogy
1: ez egy
3: hány,
1: volt?
3: Igen, ez egybe tartozott, hogy hány idős bácsi, asszony vásárolt okostelefont a munkád miatt?
2: Ezt nem tudom megmondani, viszont úgy látom, úgy érzékelem, hogy egyre többen használnak okostelefont, sőt van, aki Facebookozik is, tehát viseletes asszony ismerősen van a Facebookon, nem is egy, és nagyon édesek, ahogy használják a közösségi médiát.
3: Ne arra, hogy magamhoz ragadtam a kezdeményezés. A harmadik kérdés pedig egy korábbi mondatodra vonatkozik. Azt mondtad, hogy a nagymamáddal terelted ki az állatokat.
2: Nem teljesen. A nagyomám falujában a szomszédasszony, Zsuzsika néni, aha, ő még a mai napig megvan. Nekik egy ilyen nagy gazdaságuk volt, megvan a mai napig, és bárányaik vannak. A fia egyébként a pásztor, vagy a juhász, és hát amikor ő nem ért rá, akkor Zsuzsika néni ment a bárányokhoz, és nekem mindig ez volt a legünnepibb alkalom a nyárban, amikor én is hajnalban kelhettem és tekerhettem Zsuzsika nénivel, mert valahogy tényleg már itt 10 évesen így ráéreztem arra, hogy itt a legelőn így megállt az idő, itt egyszerűen annyira jó lenni, jelen lenni, hogy olyan végtelennek tűnt a nyár, annyira szerettem hallgatni Zsuzsika néni meséit, hogy ez volt az első egyébként, amit meg is akartam örökíteni képekben.
1: Nem is hiába Lélek jelenlét címmel jelent meg tavaly, 2 éve?
2: Most már két éve.
1: Egy nagyon izgalmas albumod, amiben rengeteg fotó és rengeteg történet is van. És vissza is fogunk kanyarodni majd a könyvedhez. De egy picit megakadt a gondolatom abban, hogy mennyire formálja egy közösségnek az identitását, vagy a saját kultúrájához való kötődését. Az, hogyha egy kicsit más perspektíven keresztül rá tud nézni a saját falujára. Viszont engem az is érdekelne, hogyha ránézünk egy falusi életmódra 50 évvel ezelőtt, akkor sok házban csak egy darab tükör volt, az is mondjuk maximum csak egy arcot mutatott, teljes alakos tükrök, ennyi vizuális tartalommal önmagával nem találkozott az ember, ennyi fotón nem látta viszont magát, és te most egy olyan korosztályt is megcéloztál ezeken a fotókon, akiknek még nincsen annyira a működésében benne, hogy ennyiszer látja önmagát. Szerinted változtat-e rajtuk, és ha igen, akkor milyen irányba az, hogy ahogyan te látod őket, attól ők mit éreznek?
2: Ez nagyon jó kérdés, ezen még nem gondolkodtam, de az már eszembe jutott, hogy szerintem van olyan asszony, akiről én több képet készítettem, mint amennyi kép készült egész életében addig. És ez nagyon érdekes, mert a képek egyébként segítenek rekonstruálni az emlékezetet, hogy mi történt velünk. És amikor így elővesszük a régi képeket, ezt mindig szoktam kérni, nagyon jó dolgokat mesélnek. Például egy asszony mezítlába állt az édesanyja mellett, mondta, hogy a frontra küldték ezt a fotót az édesapjának, és mezítláb volt rajta, és ilyen furcsán álltak a lábújai, és mondta, olyan 3-4 éves lehetett a képen, hogy ő emlékszik rá, hogy forró volt a beton, és azért áll úgy. De hogy válaszoljak a kérdésedre is, szerintem abszolút pozitív irányba viszi a dolgot, hogy meglátják magukat. Azért nyilván én pozitív szemmel nézem őket. Lehetne a nyomorról, a szegénységről, sok mindenről valóban megrázó képeket is készíteni, de az nem az én nyelvem. Én valahogy inkább mindig a szépet meg az értékeset keresem.
3: Ez egy nagyon fontos, meg is akartam kérdezni, köszönöm, hogy szóba hoztad, hogy a mai világban pont nem ez a jellemző. Tehát, hogy a képi tartalmakról beszéltünk, hogy mennyi van, szerintem 80%-a negatív.
1: Vagy felkavaró. Vagy pedig
3: felkavaró,
1: pont az
3: vagy pont szenzációhajház.
1: Hát igen, vagy pedig teljesen a művileg szétsimogatott és letisztított, mint sallangmentesre csinált dolog, és valahol a kettő között van az élet, nem?
2: Igen, de én képtelen is vagyok olyan képeket készíteni, pedig tényleg sokszor voltam olyan közegben, de én más szemüveggel nézem a világot egyszerűen.
3: A szeretett nyelv az nem annyira divat napjainkban, én azt hiszem.
1: Hát nem nehezen találunk hozzá kulcsokat valóban, meg egymás kulcsait is. Visszakanyarodva a könyvedhez, megjelent egy fotóalbumod is, és megjelent ez a Lélek jelenlét is, igaz? Jól tudom?
2: Igen, volt egy Görbeország című album is.
1: Így van. Mi a következő lépés? Hogy látod, hogy mik a tervek a fejedben?
2: Időközben egyébként egy harmadik könyvem is megjelent a nagytartsai népviseletről, ez inkább egy szakmai típusú dokumentáció.
1: Ebbe még nem futottam bele.
2: Igen, elég kis példányszámú sajnos. Egyébként tényleg a következő inkább egy regény lesz.
3: Na, most hát akkor több... visszak eredeti célhoz.
2: Igen, és közel lesz remotehoz, annyit elárulhatok, vagy spoilerezhetek, ha angol szavakat használunk.
3: Tessék, én próbáltam a műsorvezető hiányosságainkat kijavítani, aztán...
1: Ne baj, jössz az árral.
2: Igen, azt érzem, hogy belém van szorulva sok történet, és nagyon erős bennem egyébként a saját családom és a saját sorsom miatt is egy ilyen asszony sorssal való foglalkozás, hogy én ezt szeretném így kiírni egy olyan történetben, amiben egy asszony dönthetett a sorsáról. Mert ugye sokszor azt halljuk, hogy a régebben élt asszonyoknak ugye el volt rendelve, hogy kihez menjenek, férjhez, ha ivott, ha nem dolgozott, akkor is, ha bántotta, akkor is benne kellett maradni abban a házasságban, és amellett, hogy szeretném így leírni, hogy milyen lehetett egyébként élni a 20. század elején, mert nagyon sokat tudok erről a történetekből, így egy ilyen fajta történet, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat segítene nekem is, és lehet, hogy annak is, aki olvassa majd, hogyha ez így kijön belőlem.
1: Ez fikció lesz? Vagy tartalmazni fog valós elemeket?
2: Igen, hát a sok történet, amit hallottam, abból fog, de szeretek képzelegni is, ezt beismerem.
1: Ó, akkor az a képzelet alkotás az egy jó felütés volt az elején, mert valahogy ezt is tudtam elképzelni, hogy rögtön kontaminálsz, tehát a valós történetekhez kapcsolsz társítást.
3: Ez asszony sors, most mind a kettőtöket kérdezek, hogy miközben beszélünk arról, nem, mint nőket. Igazából engem az érdekelne, hogy miközben beszélünk arról, hogy a világ egy bizonyos életformája eltűnik, és azt próbálod dokumentálni és áthozni a mába, közben az élet maga az alapjaiban nem változott annyit. Tehát itt mondod, hogy asszony sors, és ezt ugyanígy el lehet mondani a mai világban is. Tehát a paraszti kultúra eltűnt, de például ez a felütés, amit mondasz, ez a mai világban is egy aktuális kérdés. Ez egy furcsa dolog, nem? Hogy...
1: Szerintem a keretek azért átíródtak. Az a fajta szabályrendszer, amiben mondjuk egy 50 évvel ezelőttig a magyar Kárpát-medencén belüli falusi társadalom működött, azért ott sok minden átrendeződött a szemléletben, a viszonyrendszerben, a férfi-női kapcsolatokban. Nem jobb, nem rosszabb, szerintem nagyon más volt. A sok tabúsítás ellenére is megvoltak a nagyon felszabadító és erőt adó pillanatai, tehát én nem látom ennyire feketén-fehéren ezt a dolgot.
2: Én szerintem sok minden van a régi világból, amit így jobb lenne örökre elfelejteni.
1: Igen.
2: Amellett, hogy nyilván rajongója vagyok ennek az egész kultúrának, és sok mindent meg szeretnék éltetni tovább, ezek közül egyébként a legfontosabb tényleg a közösség, mert szerintem az nagyon hiányzik a mai világban, de valóban vannak dolgok, amiket én se szeretnék szépíteni, és ezért is beszélek erről, hogy ott a gyönyörű ráncolt szoknyák mögött ott bizony nagyon sok fájdalom is van, nagyon sok titkot rejtenek, és szerintem nagyon jó, hogy a mai világban erről már beszélhetünk, legalább szerintem annyival előrébb vagyunk.
3: Ez végszónak is, ha nem is vidám, de őszinte. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Zsófi.
1: Meg előremutató, és hát ezt a fajta előretörést és önmegvalósítást annak minden pozitív hozadékával kívánjuk neked a következő írói projektethez, és nagyon várjuk a következő fotóidat is, mert azt is nagyon szeretjük. Mohos Zsófia, Görbe ország projekt megálmodója, fotográfus volt a mai vendégünk itt a Kulturaliban, a Rádió Cafén.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük, hogy itt voltál, hallgassák a Rádió Cafét, hallgassák minket, jövő pénteken is jövünk. Szia!
2: Sziasztok, köszönöm!
1: Viszontlátásra!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, ballerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszik.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
6: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Hamarosan lezárulhat a 7-es cikkelyes eljárás, hőségriasztás él. Nem érdemes hanyagolni az olvasást a nyáron. Jó reggelt kívánok, Springmond Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett 7-es cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli. De a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesés tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
9: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
8: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Fokozódik a kánikula, forró napos idő várható ma, egy-egy zápor, zivatar csupán északon és a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A nyugati szél csak nyugaton, északnyugaton élénkülhet fel. A meleg reggelt követően pedig délutára 31-36 fokot mérhetünk. Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház?

0: vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült legjobb, legérdekesebb, legizgalmasabb beszélgetésekből szemezgetünk.
3: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
4: Lassan kezd visszanyalni a fagyi, ugyanis az emberek elkezdtek félni az AI-tól. Eddig is voltak sokan, akik ezt tették, de most már odáig jutott a dolog, hogy amerikai egyetemeken kifütyülik azokat a szakembereket, akik az AI-ról beszélnek, hogy mi történik a háttérben. Ez talán nem lehet tanulságoktól mentes, úgyhogy Kis Gergelyel, az Attractor ZRT társalapítójával, az igazgatóság elnökével erről fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: No, hát kifütyülik az előadókat, mind meghalunk, elveszik a munkahelyünk, stb. Stb. Ezzel kapcsolatban keresnénk téged. Mi történik? Az AI-t fütyülik ki, vagy az embereket, akik ezt kreálták és a nyakunkra szabadították? Ez talán nem mindegy.
5: Nem. Meg, hogy ugye kik fütyülnek és kit fütyülnek ki, az sem mindegy. Itt most általánosságban az embereket említetted, de ezeket az utóbbi hónapban, ugye május hónapban történt több ilyen eset, kifejezetten a diákok ilyen diplomaosztó, meg ilyen szertartásokon fütyülték ki egyébként cégvezetőket, és ami a legdurvább, hogy az Eric Schmidt-et fütyülték ki, ugye a Google-nek a legendás CEO-ját, aki azt a vállalatot úgy felépítette, úgyhogy nem mindegy, hogy kik és kit, és az ilyen, hogy most akkor elveszi a munkát, meg ezt, meg minden, ez is ilyen árnyal dolog, hogy mindenféle közvéleménykutatások vannak az egész világon, gyakorlatilag sokan kutatják ezt a témát, és ez egy nagyon árnyal téma, hogy nagyjából ilyen 50-50 azért ez az arány jelenleg, hogy a lakosságnak mekkora aránya látja ezt pozitívnak, negatívnak, és az sem mindegy egyébként, hogy milyen kérdésre válaszol így, hogy pozitívan vagy negatívan, de az biztos, hogy egyre inkább a köztudatba kerül ez a mesterséges intelligencia. Ugye az OpenAI a múlt héten érte el az 1 milliárdodik felhasználóját, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy ezt most már mindenki ismeri. Úgy egyre többen kérdezik meg maguktól, meg a környezetüktől, meg a munkájuktól, hogy na, akkor ez most hova is vezet.
4: Na és mit mondanak a közvéleménykutatók, mitől félnek az emberek? Mondjuk Amerikában.
5: Ugye, ahogy mondtam, szóval én is olvastam ilyen headline-okat, meg ilyen újságcikkeket korábban, hogy a nagyon nagy arányú az elutasítottsága az AI-nak, de az, hogy mélyebben megnéztem ezt a történetet, nagyon sok közvéleménykutatás van, Ipsos, Gallus, vagy Gallup, KPMG, Euróbarométer, nagyon sokan kutatják ezt, ilyen neves nagymintás kutatások, és ahogy mondtam az előbb is, nagyjából ilyen 50-50%-ra hozzák azt, hogy mennyire pozitívan tekintenek az emberek erre, meg mennyire negatívan, ami szerintem azért egy pici javulás a korábbiakhoz képest, és egyébként meg ehhez az 50-50%-hoz én így személyesen is tudok egyébként kötődni abból a szempontból, hogy hát ugye nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát azt érezzük, hogy óriási változásban vagyunk benne, és hogy ez az AI, ez egy ilyen rendkívüli hatású technológia, és úgy kb. Én is úgy vagyok vele, hogy nagyon-nagyon lelkes vagyok, és rengeteget foglalkozunk vele, és ugyanakkor meg feszültség is van bennem azzal kapcsolatban, hogy nem látom már a következő 3-5 évet sem feltétlenül.
4: Ez nem példa nélküli, a gépromboló mozgalomra hadd emlékeztessem a nagy érdeműt. Ez ugyanaz? Az? Tehát félünk az ismeretlentől, félünk az újdonságtól, ennyi?
5: Szerintem igen. Szerintem ugye a géprombolók azt nevezzük most már egy utólag első ipari forradalomnak, és azóta még volt többi ipari forradalom is, és mindegyik alkalommal ez volt a félelem, hogy elveszi a munkánkat, a technológiának az éppen akkori változása, és egyébként ez minden alkalommal valóban így is történt, tehát ez kár szépíteni, hogy bizonyos munkakörök, amik akkoriban mondjuk a legelsőnél a szövés, ugye, hogy a szövőnők a saját kezükkel szőtték az anyagokat, ezt átvették a gépek, és az a munka gyakorlatilag megszűnt. De minden alkalommal rengeteg új munkahely, meg új típusú munka keletkezett, És amikor az első ipari forradalom volt, 1789, azt hiszem, akkor nagyon kevesen éltek a bolygón, ahhoz képest, ahányan most élünk. És most már itt van 8 milliárd ember, és nagyon-nagyon sokan dolgoznak közülük, tehát igazából matematikailag se lehet ez rendben, hogy elveszi a munkát, hiszen mindig, mindennél több munkahely van most a világon. Amiben más ez az egész történet, és megint csak félelem az ismeretlentől, majd 100 év múlva már visszanézve sokkal okosabbak leszünk, hogy ugye nagyon gyorsan történik a változás.
4: Ugyanazokat a társadalmi csoportokat érinti. Mert azt matrázták nekünk évtizedekig, hogy tanulj, fiam, a tudás az nem pótolható, itt van például, meg akarsz élni, akkor legyél programozó. Most pont ezeket a munkahelyeket veszélyezteti az AI, és közben olyan munka, ami meg kétkezi, mondjuk villanyt szerelni például nem tud az AI.
5: Igen, nagyon érdekes változások ezek. Én mondjuk nem féltem a fehér galléros munkaerőt, azt, aki kíváncsi, meg nem fél dolgozni, meg nem fél az új dolgokat megismerni, mert elképesztő mennyiségű lehetőséget fogunk látni a következő 5-10 évben, hogy hol lehet ezt a csoda technológiát egyébként még alkalmazni, ugye mindannyiunk javára. Tehát ez el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi új lehetőséget nyit majd meg a jövő vállalkozói előtt. És egyébként ez a beszélgetéseknek mostanában az ilyen nagyon okos emberek, hogy ezt tárgyalgatják ezt a témát, nagyon sokszor hallom visszajönni, hogy a klasszikus corporationnek a jövője az bizonytalan. Itt ugye 2 hete is beszéltünk róla ebben az adásban, meg 3, hogy ezek az agentic companies, meg az AI agentek, ezek teljesen átalakítják azt, hogy most hogy gondolkodunk egy értékteremtési láncra, mondjuk egy vállalkozásban. És akkor ebből ugye az is következik, hogy az állás, mint olyan, hogy te biztonságosan egy állásban dolgozol, ez is átalakulóban lehet. Tehát ez, amit az utóbbi 80 évben élt mondjuk a nyugati civilizáció, hogy itt állásban dolgozunk leginkább, és van nagyon kevés vállalkozó, aki a többséget foglalkoztatja, ez erős ágyú tűz alatt van, és azt mondják, hogy a jövő az a vállalkozásoké. Tehát, hogy sokkal-sokkal több kisvállalkozást, akár ilyen solopreneur, hogy egyszemélyes, vagy egy-két személyes vállalkozást fogunk látni a jövőben, és valóban alkalmazottként talán kevesebb lehetőségünk lesz
4: elhelyezni. Oké, akkor egyetlen kérdés maradt a végére, rohan az idő, mit kell tenni, hogy ezeket a félelmeket kicsit tompítsuk, mert hát azért ez így dolgozni, pláne egy olyan helyen, ahol gondolkodnak az AI bevezetése, nem lehet kellemes. Elég azt kell mondani, hogy ne féljetek, jó lesz.
5: Nem, természetesen nem elég. Ugye miből fakad az egész ilyen bizonytalanság? Abból, hogy az emberek nem tudnak megfelelő mennyiségű információt hozzájutni, aminek egyébként részben az is az oka, hogy 2 hetente fordul meg alattunk a világ ilyen AI fronton. Uh-huh. Lásd ugye most a mythos modell, hogy akkor péntegen kijött, vasárnap megbezáratta az amerikai kormány, tehát ezt nem lehet lekövetni épésszel, és pont ezt a bizalmat kell felépíteni, és ki tudja felépíteni a bizalmat? Az állami szektor, a kormányzati szektor, meg a cégek. És úgy azzal tudják felépíteni a bizalmat, hogy oktatnak, hogy átlátható jelhasználatot támogatnak, meg hogy bevonják egyáltalán a ógárokat a mindenféle döntéshozatalba, és egyébként erről külön lehetne, tudom, hogy megy az idő, nem fogunk ebbe már belemenni, de külön lehetne hosszan beszélni arról, hogy Amerikában az elmúlt hetekben nagyon komoly és nagyon magas szintű beszélgetések, és ez esetén egyetértő módon a CEO-k meg a kormányzat, mintha egy kicsit egyetértenek abban, hogy meg kell osztani a közzel, akár közvetlenül is az AI cégeknek az eredményét. Tehát ilyen radikális társadalmi változásokat is simán belelátok 1-2 éven belül, hogy alakul a kis kapitalizmusunk.
4: Oké, nagyon szépen köszönjük, Gergő, megint gondolatébresztő beszélgetés volt, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönjük!
5: Sziasztok!
4: Szia! Kis Gergellyel, az Attractor ZRT társalapítójával, az igazgatóság elnökével beszélgettünk.

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: Folytatódik a Millás reggeli Best of különkiadása.
2: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.
1: Zenéről
3: elég
1: fogunk beszélni.
3: Elég durván szétcsaptad ezt a Fat Freddy's Drop számot.
1: Igen, azért, mondjam. Mert minden Fat Freddy's Drop szám 8 perces, vagy 6 perces, és ilyen igen. hosszú, de pont azért raktam be, és majd kárpotlásul még egy részletet fogunk hallani, mert ide érkezik a Fat Freddy's Drop Budapestre méghozzá pénteken, és elhozzák a Based on a True Story jubileumi turnéját. Hogy ez miért érdekes, arra egy megfelelő szakembert kellett keresni, aki ezt el tudja nekünk mondani, és ő nem más, mint polgári nevén Polgár Gábor, nem Jenő, Gábor, alias DJ Cyborg Templár, a Rádió Café 98.0 zenei szerkesztője, és itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggel!
3: Szia, Cyborg, jó reggel!
4: Szevasztok!
3: Szevasztok,
4: hello, hello!
1: Azt el kell mondani,
4: röviden, igen. Igazából azt mondanám róluk, hogy mert ők a legjobb koncertzenekar a világon nagyjából. Szerintem... Na. És most jönnek először Magyarországra.
1: És... Azért az, hogy a legjobb koncertzenekar a világon, az azért érdekes, mert Új-Zélandról elindul egy underground zenekar, ráadásul kicsit fura névvel, és csinálnak egy olyan lemezt, ami történelmi sikert arat. Ugye ez az első lemez, aminek a jubileumi turnéját idehozzák Budapestre.
4: Bizony, bizony, így van. Hát igazából itt a sikereinek szerintem két kulcsa van, az egyik, hogy nem hajlandók és soha nem voltak hajlandók egyetlen műfai keretek között maradni. A dub mély basszusai, a jazz improvizációs szabadsága, a soul érzelmessége és a reggae lüktetése egyszerre van jelen zenéjükben. Illetve, hogy nem a hagyományos popzenei receptet választották, tehát nem ilyen rádióslágerekkel, hanem a klubkultúra, DJ-k támogatásával, meg a legendás élő koncertjeik révén kerültek a köztudatba. Hát így indult nekik náluk ez a 90-es évek végén, itt az alap tag, akkor még DJ Moo néven országosan ismert Chris Fayumu

0: DJ, producer volt az, aki először a tengerparti otthonában rendezett jel az a improvizatív jam sessionöket, ahol ismerős haver zenészek játszottak az ő NPC dob alapjaira, meg a basszus alapjaira, és akkor valahogy így indult az egész. Itt jött képbe a Dallas Tamaira, aki később Joe Juki néven lett ismert, illetve még egy trombitás srác, a Toby Lang, ők voltak igazából az alapmag, akik elkezdték, és akik az első zenéket csinálták, és 2002-ben adták ki a Midnight Marauders dalukat, ami eljutott egy német kiadóhoz, a Sonar Collective-hez, és igazából ez történt, hogy DJ-k, rádiós műsorvezetők kezdték el játszani a dalaikat, illetve elhívták őket egy európai turnéra, és ez annyira jól sikerült, hogy utána kijött a következő maxiuk, a Hope 2003-ba, akkor már a legendás rádiós műsorvezető Giles Peterson az év egyik legjobb felvételének választotta, tehát hogy ők így kerültek be a véráramba.
1: Én organikusan működött, és nekem az a szimpatikus a sztoriban, és nagyon szerettem mindig azt, hogy amikor egy jam band, tehát a Fat Freddy's Drop az egy jam band, azért jöttek össze, hogy jammeljenek, együtt zenéljenek, és a legtöbb, az ismertsége ezeknek a jam bandeknek, vagy onnan lehet jó megismerni, hogy jó sok tagból van, és mindenki folyamatosan a zene szeretete, meg az együtt zenélés szeretete miatt összejár. Na most ezek szoktak nagyon hamar felbomlani, vagy kiválik belőlük, és lesz egy ilyen kisebb formáció,
2: ugye, a
1: ami lehet, hogy híresebb lesz, de hogy amikor ennyi zenész 7-7-en vannak, azt hiszem, összeáll, és most
2: a
1: nem tudom, hogy...
2: Szörny.
1: Ugye van az alapító tagok közül, aki elhunyt már, és úgy...
0: Hát igen, sajnos tavaly a Fitchy meghalt, igen, az egy nagy veszteség az egésznek, hát ő volt az egésznek a motorja, meg az iránytűje igazából.
1: Szóval, hogy ennek és ellenére még működik ez a sztori, az szerintem elmondja azt, hogy őket mi hajtja, tehát belülről hajtja őket ez a fajta zenei szeretet.
0: Ja, abszolút, valószínűleg ezért működik, mert én is ezért fogok most elmenni, ez nekem már azt hiszem a hatodik koncert nem lesz tőlük, mert hogy nincs két nem játsszák el egy dalt, nem játszanak el kétszer ugyanúgy. Tehát, hogy elindul a dal, aztán lesz belőle, hogy az előbb említetted, hogy alapban is 7-8-9 perces dalok, de koncerten kb. Ezekből lesz egy ilyen 10-15-20 perces megőrülés egy dalból. Elkezdődik egy bólogatós regi dal, és aztán 10 perc múlva meg egy ilyen technoid, szétsavazott, széttekert improvizációba vagyunk, ami tehát, hogy tényleg egy bólogatós nyugiból eljutunk egy őrült táncba, és ez nagyjából, és tényleg ez van, hogy ez mindegyik egy új szeánsz, egy új koncert, úgyhogy én is nagyon várom őket már. Hát ez nagy fájdalom, hogy a Ficsivel nem jutottak el Magyarországra, és most igazából őt úgy váltották ki, vagy hát mondták ők is, hát nem lehet kiváltani, ő nyomta ugye az alapokat NPC-ről, a dobot meg a basszust, hogy most helyette jön egy dobos meg egy basszusgitáros.
1: Azt tehát most a mindenit. Ez egy különlegesség. Amit mondtam ugye, hogy most az, az album, ami igazából berobbant azok után, a számok után, amiket említettél, az a Based on a True Story, és ennek van, igen, a 21. évfordulója, ennek a turnéja, és azért érdekes, mert ez az album, ez már, tehát már akkor ismert volt azok miatt, a zenék miatt, a zenekar, amit itt az elején elmondtál, de utána az album 111 héten át szerepelt
2: az
1: a
2: igen.
1: Top 40-ben.
0: Ja,
1: és teljes...
0: Évig nem került le az új-zélandi listán, évalbuma lehet abszolút, de úgy azt is most olvastam, hogy ez az első maxi, a Midnight Marauders, ez még ezelőtt volt, azt képzeljétek el, hogy tehát hogy kikerült erre az európai turnéra, és volt ott olyan berlini koncert, ahol 1000 darabot adtak el a maxiból a koncert után, tehát hogy
1: hát
0: igen, aki látja őket, az szeretné.
1: Az nagyon érdekes. Igen, igen,
0: igen.
1: Szóval azt mondtad, hogy te egy nagy koncertre járó vagy. Vártad már, hogy Budapestre is eljöjjenek végre?
0: Hát én azt hittem, hogy soha nem fognak eljönni, mert pont emiatt, hogy Új-Zéland, sokan vannak, gondolom jó drágák, én várom már. Nagyon régóta.
2: Hol láttad őket ide. Korábban egyébként, azok európai
0: hát,
2: koncertek?
0: Igen, igen. Amsterdamban voltam egyszer, háromszor láttam őket Bécsbe, egyszer Wiesenbe, egy fesztiválon. Úgyhogy ilyen mindenféle fesztivál, Köntösbe, klubest, mindenhogyan láttam már őket, de
2: bármikor
0: orvosi receptre fel kéne írni őket.
2: Igen, abszolút.
0: Fél évente egyszer.
1: Igen. A gyógyító zene, azt lehet mondani.
0: Igen.
1: És Új-Zélandról.
0: És azért is érdemes eljönni szerintem, mert nem tudom, hogy mi lesz a jövő, mert hogy igazából tényleg az alaptag szegény tavaly, hogy meghalt. Most úgy nyilatkoztak, hogy ő nekik is ő egy álló csillag volt, aki mutatta az irányt, és ez már egy előre le volt nagyjából, ki volt már találva, hogy ezt most megkoncerteztetik az első albumot, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a jövő.
2: Aha, tehát a szervezés, a koncepció úgy, az még nála volt, megcsinálta, és nem tudni, hogy megy meg tovább nélkül a srácok.
1: Szakmai kérdés érkezik hozzád a hallgatóktól. Ki találja ki, hogy melyik zenekar jöjjön Budapestre?
0: Hát
1: nem mi, mert hogyha mi találnánk ki, akkor teljesen máshogy nézne ki
0: ezek fesztivál nagyon máshogy nézne ki.
1: A fesztiváloknak és a kluboknak a szervezői, és hát nyilvánvalóan az olyan kisebb klubok, mint például az Akvárium is, más cipőben van, vagy az A38-at is lehet említeni, vagy a Dürert, vagy a Turbinát, ők más jellegű módon nyúlnak hozzá ehhez. Hát kell, hogy legyen valamennyi követő. Azért itt már körbe lőtték Magyarországot egy párszor, ez a Bécs például lehetett. Igen. Tehát ebből ki lehet indulni.
2: Hát és most is egy 51 koncertes turné keretében jönnek ide.
0: Igen. Tehát, ők ezt megtartották, ezt a jó szokásukat a 2000-es évek elejétől. Szerintem ők nem szeretik annyira a telet, úgyhogy mindig az van, amikor ott náluk tél van, akkor ők itt
1: akkor
0: európai turnét nyomnak. Igen, igen. De hát ez nagyjából minden év így, a Covidot leszámítva minden év így nézett ki, hogy európai és ott új-zélandi turnék.
1: Aki akkor nem hallott róla, június 19, Akvárium péntek. Klub, péntek, a True
0: és
1: Story.
0: És akkor még egyet hadd szúrjak be, ha már engem így megszólítottatok, igen. Hogy előtte még az a nagy dolog ért minket, hogy mi a Tipszával pakolhatunk először az Aqua Kinna Teraszon kedvenc regényűzább lemezeit.
1: Komolyan?
0: Itt akkor most mondom,
1: hát
0: igen,
1: akkor,
0: igen.
1: Akkor kérem szépen.
2: Azt hittük, hogy csak a lelkes koncertrajongót hívjuk fel, és beszélgetünk, de hát akkor ezek szerint ne viccelj, hát ez óriási.
1: DJ Cyborg, Templár és Tipsza akkor előtte pörgetik a lemezeket kint, ott a teraszon, ugye?
0: Igen, így.
1: És utána Fat Freddy Drop, ez a most 8 taggal.
0: Alig várom.
1: 8 taggal így. Az Akváriumban egy óriási zene, és az első lemeznek, a nagy sikerű lemeznek a jubileumi turnéja. Köszönjük szépen, Szájbi, és akkor még egy számot, köszi, egy részletet vattok. Legalább lejátszunk ebből.
2: Szia, szép napot, ciao.
3: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
5: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
7: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasailtravel. Madeira specialistája.
9: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház!

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Nem, ez nem élő műsor, folytatódik a Millás reggeli best of válogatás az elmúlt hét legjobb beszélgetéseivel.
3: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Kicsit a mezőgazdasági idény munkát vesszük górcső alá, ugye az amerikai makrogazdasági adatokra tallózunk, akkor mindig mondják a non-farm payroll, tehát a mezőgazdasági idény munkások nélkül számított munkaerő piaci adatot, mert hogy ott jelentős tömegek mozognak, nálunk már kicsit rosszabb a helyzet, nem tudok úgy mezőgazdaságban, élelmiszeriparban dolgozó ismerőssel beszélni, hogy ne panaszkodna a munkaerő hiány. Úgyhogy ennek egy kicsit a mélyére nézünk. A kalauzunk Götl Viktor lesz a VHC csoport ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
4: Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt, szerkesztő úr!
2: No, hát először is milyen mezőgazdasági idénymunkák vannak, csak így bepillantást nyerhetünk ebbe, hogy mire keresnek a cégek idénymunkásokat, milyen feladatokra?
4: Hát nyilván ugye mindenki jár piacra, gondolom, vagy legalább a Tesco-ba, tehát eleve vannak a gyümölcsök, amit be kell takarítani, le kell szedni, de menjünk inkább azok felé, a termények felé, búza, kukorica, aminek hamarosan indul a szezonja, amit be kell takarítani a földekről, ugye ezek azok a nagy gépi üzemi munkák, ami több száz hektáron vagy több ezer hektáron zajlik, és hát ezekhez a munkakörökhöz keresünk folyamatosan, megkeresnek munkavállalókat, gazdák.
2: Annak idején hamvas is ifjúkoromban időszámításunk előtt például ezekre a munkálatokra előszeretettel alkalmaztak diákokat. Ez most
4: így
2: is
4: van,
2: jellemző?
4: Címerezés.
2: Bizony.
4: Abszolút.
2: Konzervgyári válogatásban is voltunk.
5: Építőtáboroknak az egyik fő tevékenysége volt, igen.
2: Mennyit lehet keresni a mezőgazdasági idénymunkásoknál? Van-e erről statisztika? Nyilván feladattól függ, de átlagot talán meg lehet határozni.
4: Nagyon nehéz erre átlagot mondani, mert konkrétan feladattól függ, tehát nyilván egy olyan, tehát ha én kimegyek most Götl Viktor a földekre, én nem vagyok mezőgazdász, én mondjuk elmegyek címerezni, és akkor lehet, hogy nekem fizetnek, vagy nekem ajánlanak, és akkor én kapok mondjuk bruttó 2000-től 2500 forintos órabért. Most nyilván, hogyha én egy kombányt képes vagyok kezelni, tehát kombányra föl lehet engem ültetni úgy, hogy ott mindenki életbe marad, akkor az én jövedelmem az több százezeres nagyságrend, az inkább az 500 ezer forint fölött és az 1 millió forint közötti bruttóra kell gondolni.
2: Nagyon jó kérdés az, hogy emellé még mi jár, hiszen az idény munkát azt nem a budapesti belső kerületekbe végzik, meg nem is gyakran a lakott területek közelében, hanem azoktól távol, például a szállás ilyenkor megoldott, meg az étkezés mondjuk?
4: Hát, hogyha valaki ugye nyilván távolról érkezik a munkavégzésnek a helyére, az azt jelenti, hogy egy olyan távolságban lakik, lakhelye szerint, ami ahonnan a napi bejárás megoldhatatlan, akkor a munkáltatók ma már kénytelenek úgymond gondoskodni arról, hogy a munkavállalók valami szállás lehetősége legyen, de azért a mezőgazdasági munkákra, ha rágondolok, azért ma még főleg úgy oldjuk meg úgy oldják meg a gazdák, hogy egy olyan olyan körből toboroznak, ahonnan mondjuk a napi bejárás ilyen szervezet kis busszal, vagy műszakos járatokkal, vagy akár egyéni közlekedési eszközzel megoldható, és akkor ennek a költségét vállalják a gazdák.
2: Oké, mi a helyzet a nyugdíjas munkavállalókkal? Nekik is terembabér a mezőgazdaságban, mert itt azért ez nem könnyű munka, kint kell dolgozni, az időjárásnak kitéve, hadd ne soroljam.
4: Igen, abszolút egyébként, tehát ugyanúgy, ahogy a diákoknak, ugyanúgy a nyugdíjasoknak is ez egy nagyon jó alkalmi lehetőség, szezonális lehetőség. Az más kérdés, hogy milyen munkakörben, mert nyilván az érettebb korosztály már nem a nehezebb feladatokat fogja ellátni, vagy hát lehet, hogy nem is akarja már ellátni, hanem a könnyebbeket. Vannak ilyenek, tehát amikor nem, tehát nem ilyen, nem kell hozzá az a fiatalos izomerő, ha fogalmazhatok így. Úgyhogy ez a nyugdíjasoknak és a diákoknak egy tökéletes nyári pénzkereset lehetőség még továbbra is évtizedek óta egyébként.
2: Ez hogy működik egyébként a gyakorlatban, hogy fix munkákra toboroznak embert, mit tudom én, szőlőszüret, kukorica címerezés, és így akkor van egy fix idejű szerződés erre, és ez órabéres elszámolású általában?
4: Leginkább igen, tehát hogy ebben a foglalkozás formában, ugye mert egy szezonális dologról beszélünk, a legjobb módszer talán az a mezőgazdasági idénymunka, az alkalmi munkavállalás, vagy inkább pontosabban fogalmazok, az egyszerűsített foglalkoztatás mezőgazdasági idénymunka típusú foglalkoztatási formában lehet ebben a munkakör, vagy ezen a területen a munkavállalókat a legegyszerűbben foglalkoztatni, a diákok és a nyugdíjasok pedig általában iskola szövetkezeten vagy nyugdíjas szövetkezeten keresztül tudnak dolgozni. Az egyszerűsített foglalkoztatás úgymond az idézőjelben a normál felnőttek tudnak a legegyszerűbben elhelyezkedni.
2: Mennyire népszerű a magyar társadalomban a mezőgazdasági idénymunka? Kemény munkáról hát van szó, azt tippelem, hogy nem nagyon.
4: Hát sajnos egyre kevésbé. Nyilván, ahogy a TikTok, a Facebook, a Mindenki Influencer Akar Lenni című életet éljük
2: hát
4: itt
2: nehéz,
4: már
2: nehéz
4: óta.
2: Virális TikTok videókat készíteni egy eperföldön, mondjuk ezt elismerem.
4: Igen. Tehát, hogy már nem könnyű, nagyon örülünk annak, hogy az idősebb korosztályra mindig lehet számítani, tehát elképesztő hatása van a nyugdíjas korú munkavállalóknak egyébként ezen a területen még, hisz ők, mondjuk ők ebben nőttek fel, meg ebben szocializálódtak. Itt a fiatalabb korosztály bevonása okoz inkább nehézséget.
2: Uh-huh. Mennyire van verseny határokon túlról? Mert én azt is hallottam, hogy például jól bejáratott szőlő szüretelésben járatos brigádok komplette mentek egy országgal odébb, mert ugyanazért a munkáért mondjuk Ausztriában, vagy Németországban, vagy netalántán az Egyesült Királyságban még ugye a Brexit előtt jóval több pénzt kaptak.
4: Igen, ez így van. Tehát létezik Magyarországon egy olyan jogintézmény, ezt úgy hívjuk, hogy a szezonális munkavállalási engedély, ami harmadik országbeli munkavállalóknak maximum 6 hónapra lehetővé teszi, hogy mezőgazdaságban, állattenyésztésben, illetve élelmiszeripari feldolgozásban lévő munkakörökben részt vegyenek, és itt a harmadik országbeli állampolgár pedig akkor ezzel a szezonális típusú engedéllyel egyébként jöhet Magyarországra dolgozni, tehát ilyenkor a foglalkoztatónak végig kell gondolnia, hogy honnan jönnek ezek az emberek, meddig lesznek itt, érdemes-e megvásárolnom mondjuk ezeknek az embereknek repülőjegyet egy 3 hónapos munkára, vagy 4 hónapos munkára, utána maradnak, mennek haza, mennyibe kerül a szállásuk, mennyibe kerül az étkeztetésük, tehát hogy nem egy olyan egyszerű történet ez, hogy akkor most harmadik országbeli hozzunk Magyarországra mezőgazdasági szezon.
2: Egyébként munkára. Van erre precedens? Én hallottam, van. És nem is idény munkásokról, hanem nem tudom, Fülöp-szigeteki fejőkről, meg indonéz, nem tudom én, betakarító munkásokról, tehát nem csak az, hogy a magyar munkavállalók elmennek nyugatra, hanem jönnek ide is, mondjuk a környező Abszolút. Országokból például?
4: Igen, hát jöttek, ezt múlt időben mondom, mert az ön példája a filipino, meg az indonéz, az még a 3 évvel ezelőtti jogszabályok tették azt lehetővé, főleg a filipinok eleve nem is a szezonális mezőgazdasági munkavállalási engedéllyel érkeztek Magyarországra, hanem a hivatalos néven a vendégmunkás típusú engedéllyel, ez az országos idegenrendészetnek egy másik típusú engedélye, de vannak ilyenek, tehát hogy jöttek szarvasmarha telepre, jöttek olyan munkákra filipinok is, amire magyar munkavállaló nincsen, és hát nyilván a hallgatók is azért képzeljék el, hogy itt most hőbörgünk, hogy haj, vendégmunkás van Magyarországon, miért a magyar honfitársaink, akik kint vannak Európában, ők ott nem vendégmunkások, dehogy nem.
2: Igen. Jó kérdés, hogy ez mennyire hangsúlyos, fajsúlyos a vendégmunkások alkalmazása a mezőgazdaságban. Mert ugye épp most zajlik a vita arról, hogy lehet, és kit lehet, és mennyi vendégmunkás lehet. Mennyire kitett a mezőgazdasága ennek a kérdésnek?
4: Hát olyan mértékben, mint ahogy a termelésipar, logisztika, olyan mértékben nem hiszem. Az a baj, hogy nincsen konkrét statisztikai adatom, de hogy azért 25 éve csinálom ezt a szakmát, azért a nyakamat rátenném, hogy nincs olyan mennyiségű szezonális munkavállalási engedély harmadik országbeliek meg kiadva, mint mondjuk a nemrég felfüggesztett vendégmunkás típusú engedély, ugye a 10 000-es nagyságrend, vagy az egyéb engedélytípusok, amivel munkát lehet vállalni Magyarországon.
2: Hogy lehet megoldani ezt a dilemmát? Mert ugye a hatékonyság növelése az elképzelhető lenne, amit lehet automatizáljunk, de hát egy eperszedés nehéz automatizálni, egy kukorica címerezés nehéz automatizálni.
4: Így van.
2: A fejést már megoldják robotokkal mondjuk, de van egy csomó olyan tevékenységi kör a mezőgazdaságban, amit nehéz elképzelni emberi erőforrás nélkül, az emberi erőforrás meg drága. Akkor hogy Igen. lehet ezt a sok ismeretlenes egyenletet megoldani?
4: Hát az szerintem egy utópia, hogyha valaki azt képzeli el, hogy majd az összes mezőgazdasági munkakört vagy robotok fogják végezni. Most mondok egy példát, ugye pár hónappal ezelőtt volt valamikor cikk, vagy a médiában megfölröpent az a hír gazdasági lapokban, hogy a Kínában már vannak ilyen fekete gyárak, ami azt jelenti, hogy már nincs benne munkavállaló, hanem mindent robotok csinálnak, és éjjel-nappal mennek a gyárak. Igen, persze, a robotokhoz oda kell menni, valakinek be kell őket programozni, ha elromlik, akkor meg karbantartást kell elvégezni, hogyha bármi történik, meg kell szerelni. Tehát a fekete gyárak sem tudnak működni emberi erőforrás nélkül, akkor hogy képzeljük már azt, hogy majd a mezőgazdaság uh-huh. fog működni emberi erőforrás uh-huh. nélkül.
2: Uh-huh. De akkor mi a megoldás? Honnan szerezzük paprika szedő szakmunkást?
4: Hát ugye Magyarországon van egy nagy létszámú munkaerőpiaci tartaléknak mondott honfitársunk tömege, ami viszont ugye ez rendszeresen elhangzik a és a jogalkotás részéről, hogy miért nem aktivizáljuk az inaktív munkavállalókat, miért nem képes a magyar gazdaság az inaktív munkavállalókat aktivizálni. Ilyen 2-300 ezer főről beszélünk állandóan, csak mindenki elfelejti ezt a mondatot folytatni, hogy ez a 2-300 ezer, ez egy nagy szám, nagy létszám, de ők saját akarattal bíró emberek. Tehát, hogyha ők nem akarnak dolgozni például, akkor lehet, hogy szám 1 millió is, vagy 2 millió, akkor belülük nem lesz munkavállaló, és még hadd mondjak egy másik példát, Ausztria, ugye az Ausztria Best, tehát, hogy ott 14-szer van egy évben fizetés, és menjünk Ausztriába, mert ott nagyon jól lehet keresni. Kérdezem én, Ausztriában jelenleg miért van 300 ezer munkanélküli? Jelenleg Ausztriában miért 7% a munkanélküliségi ráta, Magyarországon meg 4,7?
2: Uh-huh.
4: Tehát ha Ausztriában nem hajlandó az a 300 ezer ember megmozdulni a 14-szeri bérfizetésért, meg a nem tudom hány ezer euróért, tehát hogy hát én majd kíváncsi leszek, hogy ki fogja tudni a Magyarországon az inaktívakat, és milyen módszerrel aktivizálni. Uh-huh. Én erre nagyon szakmailag leszek nagyon kíváncsi.
2: Akkor nincs megoldás? Vagy meg kell becsülni, mert én azt hallom a végeken, megint csak a gyakorlatban dolgozó ismerőseimtől, hogy nagyon durván meg kell becsülni. Ugye mindig szoktunk elcelődni az informatikusokkal, hogy csocsó, meg gyümölcstár, meg stb. Lassan itt tartunk a mezőgazdasági igény munkásoknál, hogy egy jó szőlőszületelő, vagy egy jó gyümölcsszedő brigádot nagyon-nagyon meg kell becsülni, és nagyon kényeztetni kell, és minden kívánságukat lesni, mert ha ők egyszer ránk csapják az ajtót, nem igen van más megoldás.
4: Igen, alapvetően egyetértek, hogy a munkaadó-munkavállaló közti viszonyban a munkaadóknak nagyon sokat bele kell tenni, de az nagyon őszinték, tehát hogyha egy munkaadó nagyon sokat beletesz, akkor a munkavállaló is legyen kedves már beletenni, tehát legalább az, hogyha megígéri, hogy eljön dolgozni, jöjjön el, akkor ne cigizzen egész nap, hanem dolgozzon. Tehát ez egy ilyen nagyon kényes egyensúly, amit fönt kell tartani mind a két helyen részéről. Nem fogsz hagyni, hogy persze hát föl kell emelni a fizetéseket az egekbe, meg lehet ezt tenni, csak kérdezem én, hogyha fölemeljük a fizetéseket az egekbe, akkor ön vagy én megvásárolnánk mondjuk az eper kilóját 15 ezer forintért.
2: Hát,
4: tehát,
2: igen.
4: Lehet a mezőgazdaságban is bruttó 1 milliós fizetéseket ajánlani, csak akkor ennek ez az ára.
2: Igen. Igen. Jó, hát és akkor itt a elmúlt napok politikai vitájára is reflektálnánk, ugye az élelmiszerfeldolgozás egyik vezető cége keveredett vitában a miniszterelnökkel, hogy miért olyan alacsonyak a bérek, úgyhogy érdekes volt most ezt ilyen aspektusból hallani. Köszönjük szépen az információkat!
4: Tiszteletem, szerkesztő!
2: Minden jót! Viszont hallásra! Göltl Viktorral, a VHC csoport ügyvezető igazgatójával beszélgettünk egy kicsit a mezőgazdasági idény munkáról. Hát nem nagyon lehet mezőgazdasági idény munkást találni, azt hallottuk. És megoldás se nagyon körvonal.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Brüsszelben járt Magyar Péter, megnyitnak éjszakára a múzeumok, óriási a hőség. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett 7-es cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a széves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Fokozódik a kánikula, forró napos idő várható ma. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon és a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A nyugatias szél csak nyugaton, északnyugaton élénkülhet fel. A meleg reggelt követően pedig délutára 31-36 fokot mérhetünk. Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház!
5: Ez továbbra is a Millás Best Of, folytatjuk a válogatást heti műsorainkból.
6: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
7: Aki járt már múlókon, vízparton, tóparton,
5: vagy tópartokon. Vagy ha csak horgászik, és mert hogy én akkor gondoltam végig a sok beszakadt szerelék, meg elveszett ólom, meg ilyenek, hogy az a... Hogy
7: meg a parton hagyott szemét, meg hát, etetőanyag, igen, meg nem tudom én, micsoda. Igen. Nem lesz ebből baj? Merül fel az emberbe, de majd dr. Lőki Viktor, a vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársa segít a kérdés megválaszolásában. Jó reggelt, szervusz!
8: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
5: No, hát ez elég nagy volumen lehet, hogyha megnézzük, hogy hány horgásza van Magyarországnak, akkor, és mondjuk mindenki beszakít egy-egy szereléket, szóval azt
7: meg ott hagy egy-egy összegubancolódott damil darabot, vagy széthagyja az etetőanyagot, vagy a zacskót, ott fújja bele a szél a vízbe, ez gondolom a népszerű horgászhelyeken komoly terhelést is jelentett környezeti szempontból.
8: Így van, ugye, hát mondok néhány számot, tehát ugye Magyarországon két év átlépte a regisztrált horgászok száma az 1 milliót, ezt persze nem úgy kell érteni, hogy 1 millió ember egyszerre kim van egy évben a vizeken, hanem mondjuk ennek a fele, tehát körülbelül 2024-ben azt hiszem kicsit több mint 500 ezer jegy fogyott a tárgyév során. És hát még egy szám, hogy ugye a elveszített, illetve a horgász és halász felszereléseknek a globuszt tekintve mintegy 2-3%-a évente elveszik. Tehát, hogy bármelyik országot nézzük, bármelyik régiót. Nyilván ennek nagy része halász felszerelés, tehát a világtengerekhez jelentősebben járulnak hozzá, vagy a világtengereken jelentősebben járulnak hozzá. És hát ehhez mérten ugye a horgász felszerelések egy kicsit alul kutatottak is az éles vizekbe, hogy vajon mennyi lehet az annyi. És hát ehhez próbáltunk egy cikksorozattal mi közelíteni, tehát igyekeztünk megbecsülni az elveszített horgászfelszerelések mennyiségét. Ez egyébként valószínűleg sajnos 2050-re több 10 millió, vagy akár 100 millió is lesz csak Magyarországon.
7: Ez darabra, tonnára, kilóra?
8: Ez darabra, darabra, és hát tonnára valószínűleg évente tényleg egy nagyon jelentős számról beszélünk, tehát több száz, több ezer tonna is lehet, ugye nagyon sok horgász van, mint az előbb elhangzott, és önbevallásuk szerint, ugye egy ilyen online kérdőivel közelítettünk a témához, van, aki akár 100 fölött is elveszít akár egy évben, tehát hogy a jellemző inkább
7: horgász is, és szereti az ilyen technikai kihívásokat, pergeti ilyen akadós helyeken
5: trablóhalazni, meg nem tudom én, igen.
8: Így van, vagy akár a horgászversenyeken, vagy egyéb ilyen tömegmegmozdulásokon, tehát sajnos sokan sokfélét elveszítenek, egyébként a leggyakoribb ok egy nagyon mezei ok, az, hogy beszakad valóban a szerelék. Van, hogy ott hagyják a tóparton, vagy sötétben nem találják, meg ugye erről is kérdeztük őket, tehát többféle oka lehet a történetnek, de hát a vége az, hogy valahogy ott marad a vízben, vagy a vízparton.
5: Akkor ezek a mesterséges anyagok, de amit András említett, etető anyag, az esetleg a vízminőséget mennyire rongálhatja, hogy az erjedésnek indulhat.
7: Ezt egyébként a Velencei tó kapcsán mondták, hogy például az Ámoly és a Pátkai tározó, mely horgásztóvá alakult, azért nem engedhető a vízbe, mert annyira feldúsult az etetőanyagoktól többek közt a szerves anyag tartalma, hogy többet ártana a tónak, mint amennyit használnak.
8: Így van. Hát ez főleg zárt víztestekbe okoz problémát, tehát nyilván egy folyóba vagy egy bármilyen folyóvízbe igazából úgymond jobban eloszlik ez a terhelés, de egy zárt a víztestbe, egy horgásztóba, egy holtákba, egy ilyesmibe ugye komoly problémákat okozhat, és hát erről is van egy kutatásunk, ez még a fiókban, tehát még nem publikáltuk, de több száz horgászt kérdeztünk egy online kérdői során, hogy mennyi etetőanyagot használnak, hogyan állítják elő, stb. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a nyersadatok alapján úgy tűnik, hogy akár 1-2 kilót is bedobálhat egy-egy személy per horgászat, és hát nyilván, hogyha egy héten többször is kimegy horgászni, egy évben de akár több tízszer is kimegy horgászni, akkor ez egy jelentős szerves anyag terhelés a vizeinkre.
7: Visszatérve a horgász eszközökre, ott azért van ólom, az is gondolom, hogy vízszennyező, de mi jelenti a legnagyobb veszélyt? A nehéz fémek, igen, hát vagy a maga a damil, ami beszakad?
5: Vagy a horog, amit fölkaphatnak más állatok.
8: Közvetlen kontakt szempontjából 90%-ban, ugye ebbe a cikkben, ami most megjelent, 200 rekordot találtunk, összesen 226 érintett állat, és ezeknek a 90%-a, több mint 90%-a úgy került bajba, hogy vagy a damil, vagy a horog, vagy a kettő együtt. Tehát, hogy főleg ez a kettő érintett azért, hogy elsősorban a nagyobb testű madarak, hattyú, szürkegém, baglyok, vagy egyéb énekes madarak, ugye 70%-ban madarakat érintett ez a probléma. elsősorban ezáltal a két horgász felszerelés által kerül bajba. És hát igen, az ólomról is lehetne külön beszélni arra a vízszennyezés kapcsán. Az ólom az a elveszített horgász felszerelések sorába körülbelül középtájon foglal helyet, tehát mondjuk a 4., 5., 6. helyen már, ami az elveszítés gyakoriságát illeti, ugye leggyakrabban a horog természetesen, különböző ilyen gumihalak, aztán van ez a bottartó, kis pálcika, illetve etető kosár, ezek azt hiszem ez a top 3.
7: Uh-huh. Milyen állatfajok, ugye említetted, hogy a madarak belegabajodnak a felhorgozott damilba, többi állatról milyen adatok érkeztek, hogy milyen fajok veszélyeztetettek ezzel?
8: A bütykös hattyú a legóvatlanabb szegény, ő nagyon sokszor bajba kerül, valószínűleg azért, mert ugye nagyon közel is él az emberhez, meg óvatlanabb. A madarakon kívül a leggyakrabban érintett fajok, azok a teknősök voltak, azért mondom, hogy fajok, mert ugye Magyarországon egy darab őshonos teknős faj van, a mocsári teknős, de ugye vannak idegenhonos fajok is kieresztve a vizekbe, elsősorban a vörös fülyékszerteknős, sárga fülyékszerteknős, és ezek is, hát az történik, hogy a aktív használatban lévő horgász felszerelésre, illetve a csalira jönnek, tehát a bojlit megpróbálják lenyelni, vagy a szájukba venni, és hát aztán a horgásznak pedig meg kell szabadítani a horgot nyert teknőstől a felszerelését.
7: Uh-huh. Egyébként azt lehet tudni, hogy ezek el is pusztulnak általában, vagy csak olyan végzetes sérüléseket szenvednek, amivel azért tovább lehet élni, de mondjuk megnyomorodnak ezek a szerencsétlen jószak.
8: Igen, ez egy azért nagyon jó kérdés, mert ezt tovább érdemes kutatni. Ugye a mi rekordjaink közül alapvetően mindössze 10%-ot találtak, ez egy média elemzés volt, tehát mi magunk nem jártunk terepre, de azokat a rekordokat értékeltük, amelyek fel voltak töltve az internetre, YouTube-ra, Facebook-ra, Instagram-ra, ilyen helyekre, és ezeknek mindössze 10%-a hullott el, de ugye valószínűleg olyan szempontból torzít ez a mintavétel, hogy alapvetően egy vergődő állatot egy civil könnyebben észre. Tehát, hogyha a zsinór végén ott vergődik egy sárga rigó, az egyszerűen jobban a szemébe tűnik, mintha a susnyásba el van pusztulva egy, és lóg esetleg a fáról egy bagoly, vagy egy bármilyen élőlény. Úgyhogy valószínűleg nagyobb lehet a mortalitás, már csak azért is, mert aki kiszabadul, az lehet, hogy legyengül, lehet, hogy olyan sérülés szenvedett, amiben később elpusztul. Tehát valószínűleg ez a szám jóval nagyobb, mint 10%, de még így is azért hozzá kell tenni, hogy mivel nem több ezres nagyságrendről beszélünk, tehát nem több ezer rekordot találtunk egy 40 éves időtartamban, hanem mindössze 200-at. Ezért jelenleg azt kell, hogy mondjuk, hogy ez természetvédelmi kockázatot jelent, nem pedig óriási természetvédelmi problémát, vagy a horgászokat is védjem egy kicsit. Tehát, hogy hozzájárul azért a mortalitáshoz, az élőlények bajba eséséhez, de nem egy kiemelten veszélyeztető tényezőről beszélünk.
7: Még egy kérdés jutott eszembe, hogy mi van azokkal a halakkal, amiket igazából nem akarnánk megfogni, de mégis horogra akadnak. Ez egy ilyen vétlen fogás, és lehet, hogy akár védett, vagy ritka fajok is vannak közöttük. Erről nem tudom, hogy van-e adatbázis, mert ezt is nagyon nehéz lehet kutatni.
8: Olyannyira, hogy ugye erről van a legtöbb infó, tehát az, hogy ez a bycatch jelenség, ez azt jelenti, hogy ez a járulékos fogásra lehet fordítani magyarul, hogy ugye van egy célfaj, mondjuk amire a horgász horgászik, és egyszerűen más típusú hal.
7: Nézd már, pontyozok, és nézd már, egy botos kölönte.
8: Így van, egy botos kölönte például. Tehát, hogy ugye, és az a baj, hogy ahogy mondod, hogy védett halfajok is beleeshetnek a témába, de, és hát a bycatch jelenségébe, és ezekről van ugye a legtöbb infó, mert ugye a horgászok is sokkal jobban ismerik értelemszerűen a halakat, mert a madarakat belőle, nem fogják úgy ismerni. Tehát erről elég jelentős mennyiségű cikk van a szakirodalomban, a nemzetközi szakirodalomban. Minket inkább az érdekelt tényleg, hogyha már van egy ilyen jelenség, hogy beleakadnak a horgászfelszerelésekbe, milyen egyéb állatok. És ugye a madarak csak a jéghegy csúcsa, úgymond, mert természetesen idézőjelben alacsonyabb rendszertani kategóriákba, tehát mondjuk a makrogerinszelemek, kagylók, rákok, stb. Azt meg abszolút nem tudjuk, hogy mi történik a vizekben lévő felszerelések kapcsán.
7: Már belebotlottunk ebbe, hogy néztük, hogy a közlekedés által elütött állatoknak a mennyiségét, ott is lehet a nagyobb testű fajokat kutatni, de például azt a rengeteg bogarat, amit ugye utána lemosunk otthon a szélvédőről, azt marha nehéz kutatni, pedig az is megérne egy misét, mert hogy a bogarakból, rovarokból is egyre kevesebb van.
8: Igen, hát sőt, egyébként volt is ez egy kezdetleges mintavételi eljárás, úgymond, hogy nem hálóval megy ki a rovarász, hanem autóval, és hát ez egy invazív, mert ugye invazív mintavétel, mert meghal az adott állat, hogyha felkenődik a szélvédőre, de ha kellően ügyes rovarászról beszélünk, akkor még úgy is meg tudja határozni, tehát ez is egy lehetőség arra, hogy felmérjük, hogy miket ütöttünk el.
7: Kell-e, lehet-e valamit tenni? Mert horgászból nem lesz kevesebb, gyanítom, a zsinórok felhasználásával nem fogunk tudni alább hagyni, nem tudom, van-e természetbarát megoldás mondjuk az etetőanyagra, az ólomra, stb.
8: Igen, hát ahogy haladunk előre az időben, szerencsére egyre több mindenre van környezetbarát alternatíva elkezdve. Tényleg a legfontosabb az lenne, hogy a gyorsabban lebomló biológiai úton mindenféle gond nélkül lebomló horgászfelszerelési elemeket használjanak a horgászok lehetőség szerint a jövőben. Ugye ez jelenleg nyilván megterheli a legtöbb pénztárcáját, legtöbb horgász pénztárcáját, tehát nem is lehet kérni, nem is illik kérni ilyet, de ez a gyártók meg a horgászok között és felelőssége lesz, hogy ki alakítsanak valami olyan együttműködést, hogy kicsit lejjebb is nyomják a lebomló felszerelések árát, és a horgász pedig figyeljen rá, hogy tényleg lebomló felszerelést vásárol, és azt használja, és akkor nincs tétje, ugye, hogyha beszakad valami, akkor mi történik vele, meg meddig marad úgymond a víztesben, mert egy idő után valószínűleg sokkal rövidebb idő alatt lebomlik, mint mondjuk az a néhány ezer év, ami kell, vagy néhány tízezer év, nem is tudom, a egyéb horgászszemetekhez. Meg hát, hogyha ez egy ilyen praktikus, tényleg, hogyha beszakadt, és tudom, sokan úgy vannak vele, hogy beszakad a felszerelés, jó, nem megyek érte, nem tudom, hol van, nyilván nem életszerű minden felszerelési elemért elmenni, de hogyha véletlen látom, hogy hova szakad be, meg melles csizmába megközelíthető, meg ilyesmi, akkor én arra biztatnám a horgászokat, hogy szedjük össze, mert ki tudja, hogy bajba esik-e később egy madár általa, vagy ilyesmi.
7: Végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük, felhívtuk a figyelmet a jelenségre.
5: Kérdés, hogy változik-e valami.
8: Köszönjük. Reméljük változni fog. Köszönöm szépen.
5: Dr. Löki Viktorral, a Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettünk a beszakadt, elhagyott horgász eszközök okozta károkról.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
4: 27.
3: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
5: Megjelent a 2026-os Global Startup Ecosystem Report, ez minden évben így történik, egyébként jó 320 oldalas jelentés, és a világ legjobb startup ökoszisztéma összehasonlítása, de hogy pontosan mit hasonlít össze, mivel, meg egyáltalán mit található ebben, nyilván ennek egy rövid kivonatát adjuk, a 320 oldal feldolgozása a 6 perces beszélgetésben nem férne bele, de majd valami kivonatát adjuk ennek, Kutni Mátyás segítségével, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
7: No, hát először is ugye a gazdasági válság, mikor elkezdődtek a nehézségek, itt a pandémia, meg az utána következő mindenféle problémák, azok gondolom visszavetették a startup ökoszisztémát világszerte, hiszen mindenki a túlélésre és nem az előre tekintésre fókuszált, meg a, nem a forradalmi ötletekre. Kiheverte ez az ágazat, ez szerint a jelentés szerint ezt a sokkot? Már ha az volt egyáltalán.
6: Hála Istennek, igen, soknak nem biztos, hogy hívható, de mindenféleképpen 2020-21-22-24-ig mondjuk egy abszolút stagnálás volt, szinte majdnem mindenhol megfigyelhető, ez nem volt máshogy Magyarországon sem. Ami mondjuk nagyon-nagyon jó hír, hogy az idei jelentésekből, abból is, amiről most beszélgetünk, tehát a Global Ecosystem Reportból, és az egyéb startupos jelentésekből is az terül ki, hogy így 25-ben már elindult újra a fejlődési pályán a globális startup ökoszisztéma, és ezen belül a magyar is.
7: Na, ezt örömmel halljuk. A következő kérdés az, hogy mintha mi sem történt volna? Vagy most a mesterséges intelligencia alapvetően felforgatott mindent?
6: Hát alapvetően mindig vannak olyan ágazatok, amik egy idő után annyira elterjednek minden iparágban, hogy már itt gyakorlatilag ilyen horizontális ágazatokká válnak. Így van ez most a mesterséges intelligenciával is. Tehát hogy ez mindenféleképpen egy fontos következtetés, hogy az AI-ra arra most már nem mint egy ilyen silószerű ágazatként kell tekinteni, hanem tényleg inkább egy olyan terület, ami minden egyéb ipari területet áthat, de nem volt ez, tehát ez nem feltétlenül példa nélküli, hogyha egy picit visszaemlékszünk, akkor még egy pár évvel ezelőtt, még talán a mesterséges intelligencia előtt a körkörös gazdaság volt, ami ilyen hasonlóan áthatott a mindennapjainkat. Azelőtt így talán az ipar 4.0, tehát ezek a termelési, gyártási innovációk, tehát mindig megvannak azok a szektorok, amik nagyobb súlyt kapnak. Most alapvetően mindenhonnan ez látszik, hogy a pénz és a kockázati tőke és ezáltal a startupok is úgy igyekeznek az AI irányába menni, vagy legalábbis azt mindenféleképpen használni.
7: Hol vannak ezek a nagy startup központok a világban? Vannak-e európai startup központok? Mert ugye azt szokták mondani, hogy Európa lemaradóban van az
5: és
7: innováció.
5: És hol helyezkedünk el mi? Igen. Ugye mert korábban voltak nagyon nem ambiciózus tervek, hogy majd mi leszünk itt a térségnek az egyik ilyen központja, nem tudom, ez megvalósult-e?
6: Hát ez még nem valósult szerintem meg, tehát hogy így az erős ökoszisztémák tekintetében nincsen változás, tehát a Amerika, Észak-Amerika, a Silicium völgy, ami tulajdonképpen a legtöbbet viszi, azért Kínának a teljesítménye sem elhanyagolható, és mondjuk itt talán legközelebb hozzánk Izrael az, akinek a teljesítménye tényleg figyelemre méltó. Ez sajnos tényleg így van, hogy Európa egy picit így a versenyképességi versenyben, hogyha szabad így fogalmaznom, akkor egy picit lemaradt, de hogy hála Istennek ez most már egy probléma, ami ki van téve az asztalra, és az elmúlt egy-két évben azért most már megoldások és megoldási kezdeményezések is kezdenek alakulni.
7: A területek átrendeződtek a geopolitikai folyamatoknak köszönhetően, mert beszéltünk az AI-jal, mint egy új technológiával, biztos egy csomó startup foglalkozik ezzel, de mondjuk a védelmi

0: parba, amire most elkezdték önteni a pénzt az államok világszerte, az megmozgatta a startupok fantáziáját is?
1: Igen, ez alapvetően egy elég fontos változás, amire rákérdezett, mert ami szintén egy elég markáns következtetés az az, hogy az állam elkezdett nagyobb szerepet vállalni szinte mindenhol a kutatás finanszírozásban. És egyik, ennek valóban az egyik oka az a 22-ben kezdődő háború és a védelmi iparnak kvázi így a feltőkésítése, de hogy ez önmagában is egy figyelemre méltó folyamat, mert ez a típusú kutatás finanszírozás, ez eddig mondjuk inkább így a kínai vonalon volt jellemző, tehát ott van az, ahol az állam mondjuk elég konkrétan megmondja, hogy akkor most elektromos autókra meg akkumulátorokra lehet költeni. Most természetesen itt Európában meg Amerikában nem erről van szó, de azért már látszik az elmúlt években, hogy ez a mission-based research, tehát hogy egy adott missziót finanszírozunk, egy adott társadalmi vagy gazdasági missziót finanszírozunk, ez mindenféleképpen kezd elterjedni. Így szektorok tekintetében, főleg itt Magyarországon nem volt változás, tehát ugyanazok az erős szektoraink, amik tavaly is voltak, a mesterséges intelligencia, a big data és a fintech, tehát a pénzügyi technológiák, meg az élettudományok, ez a négy, amiben mind erősek vagyunk.
2: Ez a riport egyébként mire használható? Tehát oké, hogy egy nagy tárháza, egy tudása annak, hogy hol áll most a startup ökoszisztéma így a világban. 5,5 millió startup adata, ugye 350-nél több globális ökoszisztémából, ami össze lett egy gyűjtve, egy csomó interjú benne, meg minden. Kik tudják ezt haszonnal forgatni?
1: Igen, ami még, ezt ketten tudják hasznosan forgatni alapvetően, az egyik...
0: Boldog és boldogtalan.
2: Igen.
1: Igen, így. Én nem rájuk gondoltam, de ez is abszolút igaz. Na, egyrészt a kormányokra gondoltam, és a nemzeti innovációs ökoszisztéma rendszerekre, tehát ez a Startup Genome és a Global Ecosystem Network, ők 80 országban, illetve 80 kormánynál is jelen vannak ilyen szakpolitikai tanácsadói minősítésben. Tehát, hogy egyfelől ez egy ökoszisztéma építésben lehet hasznos ez a report, másfelől pedig a kockázati tőkének egy nagyon hasznos riport. Most csak mondok egy példát, hogyha esetleg egy újonnan létrejövő kockázati tőke alap keresi, hogy hol és milyen módon tud befektetni, akkor elsődlegesen ők ezekre az adatgyűjtésekre és jelentésekre szoktak tájékozódni. Mert ebből például kiderül, hogyha mondjuk valaki élettudományi startupokba szeretne befektetni, akkor Magyarország egy jó helye. Nagyjából hogyan pörög a piac, mennyi pénz megy ebbe bele, és hogy mennek a cégek, hogy működnek a megtérülések. Tehát, hogy ez egy ilyen elsődleges tájékozódás tulajdonképpen ennek a két félnek. Nyilván mindenki másnak is hasznos lehet, akinek van affinitása ilyesmi adatokat olvasgatni.
2: Ez egy publikus report elérhető bárki számára?
1: Igen, amiről most beszélgetünk, a 26-os riport, az ma 10 órakor lesz publikus, tehát egy óra múlva.
2: De gyorsak voltunk.
1: Igen. A Startup Genome-nak a genóm, úgy írják, a honlapján elérhető és letölthető, igen.
2: Nagyon szuper, oké.
0: Az utolsó kérdés, lesz-e, van-e magyar unikorn is? Ezt úgy várjuk, mint semmit a világon. Mint mondjuk, hogy a magyar válogatott újra kijusson a világbajnokságra a labdarúgásba.
1: Még nincsen. Vannak azért cégek, akik közel állnak hozzá, vagy inkább úgy fogalmazok.
2: Ugye ez a milliárd dolláros tőkértékű vállalat, hogyha nem tudná valaki a hallgatók közül, igen.
0: Nem a rózsaszín egyszarvú a Barbie filmből, igen.
1: Tehát, hogy vannak olyan vállalataink, cégeink, akik egy jó pályán vannak ahhoz, hogy eljussanak ide, de egyelőre ez látszik az ökoszisztéma plafonjának, egy ilyet most még nem tudtunk kitermelni, de határozottan abban az irányba mutat minden, hogyha sikerül ezen a fejlődési pályán maradnunk, amit így a kormány, az ökoszisztéma szereplők kijelöltek ezen a stratégián végigmenni, ami ki van jelölve, akkor egyáltalán nem reménytelen a helyzet.
2: Előbb-utóbb jöhet egy.
1: Gondolom, hogy optimizmusra adok.
2: Oké. Nagyon köszönjük a beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Kutni Mátyással, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatójával beszélgettünk.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés. Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
4: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
5: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
7: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközijeiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
8: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
10: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
11: Kórház!

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of különkiadása.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
4: Gerő Ernőről fogunk beszélgetni, és hogyha jól láttam, akkor nem dátumhoz kötött, hanem egy gyönyörű kiadványhoz, egy kötethez, ugyanis megjelent egy könyv róla, Gerő Ernő politikai életrajza 1, első kötet, 1898-tól 1944-ig a világ forradalom szolgálatában, nekem ez csak tegnap derült ki számomra, hogy mi lehet itt Gerő Ernő és a cím között az összefüggés, de mindjárt rávilágítunk mindenre, Katona Csaba a vendégünk szokás szerint, és barátom Dolna, történészek, üdvözlünk.
2: Ennek a kötetnek a szerzője.
4: Így van, tegyük hozzá egy kis jó reggelt. Na, hát akkor nézzük, szerintem ugye itt már viccelődtünk a zene alatt, vagy hát én a magam nevében szólok, hogy Gerő Ernőről lehet, hogy így általában véve a teljes munkásságáról, életéről viszonylag keveset tudunk. A hídépítő tevékenységéről, ugye a Gerő a hídverő, ez talán mindenkinek megvan. Ezen túl félek, hogy viszonylag kevés az ismeretünk róla.
5: Én egy dologgal vezetném fel, aztán átadnám a szót Magdolnának. Én a levéltárban a pályafutásomat a közlekedés és postaügyi minisztérium referenséként kezdtem még 1998-ban, és a kezembe került egy iratcsomó. Egyebek mellett arról szólt, hogy a csehszlovák maga magyar állam megállapodik abban, hogy bizonyos hidakat újraépítenek, a csehszlovákok a Medvei hidat, mi pedig a Párkányit. Ebből az egyik megvalósult, nevezetesen a Medvei, mi nem építettük fel a Párkányi hidat, ez egy torzóban maradt terv maradt, és a híd is torzóban maradt, ugye egészen 2000-ig, ha jól számolom. Viszont volt egy olyan irat, ha jól emlékszem, ahol a külügyminisztérium egyebek mellett arról értekezett, hogy jó lenne ezt a hidat megépíteni, és ezen szerepelt egy kézírás ceruzával, hatalmas betűkkel áthúzva, hogy nem, és ez pedig Gerő Ernőtől származott, aki közlekedési miniszter volt, és hát a közlekedési miniszterek ritkán írják fölül a külügyminisztereket, de itt láthatóan ez egy megszokott dolog volt. Ez azért elmondja azt, hogy nagyjából 1945-től egy rövid ideig a történelemben, nagyjából 50-es évek derekáig Gerő Ernőnek mekkora volt a mozgástere. Valóban az a hídverő szerepe ismert, hogy Rákosi Mátyás mögött ő volt az egyik nagyon meghatározó figura a Magyar Dolgozó Pártjába, de hogy 45 előtt mit csinált, arról jó akkora sebbet tudunk, és itt jön képbe Magdolna elhatározása, hogy utána néz annak, hogy honnan is indult ez a pálya, és mit csinált Gerő Ernő, ami meg nem érkezett, hogy mondani szokták a szovjet szuronyok hegyén Budapestre.
2: Nagyon érdekes, az a Kronosz könyvkiadónál jelent meg ez a kötet, és azt olvastam itt a könyvkiadónak a szódán, hogy barát Magdolna kiterjedt magyar és külföldi levéltári kutatásokra építve mutatja be, hogyan kapcsolódott össze a nemzetközi kommunista mozgalom fegyelme a háború utáni magyar hatalomépítés gyakorlatával. Mi az, hogy kiterjedt magyar és külföldi levéltári kutatások? Mennyit kellett kutatni?
6: Hát a 45 előtti pályát azért sem ismerjük, mert igazából nem Magyarországon és nem a Magyar Kommunista Pártban tevékenykedett. Egy rövid intermezzótól eltekintve, tehát 18 és 22 között a Magyar Párt ifjúsági mozgalmában tevékenykedett, 22-ben illegalitásban hazajött Magyarországra, és akkor itt szervezte a pártot, kiadott egy kommun című lapot, 10 hónapig működött Magyarországon, akkor letartóztatták, és 24-ben a Szovjetunió fogolycserével kiszabadította. Ettől kezdve gyakorlatilag 1944-ig mindig valamelyik nemzetközi szerv, illetve a Kominternél valamelyik nemzetközi mozgalommal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. Alapjában véve Dmitrij Manuiszki volt a pártfogója, és ez meghatározta, hogy milyen kérdések kerültek az ő látóterébe.
2: Ő egy ilyen diplomata volt, azt lehet mondani, hogy ennek a kommunista világpártnak volt, az apparátusának volt az ilyen embere?
6: Igen. Nem diplomata volt, inkább,
2: hát jó,
6: inkább emisszárius. Igazából ez a kominternes pályafutása az a 30-as évek elején kezdődik, amikor őt kicserélték Moszkvába, akkor rövid szovjetunióbeli tartózkodás után Párizsba küldték, ahol egy nagyon jelentős magyar emigráció volt, főleg gazdasági emigráció, de nem lehetett elválasztani a kommunista és a politikai és a gazdasági emigráció, tehát ott volt 1928-ig, ott konfliktusba került azokkal a a Kunt Béla nézeteit valló politikusokkal, akiket a segítségére küldtek ki, ezután megrendszabályozás véget a Lenin iskolára küldték, amit a kommunista pártoknak a Káder képző iskolája volt, de már ekkor felfigyeltek, hogy ő milyen rendkívül jó szervező, úgyhogy gyakorlatilag már a iskola mellett kapott különböző megbízatásokat, tehát már 30-ban elküldték Dániába és Svédországba, hogy szervezze a munkanélküliség elleni harcot, és igazából azt hiszem, hogy már a párizsi időszak alatt felfigyelt rá Dimitro Manuiszki, akinek az érdeklődése az különösen kiterjedt a francia vidék iránt, miután a emigrációban ő is élt ott, és jól ismerte a kommunista vezetőket, és ahogy formálisan elvégezte a Lenin iskolát, ő a Kominternek annak a részlegére került, ezt akkor ilyen országtitkárságoknak, rendelszekretáriátoknak nevezték, amelyet Dimitro felügyelt, ez Franciaország, Belgium, Spanyolország, illetve Spanyolország akkor később tartozik ide, tehát a Benelux államok, és ezeknek az ügyeivel foglalkozott. Ez azt jelentette, hogy figyelte az ottani pártsajtót, ellenőrizte, hogy a Komintern határozatait hogyan hajtják végre, különféle direktívákat és leveleket írt ezeknek a pártoknak.
2: Hát ez nagyon érdekes egyébként, ugye nem biztos, hogy tehát én nem értem őszintén, hogy mondjuk miért nem volt erőteljesebb a róla szóló, de akkor azt majd elmondjátok, hogy a róla szóló ismeretanyag, amit átadtak így a gimnáziumi ismeretanyag mondjuk.
6: Hát az az igazság, hogy az ő tevékenységét, tehát a 45 előtti tevékenységét nem lehet magyar forrásokból megírni. Tehát az, hogy kiterjedt nemzetközi kutatás, az azt jelenti, hogy miután a Magyar Kommunista Párt nem önálló párt volt, hanem a Komintern egyik szekciója, a Magyar Kommunisták Magyarországi Pártjának iratanyaga is Moszkvában található. Azon kívül ahhoz, hogy megértsük, hogy mit csinált mondjuk Franciaországban vagy Spanyolországban, én elmentem Spanyolországba és Franciaországba is kutatni. Tehát ezt jelenti a kiterjedt nemzetközi kutatások.
2: Hát például az, hogy a Komintern küldötteként Pedro néven a polgárháborús Katalóniában dolgozott, ugye, hogy a szovjet érdekeket érvényesítse.
4: Igen, én erre mondom, hogy tegnap ismertem
2: ez
4: meg,
2: és akkor jött el.
4: Igen, ez az összefüggés a címadással, ugye a világforradalom szolgáltában.
6: Hát a spanyolszági fejezet az különösen érdekes, tehát ha azért az embernek vannak ilyen ismertei, akkor a barcelonai hóhér, vagy nem is tudom, ilyen jelzőket aggattak rá. Azt hozzá kell tenni, hogy nem ez volt az első spanyolszági kiküldetése. Tehát azért ilyen pár hónapokat már korábban is volt, és mint mondtam, Spanyolország 1931-től a Komintern tevékenységének homlokterébe került, és akkor ő már ekkor Spanyolországgal foglalkozott. Tehát ismerte a spanyolországi ügyeket, úgy ment ki Spanyolországba, hogy már volt némi elképzelése a párton belüli viszonyokról, és amikor kitört a polgárháború, akkor kiküldték őt, de ott mindenkinek álneve volt, tehát nem ő volt az egyetlen, aki álnéven ért kint. Egyébként volt egy másik magyar is, aki Pedro volt, ő Pedro Rodriguez volt, és van egy Pedro Fernández, ő Csíbi Lajos volt. De a spanyol pártban is voltak Pedrók, úgyhogy ezért nagyon bonyolult a helyzet, mert
4: legalább egy valaki lett volna a Hozé, mondjuk.
5: Nem, a Pedro
4: kocsájában. A Pedro kocsájában.
6: És hát ugye azzal vádolták, hogy részt vett a NIM meggyilkolásában, és a POUM, a marxista, a szocialista egységpárt vezetőinek eltüntetésében, de és jó, hogy ő az NKVD ügynök rezidense volt, és még ilyeneket sorolhatnánk. Valószínűleg az történt, hogy valaki egyszer leírta, aztán átvették tőle. A valóságban nem kellett, hogy ez legyen, hiszen a szovjet állambiztonsági szerveknek több tucat munkatársa dolgozott kint. Nyilván volt valamilyen
4: érintkezés. De akkor nem is volt NKVD-s?
6: Nem.
4: Tényleg?
2: Ez az érdekes, ugye, igen, hogy ezeket abszolút. Az ilyen legendákat, aha, meg ilyen hiedelmeket, meg szóbeszédeket le kell bontani minden ilyen alkalommal, amikor megjelenik egy ilyen. Ez nehéz?
6: Igen. Igen, mert nagyon, mert még a spanyol szerzők is, meg rengeteg szerző átveszi ezt. Uh-huh. De ő a Comint, egyértelműen a Comintern megbízásából került oda. Na most az egy, azért nem egyszerű a kérdés, mert a Kominternen belül volt egy nemzetközi kapcsolatok osztálya, amiből viszont átjárás volt a szovjet állambiztonsági szervek között. Tehát ez az osztály foglalkozott a hamis útlevelek készítésével, ők biztosították a külföldi találkozókat, tehát minden kominternbeli munkatárs valamilyen kapcsolatban volt az NKVD-vel, hiszen az NKVD adta az útlevelet, mondom, külföldön ő biztosította a találkozókat, az, hogy a kiküldetés rendben legyen, és információcsere egészen biztosan volt Spanyolországban is. Uh-huh. De őnek nem kellett ilyenekkel foglalkoznia, hiszen erre profik ott voltak.
5: Meg voltak a szakemberek erre, ha jól értem.
6: Igen.
2: Nagyon érdekes egyébként az, hogy a Zinger Ernő néven született, ugye? Zsidó
6: igen.
2: Családban.
6: Ő volt a 10. gyerek. A legkisebb gyerek.
4: A legkisebb.
2: Ráadásul ugye orvosnak tanult, tehát egy ilyen értelmiségi pálya volt előtte, és akkor ez mennyire jellemző, hogy ő később egy ilyen, hát egy ilyen nemzetközi, nem tudom, felbújtó, megfigyelő, hogy lehet őt megnevezni?
6: Hát azt nem tudom, hogy nem felbújtó, inkább Komintern nem is szárjós volt. Aha. Tehát nem, azért olyan nagy önállósága nem volt, tehát ő egy határozatot hajtott végre mindig, uh-huh, meg direkt. Bár abból a szempontból befolyása volt, hogy azokat a dokumentumokat, amelyeket megvitattak, azt ő készítette, tehát az alap, az ő munkája, uh-huh, volt. De én szerintem ez egy kitörési pont volt. Ahogy az orvosi egyetem is egy kitörési pont lehetett, ez is valamiféle kitörési pont volt a számára. És hát azt hozzá kell tenni, hogy egyrészt nem volt buta, másrészt kiváló szervező volt, harmadrészt mindig gyorsan felismerte azt, hogy mi az aktuális irányvonal, és mihez kell igazodni. És erre nagyon ügyelt. Már ekkor is, meg itthon is majd.
2: Mennyire lehet eltávolodni egy kutatási alanytól, amikor azért, hogy is mondjam, tehát nagyon bele kell ásni magát az embernek abba, hogy minden egyes kicsi részletét megismerje az ő nem csak a karrierjének, meg a politikai életének, meg tevéd, de magánéletének is.
6: Nyilván, tehát enélkül nem megy, de nem lehet, hogy... és mondjam, tehát valamiképpen közel kerül hozzá az ember, de ahhoz, hogy meg tudja rendesen írni, ahhoz távolságot kell tartani. De hát én tanítottam az egyetemen, és mindig azt mondtam a gyerekeknek, hogy ne a mai eszükkel gondolkozzanak, uh-huh, hanem próbálják abba az időszakba beleélni magukat. Tehát anélkül, hogy én nem tudom, hogy ő milyen körülmények között dolgozott, nem értem meg a döntéseinek a mozgatórugóit.
4: Sőt, nem, hogy nem értető, még félre is vezető lehet, ha a mai gondolkodással, a mai környezetbe próbálom illeszteni azokat a cselekedetek, amiket
6: tehát
4: amikor
6: voltak. Ezért kellettek például a nemzetközi kutatások, és megismerni a mondjuk a Komintern aktuális politikáját, hogy értsem azt, hogy miért úgy döntött, ahogy döntött, vagy miért hozta azokat a döntéseket. De nem szerettem meg.
4: Aha, világos.
6: Okay. Hogy erre a válaszoljak. Persze közel megismertem, de nem szerettem meg.
4: Mennyi idő volt egyébként ez a kutató munka? Mert ugye, hogyha csak itt, amit felemlítettünk, vagy megemlítettünk országokat, hogy hány helyen járt, tevékenykedett, el kellett utazni, helyben gyűjteni, az ez rengeteg, ez nem
6: menő. Az az igazság, hogy én ezt nagyon régen elkezdtem, de voltak időszakok, amikor pihentettem. Aha. Tehát én közben azért néhány könyvet írtam már ezen kívül. Hát ugye Moszkva eleve a kulcskérdés, mert majdnem minden megvan, de hát tudom, egy évben egyszer-kétszer lehetett elmenni, 2-3 hétre. Ott is várni kellett, amíg megkapja az ember az anyagot. Tehát azért egy pár év volt a kutatás, igen. Aztán voltam kétszer Párizsban, Spanyolországban.
4: Tehát akkor ez nem egy ilyen nekiülős munka volt, hanem is folyamatosan ment az adatgyűjtés.
6: Igen, meg hát az az igazság, hogy mondjuk a spanyol polgárháborúnak könyvtárnyi irodalma van. Uh-huh. Tehát én arra törekedtem, hogy összevessem és kivegyem belőle azt, ami rá vonatkozik, és én arra törekedtem, hogy ütköztessem a véleményeket róla is például, vagy a jellemzéseit, ilyen jellemzés is volt, olyan jellemzés is. És hát a Komintern is egy könyvjárnyi.
2: Mindegyik egy külön-külön kötetet, vagy többet is érdemelne valószínűleg.
6: Igen, tehát az, hogy a Komintern hogyan működött, az például itthon senki nem ismeri. Tehát mondjuk kellett egy ilyen háttérinformációt is adni ahhoz, hogy mit jelentett az országtitkárság, mert ugye a külvilágos csak a választott testületeket látta. Uh-huh. Elnökség, titkárság, végrehajtóbizottság.
4: Igen.
6: De volt egy óriási apparátus.
5: És hát szerintem még egy fontos dolog, hogy miért nagyon-nagyon fontos megismerni a 45 előtti Gerőt. Azért, mert 45 után Gerő kulcsszerepet játszik Magyarországon, és semmit nem fogunk belőle megérteni, ha nem ismerjük ezt az előéletét, a korábbi tevékenységét, a pozícióit, egyáltalán azt, hogy miért tartották őt fontos szereplőnek Moszkvában.
2: Sőt, az egész rajta keresztül az egész 20. századi magyar kommunizmus kialakulását, ezt a politikus típust, akit ő képviselt, a kialakulását, tehát és egyébként nyilván a jelen helyzetet sem értjük egészen pontosan, hogyha nem nézünk utána ezeknek, hogy alakult ez ki, hogy milyen személyiségváltozások voltak. Ez nagyon érdekes volt, amit Magdolna mondott, hogy egy ilyen kiugrási pontnak kezelte, tehát hogy egy ilyen családból jöve ez egy lehetőség volt neki, és utána meg gyakorlatilag egymás után ugye hozta az egyik a másikat.
6: Igen, azt hiszem, hogy itt azért már említettem Manu Iszkét, aki Dimitrov Moszkvába érkezéséig kvázi a Komintern igazi vezetője volt.
5: Ez a bolgár Dimitrov?
6: Igen, de a Manu Iszki az egyébként ukrán és ukrajna külügyminisztere lett majd a háború után. Ő volt az, aki még a Komintern megszűnése után is utána nyúlt, tehát magával vitte a hadsereg 7. politikai igazgatósága, ami a front propagandával foglalkozott, még 45 után is odafigyelt rá, és azt kell, hogy mondjam, ő egy nagyon zárkózott ember volt, és nehezen oldódott fel, de a Manuiszki volt, akivel egyfajta ilyen atyai jó barátságban volt, és amikor aztán megjött 59-ben a halálhíre, akkor nagyon mélyen megrendítette.
5: Természetes halála halt meg?
6: Igen.
5: Micsoda ritkosság.
2: Ebben a korszakban. Hát nem mondjunk el mindent a könyvből, nem is lehet nyilvánvalóan.
4: Főleg a második részből, ugye, ami majd valamikor jön, hiszen ez
6: hát azt remélem, hogy jövőre.
4: Jövőre? Jövőre? Okay. Na, ez nagyon izgalmas, az első kötet már a boltokban. Még egyszer akkor Gerő Ernő politikai életrajza 1898 és 1944 között a Világforradalom szolgálatában címmel jelent meg.
2: Kronosz könyvkiadó. Kronosz
4: könyvkiadó szerző barátnak a történész, aki a vendégünk volt, Katona Csaba történész úrral együtt. Nagyon szépen köszönjük,
2: nagyon szépen köszönjük, izgalmas beszélgetés volt.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újra, vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
4: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
4: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
3: Nem jó.
4: Tegyünk alá zenét!
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Megszűnhetnek a védett üzemanyagárak, megalakult az Állatvédelmi Élelmiszerbank, még razziáznak a rendőrök. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Kivezethetik a védett üzemanyagárakat, a jövő héten már dönthet is erről az országgyűlés. Az erről szóló előterjesztés szerint ugyanis a nemzetközi energiapolitikai helyzet egyre javul. A tervezet ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén a szakminiszter ismét bevezesse az ármaximumot. Több benzinkúton egyébként már a védett ár alatt tankolhatunk. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. A fel nem használt állat eledeleket mostantól a menhelyeknek juttatják el. Az alapítvány jelenleg mindegy 120 tonna állateledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnányi adomány érkezik a székesfehérvári raktárba. Az európai szinten is egyedülállónak számító program keretében a jövőben állatgyógyászati eszközöket és gyógyszereket is fogadnak majd. Újabb razzia, ellették a rendőrök az ország útjait. Ma délelőttig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel megfújatják a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket, közölték. A tavalyi akció során több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást. Közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban továbbra is zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat és a jogosítványát is elvehetik. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
6: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
5: Marad a nagy meleg, másodfokú hőségriasztás van érvényben. A várható időjárásról már is mondom a részleteket. Tikasztóan meleg időnk lesz ma is. Egy-egy zápor, zivatar csak északon alakulhat ki, nyugaton, északnyugaton pedig a délies szél is felerősödhet. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Másodfokú hőségriasztás él egészen kedd éjfélig. Fontos, hogy igyanak sok vizet, hűtsék le magukat gyakran, gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autókban. A jelenlegi előrejelzések szerint egész jövő héten 30 fok felett alakulnak majd a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház!
8: A legjobbat a legjobbaknak, folytatódik a Millás reggeli best of válogatása.
9: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli.
3: különleges fagylaltokkal és desszertekkel készül a múzeumok éjszakájára a Veszprémi Várnegyed, és hogy mik ezek, ezeket fogjuk meg tudakolni dr. Nagy Veronikától, aki a Veszprémi Gizella Királyné Múzeum igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, valóban nagy izgalomban vagyunk. Csatlakoztunk ehhez az országos kezdeményezéshez, hogy idén a gasztronómia fűszerezze meg a múzeumok éjszakájának a programját, és hát a frissen megújult Várnegyedben, Veszprémi Várnegyedben, ahol gyönyörű környezetben új kertekkel és egyre másra megnyíló új épületekben kínáljuk ezeket a programokat. A Gizella Múzeum az egyik fő szervezője ennek, és a témáinkhoz, tehát a kiállításainkhoz és eseményekhez kapcsolódóan készítettünk cukrászokat, nehéz feladat elé állítottuk, meg kellett álmodniuk, hogy például mondjuk a hozzánk érkező látogatók bogáncsba tudjanak harapni, na, vagy lidium koktélt tudjanak inni.
3: És az miért pont bogáncs süti és fehér lidium koktél?
10: Van egy nagyon szép, egyébként egy díjnyertes kiállításunk, az év kiállítása volt a tavalyi évben, Bogáncs és Lilium a címe, valójában Bűnbánó Mária Magdolnáról szól, tehát egy nagyon különleges személynek a nagyon különleges történetéről. Ő rajta keresztül állítottunk emléket a frissen boldogálvatott Bodi Mária Magdolnának, egy vértanú szentnek, akihez a lilium illeszkedik, mint szimbólum a csodálatosan tiszta makulátlan életéhez, és ugye Bűnbánó Mária Magdolnának pedig a bogáncsa szimbóluma, ami egy nagyon bonyolult szimbólum, ahogy a növény is, hogy hát egyszerre félelmetes, ugyanakkor mégis az egyik legartisztikusabb növény, gyönyörű szép formái vannak, nagyon szép egyébként, aki ellátogat hozzánk, az egy timeless-zel láthatja, hogy a bogáncs virágot bont, ami hát egy páratlanul szép, egy szépség, egy természeti szépség, és hát ez a bonyolult szimbolika, amit ugye föl lehet fedezni a kiállításban, egyébként egy játék, egy családi játék, vagy csapatjáték keretében, és a fekete fénynek a mágiájával lehet itt titkot fejteni. Aki ezt megfejti, az mehet az étterembe, a nagy szemináriumnak az éttermében, ami egyébként egy gyönyörű kerten keresztül közelíthető meg, és akkor ott bogáncsba haraphat, ami hát reméljük, hogy
3: nem de jól hangzik,
10: nagyon. Igen, hát a cukrászok nagyon törték a fejüket, hogy lehet ezt az összetett komplex növényt és ugye szimbolikát megfogalmazni a cukrászat világában, egy sütemény formájában, és hát szerintem elég izgalmas kísérletet tettek erre, szóval nagyon kíváncsian várjuk, hogy majd mi lesz a látogatóknak a reakciója erre.
3: Hát egyébként, hogyha én olvastam azt, hogy mivel készülnek, és nem tudtam eldönteni, hogy melyik az érdekesebb. Mert ugye azon túl, hogy van a bogáncsüti, meg a fehér lilium koktél, ugye van a Magdi fagyia, illetve van a második János Pál pápa kedvenc süteménye, illetve aki szereti mondjuk a borokat, és ismeri a veszprémi érseki pincészetnek a borait, akkor van egy olyan fagyi is, ami erre alapul, és van alkoholmentes és alkoholos változat is ebből, szóval ez egész jó választék.
10: Igen, igen, kiderült, hogy minthogyha csak erre készültek volna, és vettek volna ezt a lehetőséget a cukrászok és borászok, és egy egész csapat, akik egy rajzkőnél googoltak, és akkor most így elindult a fantáziájuk, valóban nagyon sok, és mindegyik mögött egy történet, egy program, egy esemény vár, aminek a fő pillanata az ugye ez a múzeumok éjszakája lesz, tehát most szombaton este felé indulnak ezek a programok, és ahhoz kapcsolódóan lehet ugye így belekóstolni ezekbe a történetekbe, mert ugye vannak történetek, amiket érdemes megkóstolni. Igen, valóban, az egyik egy nagyon szép történet, egy megható történet, egy kedves történet, a tavaly boldogálvatott Bodi Mária Magdolnáról, aki a nagyon nehéz időkben, a háború, második világháború idején, amikor ugye élelmiszer jegyekkel oldották meg az étkeztetést, tehát nagyon szerény lehetőségei voltak, gyerekeknek szeretett volna örömet okozni, és megoldotta, kreatívan megoldott ezt a feladatot, és készített egy fagyit sok embernek az örömére. Erre a történetre emlékezünk ezzel a Magdi fagyia nevű finomsággal. Aztán valóban lesz Szent II. János pápának egyébként Lengyelországban rendkívül népszerű sütemény, tehát ez egy létező süteménynek a most a debütálása itt Magyarországon, a Veszprémi Várhegyen. Ez egy, ne féljetek, a Katolikus Egyház útja a szabadság felé kiállításhoz és kerekasztal beszélgetéshez kapcsolódóan lehet ugyanitt ebben az étteremben megkóstolni, tehát a Nagy Szeminárium éttermében. Ezen kívül lesz egy bor, egy szintén díjnyertes bornak a fagylalt kreációja, ami alkoholos és alkoholmentes változatban is, ez az 1277 nevet is vagy viseli, mert hát ugye a Veszprémi érsekség az egyik első a Szent István király által alapított püspökségek közül, és a borászat az gyakorlatilag egyidős a püspökség megalapításával, és most új életre újra vitális lett a pincészet, borkostolók vannak a Várhegyen, és egyre másra születnek a jobbnál jobb borai.
3: Hát egy nagyon klassz program egyébként, maga a gyönyörű szép, úgyhogy aki nem járt még ott, annak azt javaslom, hogy egy jó meleg nyári éjszakára lehet számolni, vagy lehet Igen. számítani, és Igen. érdemes már korábban oda menni, kicsit sétálni, és kimenni ugye a kilátókhoz, és Igen, élvezni az egészet.
10: Igen, most már kikos kertek vannak, Aha. tehát ugye az egész úgy nézett ki eddig, és úgy is volt használható a közönség számára, hogy ugye van egy utcája, és az utcába, hogyha bejövünk a Vár utcába, akkor épületek homlokzatait látjuk. És most ez a titok, hogy most be lehet menni ezekbe az épületekbe, nagyon sokba ezek közül, és mindegyiknek van egy kis kertje, ahonnan egyébként pazar panoráma nyílik a városra, tehát ebből a szempontból is egy nagyon-nagyon szép élmény. És akkor hát most még hozzá kínáljuk a gasztronómiai különlegességeket.
3: Hát nagyon jó lesz a program, úgyhogy Szuper. Nagyon nehéz dönteni sajnos, hogy ki hova menjen, de örülünk neki, hogy Veszprém is belépett, mint klassz helyszín. Köszönjük szépen az információkat.
11: Veszprém alapból is egy nagyon klassz
3: helyszín, úgyhogy
11: tegyük hozzá, igen.
10: Igen,
3: köszönjük
10: igen,
3: szépen az információkat.
10: Köszönjük szépen a lehetőséget, és várunk mindenkit, aki mer Bogáncsba harapni.
3: Oké, köszönjük szépen, további szép napot. Jó,
10: köszönjük önöknek, és köszönjük.
3: Dr. Nagy Veronika, a Veszprémi Gizella Királyné Múzeum igazgatója beszélt arról, hogy mikkel várja a Veszprémi Várnegyed a múzeumok éjszakájára látogatókat.

0: ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.
4: Koly Tamás, a hvsv.hu éles szemű szerkesztője, nagyon jó szemmel kiszúrta, hogy bejelentették az év egyik legnagyobb hírközlési és streaming piaci felvásárlását az Egyesült Államokban, és hogy micsoda ez, erről fogunk beszélgetni. Szia Tamás, jó reggelt!
5: Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
4: Na, hát pedig az amerikai biznisz oldalakon, meg tőzsdei oldalakon abszolút vezető hír volt, még annyira, hogy a keddi tőzsderovatunkban be is számoltunk róla, hogy megtörténik ez a felvásárlás. Miről van szó?
5: Igen, hát egész konkrétan azt jelentették be a felek a hét elején, hogy a Fox Corporation, ami az egyik legnagyobb média cég ugye az Egyesült Államokban, Rupert Murdoch média mogulnak az alapításával, vagy a tulajdonosa volt, a tulajdonosának a cégnek sokáig, ugye most azt hiszem tavaly óta a fia Lachlan Murdoch a cégnek az elnöke és a CEO-ja. Ez a Fox Corporation megveszi a Roku nevű amerikai streaming és technológiai disztribúciós szolgáltatót. Ezt nagyjából azért úgy kell elképzelni, ezt a céget, kicsit mint egy olyan technológiai vállalatot, akinek van egy okos TV platformja, vagy mint egy okos TV gyártó lenne, saját alkalmazás platformmal és saját disztribúciós lánccal. Ugye ez azt jelenti, hogy ez egy olyan cég, ami arra szakosodott, hogy a nagy amerikai, vagy hát nem csak amerikai, hanem a nagy streaming hálózatoknak a tartalmai disztribútálja amerikai háztartásoknak, ilyen például a Netflix lehet, a Hulu vagy a Disney Plus. Tehát ők egy ilyen kapuőri szerepben vannak kvázi, és ezt a céget fogja megvásárolni, hogy a 2027 első felében zárulhat le az üzlet, azt mondták most a felek. Ezt a céget fogja megvásárolni a Fox Corporation 22 milliárd dollárért cserébe, ami részben készpénzzel, részben pedig részvénycsereügylettel lesz kiegyenlítve.
4: Igen, és ezért is volt ugye bent ugye a Bloombergen és az összes nagy csatornán, hiszen a részvénycsereügylet az, meg nyilván a készpénz is ugye változtat a árazásán a Fox Corporationnek, de a részvény ez nagyon fontos benne. Tehát a Roku-ról van szó, tehát hogyha jól értem, amit mondasz, akkor ők ilyen smart TV eszközöket gyártanak, vagy magukat a készülékeket is forgalmaznak, vagy csak ezt a cuccot, amit hozzá tudsz rakni a tévéhez?
5: És alapvetően a Roku-nak vannak saját hardverei, tehát saját streaming eszközei, ezeket ilyen úgy kell elképzelni, mint egy kis

0: inkább ez a legfontosabb része az üzletnek. Emellett rendkívüli módon szofisztikált, személyre szabott reklámajánló és reklámrendszere van ennek a platformnak. Tehát pontosan nézi és auditálja, hogy te mit nézel, mennyit nézel, milyen tartalmakat fogyasztasz, és ez alapján targetált reklámokat, kicsit Facebookhoz hasonlóan, ez alapján targetált reklámokat nyújt a nézőnek, és ez tökélyre fejlesztett a Roku az elmúlt években, és hát ez a platform, ez pontosan ezért aranyat ér gyakorlatilag egy olyan cég számára, egy olyan média cég számára, mint a Fox Corporation, ami ugye a lineáris tartalomkínálat terén egyébként nagyon erős lábakkal rendelkezik, hiszen a Fox News és a Fox Sports azért egy nagyon meghatározó vonalat képvisel a mai napig a lineáris tartalmak terén az Egyesült Államokban.
1: Hát most menni is fog nagyot ugye a bevételek miatt, mert a Foci VB-nek az egyik nagy közvetítő partnere ugye a Fox.
0: Sőt, a Fox az exkluzív közvetítő rendelkezik az Egyesült Államokban, és hát azért ott van az amerikai foci bajnokságot is ők közvetítik, azt hiszem most ott ilyen rotációs szinten van, de talán 2030-ig vagy tehát valameddig még ők az exkluzív közvetítők, és ugye a kosárlabda bajnokságot is, amiket mind ugye nagyon sok 10 millióan követnek figyelemmel az Egyesült Államokban. Úgyhogy ez egy igen jelentős horderejű üzlet az USA-ban. Egyébként nagyon érdekes azt látni, hogy milyen médiapiaci mozgások vannak arra fel a mostanában, mert hogy nem ez a legnagyobb volumenű, vagy a legnagyobb összegű ilyen üzlet, ugye már évelején megköttetett ez elvileg, bár ugye még nincs vége az évnek, de amikor a Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery-ért 111 milliárd dollárt fizetett, vagy hát annyit ajánlott be, és ezen az összegen végül is aztán megköttetett az üzlet, azért az egy valamivel nagyobb horderejű és összegszerűen is nagyobb üzlet volt. De hát azért ez is egy elég jelentős iparági változásnak számít, és hát azért nagyon sokat fog azt hiszem lendíteni a Fox helyzetén, vagy nagyon sokat fog javítani a Fox helyzetén az amerikai médiapiacon, aminek ugye Amerikában mindent áthat a politika, és ugye ennek is vannak politikai kihallásai, vagy kicsengései is, hiszen a Fox az hagyományosan egy republikánus párti, Trump párti médiacég, ugye Murdoch támogatta is Trump újraválasztását, és ugye még a Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery-nek is volt egy ilyen ága, hogy ott az Ellison család, ugye Larry Ellison, az Oracle milliárdos alapítója, ilyenek a fia, igen. David Ellison, a Paramountnak a CEO-ja, és gyakran nem vicces, hogy vannak ugye ilyen áthallások, hogy ilyen generációs áthallások a két ügylet között, és aztán a papa még meg is finanszírozta az ügyletet a saját magánvagyonából, ha jól emlékszem, 47 milliárd dollárnyi bankgaranciát adott.
1: Hát azt a board meetinget, ami ott volt, azt szerettem volna látni, hogy zajlott a döntésbe, ugye minden hírforrás azt mondta, meg háttérinformáció, hogy a papa pénze az, ami a biztosíték ebben az egészben.
0: És nem is kevés pénz, tehát aztán valami 47 milliárd dollárnyi összegről van szó, tehát ezek ilyen borzasztóan durva összegek, így európai, pláne kelet-európai szemmel felfoghatatlannak tűnnek.
1: A Rokunál ugye akkor ezek szerint az a modell, az a business modell, hogy egyrészt van a partneri hálózat, és hogyha Rokun keresztül fizetnek elő, akkor ő jutalékot kap, másrészt pedig van egy ilyen jól kialakult, ahogy te mondtad, ilyen személyre szabott reklám szolgáltatása.
0: Így, ahogy mondod, tehát hogyha valaki előfizet mondjuk a Rokun keresztül a Netflixre, vagy a Disney Plus-ra, akkor ezért a Roku jutalékot kap. Egyébként ez nem ismeretlen üzleti modell Európában sem, sőt Magyarországon sem. Tehát látjátok mondjuk, hogyha egy van Magyarország előfizetőnél, vagy egy Telekom, Magyar Telekom előfizetőnél is ugye egy tévé előfizetésen keresztül elő lehet fizetni, vagy hát a szolgáltatón keresztül elő lehet fizetni Netflixre, Disney Plus-ra, HBO Max-ra. Ezek mind arról szólnak, ezek olyan disztribúciós nagy kereskedelmi modellek, amiért a szolgáltató részesedést kap. És a Roku ezt tökélyre fejlesztette. Annyit fontos leszögezni, vagy megemlíteni, hogy ugye ez elég erőteljesen Egyesült Államok fókuszú ez a szolgáltatás. Ugye azt hiszem 100 millió amerikai háztartásban van ott a Roku, azt nyilatkozták a bejelentéskor, az üzlet bejelentésekor. Ettől függetlenül Európában is van már azért, vagy jelen van már azért a szolgáltató, például az Egyesült Királyságban, ott hivatalosan is, talán Írországban és Spanyolországban is, mintha ezekben az országokban, Franciaországban ott elő lehetne fizetni Roku szolgáltatásokra. De alapvetően igen, tehát azon, amit mondasz,
1: de bocsánat, akkor de az nem a hard.

0: veres verzió, nem? Tehát, hogy a, tehát, vagy igen? Tehát mind a kettő?
1: Ez együtt jár a kettő. Persze.
0: Azért kérdeztem csak, mert ennek a piacnak azért vannak elég érdekes szereplői. Ahogy korábban olvastam a cikketben, hogy korábban felvásárolta a Tubit a Fox, ugye? Az hasonló szolgáltatás, de van például, vannak olyan cégek, akik már évek óta ácsingoznak egy ilyen szerepre, mint például a Plex, ilyen, aminek ugye nem hiszem, hogy van hardveres része, de ilyen platformként jelen van.
1: Igen, abszolút. Mondjuk a Plex azért egy kisebb, és egy kisebb, inkább egy ilyen réteg szereplő ebbe a szegmensbe, de alapvetően abszolút igazad van. Akinek ez, szerintem ez az üzlet nem annyira feltétlenül jó hír, vagy nem annyira, tehát az ő papírjaikra inkább emiatt nyomás nehezedik, azok inkább a klasszikus streaming szolgáltatók, ugye a Netflix és társai, ugyanis ez gyakorlatilag nekik ez egy ugyanolyan lehetőség lett volna, hogy megszerezzék ezt a partnert, megszerezzék a Rokut, mint ahogy a Fox megszerezte. Ők ezzel elestek egy üzlettől, most ettől függetlenül ugye kénytelenek lesznek, vagy hát hogy ott lesz a partneri viszony köztük és a Fox között, meg a Roku között továbbra is, de hogy ez számukra nem biztos, hogy annyira jó fejlemény. De ezzel együtt azért azt nyilatkozták a Fox is, meg a Roku is, hogy függetlenül fog működni ettől függetlenül a két cég, de hát azért már most vannak olyan aggodalmak, vagy aggályok, hogy hát azért könnyen lehet, hogy az lesz annak a vége, hogy majd a Roku eszközök a Fox tartalmakat fogják nagyobb mennyiségben a nézők szem elé tenni. Tehát, hogy ezt ki fogják használni, hogy mondom, ezt a szinergiát a rendszerben az üzletfelek, és ennek lehet egy ilyen kihallása. Ezzel együtt azt mondják, hogy nem várható az, hogy ebben nagyon bele fognak állni a helyi versenyhatóságok, mert hogy vertikális piacokról van szó.
0: Hát meg ugye, amit pont szerintem nagyon érdekes az, hogy kikacsingatnak, tehát hogy ez a fajta, mi ennek a jelenségnek a neve? Cord cutting jelenség, amikor ugye átmennek a lineárisok digitális szolgáltatóvá.
1: Igen, ez az Egyesült Államokban abszolút érződik.
0: Hogy ennek az egyik része az, hogy a digitális szolgáltatók pedig kezdenek olyan tartalmakat kínálni, exkluzív tartalmakat, amik korábban a lineáris szolgáltatóknál voltak. És gondolok itt olyanokra, mint mondjuk az HBO Max-en, most nem tudom, hogy kell hívni, mert ugye átnevezték Max-re, és akkor kiderült, hogy most visszanevezik HBO-ra, vagy nem tudom, hogy mi lesz.
1: HBO Max-re,
0: igen. Most ez lesz. Szóval ők ugye sport szolgáltatásokat kínálnak, sport közvetítéseket, hasonlóképpen ugye bejön a Fox Sports, akkor a Roku portfólióba, gondolom én. Szóval ez nagyon érdekes lesz, hogy itt ki tud magának jobb pozíciót kiharcolni.
1: Igen, meg szerintem, amit még érdemes megemlíteni, és érdekes aspektus ennek az üzletnek, hogy ugye a Roku az valahol egy technológiai platformszolgáltató cég, vagy egy technológiai cég, és olyan cég, akinek ez a full stack, úgymond a kezében van, tehát rendelkezik technológiával, disztribúcióval és tartalommal együtt, ez a három, ez egy kulcsfontosságú elem, az, hogy összeálljon a kép. Ilyen nagyon kevés van a világon. Hova tovább, nekem kettő jut hirtelen eszembe, az egyik az a Sony, ugye a Sony Pictures-el és az összes eszközével, illetve az Apple, akinek ugye ott van az Apple TV-je, ami saját tartalomgyártás zajlik, tehát ugye, és ehhez képest nem nagyon van más. És ebbe a körbe léphet most bele a Fox, vagy ebbe a körbe léphet be a Fox, most nyilván jóval kisebb jelentőségű játékosként, de hát azért ez így is érezhető lesz. És mondom még egyszer, szerintem ami miatt ez nagyon lényeges, ez az akvizíció, az amerikai reklámpiac, ahol a Fox ezzel klasszisokkal jobb helyzetbe kerülhet. Ugye volt is egy ilyen becslés, azt hiszem a bejelentés kapcsán, hogy csak ennek az ügyletnek a segítségével megduplázhatja a reklámbevételeit a Fox. Tehát ez egy nagyon jelentős, ami mai időszakban, vagy a mai korban ez egy nagyon jelentős előrelépésnek tűnik.
0: Fú, oké, nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen, Tamás. Szerintem tényleg nem sokan hallottak erről az ügyletről, úgyhogy neked hála, most egy kicsit jobban beleláttunk. Köszönjük szépen az infókat.
1: Igazán nincs mit. Sziasztok!
0: Kói Tamással beszélgettünk, a hvsv.hu szerkesztőjével erről a telekommunikációs, hát lehet ezt mondani, streaming piaci mega bizniszről, a Fox ugye, és a Roku felvásárlásról volt szó, a hvsv.hu-n lehet olvasni. Ezt azt mondja nekünk a kedves hallgató, hogy az kizár dolog, hogy elment mellettem, mert nagyon jók a reflexeim, mint mondta Drax a Galaxis őrzőiben, úgyhogy így nem ment el ez a biznisz Kói Tamás mellett.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
6: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház!
8: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
9: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
10: Tarzan?
9: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
10: Majdnem Tarzan.
11: Millás reggeli.
12: Budapest ugye számos nehézséggel küzd, a magyar főváros leszakad a régiós versenytársaktól, holott a magyar gazdaság motorjáról van szó, úgyhogy cseppet sem mindegy, hogy pöfög, zötyög ez a motor, hogy mi a gond és hogy lehetne ezt orvosolni. López Benjaminnal, városfejlesztési szakértővel fogjuk végig beszélni, aki itt van a stúdióban.
13: Jó reggelt! Szervusz.
12: Jó reggelt! Először tegyünk rendben egy felvetést, ez az, hogy vízfejű Magyarország. És ezt sokan azt mondják, hogy ez nagyon nagy baj. Akár kulturálisan, akár gazdaságilag. Hogy néz ez ki más országokban? Ott is vízfej van?
13: Igen, az elmúlt években nagyon sokszor hallottuk azt, hogy Budapest egyfelől túlfejlett a vidékhez képest, másfelől pedig egyfajta vízfejt képez, ami elszívja a vidéktől az energiákat. Azonban, hogyha Főleg Magyarországhoz hasonló méretű országokat látok, akár a szomszédos Ausztriában vagyunk, de nézhetünk nagyobb méreteket, mint mondjuk Párizs esetében Franciaországban, akkor azt látjuk, hogy a főváros húzóreje az hasonló mérték, mint budapesti. Azonban a különbség az abban áll, hogy míg mások építenek erre az adottságra, mint egyfajta fejlesztési motorra, hogy az ott keletkező gazdasági hasznokat tovább gyűrűztessék a vidék irányába, addig Magyarországon az elmúlt években egy olyan fejlesztéspolitika volt hangsúlyos, ami látványosan kivérezhette a magyar fővárost, a gazdasági fókuszt mesterségesen igyekezte innen elirányítani, és ezzel igazából nem a vidéknek kedvezett, hanem összességében a magyar gazdaságot is lelassította.
12: Hiszen ha a motorban hamukot szórunk, akkor ugye akadozik az egész autó.
13: És ott is van, amit akartam mondani.
12: Ez pénzügyi kérdés?
13: Egyfelől
12: mert pénzügyi. Most akkor minden jó lesz, ha a főváros visszakapja a forrásokat.
13: Hát én ezt úgy mondanám, hogyha van egy autónk, és bevisszük egy szerelőhöz, hogy a futóművel van valami probléma, és hogyha a szerelő azt mondja, hogy semmi gond, maradjon a futómű, öntsünk bele több benzint, és akkor megvagyunk, az nem feltétlen vezet jó megoldáshoz. Ha ezt Budapest szempontjából szeretném átvilágítani, itt egyfelől nyilvánvalóan kell több pénz, de nem mindegy, hogy mire adjuk. Egyfelől magát a bevételi struktúrát érdemes lenne egy olyan irányban átreformálni, hogy a város érdekelt legyen a gazdaság fejlesztésben. Nézzük meg az elmúlt években, mi történt bármilyen fejlesztéspolitikai kérdésben a főváros részéről. Gondoljunk csak bele az olimpiára. Gondoljunk csak bele bármilyen nagy beruházásra, ami a városba akar jönni. Mit csinál mostanában egy önkormányzat? Bezár, összezár, nem akarunk, megvédjük a lakosságot. Miért is van ez?
12: Hát mert a lakosság szavazza meg a főváros vezetését.
13: Politikailag mindenképpen, de hogyha a bevételi oldalt nézzük, azzal, hogy az elmúlt évek az iparűzési adónak a növekményét, ugye az iparűzési adó egy önkormányzat területén megtermelt javaknak a önkormányzati beszedése, ugye ennek a növekményét az állam az elvette. Ezzel az egyetlen ösztönzőt is elvette az önkormányzatoktól, egyúttal a fővárostól is arra, hogy gazdaság növekedésben érdekelt legyen, hiszen most mit kap egy önkormányzat? Terheket a beruházásra, de nem kap ezért vissza semmit. Azonban a pénzügyi oldalt azt én mindenféleképpen árnyalnám, hiszen már nagyon sokat beszéltek erről az elmúlt években. Kevesebbet beszéltek viszont arról, hogy maga a főváros hogy működik. Mondok egy példát, menjenek el a hallgatók mondjuk a Ferenciek tere aluljárójába, amit egy pár éve újítottak fel. Ott azt fogják látni... Ott azt fogják látni, hogy a 15 üres üzlethelyiségből 3 van bérbeadva, a többi üres. Na most én tettem egy próbát, egy ilyen gyönyörű A4-es lapon ott van egy telefonszám, se híre, se hamva, hogy milyen telefonszám lehet, ki tudja kirakta, én felhívtam. Végül a vagyonkezelő fel is vette a telefont, és én jeleztem, hogy ki szeretném venni az üzlethelyiséget, és jelezték, hogy hát ez nem lehet. Hát és hogy miért nem? Mert hogy majd ha lesz pályázati kiírás, akkor lehet kivenni, és ugyan megkérdeztem, hogy mikor lesz. Hát azt nem tudják. Mikor volt? Hát az sem. Na hogy, és itt van a lényeg. Ha budapesti vagyongazdálkodást megnézzük, ami egyébként az önkormányzatoknak a mai napig egy közvetlen bevételszerzés és városfejlesztési forrása, jól működő önkormányzatok, mint mondjuk a 11. kerületben a Bartók Béla út felújítása, vagy a 2. kerületben a Margit negyed, ami pont ugyanerre ment, hogy az önkormányzat, ami közvetlen tulajdona neki van, azt célzottan bérbeadja, abból fejleszti a helyi gazdaságot és bevételre teszel, azt a főváros csúnyán szóval egyáltalán nem használja ki. Járunk elünk a városba, és a fővárosi tulajdoni ingatlanok üresek, alulhasznosítottak. És ez nem csak azért probléma, mert nyilván egy racionális...
12: Hát annál, hogy üres valami, attól még a havi 20 ezer forintos bérleti díjjal is beljebb van.
11: És ez tök független a forráselvonástól, meg a
13: teljesen, és itt van egyébként az érdekessége, hogy összfővárosi szinten 1000 milliárd forintos ingatlan portfólió is beszéltünk, hogyha mindent összeadunk. Mégis, ha megnézzük a vagyonkezelőnek a 2025-ös bevételi oldalát, 90 millió forint profitot realizált. Na most egy ekkora ingatlan portfóliónál ez több, mint felelőtlen gazdálkodási.
12: Miért van ez így vajon? Szabályozási kérdés, politikai akarat hiánya, bénázás, nagyon sok minden lehet.
13: Egyfelől, hogyha hazai szinten megnézzük az önkormányzati ingatlan gazdálkodás helyzetét, ez... Hát ennek van egy történeti előzménye. Egyfelől a rendszerváltás után az önkormányzatokra kvázi rászakadt egy nagyobb vagyontömeg, ennek egy részét elkezdték privatizálni. Azonban nem volt arra vízió, nem volt arra bármilyen szemlélet a 90-es, 2000-es években, hogy ezzel kezdjenek valamit. A 2010-es években indult el az a szemlélet, hogy az előbb említett példák okán is számos önkormányzat rájött, hogy ez egyfelől egy közvetlen fejlesztés politikai eszköz, másfelől pedig bevételszerzési lehetőség. Ez a fővárosban elmaradt. Ennek egy része visszavezethető azokra az okokra, amiket mondtam, viszont az is nagyon fontos jellemző, hogy maga a fővárosi intézményrendszer széttagoltan és nehézkesen működik. Most, hogyha visszatérünk egy nagyobb csomópont helyzetére, itt 6-8 kezelő is van. Minden kezelő más kezel, ha visszatérünk az aluljáró példájára, a közvilágítás, a BDK, a budapesti diszkivilágítás kezelés alatt van. Az üzlethelyiségek azok, hol a vagyonkezelő, hol a BKV tulajdonában vannak. A rendvédelemért a Föri felel, az aluljáróban mik, a felszínen már a kerületi rendészetek. Összességében nincs meg az a fajta hatékony menedzsment szemlélet, amivel lehet lehetségesen közterületeket menedzselni, ami meg is látszik a város állapotán. Másfelől pedig olyan integrált városfejlesztéseket végigvéni, mint mondjuk a vagyonkezelés és annak a városfejlesztéssel összekombinált módszere.
12: Oké, a forrás bővítésre vagy bevétel növekedésre ez az egyik út?
13: Egyfelől igen, másfelől még maradva a szolgáltatásoknál és a fővárosi fenntartású intézményeknél, szintén a fővárosi önkormányzat tulajdonában vannak olyan történeti intézmények, mint a Rákóczi téri vásárcsarnok, a Fővám téri vásárcsarnok, nem beszélve a történeti gyógyfürdőkről.
12: Hold utcai piac.
13: Az kerület, igen, de a módszer az ugyanaz. Itt vannak ezek a történeti, egyébként nagyon jó állapotban lévő vásárcsarnokok, amiket be lehet kapcsolni a turizmusba, amiket be lehet kapcsolni a helyi gazdaságba. Azonban, hogyha megnézzük, hogy ezek az intézmények hogy működnek, milyen irányelvek mentén, akkor nem látunk stratégiai célokat, nem látunk víziókat. Európa szerte, akár átmegyünk Pozsonyba, megnézzük ott a régi vásárcsarnok épületét, ezek a lokális gazdaság központi gazdaságok.
11: De hogy most nálunk hogy működnek?
13: Most nálunk úgy működnek, hogy.
11: Csak úgy szigetszerűen, ugye?
13: Egyfelől szigetszerű, semmi, ugye? És ez egy nagyon jó, amire rávilágított. Budapest egyébként ebből a szempontból még egyedi profillal is rendelkezik, hogy ilyen mennyiségű történeti vásárcsarnokok van. Ezeket, és akkor egy brainstorming által alakítanánk ezt a csodálatos műsort, el is lehetne menni ezen az úton, hogy ezeket össze lehetne kötni. Azonban semmi ilyesmi nincs, egyfelől szigetszerűen működnek, másfelől Magyarországon, hogyha mondjuk most a vagyon után áttértünk a vásárcsarnokokra. Ha vásárcsarnokokat nézzük, Van egyfajta beidegződés, hogy ezeket mindenféleképpen kizárólagos, hagyományos piaci árusításra kell használni. Miközben azt látjuk szerte Európában, hogy megváltoztak a vásárlói szokások, és ezek a belvárosi vásárcsarnokok nyilván megőrizve a piaci funkciókat is, de egyfajta multifunkciós, többszolgáltást kínáló terekké alakulnak át. És ez is egy szekció lényeg.
11: Rakjuk őket tele ajándékboltokkal, hogy bemenjen a turista?
13: Az a másik véglet, az a Fővám téri vásárcsarnok, ahol pedig
12: paprika, piroska, gulás.
13: Igen. Azt gondolom, hogy megfelelő egyensúlyokat kell.
11: Piros arany, majonnézes torma.
13: Például. Azt gondolom, hogy megfelelő egyensúlyokat kell ebben is találni, viszont visszatérve ugye mégiscsak a nagyobb képre, mert a fővárosi intézményrendszer mégiscsak egy ilyen átfogó szemléletet igényel. Egyfelől igen, a vagyongazdálkodásban egy sokkal fejlesztés és bevételnövelő orientáltabb szemléletet lenne javasolt alkalmazni. Másfelől pedig, hogyha az önkormányzatokat és a főváros helyét megvizsgáljuk, magát a bevételi oldalt is úgy érdemes átalakítani és úgy érdemes bővíteni a főváros számára, hogy az érdekelt legyen a gazdaság fejlesztésében. Ez nyilván egyfelől az iparűzési adó növekvénynek a visszaadását jelenti, de hadd mondjak még egy példát, a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Ez a tavaly évben állami szinten 111 milliárd forint volt, ebből Budapest ilyen pillanatban 0 forintot kap. A turizmus fejlesztési hozzájárulásnak a fele Budapesten keletkezik. Ez egy 55 milliárd forint. Ha annak legalább a felét megkapná a főváros, az éve szinten 25 kötője 30 milliárd forintot jelentene. És azt célzottan előírnák a főváros számára.
12: Hogy ez turizmus
13: fejlesztése. Hogy ne, igen, taktikai feltétel, nagyon jó a taktikai urbanizmus, meg a pop-up parkok, de ne csak a cukiskodás, hanem valódi fejlesztés politikára fordítsa.
11: Mi az a taktikai urbanizmus?
13: A taktikai urbanizmus az azt jelenti, hogyha már itt kibontjuk, hogy egy közterületet ideiglenes jelleggel humanizálnak, átalakítanak, ami nagyon rendben van, egy-két évig, csak hogy kicsit az fejlesztés politikában ez berögzült az elmúlt években. Mondok egy példát, a nagykörúton a bicikli sávok, az taktikai urbanizmus felpestették. Ez egy-két évig működik, hogyha 7 évig van valami, az már nem taktikai urbanizmus, hanem hát nem is tudok olyan rádiókompatibilis szavakat hirtelen, hogy akkor az amúgy az egy rossz rendszernek a betakozódása már. Ez egy általában egy első
11: miért
13: lépés.
11: Miért ott mi lenne a jó rendszer?
13: Ugye a taktikai urbanizmusnak az a lényege, hogy az első lépést adja egy átfogó fejlesztéshez, hogy teszteljék az emberek. De hogy ez ugye egy-két évig tart. Hogyha 7-8 évig egy ideiglenes rendszer van, az már nem taktikai urbanizmus.
11: De okay. A bringasávokat nem állandóra tervezték ott például?
13: De hogy ugye a második lépésre várunk, a Nagykörút felújítása szintén egy olyan projekt, ami előkészítés alatt van, reméljük, hogy meg fog valósulni, és akkor...
12: Ja, ha már projekt és ha már felújítás, ugye városfejlesztés kapcsán leginkább közlekedésfejlesztési projektekről hallunk. Biztos van más, csak nekem újságolvasóként ezek ütötték át az inger küszöbömet. Ez például jó irány. Épp mai Budapest rovatunkban beszéltük, hogy mennyi hév csere lesz, fonódó villamos Dél-Budán, stb. Ennyi? Vagy itt azért nagyon más is kéne csinálni, ha már fejlesztjük
13: a főváros. Ha már közlekedését megtudtam a homlokomat, mert a 3-as metróval jöttem, ahol 35 fok van a föld alatt, szóval pont témába illik ez a dolog. Igen, mindenképpen, és a kötött pályás fejlesztés az egy nagyon fontos irány, és nagyon nagy lemaradásban van a főváros. Ugye már Bukarest is egy olyan város itt a szomszédban, ahova most adják át a repülőtérre tartó metrót. Az összes régiós fővárosban tucat számra adják át az új metróvonalakat, villamosvonalakat. Budapesten az elmúlt 10 évben nem történt semmilyen típusú fejlesztés. Konkrétan egyedüli főváros a régióban, ahol jelen pillanatban a déli körvasúton kívül, ami egy állami vasúti beruházás, de helyi szinten nincsen kötött pályás fejlesztés.
11: Hát a fonódó az még talán 10 éven belül volt, nem az a kis összekötés talán max.
13: 2013.
11: Tényleg? Jó, akkor gyorsan rögzünk.
13: Igen, hát igen, telik az idő. Igen, és ahogy a kötött pályás fejlesztés az egyik oldal, viszont van egy másik, ami én azt gondolom, hogy ugyanolyan égető, az az úthálózat. Budapesti szinten én azt gondolom, hogy ha itt a hallgatók akár az autóból hallgatják ezt az adást, most is érzékelik ennek a hiányosságait.
11: De most megint a pénznél vagyunk.
13: Megint a pénznél vagyunk, viszont nem mindegy, hogy a kötött pályás fejlesztéseknél tudunk Európai Uniós forrásokat igénybe venni, míg az úthálózat, mivel az Európai Unió kinéz a tagállamokból, hogy azt talán önerőből sikerül megcsinálni, hogy abban arra nem lehet. És itt nagyon fontos lenne az, hogyha fővárosnak a bevételi mozgásait neveljük, az bizonyos célokhoz legyen kötve. Szóval, ha van egy olyan megállapodás az állam és a főváros között, hogy bizonyos forrásokat visszakap, vagy átcsoportosítanak a számára, akkor legyen az, hogy 5 éven belül ilyen bizonyos feltételeket vállal mellé. Az egyik ilyen feltétel nagyon fontos az úthálózat kérdése. De ugyanilyen feltételnek gondolom azt, hogy a főváros az intézmény rendszerében pont az előbb említett okokra visszautalva végezzen egy olyan átfogó modernizációs hatékonyságjavító csomagot a szervezetén belül, ami ténylegesen hosszú távon fenntarthatóan javítja a főváros működését. Mondok egy példát.
12: Ez miért számít a gazdasági fejlesztés? Vagy jók-e az utak, vagy van elég kötött pályás közlekedés. Mert azt még értem, hogy az üzleteiségek ne pongjanak, amit először mondtál. De például katasztrofális állapotban van a közműhálózat is.
13: Ugye, hát, ugye ott a meg kettő, a rezsicsökkentés. A kettő összefügg, hogyha a közműveknél mondjuk a vizet nézzük, hogy ott a csatornáknak a kicserélése, ott az útpálya felbontásával jár, szóval az egy win-win dolog lenne, hogyha a főváros csak lenne mondjuk egy olyan útfelújítási terve 10 évre előre látólag, ahol tudja ütemezni ezeket a fejlesztéseket. Csak ugye a probléma az, hogy 2023 óta a fővárosnak nincs útfelújítási programja sem. Most készül az új, 3 éve vagyunk úgy, hogyha a fővárosra most rádőlne mondjuk 50 milliárd forint, nem lenne egy terve, hogy éppen milyen utakat akarra felújítani, mivel az
11: is most van előkészítés alatt. Most egy kicsit hátrébb mész a mikrofon
13: irányába. Persze, persze. Igen, csak ahogy nézem közben az utakat, már mennék megjavítani.
12: Igen, látszik, dőlsz előre folyamatosan.
13: Igen. Mi volt a kérdés, bocsánat?
11: Mi volt a kérdés, András? Mit kérdeztem? Figyeltél?
12: Hogy te mit kérdeztél? Igen. És én figyeljek. Értelek, hogy
13: úgyfelújítási kapcsolatban.
12: Mi az oka, hogy nincs terve főváros?
13: Igen, abszolút. Igen, visszatérve...
11: Ez is pénzkérdés volt?
13: Nem. Az okozat az nyilván bevételi oldali hiányosságokról is összefügg. Az látható, hogy amiatt, hogy már azért lassan 10 éve a főváros önkormányzat pénzügyi helyzete az folyamatosan konfliktusokkal jár, és egyfajta mindig egy ilyen politikai konfliktusban van ez az egész intézményrendszer. Azok a fajta alapvető stratégiai tervezési eszközök, víziók, amik mondjuk jellemezték ezt a város még régebben, azok eltűntek és felörlődtek ebben a napi működési problémákban, miközben ugye a kettő az nem megkerülhető. Attól függetlenül, hogy egy városnak milyen pénzügyi mozgástere van, muszáj, hogy rendelkezzen előkészítés alatt álló tervekkel, mert különben ugye, ha nincsenek cél, akkor hiába van bevételi
12: oldal.
13: Nagyon
12: sokat beszéltünk a pénzről, meg most már beszéltünk az úthálózatról, beszéltünk kicsit a közművekről, beszéltünk az ingatlan gazdálkodásról, de mivel lehetne még beröffenteni Magyarország motorját,
13: igen,
12: a budapesti főváros?
13: Ha a pesti belvárosban sétálom mondjuk a Nagykörúton, ez egy csodálatos épületállomány egyébként, az a fajta az infrastruktúra, amit megörököltünk, az tényleg fantasztikus, nem hiába látogatják ezt a várost ennyien. Ennek a kiépülése az a dualizmus idején volt, és akkor Budapest a világ egyik leggyorsabban fejlődő városa volt. Hogy volt ez? Úgy, hogy az állam és a főváros együttműködött, voltak olyan intézmények és átfogó tervek, ahol a két szint együtt megálmodta, megtervezte, hogy milyen Budapest akar látni 10-15 év múlva, és közösen fejlesztették ezt a várost. És hagyományosan Budapestnek a magasabb volumenű fejlődési periódusai akkor voltak, amikor az állam és a főváros közösen tervezte meg ennek a városnak a jövőjét. Ma állami szinten nincsen gondolkodás, nincs vízió, nincs állami fejlesztéspolitika arról, hogy milyen gazdaságot akarunk Budapesttel, milyen turizmus szeretnénk a várossal, hova akarjuk eljutatni. Semmilyen jellegű, csak stratégiai dokumentum sincsen, miközben pont azért, mert kvázi vízfejű.
12: Ja, hogy ezért nem tudunk mondani, hogy hogy tudunk beröffenteni a motort, mert az önkormányzat és az állam sem tudja.
13: Így van, így van. Sőt, és bocsánat.
12: Tehát azt se tudjuk, hogy most akkor Budapest egy ipari központ legyen, egy mezőgazdasági központ, tudunk. Vagy turisztikai
13: sőt,
12: központ.
13: Sőt, ugye nagyon sokat, az elmúlt hónapokban nagyon sokszor elhangzik az, hogy magasabb hozzáadott értékű gazdaságot, gazdasági növekedést kell célul kitűzni. Ugye ennek azért a központja a nagyvárosok, ezen belül pedig Budapest. Azonban, ami Budapest gazdaságáról, gazdaságfejlesztéséről semmilyen elképzelés nincsen, addig ez országos szinten is visszamaradás fog szülni, hiszen a motor megkerülhetetlen. És ez nem fog változni. Ezt szóval, amikor megnézzük az összes nemzetközi jó gyakorlatot, erre adottságként építenek egy fővárosra, és mivel a GDP 40%-át Budapest termeli meg, állami szinten a fővárossal együtt kell közösen gondolkodni arról, hogy akarunk-e olimpiát. Milyen típusú turizmust akarunk, hogyan akarjuk azt elérni.
12: És akarunk-e szolgáltató központ
13: akarunk-e lenni? Szolgáltató központ lenni? Akarunk-e
12: akarjuk-e, hogy a digitális nomádok itt legyenek? Akarjuk-e, hogy startup főváros legyünk? Sok ilyet
13: már. És ez azért fontos, mert ugye Budapest egy kétszintű önkormányzati rendszer, ez a következő elemzéseknek a tárgya, az egy újabb szint, ami azért ennek a városnak a kormányozhatatlanságát az elősegíti, de azért mégiscsak maradva itt, ha vannak közös célok, és arra épülnek projektek és beruházások, akkor sokkal egyszerűbb egyfelől a projektek hatékonyságát tevíteni, másfelől pedig azokat az anomáliákat, lakossági elégedetlenségeket kommunikálni, megoldani, hogyha vannak közös célok. Ugye ez már évtizedek óta
12: nincsen. Mit akarunk kezdeni az Airbnb-vel? Mondok egy példát, amiben nincs egyesség. De ha szélesebbre nyitjuk a spektrumot, Magyarországon a nemzeti minimum, mint olyan nem létezik, az alkotmányban nem tudnak megegyezni a magyarok, hogy mi kerüljön az alkotmányunkba.
13: Igen, én lennék abból a szempontból ilyen lesajnáló, hogy sajnos ugye most visszatér a Budapestre, nincs meg az a fajta tervezési folyamat. Igazából, hogy mondjam, hogyha 10 különböző embert egy asztal mellé ültetünk, és nincsen egy karmester, aki ezeket az érdekeket facilitálja és becsatornázza, akkor ez mindenhol a világon így van.
12: Akkor szervezeti fejlesztés szükséges első lépésként? Legyen egy Budapest tanács?
13: Egyfelől állami és állami
12: és a főváros.
13: Ez most is van a fővárosi közfejlesztési tanács, csak nem hívják össze évek óta. Szóval az intézményrendszerek megvannak, csak ugye politikai alapon, amikor valakinek jól esik, ezt összehívják, aztán pedig nem.
11: Tegyük föl, hogy most ez rendeződik. Igen. Most legyünk optimisták az új helyzetben. Akkor miben van még lehetőség? Tegyük fel, hogy a finanszírozás is korrekten megállapodás lesz a főváros és az új kormány között. Hol van még mozgástér, hol van még kihasználatlan lehetőségek, amiket mondjuk esetleg az elmúlt években is észrevehettek volna, de vagy nem volt rá erő, vagy akarat, vagy hangsúly.
13: Pillér szerint ebben haladnék, hogy az állam főváros viszonyánál megbeszéli a közfejlesztések tanácsát. Azonban ugye, hogyha most bejön a több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz, ezek ugye, hogyha akár a hívek fejlesztését nézzük, ezek a várostérségi jellegű beruházások, és Budapest jóval túlnőtte már a város határa. Itt várostérségben kell gondolkodni, ami több mint 3 millió ember. Ezért, ami egyébként régen a Budapest fejlesztési központ volt, vissza kell hozni egy olyan fejlesztő intézetes szervezetértséget, ami segíti egyfelől ezek a projektnek a hatékony végrehajtását, hiszen ezek nagyon hosszú projektek, másfelől pedig a különböző önkormányzatokkal kapcsolatot tart és a különböző igényeket besatárnázza, ez a második. A államfőváros viszony után nagyon fontos az is, hogy a budapesti intézményrendszert javítsuk, egyfelől ne legyen az, hogy egy csomó pontban 10 féle kezelő van, hanem legyen egy gazda, aki mindenre rálát. És ez a fajta úgynevezett quick win, ez a fajta gyors győzelem, amit a városok akár egy hónap múlva is láthatnának, hogyha végre ennek a városnak lenne gazdája, és a fővárosi fenntartású főútvonalakon, a Rákóczi úton, a Nagykörúton vagy az aluljáróban nem olyan közállapotok lennének, amilyenek, az már magában a város élhetőségében, a komfortosságában is sokat jelentene. Ma elmegyünk akár a frissen átadott Blaha Lujza térre. Hát mit látunk ott? Most,
12: most tervezik a nyugatit, erről beszélgettünk a Gáborral, hogy meg lesz szépen csinálva Csillivillire, és három év múlva azt lökösödik.
13: Abszolút, ugye, igen, a rendfenntartás az egy dolog, de hogyha a Blahalújzateret megnézzük, a szökőkutat, amit két éve látottak, már nem működik, a térkövek már, már kijöttek és össze-visszállnak. A fővárosi intézményrendszerben egyfelől szervezeti integráció,
11: hát másfelől... Bocsánat, el lehet mondani azt, hogy hát a nagy megszorítások, mert hogy nincs, mert a túlélésre játszottunk. Kettő, a, hát a közönség.
13: Én nem lennék ilyen előítéletes a közönsége, nyilván benne lehet, viszont az ebben egy városvezetés, hogy ezt ugye menedzselje, és hogyha megnézzük a fővárosi cégeknek a működését, nincsenek teljesítmény mutatók felé, mondjuk a budapesti díszkivilágítás felé, hogy milyen gyakran nézze meg, hogy ezek az égők működnek. Hát a minden harmadik égő nem igaz aluljáróba. Ha Gellért hegyre felmennek a hallgatók, hogy most hétvégén nézik meg a Citadellára, amit átadtak, a Gellért egyik közpark, ami fővárosi fenntartású, itt nincs közvilágítás, nem égnek a lámpák, egy sem. És ez már hónapok óta így van. Miért? Mert a fővárosi cégrendszerben nincs meg az a fajta menedzsment kultúra, hogy legyenek a cégek felé fent a szolgáltatás színmutatók és eredmény célok.
11: Oké. Okay. Hát
12: kemény beszélgetés volt, igen, gondolatébresztő, igen.
13: Nem tudom,
12: hajrá Szabó néni, én csak ennyit tudok mondani, mert annyi problémát, igen, annyi problémát felsoroltunk, hogy én nem is tudom, hogy lehet ezen átrágni magunkat, de hát bízzunk benne, hogy egyszer csak sikerül. Köszönjük szépen, hogy itt jártál, nagyon érdekes.
13: Köszönöm a lehetőséget.
12: Az elmúlt percekben López Benjamin Verros fejlesztési szakértővel tettünk egy kísérletet arra, hogyan lehetne fejleszteni Budapestet, amely a magyar gazdaság motorja és jelenleg a túlélésért küzd.
14: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
15: Millás reggeli.
0: Ez volt a Millás reggeli Best of különkiadása. Köszönjük szépen, hogy hétvégén is velünk tartottatok. További jó pihenést!

0: mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
8: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Eredményt hozhatnak az antikorrupciós intézkedések, hőségriasztás él. Ma van a múzeumok éjszakája. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett 7-es cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a széves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
10: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
9: Itt a Múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Fokozódik a kánikula, forró napos idő várható ma. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon és a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A nyugati szél csak nyugaton, északnyugaton élénkülhet fel. A meleg reggelt követően pedig délutára 31-36 fokot mérhetünk. Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: numbers game.
1: Na jó, azért annyira nagyon késő nincsen, pontosan negyed, nem, dehogy is pontosan negyed, elnéztem, azt néztem, hogy 6. hó 15-e, nem 16 óra 15, 16 óra 7 perc van, és mint ahogy az kiderült, akkor 2026. 6. hó 15-e a pontos dátum, és Marvin és jó magam vagyunk most csak itt a stúdióban.
2: Sziasztok, szomorúan Balázs nélkül.
1: Igen, igazoltam van távol, ami drága Balázs barátunk, de örökül itt hagyta nekünk az általa, ismét általa csokorba gyűjtött híreket, mert ugye volt Balázsnak egy ilyen AI asszisztense, Andi.
2: Kirúgtuk Andit.
1: Andit ki kellett, hát el kellett küldeni pszichiátriára, folyamatosan halucinált ugyanis. Szóval egyébként ez engem megdöbbentett, hogy egy ilyen...
2: Az volt a gyanunk egyébként, hogy drogozik egyébként.
1: Lehet, igen.
2: Még nem derült ki. Nem kaptuk rajta.
1: Még a vérvétel eredményét még nem kaptuk meg. Na jó, de egyébként a viccet félretéve azért azt gondolná az ember 2026-ban, amikor azt várjuk, hogy bármelyik pillanatban öntudatra ébred, átveszi az irányítást, stb., akkor egy olyan basic feladatot rá hát lehet
2: ezért
1: bízni.
2: Ezért veszélyes, hogyha mégis átveszi a feladatot.
1: akkor kezd el halucinálni.
2: Tehát láttunk sok hollywoodi filmet, amiben a halucináló emberek öntudatra ébrednek, és átveszik az irányítást.
1: Milyen para, nem? Egy halucináló robot, egy ilyen halucináló természet. Mit mondtál? Azt mondtad? Megpróbáltál legölni? Megpróbáltál kikapcsolni?
2: Terminátor, kegyetlen gyilkológép, és nem beszámítható.
1: És nem beszámítható.
2: Úgy sem, amire tervezték.
1: Igen.
2: De tehát lehet, hogy éppen aznap mondjuk lehet, hogy lepkéket fogsz a Terminátorral fogni.
1: Igen,
2: benne de. Van. De lenne van a másik vége is.
1: Ez lehet, hogy ez igen, ez kéne valaki csinálni. Milyen jó vígjáték sztori lenne egyébként.
2: Írta is valaki a hallgató, hogy benyert valami vírust.
1: Lehet, hogy igen.
2: Köszönjük. Lehet. Nem, az a helyzet, hogy egy nagyon szép feladatot kapott szerintem. Nagyon. Úgy gondoltuk, hogy ez... Hát ha már úgyis minden nap erről beszélünk, vagy minden héten erről beszélünk, részben, nagy részben, akkor használjuk már ki fel...
1: És arra, amire elvileg teremtetve lettek.
2: Hát a leginkább elvileg ebben már biztosan kéne, hogy tudjon segíteni, és sajnos nem ment neki az a feladat, hogy egy hírfigyelő és a mi tematikánkba eső híreket összegyűjtse a nagyvilágból, zanzásítsa, lefordítsa a magyarra, és hát sajnos több munkája volt a Balázsnak néha vele,
1: igen, a korrigálással.
2: Amik szembe jönnek hírek, azokat feldolgozta volna.
1: Úgyhogy Andikát köszönjük szépen, de a próbaidő lejárta előtt elküldtük. Egyébként ehhez hasonló témákról lesz szó természetesen ebben a mai adásban is fogunk a mesterséges intelligenciával foglalkozni, mert hát kikerülhetetlen, nem azért, mert milyen AI freakek vagyunk, én megmondom őszintén, hogy a fülemen jön ki már ez az AI sztori, de egyszerűen az van, hogy most minden hírben, minden olyan hírben, ami fontos és releváns mondjuk a jövőnk szempontjából, minden másodikban ott van az
2: tök
1: AI.
2: Jó, de nekünk miért nem tud segíteni rendesen?
1: Hát ez az, hát ez a, én nézzen, amit itt van, mindenki fenyeget, ijeszget, jön a vége, átveszi az iralmat, itt van a szuperintelligencia, de odáig nem jutunk el, hogy egy ilyen basic feladatot el tudjon végezni. Én például az adminisztrációs munkáimat sokszor elmondtam már, borzasztó nagy örömmel adnám át neki. De szerintem ettől még mindig évekre vagyunk.
2: Nem tudom, olyan, mintha nem fejlődne ez a része. Tehát, hogy ez...
1: Igen.
2: Tehát,
1: igen.
2: Hogy nincs előrelépés.
1: A grafikai az része, brutális. Az brutálisan fejlődik. Igen, de hogy az a, ez a...
2: De ugyanúgy lehet mondani ezt a fordítást, tehát hogyha a fordítást igen. akarsz, akkor az már szinte 100%-os, sőt, szerintem 100%-os.
1: Hát, 99%-os. Tehát fordít úgy, mint egy jó fordító. Tehát nyilván egy sima emberi fordító is véd hibákat. Igen, szóval azért sok mindenre lehet használni, és egyébként majd erről is szól az egyik hír, amit Balázs összegyűjtött, hogy milyen szinten használják, és egyébként Magyarországon kimagasló szinten a mesterséges intelligenciát, de majd erről a maga idején fogunk szót ejteni. Hát sajnos muszáj lesz a Super El Niño-ról, ami nem sokára a nagy érdeklődésre való tekintete nem sokára megkezdődik, aztán vannak viszont szerencsére olyan hírek, hogy például a műanyag szemetet föl lehet majd használni a széndioxid tisztító gépek szűrőberendezéséhez. Aztán ugye sajnos megkezdődött a kísérleti fázis a mélytengeri bányászatnak, erről is fogunk beszélni, arról is a hazai villamos energiatermelés nagyjából 52%-át adták májusban városban a megújuló energiát használó erőművek, ami nagyon jól hangzik, bár azért az ember belemegy egy kicsit a hírbe, akkor azért már cizellálódik a dolog egy picit. Aztán például lesz egy ilyen líddel rendelkező hírünk, hogy pisi a pályán, ugyanis foci szurkolók vizeletét próbálták meg összegyűjteni Svédországban, hogy ebből műtrágyát állítsanak elő. Egyébként ez egy teljesen valid elgondolás, úgyhogy ilyesmi lesz majd, mint mondtam, AI robotika és a Microsoft felmérése, ez a magyarországi AI használattal kapcsolatban. Kiderül, hogy például ingyen, hogy lehet ingyen takarítást szerezni magunknak New Yorkban, ez egy nagyon vicces hír, ingyen megcsinálja nekünk a takarítást egy német cég. Aztán arról is lesz, hogy a kínaiak már most személyt adnak a humanoid robotoknak, ők eléggé előre gondolkodnak. Szóval ilyenek, aztán az Amazonról is lesz szó, mobilitásról is lesz szó, elektromos autókról is lesz szó. Szóval a szokásos híreink lesznek, szerintem érdekesek, tartalmasak lesznek.
2: El is szédültem egy kicsit.
1: El is szédültél egy kicsit. Most az a kérdésem, hogy vajon vágjunk is bele a hírekbe, vagy te hogy látod?
2: Szerintem kezdjük meg egy hírrel, nem?
1: És kezdjük meg egy hírrel.
2: Megkészítek egy kis laza leöblítő zenét, és akkor még utána még vissza tudunk jönni a feles hír.
1: Jó,
2: feles reklámblokk előtt.
1: Azért is jó, mert hogy az első hír az nem a szokásos optimista hangvétel, ugyanis a Super El Niño-ról szól, ami a feje tetejére állítja majd, legalábbis a szakértők szerint az időjárásunkat. Ugye a Gizmodo szemlézett a közleményben a Japán Meteorológiai Ügynökség által most már hivatalosan bejelentett El Niño kezdetet. Ugye ez a Japán Meteorológiai Intézet megtette azt a bejelentést, és a közvélemény, vagy a közlemény szerint Japán országszerte...
2: Kellett volna az a zene, mi?
1: Igen, kellett volna az a zene. Igen, csak kellett volna. Szóval, nem, hát ez egyébként egy tök egyszerű dolog. A lényeg az, hogy jön az El Niño, és valószínűleg minden jel szerint egy nagyon-nagyon nagy, nagyon is erős El Niño lesz. Ugye nagy Niño lesz az El Niño. Ugye ez azt eredményezi, hogy mindenhol sokkal magasabbak lesznek a hőmérsékletek. A tengerszint, a tenger hőmérséklete például az egy drasztikus, akár 3,8 Celsius fokkal is melegebb lehet a Csendes óceánon, ami
2: az brutális.
1: Az brutális. És ugye ez mindent fölborít, ez azt jelenti, hogy ugye ez sokkal jobban párologtat, rengeteg pára kerül a légkörbe, ez tovább bolondítja az időjárást, és aztán ennek nyilván mindenfelé, mindenféle extrém időjárási jelenség jár a nyomában, és minket valószínűleg csak olyan szempontból fog érinteni, hogy nagyon-nagyon nagy kánikulák várhatók, és hát nagyon kevés csapadék, úgyhogy egy...
2: Becsüljük meg, most egész jó volt.
1: Igen.
2: Kegyes volt hozzánk az elmúlt. Pont a kertészeti fesztivál óta egész jó volt az időjárás.
1: Ne, tényleg, de a kertészeti fesztivál...
2: Az ott a tök jó.
1: Ugye?
2: Kicsit esik, amúgy jó idő van, de azért esik, eseget.
1: Igen, nincs túl meleg, igen, tehát nagyon
2: köszönöm.
1: Jó.
2: Köszönjük ezúton is.
1: Köszönjük a kertfesztivál. Jó, lehet hozzájárulni a kertfesztivál működési költségéhez, jó?
2: Én adományozok.
1: Igen.
2: Simán. Ezért biztos.
1: Még annyi, hogy azt mondja, hogy a jelenség, amely a trópusi Csendes óceán keleti medencéjének a szokásosnál melegebb vizei jellemeznek, a föld szinte minden szegletében óriási hatása van az időjárásra, és mivel az idei verziót a valaha feljegyzett egyik legerősebbnek jósolják, a hatások valószínűleg különösen súlyosak lesznek. Az is benne van ebben, hogy most már úgy kell híreket kialakítani, ha az időjárásról van szó, akkor is mindig valahogy a negatív oldalát kell fogni ennek a dolognak, tehát hogy így itt is az van, hogy súlyosak és nagyon durvák lesznek.
2: Hát úgy kell írni, ez olyan volt, mint egy ilyen komoly akciófilm trailer. Nem?
1: Abszolút, igen. Tehát, igen. Miközben El Niño egyébként volt mindig is.
2: Igen. És volt valószínűleg erősebb El Niño is már korábban, csak most ez pont jókor jön ilyen, már idézőben mondom, hogy pont amikor mindig mindenki arról sipákol és jogosan, most beüt egy ilyen nagyobb, ja, akkor össze lehet kötni a kettőt.
1: Ja, szóval igen, én is azt mondom, hogy azért majd igazából úgysem nagyon tudunk mit tenni ellene.
2: Hát ez ellen
1: jön.
2: Biztos.
1: Tehát bízzunk benne, hogy talán egy kicsit tévednek, és mégsem lesz annyira drasztikus a hatása, legalábbis ami minket, illetve ha meg ilyen lesz, hát akkor meg mit tudunk csinálni, majd jó sok hideg fröccsöt iszunk.
0: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na, hát akkor folytatjuk egy kicsit optimistább vizekre evezve, ahogy azt a kávézó a világ végéntől talán már megszokhattátok. Szemét helyett szén-dioxid tisztító lehet az eldobott műanyagból, ami hát nagyon-nagyon jó lenne, hiszen a múlt héten, ha hallgattátok a kávézót, akkor ugye a műanyag problémáról és a hulladék problémáról, vagy szemét problémáról esett szó, nem is kevés, és hát abban az derült ki, hogy óriási nagy gáz ez a rengeteg műanyag szemét, és valójában nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, de bármi, ami a műanyag szemetünkkel

0: alakítják át. Ez az anyag az aminokon alapul, egy olyan egyszerű kémiai csoporton, amely úgy viselkedik, mint a CO2 szivacs. Tehát ugye ezeket beteszik ezekbe a szűrőkbe, és megkötik a széndioxidot. Jelenleg ezeket az anyagokat kivétel nélkül fosszilis tüzelő anyagokból állítják elő, két komponensből állnak, magukban az amin csoportból és az egyik és egy másik csoport anyagból, amely biztosítja a hordozó szerkezetet, amelyen elhelyezkednek, és ez leginkább polisztirol, amit használnak, ugye ez ugyanaz, amit nálunk ugye a hungarocell alapanyagaként használnak, és jelenleg ebből állítják elő ezeket a szűrőket, és hát ugye az van, hogy az Egyesült Államokban a polisztirol kevesebb, mint 1%-át hasznosítják újra, Európában egy picit jobban állunk, ott már 10%-ot is újra hasznosítanak, tehát hogy nem állunk olyan jól ezekből, ezeknek az anyagoknak az újra hasznosításából, tehát jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk oldani. Az aminok megfelelő forrásával és feldolgozási folyamatával a széndioxid megkötő anyagok akár teljes egészében előállíthatóak lennének a szemételepekre ömlő műanyag hulladékból. Na, ami hát igen, az óriási dolog, de nyilván fölmerül a kérdés még közben, hogy oké, hogy akkor ezzel megkötöttük a széndioxidot, ugye ezek tehát ne olyan széndioxid szűrőket képzeljetek el, amivel a légkörbű lehetne megfogni a széndioxidot, hanem amiket mondjuk a gyárüzemeknek a kéményeire helyeznek el, vagy szemét ígetőkben használnak föl, tehát hogy ezeken a helyeken használják fel ezeket a cuccokat, csak aztán ugye hát előbb-utóbb azért ezek is elhasználódnak, aztán utána pedig meg kell tőlük szabadulni, tehát egyszer azért mégiscsak szemét lesz ez belőlük, de addig mondjuk tök jó, hogy nem újabb műanyagot kell teremteni ahhoz, hogy meg lehessen fogni ezt a széndioxidot. Azt mondja, de csak felel részben származna egyébként műanyagból a szűrő, már az is komoly előrelépés lenne. Ez egyrészt piacot teremthetne a műanyag hulladék egy részének átterelésére, másrészt technikailag csökkenteni a széndioxid leválasztás ökológiai lábnyomát, bár a lábnyom túlnyomó részét továbbra is a folyamat működtetéséhez szükséges energia teszi ki. Tehát, hogy ezeket a szűréseket, igen, tehát valamilyen külső energiaforrással működtetni kell, tehát az attól még, hogy műanyag, újrahasznált műanyag a szűrő, attól még sajnos marad.
1: Igen, azt viszont nem látom, hogy nincsenek számok arra, hogy ez mennyit tudna elhordani amúgy, ami a szeméttelepekre megy.
0: Hát gondolom ez attól függ, hogy milyen szinten terjedne el, igen, tehát hogy azt nézve, hogy mondjuk elvileg minden egyes ilyen nagy kibocsájtó, tehát az legyen az egy gyár, vagy éppen talán egy személyítégető is, mindenhol használnak most már ilyen széndioxid szűrőket kötelező jelleggel, legalábbis a világ normálisabb helyein, tehát azért gondolom, hogy azért elég tetemes mennyiségben van erre szükség.
1: Igen, ez nagyon-nagyon nagy zsákutca, és már szűkül a vége, mert ugye tudjuk, hogy ezek a PET palackok, amikből mi most iszunk, és utána elvileg újra hasznosítják, az is max egy körös, és utána tulajdonképpen ugyanaz visszakerül hát a körbe, így vagy úgy.
0: És ugye nincs
1: már
0: is.
1: Nem újra PET palackok ugye készülni, tudtam már belőlük.
0: Nem, hát eleve érted, csak részben tud, ugye nincs ez a 100%-ban újra hasznosított műanyagból készített, ugye ez full kamu, mert hogy nem lehet minden egyes műanyaghoz kell valamennyi ilyen virgin műanyagot hozzáadni ahhoz, hogy elég szilárd, vagy igen, stabil legyen. Tehát olyan nincsen.
1: Hát mondjuk úgy tudom, rengeteg focimez, cipő, tehát ilyeneket, ugye ilyenekre már újra használják.
0: Igen,
1: de ugye
0: igen.
1: Azok is egyszer csak majd
0: persze, kidobódnak. Tehát, igen, tehát hogy a végtelenség
1: tényleg
0: nem
1: valóban meghosszabbítjuk azt a pár százalékot, amennyit fel tudnak használni, azt áttesszük valahova máshova, csoportosítjuk, és utána mondjuk majd akkor még 10 év múlva kerül majd ugyanúgy valahova, ahol meg nem tud vele a természet mit kezdeni.
0: Igen, tehát hogy ez igen, tehát az van, hogy a végtelenségig nem lehet újra hasznosítani őket, és közben meg gigantikus mennyiségű műanyagot állítunk elő. Tehát ez igen, ez egy nagyon
1: nagy... Addig jól, mert ezek a sportszergyártók legalább kétszer annyi pénzzel tudnak kérni, értem, mert milyen jó fejek, hogy
0: ja,
1: nem
0: igen.
1: A tengerbe került.
0: Igen, nagyon jól nézd, csak majd utána, elég lesz majd utána a tengerbe tenni. Na ja, és hát ha már a tengert hoztad szóba, hát akkor sajnos ugye beüzemelték az első ilyen óriás porszívót, ami ugye a tenger fenéken található, ilyen kis apró fém rögöket, ezeket a ilyen nuggeteket, ugye ezek ilyen, mint a, ugye van a csirke meg nuggets, ilyen kis gömböcöket, hogy ezek a mély tengereknek az alján több kilométer mélységben találhatóak, és nagyon sok olyan ilyen ritka földfém található ezekben, ami ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy megtörténjen

0: zöld átállás, meg az akkumulátorok gyártása, és ugye ez nagyon nagy vitát kelt, mert hogy hát igen, egyrésztről a zöld átálláshoz szükségünk lenne ezekre a fémekre nagyon nagy mennyiségben, és ugye jelenleg ez csak bizonyos országokban lehet megszerezni, ugye nagyon komoly bányászattal lehet őket elérni, miközben mondhatnánk, hogy ott hevernek csak a tengerfenéken, de hát azért ez nem így van, mert ahhoz, hogy föl lehessen szedni őket, most ez indítottak el egy új kísérleti eszközt, a The Metals Company, nagyon jó nevük van mondjuk, sikeresen indította el ezt a gigantikus lánctalpas bányászrobotot, ami 4300 méter mélyen porszívózza föl ezeket a cuccokat. Tehát lent van a tengerfenéken, és fölporszívózza. Csak ugye ez a tengerfenék, ez egy teljesen feltérképezetlen ökoszisztéma, amit most még mielőtt egyáltalán bármit tudnánk róla, gyakorlatilag gajra teszünk azzal, hogy felszántjuk és felszipkázzuk.
1: Mélyen van, csak nem lehet baj.
0: Persze.
1: Nem látod. Persze. Látod?
0: Nem. Hát akkor nem látod.
1: Akkor igen. Nincs.
0: Igen, van a The Stat nevű holland zenekar, megvan?
1: Persze.
0: Nagyon-nagyon jók, és most van Fire című számuk, majd azt egyébként majd be is akarom szerkeszteni, és ennek az a refrénje, hogy Don't worry about the fire, it's only burning overseas, tehát ne aggódj a tűz miatt, tehát a tengeren túlon ég, hát nem probléma. És ugye ő pont ezt éneklik meg, hogy hát mit, hát ez nem, hát most a tengerfenéken van, hát most ez kit zavar, néhány ilyen, nem tudom, ilyen kis puha testű, meg egysejtű, de hát közben meg ki tudja, hogy mondjuk nem a, mondjuk erről a tengerfenékről származna az új, nem tudom, világot megmentő gyógyszer, vagy csak hát egyébként miért kell egy újabb ökoszisztémát szétgányolni, anélkül, hogy egyáltalán felmérnénk, hogy milyen károkkal jár ez a bányászat. Természetesen hát ki más járhatna élen abban, hogy ennek minden ezen nélkül engedélyt adott, mint a répa király, tehát hogy ez az ő hát miért ne, persze bányászatok, bébé, bányászatok, úgyhogy ő engedélyt adott ennek, és hát közben kongatják a vészharangot a kutatók, hogy ennek beláthatatlan következményei lehetnek megint erre az egész ökoszisztémára, de hát ugyan már, hát tényleg, ahogy mondod, ott van lemélyen, kit érdekel.
1: Érdekelne amúgy egy szakértő véleménye, hogy mit tud egyen jobban mondani, mert ugye az nem elég, hogy nem tudjuk, hogy mit tesz tönkre, mert így viszont könnyen mondja azt a másik oldal, hogy akkor
0: nem mindegy.
1: Akkor menjünk. Igen. Tehát akkor mondd azt, hogy mit teszünk tönkre, és akkor talán nem, de így
0: hát
1: ez
0: lehet,
1: egy nehéz helyzet.
0: Azt lehet látni, hogy nagyon sok, a New York Timesnak van egyébként egy szuper látványos, most tényleg ilyen nagyon látványos cikkeket csinálnak, amiben hogy görgetsz lefelé, úgy egyre jobban, mint egy ilyen kis animációba megy bele ebbe a történetbe, és akkor ezzel elindul a föld golyóból, és mutatja, hogy akkor ott hol történik ez a bányászat, látjuk a hajót, látjuk, hogy hogyan megy le a tenger fenekére ez a cucc, és tényleg olyan, mint egy ilyen kis cikk és film együttes, nagyon, nagyon ötletes, és akkor itt mutatja, hogy hogyan történik ez a porszívózás a tengerfenéken, és arra is kitér, hogy itt minden milyen élőlények találhatóak, és hát azt is, hogy kevesebb, mint 0,001%-át térképeztük föl ennek a világnak, de az már biztos, hogy vannak itt nagyon fontos tengeri szivacsok, meg puha testűek, tehát van egy csomó élőlény, amiről tudjuk, hogy itt vannak. Például mutat itt egy scaleworm nevű ilyen negyed incses, tehát az körülbelül egy fél centi átmérjű kis férget, és persze, hát nyilván erre azt mondják az olyan emberek, mint a Répa király és társai, hogy hát ugyan már ez mit számít, de mondom, ez tényleg az van, hogy hát amíg nem is térképeztük föl, akkor aztán nem is tudhatjuk, hogy mi ennek milyen következménye lehet. Főleg az, hogy tényleg hát azért az már egyértelműen be kellett lássuk, hogy ezen a bolygón mindennel összefügg. Tehát az, hogy ott valamit csinálunk, annak biztos, hogy lesz valamilyen nagyobb következménye is. Ennek kéne utána járni, ne utólag kelljen aztán tüzet oltani, hogy okay, akkor rendben van, csináljunk ilyen bányászatot, de mondjuk esetleg nem tudom, csak ilyen mértékben, vagy ilyen helyeken, vagy ilyen módon, vagy próbáljuk megelőzni, nem tudom, mert itt azt mondja, hogy az nagyon nagy probléma, hogy miközben felszívja ezeket a kis göböket, ugye egy csomó ilyen tengeri homokot, üledéket szív fel, amit azt mondta, hogy visszaszól, és hát ezzel gyakorlatilag betemeti ezt az egész rendszer, tehát lehet, hogy erre lehetne valami szűrőt kialakítani, tehát hogy ahhoz, hogy valami értelmeset csináljunk, azért csak meg kéne ismerni, de most ezt a lépést, ezt most ugrottuk, mert mi történhet, nem történt még soha ilyesmiből semmi gond.
1: Igen, itt nézem, elég szép kis lista van azért az élőlényekből, amikről már tudják, hogy ott ott élnek ezen a felületen,
0: igen.
1: És azok viszont tényleg mennek a szűrőbe, levesbe, és
0: igen.
1: Valószínűleg ők áldozatul esnek ennek.
0: Hát egy elég hosszú és alapos cikk van ez erről a newyorktimes.com-on, tehát aki szeretne ebbe esetleg egy kicsit jobban bele mélyedni, annak tényleg tudom javasolni. A cikk címe az, hogy Inside the Quest to Mine the Bottom of the Sea, és Harry Stevens, illetve Sachi Katachima és Muki and Juno Lee voltak a szerzői ennek a cikknek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Hát ezt te jobban csinálod.
4: Gyere.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
4: és Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
3: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
3: és Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk,
4: viszont alig van időnk beszélgetni.
3: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba,
4: és végre jót dumálunk egymással.
3: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről,
4: tévéről,
3: színházról,
4: művészetről,
3: kultúráltan.
4: Vagy nem.
2: Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jó, kitaláltuk, nem?
3: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük, forduljon az Auto Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a kávézó a világ végén, és hát mélytengeri bányászatnál hagytuk abba, ami nem festett annyira optimista képet a jövőnkkel kapcsolatban, akkor egy kicsit maradjunk a bányászatnál, de egy kicsit pozitívabb szemszögből nézzük ezt az egészet, remélhetőleg, ugyanis a Waymo, ugye ők róluk egyébként majd lehet, hogy később is esik szó, ha belefér itt a menetünkbe, ugye ők azok, akik önvezető robottaxi flottát üzemeltetnek több amerikai városban is, hát nyilván rengeteg elektromos autóval rendelkeznek ők, és hát az van, hogy ugye az ő viszonylag gyorsan lecserélik az aksikat ezekben az elektromos autókban, hogy mindig elég jó állapotban legyenek ezek az aksik, meg az autók, és egy stratégiai szállítási megállapodást kötöttek egy céggel, egy bizonyos B2U Storage Solutions kötötték meg ezt a megállapodást, akik már eddig is különféle elektromos járművekből származó használt akkumulátorok ezreit hasznosították újra, és hát így lesz most akkor ezzel ezentúl a Waymo aksikkal is, hogy ilyen óriási nagy helyhez kötött energiatároló projektekbe fogják őket beépíteni. Ugye hát azt kell tudni ezekről az aksikról, hogy attól még, hogy mondjuk a kocsikban már mondjuk nem olyan jók, attól még ezekbe tudnak működni, hiszen mondjuk még mindig nem tudom, akár itt a felmérés alapján olyan évente, ugye csináltak egy nagy fel 2025-ös elemzést, amiben több mint 22 ezer autót és 21 modellt vizsgáltak, hogy az akkumulátor kapacitás hogy csökken az idő elteltével, és azt lehet megállapítani átlagban, hogy olyan 2,3%-kal csökken az akkumulátor kapacitás évente. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 8 éves autónak is még 80% fölötti a kapacitása, ami az autóban már lehet, hogy egy kicsit zavaró, de egy ilyen helyhez kötött nagy akkumulátor tárolóban viszont baromi jól jön, úgyhogy ezekben fogják majd szépen átsorolni ezeket a Waymo aksikat is. Ugye azt mondja újra, tehát megállapodás lehetővé tenni a B2U számára, hogy újra hasznosítsa a járművek élettartamának végén elérhetővé álló Waymo akkumulátorokat, valamint hozzájusson a működő járművekből kicserélt használt akkumulátorokhoz is. Igen, tehát és ugye nem csak arról van szó, hogy ide beépítik őket, hanem az újrahasznosítás lehetőségét is megkapják, mert ugye ez bennem rögtön ez merült, hogy oké, ez megint egy olyan sztori, mint a műanyag esetében, hogy hű de jó, újrahasznosítjuk ezeket az aksikat egy ideig, tehát nyilván azt jelenti, hogy akkor mondjuk megint nem tudom, 10 évig tudnak működni, mint helyhez kötött energia tároló, de mi történik velük 10 év után? De azért szerencsére ott is, most már azért erre is vannak lehetőségek, hogy teljes mértékben újra legyenek hasznosítva, és egyébként ez a cég is foglalkozik
2: ezzel. Újra és újra és újra és újra?
1: Hát ugye szétkapják ezeket az aksikat, és bizonyos anyagokat tudnak belőle újra használni, tehát hogy azért az nyilván ez is egy ilyen azért egy sokkal összetettebb kép, nyilván ez egy csomó energia kell, hogy ezeket újra hasznosítsuk, nyilván nem minden egyes elemét, de egy csomó anyagot, amit ezekben felhasználunk, azokat újra lehet hasznosítani a későbbiek folyamán, újabb aksikhoz, vagy más egyéb elektronikai eszközöknek a gyártásában föl lehet használni, de megint csak az, hogy ennek ellenére egy 10-15 évig még le van a kötve, és nyilván ez alatt a 10-15 év alatt meg remélhetőleg fejlődik majd annyit egyébként az újrahasznosítási technológia, hogy akkor még könnyebben lehessen őket újra használni. Egyébként ugye ők a Waymo eddig csak nem 4000 járműből áll az ő flottájuk, és eddig halakán benneteket. Jaguar I-Pace elektromos járművekből álltak ugye ezek, amik 90 kW-os litium-ion akkumulátorra rendelkeztek, most a vállalat megkezdte a kínai Zikr automárka által gyártott 93 kWh-s akkumulátorokkal felszerelt oljai robottaxi bevezetését
2: is.
1: Oljai, jön a taxi. És akkor ha már elektromos autózás és villamos energia, akkor megint csak egy jó hír, amit már itt a műsor elején is említettem, hogy a hazai villamos energia termelés nagyjából 52%-át adták májusban a megújuló energiát használó erőművek, írja a Telex G7. És hogy aztán az úgy néz ki, hogy szinte biztosan rekord ez már most, Eddig egyszer fordult elő 50% feletti havi mutató tavaly júniusban, de a mostanitól akkor is elmaradt a megújulók részesedése. A Mavir adatai szerint nem meglepő módon a legnagyobb részesedése a napelemeknek volt, ezek adták a termelés 46%-át. A napelemeken belül az ipari létesítmények részesedése a 30%-ot közelítette meg, a lakossági napelemeké pedig 13%-on állt, míg a saját célra termelő vállalati erőművek már a teljes hazai áramtermelés 3%-át biztosították, tehát akik saját maguknak szépen megtermelik. A naperőművek mellett a nukleáris energiának volt még érdemi részesedése, ugye hát ezt is megújuló energiaként kezeljük, ugye ebben van, aki vitatja ezt a dolgot, de igen, alapvetően azért egy viszonylag tiszta energiáról van szó. A paksi erőmű a teljes termelés bő harmadát adta, a gázos erőművek 9, az a gázosokat mondjuk oda, mint megújuló energiát besorolni, az mondjuk nagyon nem értek egyet. Az összes többi megújuló 6%-a járult hozzá az áramtermeléshez, ugye a biomassa erőműveket is megújulóként tartják számon, ahol most az utóbbi időben az erdőinket darálták és égették el, úgyhogy az aztán végképp nem feltétlenül sorolnám ide, szóval azért így egy kicsit cizellálódik a dolog. Én nem, de hát ki vagyok én. Egyébként azért óriási az előrelépés, mert 10 éve még csak 10%-ot ért el ez a részesedés, de azért még azt is nézni kell, hogy Magyarországon a hazai áramigény 20-25%-át importból fedezzük, tehát a megújuló termelés fogyasztásához viszonyított aránya alacsonyabb. Tehát nem azt jelenti, hogy az összáram, amit használunk, annak az 52%-a megújulóba jött, hanem az itthon termelt áramnak az 52%-a, de akkor is nyilván ez egy tök jó szám. Abszolút. És hát ez valószínűleg
2: de tény, hogy nagyon szépen lehet leírni így egy sorban, és egészen másképp hangzik, mint amikor egy kicsit kibontod.
1: Igen, minek kell ezeket kibontogatni, minek kell szőrszál hasogatni, meg kérdésekkel provokálni. Jó, de tényleg az van, hogy azért ez egy jó tendencia, nyilván ezen van még mit fejleszteni, ugye azt tudjuk, hogy a legnagyobb probléma egyébként most már nem maga a termelés, hanem a felesleges vagy pluszban keletkező áramnak a kezelése, ugye ami bekerül itt a hálózatba, és nem tudunk vele mit csinálni, és ugye nagyon sokszor kialakulnak ezek a negatív ár időszakok, amikor gyakorlatilag a szolgáltató fizet azért, hogy megszabaduljon attól az áramtól, tehát ezért is nagyon fontosak az olyan kezdeményezések, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy mondjuk a régi aksikat újra használjuk arra, hogy mondjuk ilyen nagy telepeket hozzunk létre, mert hogy a következő hír meg arról szól, hogy a kínai napelemek ára annyit csökkent, annyira alacsonyan van, hogy olcsóbb építőanyagá vált, mint a fa és a fém, legalábbis Németországban.
2: Azt mondja, el lehet képzelni, hogy felhőkarcolók napelemből fognak készülni.
1: Hát nem, de mondjuk
2: a
1: borítás. Hát figyelj, azt mondja, hogy a kínai napelemek ára annyira bezuhant a globális piacon, hogy Európában elkezdték sima kerti kerítésnek használni őket a drágoló fa és fém helyett.
2: És ugyanúgy használható?
1: Ugyanúgy használható. Az a Nemzetközi Energia Ügynökség januári jelentése szerint a napelemek globális kínálata az év végére várhatóan eléri az 1100 gigawattot, ez háromszorosa a keresletnek. Az azonnali piaci ára 2023-ban már a felére estek, és 2028-ra várhatóan további 40%-kal csökkennek, jegyezte meg az ügynökség. Mindeközben a hagyományos építőanyagok, mint a fa, az acél, a tégla ára az egekbe lőtt az infláció miatt. Tehát egyszerűen elkezdték azt csinálni a németek, meg a hollandok, hogy ha van egy kerítésed, akkor mivel borítod be a kerítésed? Napelem paneleket veszel, és azzal beborítod. Ráadásul, hogyha rákötöd az inverterre ezeket a paneleket, akkor a függőleges elhelyezkedés télen tök jól működik, mert ugye alacsonyan jár a nap, tehát hogy a függőleges napelem panel is szépen termel. Úgyhogy egyre több, gyakorlatilag tényleg...
2: És milyen szép!
1: Igen, hát jó, igen, szépnek talán nem annyira
2: jó,
1: szép.
2: Van csúnyább ilyen bádog kerítés, ez igaz?
1: Igen, de én se azt gondolnám egyébként, hogy napelemből kellene kerítést csinálni.
2: Nem lehet így átalakítani, tudod, hogy egy blokk igen, egy blokk nem. Egy blokk igen, tudod, hát a rendes fakerítéseknél.
1: Igen, biztos lehetne ezzel variálni. Hát ugye az Elon Muskék is próbálkoztak, meg ugye egy magyar cég is ezzel a például tetőcseréppel, ami ilyen napelemes tetőcserép, ne egy ilyen nem túl esztétikus napelem, valami legyen a tető. fejlődöm, bár a tetőn azért szerintem még mindig kevésbé zavaró, mint amikor például mész és nagy mezőségeken borítanak be ezek az óriási nagy napelempanelek, miközben óriási gyártelepeinknek a tetején meg nincsen, ugye beszéltünk már erről, meg a parkolók. Tehát, hogy bemész egy ezébe, bemész egy bármilyen bevásárló központba, most, amikor meleg van, mert ez mondja, hogy meg lehet dögleni, megsülsz a parkolóba, miért nem tesznek minden egyes ilyen bevásárló központba napelemes borítást a parkoló fölé, csak közben pénzt
2: is keresnek. És még árnyék is van, igen.
1: Hát és közben meg a, mit tudom én, a, biztos, hogy abban az üzemben, vagy abban a bevásárló központban, ahol ezerrel megy a hűtés, ott biztos, hogy föl lehet használni azt a plusz energiát.
2: Ebben ez jó ötlet, csodálkoznék, hogyha ne, te találtad volna ki.
1: Igen, így. Valószínűleg nem, csak én nekem jutott eszembe.
2: De,
1: biztos,
2: de miért nem láttunk még, az jó kérdés.
1: Biztos van ennek valamilyen jogi probléma a hátterében. Ugye azt tudom például ebben az AgroVoltaX esetében, amikor az van, hogy nem egyszerűen csak kirakják a termőföldek fölé, és aztán kész, és akkor csak ez van, hanem mondjuk azt csinálják, hogy részben árnyékolnak is, mondjuk alatta vagy legeltetnek, vagy például málnát termesztenek, ami egy kicsit félárnyékosabb körülményeket igényel. Ott az a probléma, hogy így nagyon nehéz eldönteni, hogy most akkor ugye adózásilag, meg kinek megy akkor a gazda kapja a pénzt, vagy pedig aki a napelemeket telepítette, tehát hogy ennek így nincsen meg a jogi struktúrája, hogy hogyan lehet egy ilyen energiaközösségben működni, de hogy egyébként például ez is egy tökre jól járható dolog lenne, és szerintem valószínűleg itt ezekkel a parkolókkal is. Én azt csinálnám, ha én lennék a döntéshozó, hogy azt mondanám a gyerekek erre, nem tudom, valami óriási nagy adókedvezményt biztosítok valamilyen módon, azt mondanám, hogy ezzel jól jár mindenki, és akkor tényleg árnyék is van, és közben napot termelünk, szóval. És win-win, és itt vannak ezek a nagyon olcsó kínai nappanelek, úgyhogy használjuk föl őket. Na jó, és akkor a nap egyértelműen legviccesebb híre következik. Próbálnám ezt valahogy átkötni, de nem tudom, Balázs biztos találna valami jófajta átkötést rá, de ő most sajnos nincs itt. Úgyhogy csak annyit mondok, hogy a rakéta.hu írta meg, pisi a pályán, foci szurkolók menthetik meg a mezőgazdaságot címmel ezt a cikket. Ugyanis a svéd Malmö FF szurkolói innovatív lépést tettek, hát én valószínűleg nem a szurkolók tették ezt, hanem maga a klub, lépést tettek a műtrágya válság kezelésére. Az Eled a stadionban ugyanis a mérkőzések szünetében összegyűjtik a vizeletet, hogy megvizsgálják annak műtrágyaként való felhasználásának lehetőségét. Ugye a műtrágyákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon-nagyon magas ökológiai lábnyomuk van, nagy széndioxid lábnyommal bírnak. Ugye azt állítják itt a számok, hogy 1,13 milliárd tonna széndioxidnak megfelelő emissziót okoznak világszerte a nitrogén alapú műtrágyák, legalábbis tehát az előállításuk, ami meghaladja a teljes légi közlekedési ágazat kibocsátását. Tehát az brutális, igen, tehát ott végig valamilyen nagyon durva ilyen gáz, ugye valahogy a levegőben, nem tudom pontos folyamatot, de ugye a levegőben nagyon magas a nitrogén, és akkor azt valahogy itt nagyon magas hőfokkal kinyerik a levegőből, és hát közben nyilván rengeteg széndioxid keletkezik, és hát ott van közben a vizelet, ami viszonylag egyszerűen alakítható át az ammóniummá, és ugye ezt nagyon-nagyon régóta használják a mezőgazdaságban, csak hát ugye ennek van egy ilyen etikai ízlésbeli határa, hogy akarjuk-e, hogy mondjuk olyan az emberi vizeletből készült műtrágyával legyenek a talajaink kezelve, bár én azt mondom, jobb, mint hogyha kemikáliával lenne. Másrészt meg ugye attól tartanak, hogy sok gyógyszermaradvány és kórokozó is maradhat benne, de ugye pont ezt vizsgálja ez az egész kísérlet is, hogy akkor ezt hogyan lehetne megoldani. Technikailag úgy néz ki, hogy a stadion mosdóit 15 speciális csészével és egy gyűjtő tartállyal látták el, amelyben egészen az idény utolsó hazai meccséig gyűjtik a mintát, illetve vizsgálják a higiéniai, logisztikai kérdéseket és az emberek nyitottságát is. Hát nem tudom, neked lenne gondod azzal, ha a kertben, nem tudom, pisiből készült?
2: Egyáltalán nem.
1: Nekem sem.
2: Egyáltalán nem.
1: Én egyébként is pisilgetek a kertbe sok helyre. A komposztomat mindig lepisilem például.
2: Igen, szerintem nagyon sok helyen nem is tudják, hogy a szomszédban pisivel trágyáznak.
1: Igen.
2: Ahol emésztő rendszerek vannak.
1: Igen.
2: és csak úgy szivárog így a talajban.
1: Igen, egyébként ott sem a pisi, az emésztőrendszereknél ugye nem is a pisivel van a probléma.
2: Ilyen különböző vegyszerekkel.
1: Hanem a vegyszerekkel, meg a nehéz fémekkel, meg minden. Tehát, hogyha csak a pisi, meg a kakét, ez ugye
2: azt nagyon... Hát igen.
1: Évezredeken keresztül igen. Használtuk ezt
2: a módszert.
1: Igen. Jó bélférges is volt egyébként. Mindenki, tehát a szerzeteseknél is ugye az volt a kis kolostorkertbe, ott csináltak, és akkor az látszott, hogy igazából a holttesteknek később a csontvázakon látszott, hogy mindenki nagyon durán bélférges volt, mert egy valaki behozta, ugye ott akkor ment a emberi ürülékkel történő trágyázás, és aztán igen. Azt itt szépen mindenkiben lakott egy kis házi állat.
2: Hát,
1: na jó, de ezt ki lehetne ezt szűrni azért ma már.
2: Valószínűleg azért be lenne vizsgálva, vagy hogy is mondjam, ezt már akkor engedélyeznék, hogyha azt megállapítanák, persze. Hogy na ennek nincsen egészségügyi hátránya, kockázata. Igen.
1: Igen. Igen, hát annak mindenféleképpen van egészségügyi kockázata, ha szétforraljuk a bolygót, úgyhogy minden ilyesminek örülünk.
2: És nézd, mit kaptál ajándékba? Nézd meg a tracklistát ott.
1: Hop-hop-hop, The Start!
2: Robinak köszönettel.
1: The Fire! Aj, Robikám, hát imádom, hát hogy figyel ez az ember. Csókpuszi, hallgassátok, szerintem tök jó szám.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
5: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
6: The Soul Session.
7: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
8: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
8: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
9: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A Százhold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
10: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
11: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
9: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Ősszel kimúlhat a hetes cikkelyes eljárás, kell az agytorna, nem tesz jót a diákokkal a hosszú nyári szünet, mesés vagyont vár a spanyol naptól, Shakira. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet, a diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig a felsőoktatásban tanultak. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
3: Matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
12: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus kapcsolatban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Szerinte fizetniük kell, mert éveken át csalónak állították be minden alap nélkül. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Itt vagyunk, kávészó a világ végén. Élő, live and direct, és mint ahogy azt hallhatjátok is, folytatjuk a hírszemlénket, sajnos továbbra is Balázs nélkül, de még mindig itt vagyunk, Marvin és megnevezem Márk, aki én vagyok, és hát jön az AI, szekció, meg a robotika, és hát a Google érzi erőteljesen, úgy tűnik, hogy azért a nagy AI központok gigantikus vízfelhasználása az nem túl jó dolog, és hát próbálnak ezen változtatni, ami egyébként egy szimpatikus jelenség. Egyébként a Google ilyen szempontból legalábbis így kívülről úgy tűnik, hogy azért így próbál ökotudatosan viselkedni, és most egy ilyen öt kötelezettséget fogalmaztak meg a vízhasználatokkal kapcsolatban. És olyannyira, hogy azt ígérik, hogy 2030-ra több vizet fognak visszapótolni, mint amennyit az adatközpontjaikban elhasználnak. Ugye nagyon ezek az adatközpontoknak a hűtéséhez gigantikus mennyiségű vízre van szükség, és hát tudjuk, hogy ezek az AI adatközpontok, ezek egyre csak nőnek, csak hát nem tudnám, hogy minek, mert hogy a híreket bezzeg nem tudja összerakni, de azért, igen, tehát ettől függetlenül látjuk, hogy ez az irány, ezt nem lehet azt elvárni szerintem ezektől a cégektől, hogy akkor ebbe az irányba nem menjenek tovább, úgyhogy próbálják megnézni, hogy hogyan tudnának ezen változtatni. Először így fölhúztam a szemöldököm erre, hogy hát hogyan is tudnának ők több vizet visszapótolni, mint amennyit elhasználnak. Egyébként 2025-ben több mint
1: 7 milliárd gallon.
0: Igen, tehát az 26,5 milliárd liter víz, gyorsan kiszámoltam. Úgyhogy ez annyi, amennyi nagyjából 70 ezer átlagos amerikai háztartás éves vízfogyasztása. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok. Nyilván ez a víz, ez aztán valahogy visszakerül, tehát hogy azért az van, hogy nem az van, hogy megisszák ezt a vizet, hanem ugye felhasználják a hűtéshez, és aztán valahogy visszakerül. Ők azt próbálják elérni, hogy akkor segítenek modernizálni a víz és szennyvíz infrastruktúrát azoknak, akik a környezetükben, tehát ezeknek a nagy adatközpontoknak a közelében élnek, és több mint 500 millió dollárt fordítottak vízszennyvíz és víz újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztésre. És hát azt szeretnék elérni, hogy a helyi vízkészletek növelésétől kezdve a szivárgó csövek felderítéséig mindenféle ügyben közreműködnének. Ugye ez egyébként nem tűnik olyan nagy, de például a szivárgó víz vezetékek óriási vesztességet jelentenek, tehát ha ezt mondjuk például vissza lehetne fogni, azzal nagyon sokat lehetne segíteni. Azt is ígérik, hogy ha a vízforrás magas kockázatonok minősül, akkor maradnak a léghűtésnél, vagy újra hasznosított vizet fogják inkább választani.
1: És fogmosás közben elzárják a csapot.
0: És ezt is megígérik. Minden egyes Google alkalmazott megígéri, hogy ezt fogja tenni. Egyébként nem értem, hogyha van ilyen opció, akkor miért nem alapvetően ez. Lehet, hogy nem olyan hatékony. Egyébként azt nem értem, hogy az újra hasznosított víz az egyébként miért kell, tehát hogy nem azt mondom, hogy kakis vízzel öblögessék a szervereket, de hát azért viszonylag könnyen lehet azért ezt olyan tisztítási állapotba hozni, hogy azzal talán lehessen hűteni. Illetve azt is ígérik, hogy a vízügyi jelentéseiket teljesen nyilvánosságra hozzák, és transzparensé teszik, tehát hogy nem fogják eltitkolni, mennyi vizet meg hogyan használnak. Azt mondja, új alternatív és újrahasznosított megoldásokat keresnek és kutatnak, és tényleg megnézik, hogy hogyan tudnak majd újrahasznosított szennyvizet használni majd az adatközpontjaiknak a hűtésére. Én szerintem egyébként, és ez maga a cikk, a The Verge foglalkozik ezzel a témával, és nekem az jutott eszembe, hogy hát ez azért sem lehet lehetetlen, mert Szingapúrban ez már elég régóta így megy, mármint nem az adatközpontokat használnak szennyvizet, hanem nagyjából mindenhez. Őnáluk ugye nagyon-nagyon kevés a víz, nagyon nagy függőségük van mindenféle víz szempontjából, máshonnan szerzik a vizet, és ők már egyébként az ipari felhasználásban 95%-ban megtisztított vizet használnak. használnak, és ők ugye egyébként meg például mikrocsippeket gyártanak nagyban, és ott is nagyon nagy mennyiségű vízre van szükség, és ahhoz például mind újrahasznosított vizet használnak, erre van is egyébként nekik egy kifejezésük, ez a New Water, és az a állítások szerint ez egy nagyon-nagyon-nagyon szigorú ilyen szűrési rendszeren megy keresztül, és hogy ez még tisztább is lesz ez a víz, mint a csapvíz, csak hát ugye van ennek egy ilyen pszichológiai hátulütője, hogy hát nem biztos, hogy akarsz szennyvízből előállított vizet inni, de ők addig mentek egyébként ezzel az egésszel, hogy most ezt még tovább fejlesztették a szingapúriak, ez most már nem a Google, hanem a szingapúriak, és egy Taos Nexus nevű új körforgásos rendszert alakítottak ki, amivel nem csak a szennyvizet használják, hanem biogázt is fejlesztenek mindenféle egyéb ilyen biohulladékból, illetve hulladék égetékből származó hővel együtt elektromos áramot is kialakítanak, tehát egy ilyen, még inkább egy ilyen körforgásos rendszert próbálnak kialakítani ők, és hát, hogy népszerűsítsék egyébként ennek az egésznek az elfogadottságát a lakosság körében, csináltak egy New Brew nevű sörmárkát egy helyi kézműves céggel együtt, amihez egyébként szennyvízből újra hasznosított vízet használnak föl, és ebből készül ez a kézműves sör. És nagyon nagy
1: siker. És utána abból lesz a trágya.
0: És abból lesz a trágya, így van, abból lehet felhasználni, annak azt a pisit lehet felhasználni. Úgyhogy ugye ők azt remélik, hogy a teljes vízszükségletű 40%-át képesek lesznek ebből a New Water rendszerből majd használni. Tehát van ilyen működő rendszer, tehát akár olyan szintig is el lehet menni, hogy ivóvíz szintig lehet tisztítani a szennyvizet. Tehát nem feltétlenül értem, hogy Google-éknál miért is jelent problémát az, hogy mondjuk szennyvíz alapú vízrendszerrel hűtsék a dolgokat, és ne kelljen már az ivóvízkészleteket erre felhasználni, de legalább mondom, dicséretes, hogy ők próbálkoznak ezzel. Egyébként ezt a kis szingapúri kitérőt arra, hogy mennyit ugye az AI használat, én ezt a hírt, hogy egy kicsit leellenőrizem, ehhez például én is AI segítséget kértem, a Gemini-t kértem, hogy ugye olvastam erről valahol, és nem voltam benne biztos, és akkor rákérdeztem nála, hogy valóban Szingapúrban újrahasznosítanak minden szennyvizet, és ugye ő erre írta nekem a Gemini, hogy nem minden egyes cseppet, de a megfogalmazás meglepően közel áll a valósághoz. Szingapúr a világ egyik legfejlettebb és leghatékonyabb zárt láncot, vízgazdálkodási rendszerét építette ki, és akkor ugye itt szépen összefoglalta nekem ezt a dolgot. Tehát én is a hétköznapjaimban sokat használom, és jól használom ezt a mesterség és intelligencia nevű dolgot, és majd a zene utáni következő blokkunkban pont arról fogok mesélni nektek, hogy a Microsoft szerint a magyarok igencsak rácuppantak az AI-ra a melóban, és sokat használják, úgyhogy ezzel folytatjuk.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na tehát, azt mondja a Microsoft nekünk itten, hogy a magyarok, mi magyarok rácuppantunk az AI-ra a melóban, és sokat használjuk, és mint mondtam, volt én magam is sokszor használom, és nagy segítségemre van. Én a Gemini-t szoktam használni, nem tudom, Marvin, te mennyire használod a munkádban.
2: Abszolút, használom. Én mondjuk a chativel megyek.
1: Nem tudom, van annak valami? Igen, ezt kaptam, hogy van valami.
2: Nem hiszem, szerintem ugyanaz.
1: Igen, igen, hogy valahogy az ember így, nem tudom, mi az, amihez így mi kezdett így a kezére állni, de igen, nem hiszem, hogy óriási nagy különbségek lennének benne. De hogy mi úgy tűnik, hogy olyannyira sokat használjuk, hogy globális szinten a 19. helyen állunk a mesterséges intelligencia használatban, kérem szépen.
2: Ez a munkahelyi, tehát hogy a munkához használós,
1: igen,
2: a rangsor,
1: igen,
2: vagy
1: a munkaképeskorú lakosság 32,2%-a használ mesterséges intelligenciát, legalábbis a 2026 első negyed évében, megelőzve ezzel például Dániát, Németországot vagy Tajvant, ami azért meglepő. Azt mondják, hogy a növekedés egyik legfontosabb motorja az anyanyelvi megoldások folyamatos javulása, és tény, hogy egyébként ez meglepő, hogy mennyire jól bánik a magyar nyelvvel. Sokáig azt gondoltuk, hogy jó, oké, ez angolul majd működik, de a magyar nyelvvel biztos nem birkózik meg, hát de igen. És hát az is látszik.
2: Igen, ez a fordításaiban is nagyon gyorsan meglátszott, hogy, tehát, hogy egy, a Google fordító, ugye azt engedjük el. Nem is értem egyébként, hogy miért nem. Nincs összekapcsolva.
1: Nem tudom, én se,
2: mert
1: igen,
2: az még ugyanolyan, az ugyanott
1: igen,
2: tart
1: igen, tehát valami de nincs ott összekötve.
2: Házon belül meg már van egy másik, ami, tehát hogy akkor miért nem integrálják bele, de mindegy, ez az én állandó visszatérő kérdésem.
1: Nem tudom, gondolom, ezek ilyen tényleg, mint az ilyen állam az államban, ilyen külön szektorok.
2: Mert akkor sokkal könnyebben tudnád lefordítani például az adott angol nyelvű cikknek a,
1: igen,
2: nem kell kimásolgatni, áttenni, hanem ráhúznám arra az oldalra egy, nem tudom, görög nyelvi cikket, igen, és akkor megkapom tökéletesen.
1: Én azt gondolnám, hogy ennek már igen, a Chrome-ban beépülve kéne mondjuk lenni, és akkor beállítom,
2: nekem
1: hogy
2: nekem ez
1: minden
2: a DeepL volt beállítva, nem a Google fordítva, hanem ez sokkal-sokkal jobb volt, igen, akkoriban még, igen, de a DeepL-t is már, hát ő sem, tehát ő sem tud versenyre kelni egy ChatGPT vagy Gemini fordítással. Úgyhogy nekem ez egy nagy kérdés, hogy miért nem

0: miért van ez, hogy nem kötik össze ezeket a rendszereket. Viszont visszatérve arra, hogy miért szeretjük mi magyarok a mesterséges intelligenciát használni a melóhoz, úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia alapú kódolási eszközök egyenlőre termelékenység növelő hatással vannak, és nem csökkentik, hanem inkább növelik a szoftverfejlesztők iránti keresletet. Tehát azokat, akik nyilván tudják már használni a mesterséges intelligenciát, tehát nem arról van szó, hogy kiváltja, hanem megnőtt az igény az ezt jól kezelni tudó arcokra. Egyébként én ezt gondolom a jövőre nézve is, tehát hogy aki mindenki attól fél, hogy nagyon-nagyon elveszi majd a munkákat, nyilván lesznek majd olyan területek, ugye közös Balázs barátunk, aki fordító, neki már elvette a munkáját, de hogy összességében egyenlőre még az van, hogy mindenféle új szakembereket igényel ez az irányzat, mert azért nem önjáróan még azért nem tud ez működni. És egyébként olyannyira nagyon bízunk a mesterséges intelligencia, hogy kérlek alásson, nagy oroszi elindította a szabadon hozzáférhetővé tette, és elindította az AI ügyfélszolgálatát. Tehát hamarosan, mert most még csak feltanulási fázisban van, és ismeretei egyenlőre csak a honlapon található információkra vonatkoznak, de hogy hát az önkormányzatnál hamarosan egy AI fog tudni nekünk segíteni, bár én megmondom őszintén, nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy még soha egy ilyen AI asszisztens nem tudott nekem lényeges kérdésben segíteni.
1: Ez így van.
0: Tehát, hogy ha azokban a dolgokban, amiket egyébként egy viszonylag egyszerű, átolvasom a gyakori kérdéseket, és találok rá választ, ott mondjuk kikeresi ezt a választ, de az, amikor valami összetettebb, komplexebb dolog, amit mondjuk nem egyértelmű, arra még nekem soha nem tudott választani.
1: És szinte mindig azért hívott föl.
0: Igen. Tehát, ha már fölhívom,
1: igen. Tehát, hogy azért a kérdésért, tehát azért nem fog felhívni, hogy mikor vagytok nyitva.
0: Igen.
1: Nem?
0: Igen.
1: Mert
0: igen,
1: bár valaki ezért is betelefonál, én ezt tudom a mi kis intézményünkben, hogy egészen meglepő dolgokért felhívnak, de ezért feltételezem, hogy te már akkor hívott fel, amikor elakadtál.
0: Igen, elakadtam, és valami komplex problémám van, és abban nem tud, és baromi idegesítő az, amikor körbe-körbe szaladgáltatnak, és ugyanazt, és akkor igen, és elmondja újra, meg újra ugyanazt, akkor szoktam egy picit ideges lenni. Így előfordul, hogy egy
1: pedig
0: picit ideges vagyok.
1: Nem nehéz kihozni a sodrodból.
0: Engem nagyon nehéz.
1: Aki ismeri a márkot, azt tudja.
0: Hogy elképesztő birka türelemmel bírok.
1: Abszolút. Nincsenek dagadó erek a homlokodon soha.
0: Nem. És az AI aztán végképp nem tartja. Az AI ügyfélszolgálat, amikor csak ugyanazokat a kérdéseket, vagy válaszokat adja, az nem szokott fölbosszantani, és nem szoktam a mindenféle robotikus fölmenőket emlegetni ilyenkor. Ja, úgyhogy mindegy, hát meglátjuk, de hát lehet, hogy azért majd idővel eljut arra a szintre, hogy legalább bizonyos tematikán belül fog tudni működni. Ugye én magam is próbálkozom ezzel a rendszer, és van egy barátom, aki nagyon belásta magát, és pont erről beszélgettünk, hogy ő hisz abban, hogy mondjuk komolyabb kertészeti kérdéseket is majd lehet az AI-ra bízni, például meccéssel kapcsolatosakat is, és én mondtam, hogy hát engem nagyon meglepne, hogyha mondjuk például pont egy ilyen meccés, ami ráadásul nem is egy ilyen exakt dolog, tehát ugye egy ág az nagyon sokféleképpen nézhet ki, nagyon-nagyon sokféleképpen kell tudni értelmezni, tehát mondjuk azt például meg fogja tudni mondani, ő bízik benne, hogy igen, én szerintem ettől még mindig baromi messze állunk, és ugye megint csak azt tudom mondani, hogy sokszor elmondok ilyenkor, hogy ez csak így arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire alábecsüljük egyébként a saját kognitív képességeinket, és hogy az emberi agy az milyen rendkívül komplex dolgokra képes, és hogy ezeket nem vagyunk mi hús számítógépek, és nem olyan könnyű minket szerintem egy az egybe cserélni mindenféle egyébre. Bár egyébként próbálkoznak vele, például San Franciscóban, de ott is azért, mert hogy nem nagyon tudtak más megoldást találni arra, hogy a rászoruló betegeknek a menüjét összeállítsák, ugyanis van egy olyan cég, Project Open Hand névre hallgatnak, és 1985-ben alapították őket az AIDS válság idején. Ugye az volt, hogy az AIDS betegeknek nagyon speciális étrendre volt szükségük, és akkor elkezdtek ebben segíteni a rászorulóknak, és azóta ez a cég ez kibővült, és mindenféle egyéb betegségekben szenvedőket próbálnak segíteni, és speciális menüket összeállítani, és ehhez azért nagyon sok figyelem kell, hiszen nagyon speciálisan kell összeállítani ezeket a menüket, és egyszerűen az van, hogy nincs elég önkéntesük, úgyhogy kénytelenek voltak egy speciális robot

0: Chef Robotics nevű céget fölkérni, hogy segítsenek, és egy ilyen mesterséges intelligencia által vezérelt ilyen robotkar segít nekik abban, hogy ezeket a különböző menüket összeválogassák, és erre az alapító Alma Casares azt állítja, hogy még csak nem is arról van szó, hogy így gyorsabbak lennénk, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy nincs elég önkéntesük, akik ezt a munkát megcsinálják, tehát ezért kellett, hogy behozzák ezt a cuccot, és a Chef Robotics lett ez a cég, amelyik fizikai mesterséges intelligenciát gyárt az élelmiszeripar számára, de egyenőre nem, ne így képzeljük el, hogy ezek ilyen robotsefek, amik mondjuk főznek, meg aprítanak, ezt sem tudják, hanem csak tálalni tudnak, és most dolgoznak azon, tehát ott az nem mondom, hogy mi nagyon túlbecsüljük a képességét, most dolgoznak azon, hogy egyáltalán mondjuk egy hamburgert, bizonyos ugye a hamburger elemeket össze tudja állítani magától ez a rendszer, tehát azért...
1: Tehát még nagyon messze vagyunk, hogy rámerjük bízni a sózást.
0: A sózást, ami tudjuk, hogy azért az nagyon mesteri feladat. Van, aki még a gőzből is meg tudja állapítani.
1: Igen, ugye? De meg ugye tudjuk, hogy az a legjobb, amikor egy csípetnyi só, ez van a receptben.
0: Igen, hogy ízlés
1: köszönjük
0: szerint. Ízlés szerint só, igen, tehát az a nagy, hogy pont eszembe jutott, egy évvel ezelőtt vitatkoztam valakivel Angliában, aki nagyon nagy robot hívő volt, és ő egy céget üzemeltetett, és ő azt állította, hogy 3 éven belül már humanoid robotok fogják majd a munkának a jelentős részét mondjuk az ő üzemében végezni, és nem tudom, hogy én ezt kizártnak tartom, és most, ahogy haladunk előre, ezt még, én azt mondtam 10 év, de lehet, hogy
1: mikor
0: még a 10 év.
1: Mikor beszéltél vele?
0: Egy évvel ezelőtt volt, hogy beszéltünk vele, tehát ő...
1: Kérdezz már meg most.
0: Meg, igen, most na.
1: Ez
0: na most, igen. Na, hogy állsz? Úgy látod, nem, két hát év múlva már jön.
1: De ez egy érdekes, lehet a válasz, nem?
0: Igen, az a baj, igen, nem vagyok a fickóban napi szinten, de majd előkeresem csak azért, hogy megkérdezzem.
1: Igen, mondjuk, ha csak azért, csak ráírni ezt, az egy kicsit.
0: Na.
1: Nehezen jönni, ha ki jól ebben.
0: Nem, most közelebb vagy. Nem tudom, láttad-e azt, hogy átküldtem azt a videót, vagy te küldted, de hát ugye annyi helyről jönnek, mennek a videók, ahol egy ilyen olyan humanoid robot, amelyik ugyanazt a mozgást csinálja, mint tehát valaki ugye követi a te mozgásodat, és akkor a fickónak a fején van a headset.
1: Amikor tökör rúgta
0: magát? És saját magát tökör rúgta.
1: Igen, az már egy...
0: A robottal az...
1: Az már lejárt lemez, igen, szegényként.
0: Az csodálatos.
1: De és most... ugye az a szép benne, hogy utána szerepben marad a robot nyilván, igen. És amikor összegörnyedve az ember, akit saját maga rúgott végül is valahogy tökör, igen, összegörnyed, igen. Mellette a kis robot ugyanúgy görnyedget, és
0: Csodálatos.
1: Na, az tényleg nem komikus.
0: Ez már műalkotás. Igen. Meg volt egy pár ilyen karatézó robot most a Kínában, akik ilyen bámészkodó gyerekeket...
1: Szintén egy valaki.
0: Igen, kukin vagy talán. Gyomron, nem tudom,
1: de az de nagyon csúnyán nézett ki. Igen.
0: Nagyon. És ugye amiről beszéltünk már itt korábban, hogy
1: a
0: azért ezek...
1: A Jackson táncoló robot elesik és meghal, az oké, az vicces, de amikor azt a gyerekest láttam, az azért aggasztóan nézett ki.
0: Tehát hogy nem biztos, hogy amiről beszéltünk már, hogy nem biztos, hogy oda kéne engedni ezeknek a hidraulikus robotoknak a közelébe ilyen közel embereket, mert ezek azért óriási erőkkel bírnak, és itt tényleg nagyon komoly sérüléseket okozhatnak.
1: Ezen a videón, igen, itt kezdtünk el beszélgetni egy barátomról, kollégám, aki most csontkovács lesz, és én mondom, na majd a robotok elveszik, és így elkezdtünk ezen fantáziákat, hogy befeküdnél egy csontkovács robot alá.
0: Kizárt dolog. Ember alá is nehezen, nem vagy egy robot alá.
1: Hát ez a legdurvább, eleve egy kicsit rémisztő a csontkovács önmagában.
0: Hát nem kicsit, igen.
1: És akkor ott van egy ilyen hidraulikus présgép.
0: Hát ez nem sikerült. Igen, ez nem jött össze. Igen, hát a Jackson táncoló robotot meg, ha nem láttátok, azért érdekes. Ugye kijön és nyomja a bumbókat, de egész jól. És akkor van egy ilyen megbotlás, és akkor azt kijavítja egyébként
1: szépen. Nem, az van,
0: szépen.
1: Hogy kifogott rajta 2 lépcsőfok. És nem aztán... megbotlott, hanem fel akart volna menni a lépcsőn. Ez a színpadnak volt 2 lépcső eleme.
0: Az nem jött
1: talán
0: össze.
1: Talán azt gondoltuk volna, nem? Hogy egy Jacko táncra felkészített robot 2 lépcsőt még fel tud menni.
0: Nem, és olyannyira nem, hogy nem is egyszerűen elesik, hanem konkrétan meg, és azt mondom, a feje leesik.
1: Először még korrigál, utána a másodikra már össze is csuklik, és úgy, mint a Peter Griffin, amikor meghalált, abban kitekert végtagokkal, úgy marad.
0: Igen, és akkor mindig berongyolnak a szemére.
1: És így kiviszik szegényt a hátánál fogva.
0: És akkor nem tudom, azt látod, hogy valahogy elkezdték, hogy ebben mém lett, és akkor van, aki ezt elkezdte ugyanezt a táncot megcsinálni emberi formában. Tehát, hogy Végtelen humorforrás. Na jó, hát majd innen is folytatjuk, hogy a kínaiak ezt mennyire komolyan gondolják, ezt a robotikát, mert hogy most már ők személyt adnak a robotoknak.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Hát most már azért igen, valóban kezd egy kicsit késő lenni, 17 óra 36 perc a pontos idő, folytatjuk a Kávézó a világ végén hír szemléjét, Pőce Balázs barátunk által összegyűjtve, és talán már említettem nektek, hogy egy nagyon vicces startup, egy német, érdekes mondani, egy német startup kezdte meg működését New Yorkban, hogy miért pont New Yorkban teszi ezt ez a cég, azt nem tudom. Az ő nevük az, hogy Micro AGI, és arra invitálja a New Yorki, nyitottabb szemlélt New Yorki lakosokat, hogy tegyék lehetővé, hogy a lakásukban olyan személyzet takarít, akik minden egyes mozzanatot kamerával rögzítenek. Erre azért van szükség, mert ugye ezekkel a felvételekkel fogják betanítani azokat a bizonyos robotokat, amik majd ezt a, valamikor ezt a munkát el fogják végezni, ami szerintem szintén nem tudom még, hogy mikor lesz, és mindezért cserébe nem kell...
2: Ups, a váza.
1: Ups, a váza, ez az, igen.
2: De egyenlőre... ez drága váza. Volt.
1: Volt, igen. De egyenlőre még nem az van, csak teljesen humanoid embereket engedhetsz be, és ingyen kitakarítanak. Tehát ha rögzíthetik a folyamatot, akkor ingyen kitakarítanak.
2: Nekem ez shady.
1: Neked egy picit van benne egy kis shady. Te nem engednéd be a házba, hogy fölvegyék kamerával az egész folyamatot?
2: Ez annyira bizarr, nem? Hogy amúgy is a takarítás az egy, hát ez bizalmi. Egy bizalmi, igen. Erősen bizalmi.
1: Igen.
2: És akkor hirtelen megjelenik egy olyan cég, aki ingyen takarítást New Yorkban, ahol azért elég jó kis lakások vannak, igen. Jó sok értékkel.
1: Igen. Mondjuk gyanítom, hogy nem a legértékesebb lakások tulajdonosai azok, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. Tehát lehet, hogy ilyen lepattant egyetemisták, hogy igen, kitakarítod, gyere!
2: Jó, de értetted, hogy az alapfelállás az így első hallásra nagyon érdekes.
1: Igen, hát főleg úgy, hogy ez egy német startup, tehát hogy a német startup New Yorkban, tehát hogy így...
2: Kulcsot is kérnek hozzá?
1: Igen, kulcsot, tehát csak nem lefény, csak lefény.
2: Otthon lehetek?
1: Igen, igen, azt mondom, igen, hogy elég fura, de elég komolyan nyomják, 3D-s címke felhőből böngészthetett a takarítók által elvégzendő házi munkák között, tehát vannak nyilván olyan klasszikusok, mint a porszívózás, a portörlés és a mosogatás.
2: Jó kis klasszikusok.
1: De például, ha már régóta tervezed a hűtőd, vagy a kamrád, vagy akár az egész gardrób szekrényed újra rendezését, a jelek szerint azt is megcsinálják neked.
2: Wow.
1: Csak hadd vegyék föl az egész folyamatot.
2: Egyre perverzebb.
1: Ők azt állítják, hogy ők egyébként már emberek 10000-einek fizetnek világszerte azért, hogy rögzítsék magukat ismétlődő mozdulatokkal járó fizikai munka végzése közben. Ez a takarítás csak egy ilyen új, új ágazat. Viszont, hát azt is mondják, hogy nincs olyan hely, ami túl koszos lenne az ingyenes takarításhoz, de mindeközben kikötik, hogy a takarítók elutasíthatnak bármilyen olyan konkrét feladatot, amelynek elvégzését nem érzik kényelmesnek. Tehát mondjuk, igen, egy ilyen, lehet néha látni ilyen Uber WC-ket, hogy hát akkor ezt kellene kitakarítani, arra lehet, hogy mondhatják azt, hogy hát köszönöm, nem.
2: Meg ki tudja még, mit értenek ez alatt, hogy...
1: Igen, milyen egyéb...
2: Mit nem,
1: tehát igen, milyen funkciók. Itt nagyon pókhálós, itt kéne kitakarítani, és velem föl is veheted. Igen, szóval, hogy így én is úgy vagyok vele, hogy hát én már a mostani élethelyzetemben igen, nem hiszem,
2: hogy engednék. Nem nekünk szól ez szerintem.
1: De igen, de azon, hogy van, akit szerintem azt mondja, hogy figyelj, itt aztán fölvehetsz, amit csak akarsz. Nem tudom.
2: Ezt el tudom képzelni, hogy mondjuk hol lehet otthonokban, nekem egy kicsit bizarr, nyilván aki akarja, az engedje be, de irodákban, üzemekben azt gondolom, hogy ez egy validabb dolog lehet.
1: Hát igen. De kérdés, hogy ott meg nincsenek-e mondjuk olyan ipari titkok, amiket nem akarnak.
2: Hát most nyilván olyan helyre engedik be őket. Tehát most
1: igen. Mondjuk igen, lezárt gépek vannak mindenhol, igen.
2: Ha, mert egy cég hogy gondolkozik, ha ki tud váltani 15 takarítót, akkor ez nem lesz kérdés, hogy ki fogja váltani, igen, sajnos.
1: Igen. Hát és valószínűleg nem kevés pénzt fizetsz ki. Tehát azért,
2: és ott eléggé sematikus takarítások vannak.
1: Abból tanulhatnak a robotok.
2: Igen. Vagy léttermek, föl kell tenni 48 széket az asztalra, jól fel kell mosni, alaposan kell csinálni, igéné a legfőbb szempont, de ezt elég el tudom képzelni. Uh-huh. Vagy egy relatív unni 12 órás shift után egy konyha az étteremben, az sem egy vidám takarítás, ezt nem. Azért tudom, én már egy párszor annak idején, akkor ebben a szakmában egy kicsit tevékenykedtem, ezt minden nap meg kell csinálni.
1: Ja, hát
2: ha erre van egy robotod, az biztos, hogy nagyon nagy segítség.
1: Ja, hát hogyha már lesz egy robotod, igen, de hát, hogy az még, de hát én megint csak azt gondolom, hogy ez még annyira messze van, de ezek szerint annyi cég...
2: Hát ezt gondolom azért, nyilván ez nem most miért csinálnánk, hogy...
1: Igen. Hát hogy ennyire nagy igény van erre az adatra, hogy ez nyilván egy nagyon komoly investíció ennek a cégnek a részéről, de hogy ez olyan értékes ez a fajta adat, hogy ezt megéri csinálni. Jó, hát akik mondjuk nagyon-nagyon komoly, tehát tényleg egyértelműen nagyon komolyan ráfeküdtek a humanoid robotokra, és ezt nagyon-nagyon komolyan gondolják, azok a kínaiak, akikről ugye már szó esett itt az előző blogban is, hogy simán hasba rugatják a gyerekeiket a karatézó kínai robotokkal, meg az összes koncerten már vannak táncoló és néha önmagukat megsemmisítő robotjaik. Tehát ők ezt nagyon-nagyon komolyan gondolják a kínaiak, olyannyira, hogy személyi igazolványal látja most már el az összes humanoid robotját Kína. Tehát, hogy ők már ennyire előre gondolkodnak, nyilván ez most még nem annyira lényeges, de ők már azt látják, hogy mi van akkor, hogyha itt jön egy...
2: Hát valakit felelősségre lehessen vonni, ha tökör rúgsz egy gyereket.
1: Hát igen.
2: Vagy tökör rúg ő egy gyereket.
1: Vagy saját magad. Na jó, de hogy tényleg igen, ez van, hogy ezek lehet, hogy robbanásszerűen elkezdenek nőni ezek a robotok, és akkor azért valamilyen szinten számon kell őket tartani. Ez különösen fontos nyilván egy olyan kormánynak, mint Kína, akik hát az embereiket is szeretik nagyon-nagyon szemmel tartani, nemhogy ezeket a humanoid robotokat. Nyilván, ha lehetne, akkor az embereket is pont ugyanannyira tartanák
2: nem
1: számon.
2: Nem írja a cikk egyébként, hogy miért fontos? Közelebb kerüljünk a logikájához, meg a magyarázat erre, hogy ez szükségszerű.
1: Írja. Azt mondja, meglepően korainak tűnhet, mivel a robotok bevetése ebben a szakaszban még nagyon korlátozott, de ezt a sürgős jogalkotást egy olyan állam hajtja, amely pontosan tudja, milyen gyorsan gyorsul a technológia fejlődése.
2: Jó, tehát nem tudják, hogy miért, de majd fog kellene.
1: Igen, az Ipari és Informatikai Minisztérium, valamint a Hupei Humanoid Robot Innovációs Központ által vezetett kezdeményezés nem egy jövőbeli koncepcionális terv, hanem egy teljesen működőképes rendszer, amely már most is szabályozza a szabványokat, több mint 100 vállalat számára, és mintegy 2200 iparági modellt kodifikált. Uh-huh. Maga az azonosító egy gigantikus 29 karakterből álló kód, 11 számjeggyel hosszabb, mint egy húsvér kínai állampolgár személyi igazolványa, amelyik aprólékosan részletezi a nemzetiséget, gyártót, a modellt és egy megismételhetetlen sorozatszámot, és gyakorlatilag élőben tudja lehet követni ezt a robotot. Tehát nyilván, ha beütöd egy központi adatbázisba, akkor te mindent fogsz tudni, de azt mondja, hogy az ízületeinek a fizikai elhasználódásától kezdve az akkumulátor állapotán át a mesterséges intelligencia kognitív kapacitásáig. Tehát nyilván egyébként az is benne van, hogy mi van, ha valamikor valamelyik ilyen robot öntudatra ébred és elkezd, nem tudom, kolbászolni, vagy valamit csinálni, hogy akkor is már nyilván ez azonnal tetten érhető legyen.
2: Igen,
1: és ne legyen
2: kis volit ki kell iktatni akkor.
1: Úgyhogy a kínaiaknak nincs olyan, hogy csak úgy öntudatra ébredünk, aztán csak egyszer lapítunk, mint kaki a fűben. Ők ezt azonnal részre fogják venni. És hát ugye azért sokan felhívják a figyelmet arra, hogy mindez egy olyan országban történik, ahol már most arcfelismerő kamerák millióival és egy drakonikus társadalmi kreditrendszerrel figyeli biológiai lakosságát az állam. Az otthoni robotokhoz szükséges kamerák és érzékelők hatalmas arzenálja a húsvér emberek megfigyelésére szolgáló példátlan mobil megfigyelési csomópontokká válhatnak. Tehát, hogy igen, tehát nyilván az, ha ott vannak a robotok, te hozzáférsz központilag a minden egyes robothoz, és annak minden egyes megfigyeléséhez, gondolj bele, akkor hát mindenhol ott vannak a kis ügynökeid. Én nálam most került beszerelésre egy egyébként szuper jól működő, szuper okos kínai gyártmányú robot fűnyíró, ami tényleg döbbenetesen sok mindent tud, de annak is már vannak, ugye van kis lájdárja, van kamerája is, és én azt is meg tudom most csinálni, hogy elindítom innen a telefonomra, csak is kameráján keresztül tudom nézni, hogy merre jár a kertben a kis mókus. Úgyhogy igen, hát ez azért elég komoly kis ablakot nyit mindenki magánéletére, főleg, hogyha tényleg ott lesznek mindenhol ezek a robotok, úgyhogy nyilván a kínaiak már ezt is számításba veszik, úgyhogy nem, tudják, hogy mit csinálnak sajnos. Hát vagy sajnos, vagy nem sajnos, hát igen, tehát bizonyos szempontból nagyon jól csinálják, bizonyos szempontból az egy ijesztő ez a dolog. Na hát ez megint azt mondja, mondjuk egy robotot a saját háztartásomban, hát nagyon...
2: Ezt a kérdést hétről hétre feltesszük magunknak. Én még nem kerültem közelebb a megoldáshoz.
1: Nem.
2: Vagyis hát, hogy az őszinte válaszadáshoz. Elsőre azt mondanám, hogy valószínűleg nem.
1: Igen, de aztán onnantól kezdve,
2: aztán, hogy... ki tudja.
1: Hát én is most nézd ezt a robotfűnyírót, már beengedtem a kertembe, nem mint a kertemben nagyon sok mindent láthatna. Nyilván egy nagy különbség, hogy a kertben, ahol a füvet nyírkálja, ott...
2: Lesz, aztán egyszer csak majd arra ébredsz, hogy már ott reggel kijössz a konyhádba, és ott van.
1: Ott van, igen, ül a székemen.
2: És így néz rá.
1: És már össze van csomagolva a cuccom. Mehetsz. Mehetsz. Na jó, természetesen nem csak a kínaiak esküsznek a robotikára, hanem az Amazonnál is ezerrel dolgoznak azon, hogy különböző robotokkal tudjanak dolgozni, és most egy olyan robotrendszert mutattak be, Proteus néven, ami nem csak azért jó, mert mondjuk nem tudom, 200 kilogrammos kis csomagokkal tud ide-oda mozogni, meg pakolászni, hanem azért is, mert ugye ez már egy olyan robot, amit nem kell programozni, hanem teljesen normális emberi nyelven lehet neki utasításokat adni. Tehát a kollégák azt mondhatják, hogy figyelj, menj oda, vedd le a polcra ezt, és tedd át amoda. Uh-huh. Ami nyilván óriási előrelépés, hogy nem, tehát nem kell hozzá egy programozó. Viszont hát azért kibújik a szög a zsákból, mert hogy azt reméli tőle az Amazon, legalábbis ugye a New York Times oknyomozó riportja alapján, ugye kiszivárgott dokumentumok számolnak be arról, hogy 2027-ig több mint 160 ezer olyan amerikai munkavállaló felvételét szeretnék elkerülni. Tehát, hogy ne kelljen még 160 ezer embert felvenni, hanem, hogy ezeknek a munkáját átvehessék ezek a robotok. Az Amazon
2: felfoghatatlan.
1: Nagyon-nagyon durva. Igen. Az Amazon robotikai csapatának végső célja a vállalat működésének 75%-os automatizálása. Tehát Jeff Bezos szeretne egy kicsit több pénzt, mert most kellemetlenül érzi magát, hogy lemaradt Elontól.
2: Lemaradt?
1: Fia, annyira lemaradt, most olvastam, hogy az átlag amerikai pénze, jövedelme közelebb van Jeff Bezoshoz, mint Jeff Bezos vagyona Elon Muskhoz.
2: Úristen.
1: Tehát, hogy olyan szinten elhúzott.
2: De ki ő veszített, vagy az Elon?
1: Szerintem az Elon húzott el ezzel a nem tudom milyen, ez egy trilliárdos valamivel, amit megszavaztak neki, tehát ez már egyszerűen fölfoghatatlan mennyiségű pénzekről beszélünk. Teljesen fölfoghatatlan, és akkor nyilván ez van, azért abszurd ez, hogy akkor közben meg mégis azt látod, hogy azon tepernek, hogy hol tudnak még pénzt megfogni. Tehát ez ebben az egész rendszerben ez a baj, hogy után tényleg csak az működteti az egészet, hogy hogyan tudsz még több pénzt megspórolni, miközben már annyi pénzed van, hogy nem tudsz vele mit kezdeni, de akkor is ez a fő hajtóerő. És igen, és hát gyakorlatilag, ha ez a robotika, ez...
2: Ez egy ilyen funkcionalitás.
1: Igen.
2: Ezt nem tudjuk megérteni.
1: Ez egy organizmus, már önmagában ez a pénzt csináló organizmus, amit ha életre keltesz, akkor
2: sejt szinten működik.
1: Ja. Hát és gyakorlatilag, ha a robotikát tényleg meg tudják valósítani, úgy, ahogy szeretnék, és tényleg működnek majd ezek az autonóm robotok, akkor egy modernkori rabszolgaság aranykora jön el, mert hogy akkor végül is itt lesznek ezek a csodálatos, egyébként 0-24-ben működő, soha le nem betegedő rabszolgák, akiket lehet majd dolgoztatni. És egyébként rosszul mondtam, ez az új kolléga, ez nem 200, hanem 400 kg súlyú csomagokkal teli kocsikat tud ide-oda szállítgatni egy raktáron belül. Úgyhogy igen, hát nyilván érdekes, szép jövő. Én azért bízom benne, hogy lesz a társadalomban egy ilyen ellen mozdulás, hogy akkor mondjuk igen, vannak az ilyen nagy cégek, mint az Amazon, és akkor azt mondjuk, hogy nem akarunk már ilyen cégeket, nem tudom, ezeket akarunk.
2: De ők nem látod ennek a kicsi csíráját is, hogy valami átfordulna? Hát most beszélünk arról, hogy megállíthatatlanul növekszenek.
1: Hát egy kicsi, de azért nyilván van egy kicsi reneszánsza, hiszen mennek a kis kézműves dolgok, mennek hát a kis helyi piacok.
2: Mi látjuk, meg tök jó van, oké, és ez észrevehetetlen.
1: Jó, hát mondjuk valószínűleg a piac részesedés mondjuk igen, esetleg 1-2%-áról beszélhetünk a legjobb esetben valószínűleg.
2: Hát de akkor szerintem nagyon sokat mondtam.
1: Igen, tehát mondom, a legoptimistább esetben.
2: Ezek ilyen kis morzsalékok.
1: Ja.
2: Szerintem egész számban nem kifejezhető valami, azt mondatja belülről velem.
1: Hát a másik kérdés, ami fölmerül bennem, hogy oké, akkor mindent így robotizálunk, mindent magyar robotok csinálnak, mindent baromi hatékonyan, csak egy idő után ki lesz, akinek, akit majd kiszolgálnak, mert meg senkinek nem lesz.
2: Ja, most az Amazon szempontjából, tehát most az Amazonról beszélünk, igen, nem gyártanak semmit.
1: Hát nem, de valakinek el kell adni, tehát ha mondjuk
2: kiszolgálnak.
1: Ha én az egész társadalom elszegényedik, az egész társadalom, akkor kinek fognak eladni. Na jó, hát aztán. Persze bízunk benne, hogy nem fog talán, amit már mondtunk, hogy akkor azért így csak átalakul ez az egész terep, és akkor majd lesznek majd más területek, amin lehet majd dolgozni. Nem tudom. Hát ha tudnánk, akkor igen, ezt akkor...
2: Nem mi fogjuk szerintem megtapasztalni.
1: Akkor már
2: nagyon.
1: Hát figyelj, ne legyél olyan biztos benne, szerintem olyan rapid tempóval alakul ez a dolog, hogy ezt nem gondoltuk volna. Na jó, figyelj, még egy aranyosat még így a végére, jó, aztán már mennünk kell.
2: Egy perc. Még egy jó zenét is el akarunk itt lódítani.
1: Mindenképpen. Filléres állami villanyautót mutattak be, nem máshol, mint Mexikóban, képzeld el, hogy mexikóiak bedobtak egy olyan villanyautónak a prototípusát, mutatták be, amit 8500 dollárért lehet, tehát alig több mint 2,5 millió forintért fogják majd árulni ezt a kis Olinia nevű ilyen kis buszszerűséget. Igaz, hogy csak ilyen 125 kilométer körüli hatótávja van, de mondjuk gondolom városi közlekedésre szállják.
2: Milyen szép.
1: Milyen szép, igen. Jó, de hát cuki. De viszont ők azt hozzák, amiről itt annyit nyavajogtunk, hogy miért a nagyon drága autók, miért nem az olcsó elektromos autók, ők megpróbálják ezt hozni, és a mexikóiak megpróbálják a kínaiakat így jobbról előzni, és hogy így tényleg ezt szeretnék, hogy ők szállítsák a még náluk is olcsóbb elektromos autókat, és szeretnének a világ 10 legnagyobb gazdasága közé kerülni az elkövetkező néhány évben, és 15%-a szeretnék bővíteni a globális ellátási láncokban való részvételüket, úgyhogy most ezt így kihirdette az új mexikói kormány, én is szurkolok nekik, tök vicces lenne, ha nem mexikóiak lennének az olcsó tech fellegvára, úgyhogy hajrá Mexikó, szeretünk benneteket. Na jó, hát ezzel véget ért a mai kis adásunk.
2: Igen, akkor egy jó kis, viszonylag exkluzív, nem exkluzív, de egy nagyon új, friss zenével búcsúznánk szerintem. Ez egy ilyen érdekes kis kollaboráció. Heilig Tomi, aki egy legendás alakja valójában most már a zenei életnek. Ő többek között Anna and the Barbies-ban basszusgitározik, igazából annyi mindent csinál, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnek vele együtt dolgozni. Punani Masszív tagja is, és most a Tink Misi, Tinkkel közösen három felvételt csináltak. Tink Misi ugye a Slow Village-nek az egyik oszlopos tagja, és próbálkoztak ők is együtt kettesben. Egy nagyon hangulatos Fordulat című szám fog most elhangzani.
1: Hát akkor ezzel a fordulattal zárjuk a mai kávézó a világ végén. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!
2: Sziasztok!

sokszor azonos, de win-win a szitu, mert a vége az, hogy ragyogok. Büszke vagyok a csapataimra, otthonunk a stúdió és templomunk a színpad. Nem ma kezdtem ember, hanem eszten, dőkkel ezelőtt évtizedek, hiszed-e? Ne érts félre, nem felvágni akarok, csak adjál rá kakaót. A hip-hop az don't stop, felfort a tej, de oda kozmált. Most hagyd el a konyhát, mert kozmikus von.

0: fel.
1: Miért tenné?
0: Megyek csajomhoz, megyek studiba, megyek buliba, fellépek, lelépek, ide még a bárba benézek, betérek, felrakok pár lemez, zenélek.
2: Megy a mulat... Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Bolti víz helyett újra tölthető kulacs, ez a nyár csoda fegyvere, rendőrök lepik el a játszóterek környékét. Az anyák is tehetnek azért, hogy a férfiak jobb apák legyenek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot, ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten, több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyermek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, a gyerekek csak akkor üljenek rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukósisak megfelelő védőruházat. Betiltják a mesterséges intelligencia felhasználását az általános iskolákban Norvégiában. Az ősszel induló tanévben nem hívhatják segítségül a diákok sem a tanórákon, sem a házi feladatok elkészítéséhez. Azt mondják, azért van erre szükség, hogy rendesen megtanuljanak írni és olvasni. Emellett vegyék a fáradtságot és gondolják át, miként lehet megoldani egy-egy összetettebb problémát, és ne várjanak kész válaszokat az MI-t használó alkalmazásoktól. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel nem csak az apák, hanem az anyák figyelmét is a Férfiak Klubja alapítója. Bedő Imre szerint az idő és a figyelem a legfontosabb. Akár holnap az apák napján is lehet új fejezetet nyitni.
1: Aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad. Abban, amit mond, amit képvisel, egy örökséget tud hagyni.
4: 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: Június 20-án ismét benépesülnek az ország múzeumai, galériái és kulturális intézményei a múzeumok éjszakáján. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvénye idén is több száz helyszínen és több ezer programmal várja a látogatókat, akik egyetlen este alatt különleges kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket és interaktív élményeket fedezhetnek fel. A 2026-os év központi témája az ízekbe zárt történetek, amely az étkezés, a gasztronómia és a kulturális örökség kapcsolatát helyezi a figyelem középpontjába. A programok azt mutatják meg, miként őrzik a receptek, a hagyományos fogások és az ünnepi ételek egy-egy közösség vagy család történeteit. Az esemény nagykövete Mautner Zsófia. Az idei kiemelt helyszín Sopron, ahol történelmi hangulatú gasztronómiai programok, látványkonyhák, korabeli receptek és helyi borok idézik meg a város múltját. A múzeumok éjszakája azonban országszerte számos élményt kínál, Debrecenben az irodalom és a mézes kalács készítés hagyományai találkoznak. Veszprémben japán bentó workshop várja az érdeklődőket, míg az egri vár a reneszánsz lakomák világába kalauzolja a látogatókat. Budapesten is különleges programokkal készülnek a múzeumok. A Szépművészeti Múzeum Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából rendez kiállítást. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum jubileumi programokkal és ünnepi kocintással várja a közönséget, míg a Föld alatti Vasúti Múzeum a főváros közlekedés történetébe enged betekintést. A vidéki helyszínek kínálata ugyancsak rendkívül változatos, Szegeden boszorkány tematikájú kiállítás, Miskolcon színház történeti és gasztronómiai programok, Kecskeméten pedig a legyező divat történetét bemutató tárlat várja az érdeklődőket. A múzeumok éjszakája évről évre bebizonyítja, hogy a múzeumok nem csak a múlt őrzői, hanem élő közösségi terek is. Akár családi kikapcsolódásra, akár baráti programra, vagy különleges esti élményre vágyunk, június 20-án az ország minden részén találhatunk olyan kulturális kalandot, amely új nézőpontból mutatja meg a művészet, a történelem és a hagyományok világát.
0: Fesztivál.
1: 46. alkalommal rendezik meg a Kaláka Fesztivált Egerben, június 25-e és 28-a között. A magyar folkzene egyik legrangosabb seregszemléjének ezúttal is az érsekkert ad otthont, ahol 4 napon át koncertek, irodalmi programok, kiállítások és családi rendezvények várják a közönséget. A fesztivál június 25-én este a Gárdonyi Géza Színházban kezdődik a Szeressetek Szilajon című verskoncerttel. Az esten a Kaláka és a Sebő együttes tagjai, valamint Jordán Tamás közösen idézik meg József Attila költészetét. A program egyben tisztelgés is a nemrég elhunyt Sebő Ferenc emléke előtt, aki meghatározó alakja volt a magyar népzenei életnek és a fesztivál történetének. A rendezvény második napján a Városházán nyílik kiállítás Herbst László alkotásaiból, amelyet a hagyományos zenés városi séta követ a Kaláka együttessel és Rázsi Botond vezetésével. A fesztivál kiemelt kísérő programjai között szerepel a Magyar Népmesék a Bródiban című rendezvény, ahol a népszerű animációs sorozat legújabb epizódjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az érsekkert koncertjein a folkzene meghatározó előadói mutatkoznak be, köztük Paja Beja, Csík János és a Mezzó, Ferenci György és az első pesti rackák, a Santa Frame, valamint a Söndörgő. A fesztiválon fellép Huzella Péter is, még a péntek esti koncertek után a táncházas hangulatról Pál István szalonna és zenekara gondoskodik. A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek a családokra. A gyerekfesztivál programjai között koncertek, kézműves foglalkozások, játszóházak, interaktív események és bábszínházi előadások is szerepelnek. Így a Kaláka Fesztivál valamennyi korosztály számára tartogat élményeket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Vízi élmények Tokajban. Gasztrokalandok és nyaralóhajózás Párban. Képzeljük el, milyen lehet reggel a folyami élővilág szimfonikus koncertjére ébredni, majd sodródni az árral, szó szerint, amikor csak kedvünk tartja. bármikor megállhatunk pihenni, hiszen közlekedési eszközünk egyben a szállásunk is. Mindez kellemes, természetközeli módon, távol a forgalmas utaktól, a Bodrog és a Tisza szelíd hullámain. A nyaralóhajózás felejthetetlen élmény barátokkal vagy családdal, ugyanakkor a természet közelsége és a hajózás különleges hangulata miatt kifejezetten romantikus kikapcsolódási forma. Külföldi mintára hazánkban is egyre népszerűbb a nyaralóhajó turizmus. A vízi turistákat a legtöbb térségben kikötési és megállási lehetőséggel várják a vízparti települések. A kikötők számának növekedésével egyre több látnivaló és vendéglátóhely bukkan fel a folyók partján. De miért is olyan népszerű ez az utazási forma? Ezek a lassú járású, motoros járművek mindössze egy másfél órás betanulás után könnyedén vezethetők, fedélzetük pedig teljesen felszerelt egy hosszabb hétvégére is. A legnagyobb előny pedig, hogy bárhol kiköthetünk, ahol ekkora méretű hajókat fogadni tudnak. A Tiszatavon és a Körösök vidékén is alkalmú nyílik hajóbérlésre, de Tokaj kiemelkedik a lehetőségek közül. Ez a térség nem csak a festői tájak és a vízi élmények miatt különleges, hanem világhírű borászatai és történelmi városai is számtalan látnivalót és programot kínálnak. Már csak azt kell eldöntenünk, melyik romantikus kikötőhelyen állunk meg, illetve hogy a gyertyafényes vacsorát a hajó fedélzetén, a csillagos ég alatt, vagy valamelyik folyóparti csodahelyen fogyasztjuk el. Aktívan kettesben is. A Tokaji hegy és a környéke kiváló úti cél egy romantikus kiránduláshoz. A napot kezdhetjük egy kellemes túrával a Kopaszhegyre, amelynek csúcsán a Fináncz dombi kilátó áll. Innen lenyűgöző panoráma tárul elénk. A Bodrog és a Tisza összefolyása, valamint a környező szőlőültetvények festői látványa lélegzetelállító. Ha tovább indulunk, elérjük a borvidék egyik legkülönlegesebb részét, a híres löszös dűlőket. A település fölött magasodó szerelmi dűlő ugyan meredek, de páratlan látványosság. A szőlőültetvények között a helyenként 30 méter magas löszfalakon kanyargó ösvényről csodás kilátást nyílik a tájra. Tokaj természetesen az egyik legfontosabb állomás a folyóparti hajózás során, de a környező települések is számos felfedezni valót kínálnak. Bodrog keresztúr csupán néhány kilométerre fekszik Tokajtól, és nyugodt kikötési lehetőséget biztosít a hajósok számára. De ne hagyjuk ki a helyi látványosságot sem, az ország legalacsonyabb kilátóját, a panoráma kilátópontot. Ez a mindössze 40 cm magas korong alakú építmény remek fotótéma, nem beszélve arról, hogy csodálatos panoráma nyílik róla a környező tájra.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Okoztak némi fejfájást Quentin Tarantino számára a 2012-es Django elszabadulóhoz íratott új dalok. Ennio Morricone az Ancora Qui kapcsán keserűen nyilatkozott a közös munkáról. Aztán visszakozott, mondván szavait pontatlanul idézték. Majd amikor már úgy tűnt, hogy lenyugodtak a kedélyek, az incidens megismétlődött a 2015-ös Aljas 8-as filmzenéjénél. Frank Ocean Wiseman című szerzeményét pedig rendkívül nagyra tartotta a rendező, de úgy érezte, egyik jelenethez sem illik. Ezért aztán egész egyszerűen kihagyta a moziból. Azonban Anthony Hamilton és Elaina Boynton dala, a Freedom, szerencsére nem maradt ki, és nem is szidott miatta senki senkit.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kutatók nem véletlenül vizsgálják évtizedek óta a zene fájdalomcsillapító hatását. Hiszen ahogyan azt megtapasztalhattuk, legyen szó zenéről, költészetről, festészetről vagy színházról, a művészetek nem csak valódi kulturális értéket, de egyfajta kapaszkodót is jelentenek a legnehezebb időszakokban. Lassabb szerkezetüknek köszönhetően különösen a klasszikus zeneművek azok, amelyek a csecsemőktől az idősekig minden korosztályra pozitívan hatnak. A kutatók szerint Mozart és Vivaldi zenéi a legmegnyugtatóbbak, mivel dallamaik lüktetése számtalan ponton hasonlít a magzat által hallott anyai szívveréshez.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem tudhatjuk, mennyivel lett volna kevesebb esélye az amerikai jazz táncdalénekes és színész Peggy Lee-nek eredeti nevén, vagyis Norma Delores Ekstromként befutni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Giorgi Ben, Antonio Carlos Jobim és Gilberto Gil mellett a harmadik legnagyobb brazil nemzeti intézmény. Az 50-es évek óta komoly érdemei vannak majd minden zenei stílus megszületésében. Brazília nem hivatalos himnusza, a Maskenada szerzője 1942. március 22-én született Rio de Janeiro-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kanadai dalszerző énekesnő Feist Juno-díjas és Grammy-re is jelölt dalából, a 1-2-3-4-ból, amelyet egyébként eredetileg ausztrál zenésztársa Sally Saltman írt, készült egy kiszámolós verzió a Sesame Street 39. évadához, amelyben csirkéket, pingvineket és szörnyeket számol 1-től 4-ig.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Hőhullám, kiadták a legfontosabb figyelmeztetést, busz és autó ütközött, végzetes baleset a Bakonyban. A Kolbásztól a Rozéig indul a négyik razziája. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Itt a nyár első hőhulláma, még a jövő hét első napjaiban is legalább 35 fokra számíthatunk napközben. Egyelőre kedd éjfélig tart a másodfokú hőségriasztás. Az ilyenkor szokásos intelmek közül a két talán legfontosabbról beszélt rádiónknak, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője Dóka Imre.
7: Rapon vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
6: Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, ezt írta közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. Személykocsival ütközött egy menetrend szerinti autóbusz délelőtt a Veszprém vármegyei Csetényben. Az autó vezetője meghalt, a járaton a sofőrrel együtt úgy 40-en utaztak, közülük 8-an sérültek meg. Szinte azonnal több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Még vizsgálják, mi okozta a balesetet a Bakonyi település határában. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. No és a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
1: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
1: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

0: Konga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
2: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.
4: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze, adja magát Finnország és England.
6: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
7: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
8: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
6: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
7: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
9: A műsorszám is a Vidámság támogatója, a Generali Gyereksziget szervezője, a Sziget ZRT.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Életbe lépett a vörös kód a kánikula miatt. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hűség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, felkészült a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer a kánikulára. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a szociális intézményeknek pedig ilyenkor be kell fogadni a hajléktalanokat a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hűségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre is. Ilyenkor ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Kánikula várható sok napsütéssel, helyenként borulhat be jobban az ég, keleten és a középső tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a nyugati határvidéken akár felhőszakadás is jégesővel. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódhat, 31 és 36 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-30 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a hőség, délelőtt sokat süt majd a nap, de délutántól már több felé lehet eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
11: Nem rossz kor?
6: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
12: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Benedekfi Katalin, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prímadíjas operaénekesnő és színművész, akit köszöntök, szia!
13: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. Szép napot neked!
12: Nem először találkozunk, viszont ettől függetlenül nyilván nem tudom, hogy minden hallgató pontosan tudja-e a te történetedet, és hogy honnan indultál. És megmondom őszintén, én mindig azt gondolom, amikor te itt vagy, hogy ebben az egy órában annyira sok értéket és erőt tudsz adni és képviselni, hogy szerintem mindenkinek jó napja lehet ettől, illetve azt is hiszem, hogy mindenki a nehezebb helyzetében meghallhat egy hangot, amelyik tényleg erőt ad. Hát ennek az oka az többnyire az, hogy a te utad nem volt egyszerű, viszont hogy nagyon-nagyon erősen mész a céljaid és a vágyaid felé. Úgyhogy legyen már az, hogy nagyon picit, de foglald össze, ahogy te ma összefoglalnád, hogy honnan jössz, és mi az, ami téged meghatároz.
13: Ugye Székelyföldről származom, pontosan Nagygalambfalváról, ott élnek a szüleim.
12: Ezt akartam, hogy kimond, annyira imádom.
13: Nagygalambfalva, nagy szeretem. És falu és galamb.
12: Nagyon szeretem ezt a település.
13: Igen, édesanyám ott él, sajnos édesapám elment már, és nekem a világ közepem, és mai napig ugye rendszeresen járok haza. Azt gondolom, hogy az a fajta világ, amiben felnőttem, legendákba, mesékbe, nótákba, hagyományokba, népdalokba, tehát ez nagyon-nagyon meghatározta a gyerekkoromat, hiszen 3 évesen már színpadon álltam, különböző rendezvényeken, fesztiválokon énekeltem már 3 évesen, és hát természetesen ott volt a családunkban Kányádi Sándor Kossuth és Prima Primissima díjas költő is, aki az én nagybátyám volt, és hát neki köszönhetően is azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ebbe az irányba vagy erre a pályára tendált az életem, és annyira meghatározó ez a közeg, az a fajta emberség, az a fajta gerincesség, az a fajta konokság, ha így nevezhetem, makacság adott esetben.
12: Igen, ugye székely viccek erről szólnak.
13: Egyszer szóltam a változás van, akkor megint.
12: Igen, igen,
13: szóval
12: igen,
13: az
12: igen,
13: valahogy
12: igen.
13: Ilyen szint, azt gondolom, hogy valamilyen szintre az én életemben, és ez úgy benne van rendesen, de közben azért itt tényleg most már többet éltem Budapesten, mint otthon, és ezért ezt szocializálódtam egy kicsit ebbe az irányba, tehát azt gondolom, hogy kicsit csiszolódott ez a történet, de az, hogy egyáltalán a világból létezni tudtam, az, hogy bármilyen nehézségben meg tudtam állni a helyemet, az, hogy mindig volt elég lelki erőm a legkeményebb időszakban is fölállni, és tovább menni, és hinni. Azt gondolom, hogy az annak köszönhető, hogy oda születtem, és az az otthonom mai napig.
12: Amire én emlékszem, még egy nagyon első beszélgetéseinkből, hogy ez a hátizsákkal nekiindulok, akármi lesz is, lényeg, hogy tudjak venni egy busz vagy vonat jegyet.
13: Igen.
12: Mert és hogy igen, tehát hogy vagy egy ilyen egyfajta, tudom, hogy akkor is azt mondtam, hogy egyfajta csőlátás, ami nem veszi figyelembe azt, hogy milyen az úton, esetleg milyen veszélyek vagy nehézségek leselkedhetnek, csak azt, ami a cél, hogy valahogy ez vagy te.
13: Olyan érdekes, meg érzel, de nagypapám, aki megjárta, ugye első világháborúban született, második világháborút megjárta, elvitték Odesszában, nagy gyalog hazajött, szóval egyszerűen kalandos élete volt, elég keményen, és nagyon-nagyon kemény székely ember volt. Ő mindig azt mondta, ennyi viszontagság után is, hogy fiam, mindenhol vannak jó emberek, akik segítenek.
12: És ez így van.
13: És ez annyira beléivódott valahol az agyamba, meg a lelkembe, a zsigereimbe, és amikor én annak idején elindultam egy szál hátizsákkal, azt sem tudtam, hogy egyáltalán hova megyek, hol lakom, hol eszem, hol létezem egyáltalán. Ugye egy éjszakát aludtam a Keleti pályaudvaron is annak idején, de azt mondtam, hogy én Magyarországon leszek magyar színésznő, mert hogy nem vettek fel ugye annak idején a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre. És milyen érdekes az élet, látod, hogy jóval később, amikor már kint az Egyesült Államokba énekeltem különböző nagy koncerteken, akkor egyszer csak hívott a Marosvásárhelyi Színháznak az igazgatója, és mondta, hogy szeretne fölkérni a Csárdás királynőnek a címszerepére. És mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, de hát az a igazság, az a gond, hogy hát kint vagyok Amerikában, és hát nem tudok hazamenni sajnos Marosvásárhelyre. És mondom, látja, milyen érdekes az élet, annak idején nem vettek föl Marosvásárhelyre a színművészetére, és azt mondta nekem, hogy Katalin, én nagyon remélem, hogy akkor nem voltam benne a zsűribe, mert akkor nagyon szégyellném magam.
12: Hát igen, ezek nagyon érdekesek, amikor kapsz egy ilyen visszaigazolást, vagy egy ilyen jóvátételt, vagy valamit onnan, ahova nagyon vágytál, és végülis lehet, hogy az volt jó az életed szempontjából, hogy nem vettek fel.
13: Igen, olyan érdekes, mert édesapám mondta mindig azt, hogy a kerek forog. Tehát, hogy sosem tudod azt, hogy, tehát, hogy zajlik az élet, meg mennek a dolgok, sosem tudod azt, hogy ezt éppen hogy adja majd vissza. És valahogy én az életemet mindig úgy nézem, mint egy ilyen nagy kirakós puzzle-t. Tehát, hogy ott van valami zöld, de nem tudod, hogy az még fa, vagy egy autóroncs, vagy egy sál, vagy nem tudom, bármi. És aztán, hogy kirajzolódik az egész, akkor úgy megtalálod mindennek az értelmét. És az rájössz akkor arra, hogy igazából abba az élethelyzetben annál jobb nem is történhetett veled.
12: Hát igen, erre szokták mondani, én pont ma reggel mondogattam, hogy ha nem is látom, az Isten azért csak dolgozik az életemen.
13: Így van, és én hiszek abban, hogy abszolút van egy felsőbb hatalom. Annyira kemény volt az életem, mondhatom most már így, ennyi idő után, hogyha én nem hittem volna ebbe, akkor ma már lehet, hogy nem is élnék. És ez nagyon fontos, hogy az ember higgyen, és tudja, hogy előre, csak előre tud menni.
12: Viszont azt is mondhatjuk, hogy attól, hogy valami megtörtént veled, mondjuk nem tudom, jöttél Magyarországra, és akkor itt sikerült tanulni, meg szerepeket kapni, meg elmenni Amerikába, meg mindent. Tehát te nem vagy az, aki fogja és megáll, hanem ettől függetlenül te folyamatosan úton vagy, most is.
13: Igen, azt gondolom, hogy ez...
12: Még akkor is, ha csak Magyarországon vagy, akkor is mész egy nap nem tudom hány helyre. Szóval, hogy azért van benned egy ilyen is, hogy úton vagy. Te egy úton lévő ember vagy.
13: Az úton levés, azt gondolom, hogy az emberek valahogy te szokták mondani, hogy a cél maga az út tulajdonképpen. Igen. És engem nagyon sok minden érdekel. Tehát érdekel ugyanúgy a tanítás, az opera beavatás, egyáltalán a könyvszerkesztés, az írás tulajdonképpen, hiszen jelent meg egy könyvem is. Érdekelnek a versek, érdekel az opera, persze a musicalből indultam ki annak idején, de hát rengeteg nótát hagytak örökségül rám a családtagjaim, édesanyám, édesapám, és ezeket is mai napig is ápolom, éneklek különböző koncerteken. Tehát ugyanakkor az operett, ami a szívem lelkem csücske. Annyi minden érdekel, és annyi gyönyörű dolog van a világban, és én ezeket valahogy mindig szeretném megvalósítani, és mindig azt érzem, hogy nagyon kevés időm van, és folyton tanulok, és befejezem az egyik egyetemet, és neki fogok a másiknak, és egyszerűen érdekelnek az emberek. Tehát, hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy van egy jó kis baráti társaságom, bár az utóbbi időben egyre kevesebbet tudtam velük találkozni, de hogy nekem nagyon-nagyon fontosak ezek az emberi impulzusok. Tehát, hogy leülni, egyáltalán eszmét cserélni, akár idősebb, fiatalabb generációval, hogy látják a világot, én hogy látom egyáltalán, hol vannak az ütköztetési pontjaink adott esetben. Nem meggyőzésről van szó, félreértés ne essék, hanem egyszerűen világlátásról. És ez nekem nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon feltölt, és nagyon hálás vagyok, hogy tulajdonképpen ezeket mind meg tudom élni.
12: Hát meg az, hogy ezeket életben tudjátok tartani, mert az a legnehezebb szerintem ebben a felpörgött világban, mert annyira sokszor előfordul, hogy elsodródunk egymástól, meg akkor is, hogyha nem akarunk, mert mindenkit vissza maga élete. Az, hogyha ebbe tudatosak vagytok, az azt hiszem, hogy az a legnagyobb kincs, mert én nyilván erről sokat beszélgetek itt sok szakértővel, de mindig valahogy odajukadunk ki, hogy nagyon-nagyon sok mindent segít. Tehát ebben a felgyorsult világban rengeteg olyan terület van az életünkön, ami meg van segítve, amire már nem kell úgy időt adni. De nem szabadul fel ettől érdekes módon idő, hanem azt tesszük bele azt az energiát abba, hogy még több, még jobb, még nagyobb, és a személyes kapcsolat pedig, akárhogy nézzük, főleg ha nehézsége van az embernek, egyszerűen az az, ami segíteni tud.
13: Így van.
12: Ami ad egyfajta nyugalmat, biztonságot, ami egyszer csak rájövünk, hogy végülis nincsenél fontosabb, hogy valaki
13: leülj és egy kicsit beszélgess, és meghallgass, egyáltalán kérdezz, ne csak te mondjad a magadét, hanem egyáltalán kérdezz a másiktól, hogy szia, te hogy vagy, ki vagy, mi vagy, igen, mit gondolsz a világról. És nekem egyébként az is egy nagyon fontos dolog, szoktam így mondani, hogy meg kell, annyira pörgős az életem, a világom, meg nem csak az enyém, azt gondolom, hanem nagyon, nagyon sokunké, hogy néha meg kell állni egy kicsit, és megvárni, hogy a lelkünk utolérjen. Mert azt érzem, hogy néha így nagyon-nagyon kifáradok sok mindentől, hiszen nagyon sokat utazok, sokféle dolgot csinálok, és akkor kénytelen vagyok időközönként ahhoz, hogy ne robbanjak le ebbe az egész történetbe, akkor kénytelen vagyok ilyen reszetálni magam, tudod, ilyen egy-két napra, hogy akkor lehet, hogy csak kimegyek egy tópartra, vagy elmegyek egy erdőbe, vagy lehet, hogy éppen nyáron elmegyek hegyet mászni, mert egyszerűen azt érzem, hogy igen, meg kell várnom, hogy ez a sok minden valahogy feldolgozódjon bennem, és egy kicsit a lelkem is utolérjen.
12: Az, hogy egyik kihívásból a másikba esel, nyilván ez egy nagyon erőteljes és felpörgött állapot, és hogy te is mondtad, te kíváncsi vagy más generációkra is. Úgyhogy most egy picit, ha bele tudunk menni ebbe, akár szakmai közegben, nem tudom, hogy ez mennyire van, az idősebb vagy a fiatalabb generációval, idősebb színésznőkkel, énekesnőkkel és fiatalabb színésznőkkel, énekesnőkkel, hogy van-e ebben a szakmában ilyen jellegű, hát nem tudom, összetartás, találkozás, kommunikáció?
13: Én azt gondolom, hogy nehéz sok mindent megtalálni pont ebben a felpörgött világban, de hogyha az ember akarja, akkor abszolút ez tud működni, és azt gondolom, hogy ez egyén függő. Tehát nekem az, hogy annak idején ugye a mesterem volt a Tokod Ilona, a Laki Krisztina, de az, hogy most például a mai napig rendszeresen a Hamar Júliával beszélek. Tehát nem telik úgy el nap, hogy ne hívjuk egymást, ne beszéljük meg a dolgokat, vagy ha kicsit pánikba vagyok, nem tudom, hogy egy színpadra lépés előtt, már nem tudom, éppen a lelkiállapotban vagyok, akkor biztos, hogy fel tudom hívni, és akkor meghallgat, vagy egyáltalán van két-három olyan mondata. És nekem eszméletlen nagyon fontos, tehát azon túl, például a Hamar Júlia művésznőnél, nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az, hogy a technikai dolog, mert az egy dolog, tehát, hogy tehát az énekléshez ez egy fontos dolog, de a lelkiség, az a fajta pszichológia tulajdonképpen, tehát az egész éneklés egyfajta pszichológia, ha lehet így fogalmazni, de az ő világlátása, az, ahogy beszél, hogy mit tudom, a Hárnon Kurttal adott esetben, hogy vagy a Kara Richterrel, vagy stb., tehát olyan neveket tud mesélni, emlegetni, és azokat a munkamorálokat, az a fajta világlátást, amiben ő beleszületett, vagy egyáltalán belenőtt annak idején a nagy világ klasszisok között. Tehát, hogy ez eszméletlen jó dolog hallgatni, megszívlelni, egyáltalán tanulni, tapasztalni ebből. Nagyon sokszor van, hogy egyszerűen csak jelzem neki természetesen, de hogy felveszem ezeket, mert hogy hát ez egy csoda, tehát ez maga egy élő legenda története tulajdonképpen, és az, hogy én ennek részese lehetek, az, hogy adott esetben ezt naponta meghallgathatom, vagy hallgathatok ezekből a sztorikból, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kiváltságos történet. Tehát ez az egyik része. A másik meg az, hogy a színházban lehetőségem van nagyon sokat beszélgetni kollégákkal, akár fiatalabb kollégákkal is, pont a tegnap is az Operetszínházban volt Jekyll és Hyde előadásunk is, és nagyon jó érzés volt, amikor fiatal, abszolút pályakezdő kollégák oda jönnek, és akkor amikor úgymond tanácsot kérnek, vagy, vagy hogy segítséget kérnek, és én nem tanítok, mert úgy vagyok vele, hogy hát nekem is azért még van mit egyáltalán csiszolódni, de hogy ezt nagyon-nagyon szívesen segítek, amiben akár tanácssal, akár egyszerűen csak az, hogy meghallgatom, mert hogy lehet, hogy csak egyszerűen el van veszve egy kicsit ebbe a világba, vagy önmagába, és lehet, hogy csak egyszerűen az önbizalmán kell erősíteni, hogy figyelj, tök jó, amit csinálsz, bízd magadba, higgyél, vegyél nagy levegőt, és tudd, hogy merre van előre. Tehát, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy egyszerűen csak meg kell hallgatni embereket, és akár a fiatalabb generációt, és ez is nagyon-nagyon sokat segít. Nagy adott esetben, hogyha operabeavatókat csinálok, és nagyon-nagyon fiatal diákokkal találkozom, akiknek tulajdonképpen csak akkor van majdnem az első találkozásuk adott esetben a klasszikus zenével. Tehát, hogy hihetetlen, hogy lehet őket megszólítani, hogy ahogy oda megy az ember, hogy odaül közéjük, ahogy elkezd velük kommunikálni, ahogy elkezd közöttük énekelni. Tehát nem az, hogy kiállok a színpadra, nem tudom, a nézők több száz méterre, és akkor fény, csillogó, villogó ruhák, és akkor majd itt produkálok valamit, hanem ott vagy emberként, pőrén, és akkor egyszer csak a saját természetes hangodon megszólalsz, vagy elkezdesz énekelni egy Mozartot, vagy egy Puccinit, vagy bármit, és látod az arcokon, hogy ez beszippantja őket, és ez valami mást hallanak, és tényleg volt annak idején olyan, hogy lejárt az egész ilyen opera beavató, és több osztályban voltunk, és akkor egyszer csak bejött hozzánk egy fiú, egy 11-es fiú, és azt mondta, hogy sajnos az én barátaim más osztályba járnak, és ők nem voltak az ön óráján. De nagyon szépen kérem, énekeljen nekik valamit, mert mi még életünkben ilyet nem hallottunk. És akkor természetesen kivettük a zongorát, és akkor énekeltem nekik egy-két áriát, és szájtátva figyelték ezek a 11-es fiatalok. Mikor azt gondolnád, hogy a klasszikus zenét, úristen, hát a 11-esek azt mondják, hogy úristen, adjatok engem békén magam az operával, meg egyébként. És ez nem így van, mert abszolút meg lehet őket fogni, ha kellőképpen úgy érinted meg a lelküket tulajdonképpen.
12: Igen, és azt gondolom, hogy erre most már tényleg vannak próbálkozások, és ahogy ebből a történetből is kiderül, azért ezek valóban célba érnek. De még ha egy picit visszatérhetünk akár a fiatal színésznőkre, és arra, hogy mondjuk tanácsot kérnek, vagy kapcsolatba kerültök, az ilyen pályakezdő generációnak mit látsz, hogy mi a legnagyobb kérdése, feszültsége, és mi a legnagyobb erőssége, hogyha tudsz ilyet megfogalmazni?
13: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó képzett művészeink vannak. Amit látok ugyanaz, mint az én időmben is, hogy ez a fajta bizonytalanság, hogy oké, hogy le van szerződve valahová, de azt se tudja még pontosan, hogy mit játszik következő évadban, vagy nagyon sok helyen nem biztos, hogy ez egyáltalán kiderül. Meg hát önmagában, hogy ez az egész pálya azért, a szegény édesanyám annak ide azt mondta, hogy fiam, nem megy már színészek, mert színészek mind éhen halnak. Tehát, hogy ebben azért sajnos van valami ráció.
12: Figyelj, de... még nem hallottam olyan színészt, esküszöm, 20 éve beszélgetek, nem hallottam olyat, aki azt nem mondta volna az interjú egy pontján, hogy a szüleim rettegtek ettől, vagy tiltottak, vagy könyörögtek, hogy ne.
13: Igen, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon elhivatott szakma, de ugyanakkor egy pokol ilyen nehéz és kemény, és nem feltétlenül mindig az érvényesül, aki tehetséges, mert sajnos, hogy mondjam, a tehetség az egy nagyon kevés százalék. Tehát eszméletlen sok szerencse, kitartás, alkalmazkodó készség kell, nagyon-nagyon sok összetevős ez az egész történet, és azt látom, hogy nagyon sok fiatalnál, hogy inkább ez a fajta kétségbeesés, vagy bizonytalanság, vagy ha történik valami olyan adott esetben a színházba, vagy éppen akkor az magánéletében, vagy bármibe, akkor egyszerűen hihetetlenül elveszíti a talajt, és azt se hiszi el, hogy őt úgy hívják, ahogy. És azt látom nagyon sokszor, hogy ha van egy olyan kollega, és hál' Istennek azt mondom, hogy nekem volt annak idején, mert volt Hamari Júliám, és volt még annak idején a Kálai Bori, tehát hogy voltak olyan emberek, akik oda tudtak jönni, és miközben tudták, hogy jó az, amit csinálok, csak egyszerűen meg kell erősíteni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy a Jóisten megadja ezt, hogy én is vissza tudom adni ezeknek a fiatal kollégáimnak, és tehetséges, csodálatos embereknek, hogy figyelj, minden oké, minden rendben van, csak higgy magadba, bíz magadba, vegyél nagy levegőt. Tehát, hogy ott vagy, nem tudom, öleld át a nézőket, és hogy egy kicsit létezz ebbe a térbe, és élvezd, szeresd azt, amit csinálsz, mert ha te szereted, akkor nyilván a közönség is fogja ezt imádni és szeretni, és hogy egyszerűen csak megerősíteni kell, vagy lehet, hogy csak oda kell menni és átölelni őket, és azt mondod, hogy figyelj, itt állok a takarásban mögötted, és nagyon jó lesz minden, és hajrá.
12: Hát ez szerintem mondjuk ma a legtöbb a támogatást adni, hiszen ebben a világban annak ellenére, hogy folyamatosan azt állítjuk, és minden azt sugárzi, hogy legyél közösségben, abszolút nem. Tehát mindenki nagyon is magára van hagyva.
13: Abszolút.
12: és nagyon nehéz önmagadból kiszedni a tartalékokat akkor, amikor éppen egy külső személyes támogatásra lenne szükség.
13: Igen, de azt gondolom, hogy ebben sajnos az is benne van, hogy az ember nagyon sokat sérül ezen a pályán. Abszolút. És emiatt nagyon sokszor bezár.
12: Az életbe.
13: Nagyon-nagyon sokszor bezár, és már azt se tudja, hogy úristen, kinek higgyem el azt, amit vagy nem is engedek magam közé embereket. És azt gondolom, hogy aki kicsit érzékenyebb, az még inkább hát sérülékenyebb ebbe az egész történetbe, és én ezért is azt gondolom, hogy nagyon megtisztelő az, amikor egy fiatal kollega így oda tud jönni, mert akkor azt jelenti, hogy ő ebbe a sérült világ, vagy sérülékeny világba is a kis lelkét, ami szintén sérülékeny, szóval, hogy meg tudja nyitni, ki tudja nyitni, és bízik bennem, akkor nekem nem az a dolgom, hogy mit tudom, volt két rossz hangja, beledöngöljem a földbe, hanem bátorítsam, hogy figyelj, nagyon jó vagy, és tök szép volt az, és még bátrabban, és higgyél magadban, mert menni fog. És azt gondolom, hogy ez a feladatunk nekünk, a pályán levőknek, mert nekünk is annak idején valaki megfogta a kezünket, és nekünk ezt ugyanúgy tovább kell vinni, és kötelességünk. És nem csak a saját, nem tudom, milliónkben ragyogni és csillogni, hogy fú, de Isten király vagyok, hanem emberek vagyunk mi is, és egyszer fönt, egyszer lent, és ugyanúgy meg kell fogni a másiknak a kezét, mert lehető legközelebb arra lesz szükség, hogy az én kezemet fogják meg. És ahogy apukám mondta, hogy a

Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Benedekfi Katalin, magyar aranyérdemkeresztel kitüntetett prima díjas operaénekes és színművész. És hát beszélgetünk most nagyon sokat arról, hogy te honnan indultál, hogyan indultál, mi volt, ami téged motivált, és te hogyan tudsz ma másokat motiválni. Azért, hogyha össze kéne foglalnom, akkor azt mondanám, hogy ugye kitartás, elhívódás, a szakma, a pálya iránti szeretet,
2: Alázat,
1: és az emberi kapcsolatoknak a megfelelő értékelése. Körülbelül így ez az, amit így mondanék, és mondtam neked a zene alatt, hogy azért fogok arra is kérdezni, hogy ugye kérdeztem a fiatal pályakezdő generációt, az idősebb generációt, mondjuk úgy, hogy te most középen vagy, ugye? Így az életed és a pályát közepén, de igen.
2: 18 plusz áfa, tudod.
1: Igen. És hát én gondolom azt, hiszen általában azt mondjuk, hogy ilyenkorra eljut az ember odáig az életében, hogy vannak dolgok, amikre azt mondja, hogy na jó, ezt már nem lehet velem megcsinálni, vagy már nem akarom én ezt megcsinálni. Tehát, hogy ebben az életközépben hogyan helyezed el magad, illetve, és összetett a kérdés, illetve hogyan... és mi az, ami neked a pályád szempontjából még fontos, és még kihívás, mert közben azért azt is tudjuk, hogy neked a önmagadra, a külsődre, a megjelenésedre, és egyébként a hangodra folyamatosan figyelni kell. Tehát ilyen értelemben olyan vagy, mint egy ilyen kis csikó, akinek mindig kell újra és újra edzenie, és oda tenni magát.
2: Naponta,
1: így van. Másik oldalról meg ott van a lelkednek az a része, aki már csomó mindent megtett, megélt, és köszi, most már ezt hagyne. Hogy ez hogyan működik?
2: Az az igazság, hogy nem voltam túl elkényeztetett helyzetben a pályámat illetően, pont azért, mert hát ugye úgymond ez a akaratlan vállalkozó, és ez mindig egyfajta bizonytalanságot szült. Viszont azt is szülte, hogy az embernek mindig valahogy promptra késznek kellett lenni. Hogy te mindig felkészült legyél, mindig ott legyél, és ha éppen jön a lehetőség, akkor le tudj csapni rá. Ez azért kizsigereli az embert rendesen, viszont megtanítja túlélni, élni a lehetőségeivel, és egyszerűen valahogy sokkal összeszedettebbnek létezni, vagy a világba egyáltalán, és ez nekem nagyon fontos volt abból a szempontból, mert azt gondolom, hogy pont emiatt tudtam megtenni azt, hogy tehát mivel nem volt úgymond egy hátterem, hogy tegyen föl most egy nagy színházhoz, le vagyok szerződve, és mit tudom, X-et játszom, és amúgy el vagyok. És ezáltal, hogy ez nem volt, ezért mindig magamnak kellett kitalálnom dolgokat, tovább lépni, már januárban azon gondolkodni, hogy mit csinálok, június-júniusban, hogy következő év januárjában, tehát hogy folyamatosan egy úgymond vállalkozói aggyal kellett gondolkodnom, művészként, ami nem egy egyszerű történet, igen. Viszont azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sok jó lehetőséget szült, mert így jött bizonyos szempontból, volt egy időszak, amikor foglalkoztam egész kis gyerekekkel, tehát volt egy iskolám például színvarázs szín- és készségfejlesztő iskola egész addig, amíg nem kezdődtek meg például a külföldi nagy koncertjeim, és ez is egy fantasztikus időszak volt az életemben. Na de akár beszélhetek arról is, hogy ugye született egy könyvem, és az is, hogyha lehet, hogy nem egy ilyen közegbe létezek, vagy nem így alakul az életem, akkor lehet, hogy ez nem jön az életembe, ez, hogy egyáltalán elgondolkodjak azon, hogy könyvet írjak. Vagy adott esetben így jött az opera is az életembe, mert csináltam mindenféle műzikeleket, és akkor egyszer csak valaki meghallotta a hangomat, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy neked nem műzikelt kéne énekelned, hanem operát. És érdekes, hogy egy csomó ilyen helyzet, ami úgymond nehézségként fog föl az ember, de valami fajta változást hoz az életébe, és ezáltal mindig tovább tudtam lépni. És úgy vagyok most, hogy eljutottam egy bizonyos szintig, nagyon sok szép feladatot tudtam megcsinálni, és hál' Istennek várnak rám még feladatok. Természetesen azt mondja az ember, hogy hú, ezt már kipipáltam, ez már megvan, de van egy jó pár olyan szerep, amit már nem biztos, hogy mit tudom, Csókos asszony Bakatókát nekem kéne énekelni, vagy mondtam egy példát. De hogy van egy-két olyan szerep, amit már játszottam, és amit szívesen még visszamegyek és játszom, de most már nem akarom ebből a szempontból fogom megváltani a világot. Sőt, inkább nem véletlen az is csináltam meg, van egy bölcsész kari diplomám, és van egy színész diplomám, emellett ugye elvégeztem az énekszakot Kolozsváron, a Dimán, a György Dimán, és egyszerűen valahogy majd későbbiekben biztos, hogy szeretnék egy kicsit a fiatalokkal való foglalkozás irányába tendálni, hogy amit tényleg én, ez tényleg nagy-nagy mesterektől, tehát világklasszis mesterektől tudtam megtanulni, azokat átadni a fiatal generációnak. De közben valahogy egy normális egyensúlyt fenntartani, mert hát azért az, hogy az ember 100 fele szakad és rengeteg fele utazik, az nem mondanám egy normális egyensúlynak adott esetben, főleg nem egy párkapcsolat tekintetében. És nekem nagyon fontos az, hogy megtaláljam ezt a fajta egyensúlyt a párkapcsolatban, a munkámban, az egyáltalán, amiről beszéltünk, a baráti közegembe, tehát hogy nekem már szükségem van arra, hogy egy kicsit egyensúlyba legyek önmagammal, a világgal, és nem mindig ezek a hihetetlen nagy kilengések legyenek, mert ennek megvan az ideje. Anyukám mondta annak idején, hogy mindennek megvan az ideje, mint a szalmakalapnak. Tehát, hogy volt eszméletlen sok szép siker, külföld, és már például nem megyek el külföldre. Tehát, hogy nagyon sokszor hívtak, lehet, hogy kimegyek egy-egy koncertre, voltam kint, mit tudom, a Kanári-szigeteken, Bécsbe is, vagy mit tudom, például Erdélybe, Romániába is nagyon-nagyon sokat járok haza egy-egy koncertre, de az, hogy most kimenni egy-egy szerepet megcsinálni, ez nem vonz, és nem is akarok már, hiszen itt van a bázisom, itt van az életem, itt van a férjem, tehát, hogy a férjemet is szerencsétlen, tehát neki is megvan a maga fix munkája, nem hordozhatom, és nem cipelhetem a hátizsákomban a félvilágon át. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a korszak nagyon szép volt, nem azt mondom, hogy lezárult, de hogy már ilyenekre nem megyek ki. Tehát ugye értem, kint Stuttgartba is dolgoztam, ott fiatalokkal koncerteztem, énekeltem, tehát, hogy ezek megvoltak, akár az amerikai időszak is. Ezekre már nem vágyom. Ha egy-egy koncert úgy jönnek, kimegyek és éneklek és visszajövök, az egy megint egy más történet. De az, hogy kint, életvitelszerűen kint élni, és akkor én abba közegbe létezni, és egyáltalán dolgozni, az már így elengedtem, és nem is szeretném. De egyre inkább azt érzem, hogy nekem dolgom van a fiatalokkal, a hamar is nagyon sokat irányít ebbe, tehát próbál ebbe az irányba tendálni engem, hogy egyáltalán, ha már megkeresnek emberek, mert folyamatosan megkeresnek, és egy-egy alkalommal segítek, vagy ha olyan dolog van, meghallgatom, de hogy én folyamatosan, úgymond permanensen az utóbbi időben nem tanítok, vagy nem tanítottam, miközben nagyon-nagyon sok megkeresés van. És például érdekel nagyon, mondtam, hogy tehát több diplomám is van, de például nagyon érdekel a pszichológia. Tehát ha már emberekkel dolgozom, például nagyon szívesen dolgoznék azzal, hogy a zene a mint terápia, de ugyanakkor az, hogy dolgozza föl az ember ezeket a fajta hihetetlen stresszeket, mert hiszen minden nap folyamatos stressznek vagyunk kitéve azáltal, hogy felmész a színpadra. Tehát, hogy milyen fajta technikákkal hogy tudja megoldani, tehát, hogy például ezt szívesen elsajátítanám adott esetben, tehát, hogy ezt mindenképpen nagyon szívesen megtanulnám, pont azért, hogy nem csak magamon, hanem adott esetben a következő generációnak is segíteni.
3: Igen, és biztos, hogy van erre egyéni megoldás, és pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye ez egy olyan munka, amit azon kívül, hogy testi erőből is csinálsz, hiszen a hangod erejéből, az állóképességedből, idegrendszeredből, külsődből, tehát nagyon sok összetevős, és mindemellett látványos, akkor, amikor az életben történik valami, ami igazán nehéz.
2: Bizony.
3: És most ugye említetted fél szóval, és nem is tépkedni akarom a sebeket, csak hogy nagyon sok volt a veszteség.
2: Hát egy év alatt tulajdonképpen fél családomat elveszítettem. Ráadásul édesapám januárban halt meg, és úgyhogy rá három napra nekem premiérem volt. Na. János Vitéz francia királylánya, ahol egy ilyen kicsit ilyen elkarikírozott francia királylányt énekeltem, tele humorral, viccel, és hát fel kellett menni a színpadra, és ezt meg kellett csinálni. És a legdurvább az volt, amikor ugye végighallgattuk, ott álltunk a színpadon, és végighallgattuk a Bagó dalát, és utána be kellett nekem lépnem. És akkor azt éreztem, hogy én nem bírom tovább énekelni ezt az egész történetet. De ugyanakkor nagyon érdekes, mert ezek a fajta fájdalmak, veszteségek nagyon sok mindenre megtanítják az embert, és azt is megtanítják, hogy amúgy milyen iszonyú sok erőnk van, és milyen erősen tudjuk ezt az egész történetet végcsinálni, és azt gondolom, visszatérve a kérdésedre is, hogy igen, hihetetlen állóképesség is kell. Például nagyon-nagyon fontos az, hogy mivel egyik nap tévében vagyok, másik nap rádióban, aztán előadás Debrecenben, aztán nem tudom, Bácsalmáson, opera beavató, aztán nem tudom, Kolozsváron, Marica grófnő, közben szintén Kolozsváron, a György Dimába éppen vizsgázom, vagy ott éneklek, tehát hogy nagyon-nagyon szerte ágazó az életem, és minden napra jut valami, tehát azt gondolom, hogy ezt tényleg nagyon sokszor érzem azt, hogy mentálisan, fizikailag nagyon-nagyon elfáradok, de teljesíteni kell minden nap, és akkor az ember hogy találja meg azt a balanszt, hogy igen, össze tudja szedni magát, szóljon a hang, hangja, a stressz ne uralja el, de azért valahogy mégis legyen bármennyire fáradt, kipihenve, és akkor ilyenkor jön az, hogy meditáció, ha van 10 percem, akkor pont 10 percre kapcsolom ki telefont, mindent is magam körül, és akkor elvonulok, vagy volt olyan például, hogy a kocsiba ültem, és csináltam egy 10 perces meditációt egyszerűen azért, hogy a lelkemet, a testemet egy picit össze tudjam szedni. De ugyanakkor nagyon fontos az, hogy rendszeresen járok kondiba edzeni, mert a hihetetlen edzés kell ahhoz, hogy egyáltalán az ember bírja ezt a terhelést. Vagy néha, hogyha nem tudok elmenni edzeni, akkor szoktam lépcsőzni például, ami azért egy kemény igénybevétel, de pont azért, hogy szokja a testem ezt a fajta tréninget, mert ha nem nincs elég kondi, meg egyáltalán erőm, nem csak tehát lelki, hanem másfajta erőm is, tehát összeesek a színpadon a, nem tudom, harmadik áriánál.
3: És van még egy, ami engem nagyon érdekel, nem tudom, hogy jól fel tudom-e tenni ezt a kérdést, olyan elvontnak gondolom, de hát ha, át tudom adni. Szintén ezzel tehát magával a szakmával, az elhívódással kapcsolatos, hogy ugye a színész, akárhogy is nézzük, ez egy szakma, persze, amit egy életen át kell valószínűleg játszani, művelni, de közben ugye mégis csak a játék a lényege. Hmm. Tehát a lényege az, hogy benne, hogy valamilyen szerepbe belekerülsz. És azt magadra húzod, és azt megtestesíted, és azt elénekled, és átadod, és nem tudom. Szóval, hogy valahogy ez érdekelne engem, hogy hogyan is néz ki ez belülről. Hmm. Akár ez, ahogy mondtad, hogy fölmenni a színpadra, és valami bohókás valamit előadni. Neked, nektek, amennyire én tudom színész barátaimtól, az tényleg az, akkor az van azon Igen. az estén, akkor te Igen. tényleg az vagy.
2: Ez nagyon érdekes tényleg, mert pont ahogy visszautalhatok a francia királylányra, kevés próbám volt belőle, ugye több szereposztás is volt, valahogy egy kicsit úgy lassabban haladtunk a dolgokkal, és ugye a második felvonásban van fullon végig a francia királylány, és ott végénekel. És közben ugye betegség volt, közben ugye édesapám meghalt, és alig volt próbám tulajdonképpen, bár előtte csináltam már a darabot, nyilván ismerős volt, tudtam az anyagot, tehát én azért hál' Istennek nagyon gyorsan tanulok, és mivel a színházi oldalról is jövök, tehát színész is jövök, tehát hogyha énekileg technikailag megvan valami, akkor a fejem tetejére állok, és azt is megcsinálom, tehát hogy hál' Istennek nincs ezzel bajom, és akkor végülis pont a főpróba hét volt, visszaértem édesapám temetéséről, és emlékszem, hogy egy szerdai délelőtt csináltam én először a főpróbát, úgyhogy zenekar minden, és a világomat nem tudtam. És akkor odajött a rendező is, részvételt kívánt, és akkor mondott két mondatot, hogy ő milyen típusú francia királylányt szeretne. És annyira érdekes volt, mert hogy ugye közben már ugye bent voltak a díszleteknek bizonyos részei, meg már a világítás működött, meg jelmezek, meg minden, és abban a pillanatban így volt egy ilyen katt, tudod, amikor így átáll az agyad, és akkor rádadtak valami rokokó parókát, amiben magad, tehát a tükörben észre és röhögő görcsöt kaptál magadon, de nem azért, mert fantasztikus volt minden, de hát nyilván nem feltétlenül te vagy, meg egy ilyen nagyon érdekes ruhát, tényleg a Kenta úr tervezte a díszletjelmezt, és egyszerűen fantasztikus volt az egészbe létezni. És bementem, a fények, a hatás, a nem tudom, minden, és az a két mondat, amit mondott a rendező, és onnantól kezdve egyszerűen így totálisan, nem tudom, 180 fokba fordult a világom, az életem, az énem, és egy teljesen más ember, tehát más volt a hangsúlyom, a beszédtek típusom, a beszédtechnikám, a csetlő botlóságom, tehát, hogy addig volt egy, mit tudom én, kint a folyosón egy nő, aki éppen romjaiba dőlve eltemette az édesapját, és azt se tudja a világát, és utána bementem ebbe a világba, ebbe a színes kavalkádba, és onnantól kezdve hoztam egy olyan figurát, nyilván ez belülről építettem föl, de hogy az a két-három mondat átváltott bennem egy olyan figurát, amitől azt gondolom, hogy nagyon bravúrosan sikerült megoldani, és nagyon-nagyon szerette a közönség, és jókat nevetett, és imádta.
3: De akkor tulajdonképpen nem lehet ezt, tehát nem lehet ezt egy szóval elmondani, hogy mi is ez, ami
2: nem, de azt gondolom, hogy nagyon
3: munkál.
2: Fontos, nagyon fontos az, hogy az ember színész aggyal tudjon gondolkodni, mert sajnos sok nagyszerű kollégám van, aki fantasztikusan énekel, de lehet, hogy nincs meg ez a fajta színészi gondolkodása, mert bejön, gyönyörűen csinálja a dolgait, és gyönyörűen énekel, de lehet, hogy nincs mögötte meg az, hogy ki ő, honnan jön, mi a kapcsolata, nem tudom, a egyáltalán a környezetével. És ugye, mivel én színházi oldalról jövök, én ezt mindig lejátszom magamba, hogy ki az én karakterem, milyen volt a gyerekkora, igen, az apja, az, milyen a viszonya ezzel, azzal, amazzal, egyáltalán hogy viszonyul önmagához, hogy viszonyul a világhoz, tehát egyáltalán miről mit gondol, tehát én a maga karakter, tehát én ezekkel folyamatosan eljátszodozom ezekkel a gondolatokkal, és onnantól kezdve, tehát onnan már nem Benedek Katalin megy, persze Benedek Katalin megy a színpadra, de hogy már nem én vagyok ott, hanem egy karakter, tehát egy teljesen más egyén tulajdonképpen, és nekem ez ilyen szempontból azt gondolom, hogy könnyebb. Főleg, hogyha van egy jó rendező, aki tud 2-3 olyan mondatot mondani, ami ebbe megsegít, onnantól kezdve hát lubickolok ebbe, és sajnos, és bármilyen kemény nehézségek vannak az életemben, ezek át tudnak lendíteni. Mert onnantól kezdve már nem te saját magad vagy, hanem egy karakter. Belebújsz, és az a karakter, ez is érdekes, mert ez a karakter, ez valahol megvéd téged.
3: Hát, hogy nem.
2: Tehát, hogy igen, egyáltalán, értem, egyáltalán meg tudsz őrülni is, akár egy bizonyos pillanatba, és aztán leveted, és mész tovább. És ez nagyon-nagyon sok segítség ilyen szempontból, mert azt érzed, hogy valami véd. Ez nem is te vagy, ez egy felvett állarc, de ugyanakkor nagyon sokat segít abból, hogy ezt profi meg tud oldani.
3: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én azt gondolom, amit az elején is mondtam, hogy annyira fel tudod tölteni az embert meg a környezetedet. Még egy percünk van, amiben viszont szeretném, hogy elmondanád, hogy mi az, ami most nyáron vár rád, hogyha valaki érdeklődik, akkor hol talál meg téged?
2: Megyek, mert
3: hogy
2: hegyet mászni az Alpokba, úgyhogy
3: okay,
2: ha szeretnének, akkor jöjjenek. Van arról szó, hogy Viktória előadásunk lesz, most még egyeztetés alatt van, a Debrecen Csokonai Színházal, aztán megyek Kolozsvára ősszel Maricát énekelni. Nagyon sok szép feladat vár rám Vígözvegy, például a Debreceni Csokonai Színházba, de ugye játsszuk tovább a János Vitézt is. Koncertjeim vannak még, megyek operabeavatót tartani, szintén Debrecenben van most Múzeumok Éjszakája például. Szóval zajlik az élet, hál' Istennek. Könyvbemutatóim voltak, most még lesznek is, inkább azok majd őszire terveződnek, úgyhogy most igyekszem egy kicsit lazítani is, és a szeretteimmel többet foglalkozni.
3: Hát kívánom neked, hogy legyen idő erre is, arra is, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és egy jót beszélgettünk.
3: Benedekfi Katalin magyar aranyérdemkereszttel kitüntetett Prima díjas operaénekesnő és színművész volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet, és sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Sziasztok! Miksa vagyok, Alladány Bene 27-ből. Hallgassátok továbbra is a Rádió

0: Pont Jókor. Fehér Marian műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó napot kívánok, Springer-Betti vagyok. A kormányfő szerint meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A Visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig, az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
3: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon áll autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
2: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Ma lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. Részletek a muzei.hu oldalon. Marad a tikkasztóan meleg a folytatásban is, bár sokfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak zápor-zivatar környezetében támadhat fel. Még 36 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére mindössze 23 fokig hűl le a levegő. Keddig hőségriasztás van érvényben, a jelenlegi előrejelzések szerint egész jövő héten 30 fok felett alakulnak a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát hallgatjátok, amelyben a balatoni gasztronómia elmúlt 200 évét idézzük fel. Szakértő vendégem dr. Kovács Emőke történész, a Balaton kultúrtörténetének kutatója, aki maga is kedvenc tavunk mellett nőtt fel, és akit a balatoni éttermekről, ízekről, vendégekről és korszakokról kérdezek. Szóval mindarról, ami az elmúlt 200 évben formálta a tó körüli gasztronómia életét. Szeretettel köszöntelek, Emőke.
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Mielőtt a gasztróvonalra térnénk, azért nem menjünk el amellett, hogy a Balaton egyik legnagyobb vonzereje maga a víz. A víz, amiben fürdőzni is lehet, de nem volt ez mindig így.
2: Igen, hát ahhoz, hogy megértsük a balatoni gasztronómia változásait, alakulását, valóban ismernünk kell ennek a vidéknek a kulturális hátterét, történeti hátterét. A Balaton akármennyire is szeretnénk, és tudjuk azt, hogy több száz éves múltja van, de a fürdőkultúra az lényegében egy 200 éves történet, amire visszatekinthetünk. Minden a 19. század elején kezdődik, amikor lényegében majd aztán a reformkor idején felfedezik ezt a vidéket a nagy közéleti személyiségeink, és hát itt van egy központi helyszín, Balatonfüred, ahol van egy olyan természeti adottság, amely elsősorban az orvoslásban fog majd nagyban segíteni, ez a savanyú víz, tehát még csak nem is a Balaton, és a savanyú víz, mint erőforrás jelenik meg lényegében a balatoni palettán vezető elemként, és így kerül Balatonfüredre Kossuth Lajos, vagy Széchenyi István, vagy Deák Ferenc, tulajdonképpen fürdőkúrákat vesznek, de nem a tóban. De aztán ezen pezsgés hatására azért kialakul egy olyan igény, ami azt mutatja, hogy itt infrastruktúrális változásokra van szükség. Nagyon nehéz volt akkoriban még eljutni a Balatonhoz, és akkor Széchenyi és Kossuth összefogásával elindul az első balatoni gőzhajó 1846-ban. Ez a próbajárat, és 47-től van rendszeres járat. Tehát még nagyon az elején vagyunk, és van egy nagy közlekedés történeti lökés. Ezzel nem mindig számolunk, amikor a Balatonról beszélünk, de ez egy központi dolog, hogy 1861-ben megnyílik a déli vaspálya, ami meg még egyébként mindig nem a Balatont akarja bekapcsolni, hanem lényegében Pest-Budát összekötni Nagykanizsán keresztül Fiumével, tehát a tengeri kikötővel, viszont ekkor bekapcsolja a déli partot ebbe az egész körforgásba, és akkor jön majd létre Siófok, Balatonföldvár, és hát ahogy megyünk a déli parton, az össze település, fürdőtelepe, mert településként léteznek, de nagyon kezdetleges formában. És a 19. század végére alakul ki egy olyan Balaton, amiben már megvannak azok a magok, amikre most is híres fürdőtelepülésként tekintünk. Siófok, Füred, Almádi, Keszthely. Keszthely esetében azért tennék annyi kitérőt, vagy történeti kitekintést, hogy ott a Festeticseknek a hagyománya, és Festetés Györgynek a 18. század végi 19. század elején nagyon erős gazdasági és kulturális tevékenysége annak a régiónak azért ad egy nagy motorizációt, de Keszthely és Hévíz mindig egy kicsit elkülönült ebbe a Balatontól, tehát itt most sok mindenről lehetne beszélni, de megpróbálom jobban összefoglalni. Szóval most tartunk körülbelül a 20. század elején, amikor még mindig nem az a Balatonkép van, amit ma ismerünk, de már van egy Balatonunk, viszont van egy kulcs dátum, ami a magyar történelemben nagyon szomorú dátum, ez pedig az 1920-as trianoni békediktátum, amikor olyan területeket veszítünk el, amik nemzetgazdaságilag és turisztikailag is központiak. Viszont egy térség ezáltal felfut, vagy hát nagy hangsúly helyeződik rá, és ebben van aztán kormányzati koncepció, ez pedig a Balaton lesz, és a két háború közti időszakban egy olyan nagy tőkeáramlás is van a tóhoz, meg egy kormányzati fejlesztés, ami nagyon nagy felévelést hoz. És 45 után aztán ez törik meg azzal a politikai, ideológiai váltással, aminek aztán a következményét még a rendszerváltoztatás után is éltük.
1: Na, erről is fogunk majd beszélni, egy picit most valóban előre szaladtál, de hogyha össze akarjuk foglalni, ugye eleinte csak a savanyú vizet itták a környéken, aztán fürdőztek is benne, egy szép lassan vált a mindennapi fürdőkultúra részévé, talán eleinte inkább még csak a nádvágás miatt mentek a vízbe, vagy az állataikat fürdették, vagy éppen a halászat miatt, és akkor erről már át is tudunk térni a gasztronómiára, hogy mikor volt az első olyan írásos emlékünk, vagy akár irodalomtörténeti emlékünk, ami már megemlékezik valamilyen módon a tó körüli gasztronómiáról.
2: Igen, hát a 18. század végén, 19. század elején más a térhasználat. Az ott élők számára ez a vidék egy gazdasági erőforrás, és valóban ugye itt a legnagyobb húzó ágazat az a halászat, tehát egyértelműen a balatoni halételeknek az alap gyökerei, azok már felfedezhetők a 18. század végi, 19. század elejé útirajzokban, feljegyzésekben, de az első konkrét balatoni halászlé recept, az az 1830-as évek közepéről származik, Horváth József Eleknek a szakácskönyvéből, ami egy ilyen ritkás halléről tudósít tulajdonképpen, és amiben minden halat a halászok összefőztek egy ilyen paprikásszerű lében, és egy ilyen nagyon híg lé volt, ezt nevezik aztán petyegnek, tehát ez innen ered ez az elnevezés, és hát ez egy ilyen napi étel volt a Balaton mellett, ugye a halász bokrok, a halász kolóniák, azok a legtöbb településen meghatározták a település arculatát, és ezek családok, generációkon át öröklődött ez a tevékenység.
1: Azokban az időkben művészeti találkozókról is megemlékeznek, és onnan is már olvastam a könyvedben írásos emlékeket, ami szintén utal már az akkori hal, illetve borfogyasztásra is.
2: Onnantól fogva, amikor felfedezik a Balaton vidékét, onnantól elkezdődik a tájnak a tájirodalma is. Tehát ugye a Balatonról szóló költemények, azok lényegében a 18. század végétől jelennek meg, Páluci Horváth Ádám az első, de aztán jön Festetés Györgynek az a helikoni költőünnepsége, ami egy irodalmi verseny, és amiben a költők legfőképpen inkább róla írnak, vagy őt dicsőítik, de már vannak olyan alkotások, amelyek egy ilyen tablószerűen bemutatják a vidéket, és a természeti szépségek mellett felsorakoztatják akár a gasztronómiai érdekességeket vagy értékeket is. Például a fogasról, sügérről is ír Nagy Ignác Keszthely című költeményében. Ez az első ilyen kézzelfogható verses emlékünk.
1: Ebből van esetleg részlet nálad, tudunk idézni?
2: Igen, ezt úgy kell azért olvasni, vagy befogadni, hogy itt nagyon a 18. század végén járunk, és a klasszicista verselőknek a stílus elemeivel, tehát egy kicsit koncentrálni kell a megértésre, de egy nagyon szép vers, egy részlet. Ha jól megtekinted természet munkáját, nem fogsz itt mást látni, csak szépség csodáját, és a teremtésnek egy nemes formáját. Vonyarc, diás, gyenes, cserszek palotával, üres hordót tölti az édes mustjával, a vevőt kínálja jó ízű borával, ez a magyarok tengere, jó ízű étket át fogassa a sigere. Ugye a sigér az a sügérre utal, és ez Nagy Ignác Keszthely című verséből egy részlet, és látjuk, hogy itt már a borokra is történik utalás, hiszen a vidékre jellemző a halászat mellett a szőlőtermesztés, mint egy szintén alapgazdasági forma.
1: Akkoriban voltak-e már nekünk olyan borászaink, akikről szólnak a régi legendák, vagy van-e valamilyen nyoma, valamilyen emléke borászainknak?
2: Nagyon két részre oszlik a balatoni szőlőtermesztésnek a története, a filoxéra vész előtti és a filoxéra vész utáni időszakra.
1: Ez mikor tájt volt?
2: Ez a filoxéra vész előtti időszak, mert ugye a filoxéra vész a 19. század második felében jelenik meg külföldön, és a balatoni vidéken pedig a 19. század második harmadában. Ez a legnagyobb természeti katasztrófa, ami talán ez idáig sújtotta ezt a vidéket, és ha nincsenek is nyilván helytörténészi feljegyzések és összeírások vannak a borászokról, de talán egy központi vagy egy fontos fordulópont az, amikor Ramaszetter Vince, Sümeg Széchenyije, aki egyébként egy nagyon jó kereskedő családnak a sarja, fölismeri azt, hogy a balatoni borok megállják a helyüket az európai piacokon is, és egészen Angliáig jut a borválogatásával, tehát ő az első, aki külföldi piacra viszi a balatoni borokat, és minőségének számítanak. A már említett filoxéra az viszont teljesen megöli azokat az őshonos fajtákat, amire épít addig a főleg balatonfelvidéki szőlőtermesztő gazdák, és van egy központi figura ebben az egész történetben, ma már keveset beszélnek róla, Széchenyi Imréről van szó, aki a filoxéra vész idején kormánybiztos lesz, és kezeli ezt a történetet állami segélyezéssel, új fajták telepítésével, új területeknek a kialakításával. Ő a balatoni szőlős gazdák megmentője, és akkor ugye egy új amerikai fajtát telepítenek a Balatonhoz, ami sokkal ellenállóbb, ez ellen a szőlőgyökértető még hangozni is nagyon rosszul hangzik, amit tulajdonképpen felzabálta a Balaton felvidéki szőlők nagy részét. Szőlős gazdák lettek öngyilkosok, tehát tulajdonképpen itt olyan tragédiák voltak a vidéken, még irodalmi mű is született erről a nagy pusztításról.
1: Hogy ne, hát évtizedek termése és munkája lett oda akkoriban. Említetted, hogy fölismerték a magyar bornak a minőségét, a versenyképességét. Akkoriban például egy ilyen bormarketinget hogy lehetett elképzelni? Hogyan népszerűsítették? Milyen palackokban voltak jelen ezek a borok? Van-e erről bármilyen emlék?
2: Feltüntették nemzetközi vásárokon, ugye a palackokon az eredetet. Elsősorban fehér borok származtak a Balaton felvidéki részről, vagy olyan bor különlegességek, mint például az űrmös bor, amit ugye maga Kisfordi Sándor is feljegyez, hiszen feleségének és neki is külön présháza volt a Badacsonynál, és hát ott állították elő Szegedi Rózának az űrmös borát, ami egy ilyen nagyon érdekes, édeskés, asszuszerű bor volt, és a korszakban gyógyszerként is használták. Az nagyon fontos, hogy a korabeli szőlőtermesztés, amit a történeti forrásokból rekonstruálni tudunk, az nagyon szigorú szabályok alapján zajlott. Az úgynevezett hegyközségekbe tömörülő balatoni gazdák a szabályzatukkal az előállítás részleteit, a minőséget nagyban kontrollálták, és aki nem tartotta be a hegyközségi törvényeket, szabályokat, azokat kizárták tulajdonképpen ezekből a céhes tömörülés, és ezek a hegyközségek védték lényegében a balatoni bortermelést egészen 1945-ig, amikor egy tolvonásra aztán megszüntették ezeket a nagyon érdekesen és szabályozottan működő tavi hegyközségeket.
1: Na akkor a borról egy picit kanyarodjunk vissza megint a halak irányába. Ugye említetted már az első lejegyzett halászlé receptet. Jól mondom, halászlé volt az? Vagy hogy is mondtad, egy híglé?
2: Igen, egy nagyon híg hallé volt, amiben a hal lényegében kevesebb volt, mint napjainkban egy ilyen paprikás alapú léről van szó, amiben a halászok a maradék halat, amit miután már eladták vagy leadták, azt főzték bele, és ez mindennapi vacsoraként és étkezésként szolgált.
1: Azt is olvastam az Értéktár című könyvedben, hogy nem csak a borokat vitték világkiállításra, illetve nemzetközi európai porondokra, hanem a magyar hal is oda került a bécsi kiállításra. Konkrétan a magyar fogas volt, ugye, a bécsi világkiállításon?
2: Igen, hát a fogasnak az első ilyen külföldi sikere az a dualizmus idején valóban egy világkiállításon van, amikor Rosenberger Mihály fonyódi éttermes kiviszi a fogasokat, és ott tulajdonképpen bemutatja. Egyébként a fogasnak a nagy felfutása az majd a két háború közti időszakban történik meg, de mindenképpen ez az eredő, mert hogy a két háború között van egy olyan autodidakta halbiológusunk, az ő nevét se nagyon ismerik már, Lukács Károlynak hívják, aki elkezdi természetes módon a süllőket szaporítani a tónál. És ő az, aki nagy európai piacokra szánja, és egy nagyon sikeres történet ez, ami aztán szintén majd 45 után részben megszakad.
1: Hogy volt ez akkoriban? Gondolom, hogy másfajta halakat fogyasztottak a szegényebbek és a gazdagabbak, ugye ők a nemesebb halak irányába indultak, és mi volt mondjuk egy hétköznapi ember asztalán, mondjuk, aki gazdálkodott a tó körül? A garda, a keszeg?
2: Igen, hát a keszeg az a leginkább a halászok számára elérhető, az a maradék hal. A fogas, a sügér az mindig egy prémium halnak számított, bár a két háború közti időszakban a nagy számú tenyésztés miatt könnyebben hozzá lehetett jutni, és azért itt van egy olyan elem is, hogy ugye, amíg létre nem jön a 20. század elejéig a halászati részvénytársaság, ami Siófoki telephelyen működik, addig a halászcéhek tulajdonképpen saját maguk állították be, hogy milyen mennyiséget halásznak le, és ez kereskedelmi alapon működött. Tehát ők is fogyasztottak egyébként minőségibb halakat, de értelemszerűen itt a megélhetés dominált. Amik

0: nagyon szépen élezgeti évek óta. Ugye a Tihanyi hegyről belátták az egész öblöt, és a garda vonulást úgy tudták követni a korabeli halászok, mert hogy a gardák ilyen csoportokban vonultak az ívási időszak idején, és ekkor halázták le, és ez egy ízletes kisebb hal, és ennek megvolt az előállítási, elkészítési módja a Tihanyi félszigeten, ezt a hagyományt elevenítik fel egyébként napjainkban is, és hát ezt a gardas sütés hagyományát örökítette meg Jókai Mór is elsőként az egyik írásában.
1: Esetleg ebből is tudnál idézni nekünk?
0: A gardát csak cserepcsíkon lehet sütni. Egy szakácskönyv sem szól róla, hogy mi az a cserepcsíkon sütés. Megrakják a nagy tüzet künn a Balatonparton egy szép szabad tarlón, azt hagyják parázsá hamvadni, akkor minden egyes garda egy fanyásra felhúzva a mágia széléhez tűzetik a földbe, míg egész kör támad a paráshalom határán, és az eként felnyársaltak kísérteties süstörgéssel pirulnak ott körben, mikor az egyik felül megsült, a nyás a másik oldalára csavartatik.
1: Hogy is mondtad, kísérteties süstörgéssel pirulnak a vasárnapi ebéd főzésekor, ezt be fogom dobni otthon.
0: Igen, és nagyon szemléletes a leírás, és nagyon egyedi, mert a Balaton partján az ilyen jellegű halfogyasztás nem annyira volt jellemző, és ha nincs Jókai a nagymesélő, akkor csak a, hát ha a korabeli illusztrációink nincsenek is, csak 20. század elejéek, akkor abból tudjuk meg, hogy miért nyáson vannak a gardák, és miért egy ilyen parázs fölött forgatják ezeket az érdekes halakat.
1: És akkor meg is fejtjük ezt a titkot, hogy miért ilyen?
0: Vagy... Így lett ízletes, egy ilyen füstölt íze lett, és ez illett tulajdonképpen ehhez a halhoz, amivel azért nagyon éttermekben nem lehetett találkozni.
1: Ugye ez Jókainak egy újságcikke volt? Korabeli cikkből idéztél most.
0: Így van, mert hogy Jókainak számos ilyen balatoni útirajza van, mert hogy kapcsolatba kerül a tóval, nem is kisé.
1: Hát hogyne, ha jól tudom, gyógykezeltette is magát. A Schwab-hegyi villa és Balatonfüred között nagyon sokat mozgott, és nagyon sok könyvében népszerűsítette magát a Balaton, de nem csak a Balatont, hanem azt a gasztronómiát, ami akkoriban ott divat volt.
0: Igen, hát most volt Jókai Mór születésének a 200. évfordulója tavalyi évben, és hála Istennek nagyon sok szó esett az ő életművéről, feleségéről, családjáról, és a gasztronómiáról is, mert hogy a felesége Laborfalvi Róza, aki egyébként a magyar színház történet egyik legnagyobb tragikája és kiemelkedő alakja, valóban egy egyedülálló konyhát vitt, már a Schwab-hegyen is. És amikor Jókainak nagyon erős hörkurutos betegsége volt, és lekerültek Balatonfüredre, ahol a klíma és a savanyú víz alkalmas ennek a kezelésére, akkor nagyon megszerették ezt a vidéket, de eléggé fáradtságos volt leutazni, mert az 1850-es évek végén kerültek Balatonfüredre, amikor még nem volt se vonat, és lényegében csak váltott fogatokkal lehetett lejutni, de végül elhatározták, hogy a gyógyulás miatt és a kellemes helyszín miatt telket vásárolnak Balatonfüreden. Ugye ez a mostani kerektemplom szomszédságában van, de akkor még Füreden nem nagyon álltak villák, egy-két villa volt, és hát egy ilyen köves területen vásárolta meg Ötvös Károly, aki az Utazás a Balaton körül című könyvében azt írja, hogy kőbérc, kőbérc volt ezen a helyen csak, tehát csak ilyen köves rész volt, de tehát egy gyönyörű villát varázsoltak itt, egy eklektikus villát, aminek a kertjében bizony rendkívül sok zöldség és gyümölcs is megtermett, amiből aztán Róza asszony egy paradicsomot varázsolt.
1: Emőke, most muszáj egy pici szünetet tartanunk, és egy kicsit ezt a témát így a levegőben hagynunk, és aztán meglátjuk, hogy milyen egyéb ételek készültek még ott a konyhában, illetve mi mindent rejtett az ő kertjük. Úgyhogy kedves hallgatók, egy rövid szünet után várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
4: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben vendégemmel, dr. Kovács Emőkével ott fejeztük be az első részt, hogy Emőke mesélt nekünk Jókai Balatonfüredi kiskertjéről, és akkor folytassuk innen tovább, mert hogy sok mindent termett abban a kertben, míg ha jól tudom, a Schwab-hegyi villában inkább a rózsákat termesztették, itt is voltak természetesen rózsák, de hát rengeteg konyhakerti termésük is volt, és hát Jókai bővelkedett irodalmi műveiben is az ételek leírásával.
5: Mindjárt néhány gasztronómiai érdekességet is mondok, de azért azt kiemelném irodalomtörténeti szempontból nagyon lényeges, hogy a mai napig a legszebb téli Balaton leírásunk az Jókai Aranyemberében olvasható. Olyan plastikusan, olyan megkapóan nem született még téli Balaton leírás, ezt is ez a villa hozta, de ez a villa hozta azt a nagyon érdekes sajátos háztartást is, amiben nagyon sokszor a Schwab-hegyről is hozott kosarak Jókai, amikor felment a fővárosba alapanyagokat, de valóban itt is megtermett sok minden, sőt, mi több laborfalvi róza még jószágokat is tartott, és a csirkéket, kakasokat azt az ellenfeleiről, vagy a nem kedvelt emberekről nevezte el. A laborfalvi rózáról sok legenda született, például az, hogy a Füredi villába bezárta Jókait, hogy alkosson, és minél több betírjon, mert hát ezt a sok háztartást egyébként fenn kellett tartani, de az igazság az, hogy Jókai akkor már mint dualizmuskori képviselő, mint az ország leghíresebb írója, mint újságíró, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy jó értelemben a korszak népszerű celebje nagyon jó módban élt. Így érthető az is, hogy ebben a füredi otthonban egyébként nagyon nagy vendéglátás volt, a család több tagja is jelen volt, de sokszor fogadtak vendégeket, külföldi vendégeket is, például a berlini könyvkiadójának az igazgatóját, tehát aki német nyelvű Jókaikat adott ki, és akkor is laborfalvi nagy vendéglátás csapott, és a források szerint nem nagyon tudta elbűvölni Otto Jánkét, mert hogy annyira szokatlan volt neki ez a sok magyar magyar étel a pörkölt ízlet neki legjobban, de hogy a különlegességeket nem annyira élvezte, mert hogy valóban azért ez a laborfalvi konyha, ez nagyon érdekes volt, és maga a jókai gasztronómia is, már a Lücsei Fehérasszonyban olvashatunk a krampampuli receptjéről, ami egy ilyen édes, égetett szeszes, alkoholos, különleges ital volt, de vannak ilyen gasztronómiai legendák is, amik jókai nevéhez kapcsolódnak, hogy például a kedvence volt a bableves, és hát e köré épül lényegében a jókai bableves főző verseny a mai napig Balatonfüreden, ami egy nagyon szép kezdeményezés minden évben, és ez egy márka, egy védjegy Balatonfüred számára, de az ő bevallása szerint az ő kedvence a görög olvasó angyal bakancsa volt, ami hát malac pörkölt babba főzve, tehát egy ilyen pörköltes, érdekes étel volt, de szerette a bárányhúst is, tyúkhúst is, és köretként a hüvelyeseket. Egyébként ez jellemző a korra, hogy nem annyira a krumpli vagy a rizs voltak köretként, hanem nagyon sok esetben a zöldségek, de hát ez ilyen általános magyar gasztronómiai történetbe illik, és ami még nagyon fontos volt a Róza konyhájában, és ez egyértelműen a különböző leírások, memoárok alátámasztják, az a nagyon finom pörkölt kávé, és annak ilyen hát mindennapi felszolgálása.
4: Ezek házi pörkölésű kávék voltak?
5: Igen, de hát ez is a dualizmusra jellemző, ugye itt a monarchiának a hatása a magyar gasztronómiára nagyon erőteljes, ez mind megvolt jókai konyhájában, Füreden is, ahol egyébként ők valóban a korszak hírességeként éltek, és amikor ők kimentek a füredi sétányra, akkor sorfalat álltak a fürdő vendégek, és nagyon nagy volt az öröm, hogy itt van a nagy mesélő, a magyar királyság leghíresebb írója.
4: És hogyha aztán visszakanyarodunk a nagy vagy híres konyhákhoz, ugye említetted már, hogy amikor kialakultak a fürdővárosok, ugye említetted Siófokot, Füredet, Keszthely, ezekben a városokban előbb-utóbb ugye megjelentek a turisták, azokat a turistákat ki kellett szolgálni, vendégül kellett látni, főzni kellett rájuk. Voltak-e már akkoriban olyan klasszikus helyek, amikről emlékszik akár az irodalom, akár a történelem?
5: Élenjáró ebben természetesen Keszthely, Balatonfüred és Siófok, a három zászlós hajó, akik a mai napig mindig küzdenek azért, hogy melyik a Balaton fővárosa. Egyébként összehasonlíthatatlan adottságú települések, látjuk már ebből a kis gasztrotörténeti múltból, hogy más az indulás. Keszthelyen a 18. század végétől már az Amazon szálló fogadja a vendégeket.
4: És milyen bátor névválasztás.
5: Igen, ahol megszállni lehet, ott általában konyha is volt. De Balatonfüred esetében a nagy vendéglő az, aminek az 1850-es évek elejéről már ismerjük a szakácskönyvét. Egy pécsi kononok levéltári gyűjteményében maradt fönn. Nagyon érdekes ételek vannak, hogy miket főztek ebben az időszakban a 19. század közepén Balatonfüreden az ott szállást keresőknek. A korszakra jellemző, és ez akkor a balatoni vendéglátásra is igaz, hogy kacsa, bárány, marhahús alapú ételek voltak, a tyúk az nem annyira, a csirke nem annyira került előtérbe, marinírozott hal, tehát sokkal több időt fordítottak egy-egy étel elkészítésére, sok fűszer, például tárkonyos, balzsamecetes dressingek vagy áztatások, érdekes desszertek, csipkebogyó, fagylalt, almagombóc, ezek olvashatók ebben az 1850-es évekbeli szakácskönyvben, és a nagy vendéglő, ami Grand Hotelként működik majd a két háború közti időszakban, végig híres volt a konyhájáról. És amikor kialakulnak a déli parti települések, nek a vezető fürdőhelyei, akkor Siófok egyértelműen ott is az első helyen áll, és Siófoknak az éttermeiben a 20. század elejére már nagyon nagy a merítés, vagy sok ilyen neves étterem van, például a Fogas, ugye a neve is elmondja, hogy itt halételeket lehetett mindenféle formában fogyasztani, és ami megjelenik majd már a 20. század első negyedévében, az a kóser éttermek. tehát ez is nagyon jellemző a korszakra, és ebben szintén Siófok és Balatonfüred, de Siófok látogatottságát tekintve az izraelita vallásúak szempontjából mindenképpen első helyen áll, úgyhogy nagyon érdekes éttermek és formációk jönnek létre, amik a két háború között majd még nagyobb szára kapnak. Igen.
4: Arról lehet-e valamit tudni, hogy milyen cukrászati termékeket fogyasztottak ekkoriban? Ugye beszéltünk már italokról, beszéltünk ételekről, de az édesség nekem hiányzik édesszájuként.
5: Nagyon érdekes, hogyha a korabeli étlapokat végignézzük, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban megmaradtak, főleg inkább azért a két háború közti időszakból, de van egy-kettő, ami 19. század végi, és magukon az étlapokon desszertek az elején nem nagyon szerepelnek, inkább gyümölcsöket ajánlanak, meg a kávét, de vannak már kávéházak a 20. század elején, ebben Siófok, Keszhely és Füred, ami jeleskedik, de például Siófokon már a két háború között egész évben nyitva tartó kávéház is van, és itt a dualizmusnak a süteményei, zahár torta, dobos torta, ezeket lehet megtalálni. A fagylalt, mint édesség vagy desszert az inkább a két háború közti időszakban kezd erőteljesen megjelenni, és az elején én, ahogy így láttam a forrásokban, sok esetben a gyümölcsös ízek jelennek meg, de vannak különlegeségek is, mint például a sült fagylalt.
4: Hogyha már szóba hoztad a két háború közötti időszakot, akkor hogy kell elképzelni akkoriban egy éttermet? Volt-e ott élőzene? Egyáltalán milyen közönség járt akkoriban oda? Nyilván nem tehette ezt meg mindenki.
5: Igen, itt is megvannak a kategóriák. Tehát nyilván más volt a siófoki fürdőtelep központi szállója, ami közvetlenül egy balatonparti panorámával rendelkezett, és ahol Kánni főszakács volt. És más volt egy Hozbor vendéglő Siófokon, ahova pedig már Rejtő Jenő és Karinti Frigyes akár éjfélkor is beesett és kapott valamilyen pörköltet. De az mindenképpen fontos elmondani, hogy a helyi alapanyagok domináltak az étlapokon. A 20. század elejéről már vannak fotográfiáink, tehát az egy nagyon fontos történeti forrás a Balaton esetében, hogy látjuk a terített asztalokat, a smokingos pincéreket az első osztályú helyeken, tehát a Grand Hotelben, a Sió szállóban, a központi szállóban, az Amazon szállóban, tehát ott, ami általánosan a magyar gasztronómiára jellemző ebben az időszakban, azt a fajta eleganciát és emelkedettséget, azt minden esetben tapasztaljuk, és az étlapok is. Sok esetben francia és német nyelvű hashábok vannak a magyar mellett, és nagyon széles a választék. Például egy siófoki telepi étteremben volt déli és esti külön étlap. Tehát más volt a választék, de széles választék volt. A halételek nagyban domináltak, és ha nem is az étlapokat elemzem most, hanem a kérdésedre válaszolok, hogy milyen volt mondjuk a vendéglátás, mindenképpen szakképzett pincérszemélyzet volt, és ami eltűnt, az a híres, országosan, sőt nemzetközileg elismert cigányzenészeknek a háttérzenéje, élőzene, ami ebben a korszakban jazz és cigányzeneként volt feltüntetve, és hát itt olyan szereplőkről van szó a hazai cigányzenészek esetében, akik mondjuk előtte Roosevelt elnöknek, vagy valamelyik nemzetközileg ismert politikusnak játszottak, és a nyári időszakra sok esetben hazatértek a fürdőtelepekre, és így szórakoztatták az elsőrangú közönséget.
4: Mi volt aztán a következő markáns változás?
5: Igen, itt két korszakot kell elkülönítenünk, és ezek már érzékeny időszakok, és ebben sokszor nem szoktak egyet érteni velem, vagy az olvasóim, vagy akár a szakma, hogy 1945 után ki kell mondani a Balaton esetében, hogy egy nagyon erős mélyrepülés van történelmileg, de a gasztronómia történetében is ez végig kísérhető, Van egy általános korjelenség, tehát a háború utáni elszegényedés, uniformizálódó kínálat, az, hogy a nők állásba mennek, nincsenek már jól főző háziasszonyok, tehát ugye megváltozik az élet, és hát az 50-es évek elejére beköszöntő totális diktatúrának az egyhangú kínálata, és ez mind a Balatonnál is megjelenik, és hát ezek az éttermek és vendéglátóhelyek, amikről itt beszéltem, ezek nagy területen elhelyezkedő, elegáns helyszínek voltak, ezeket mind államosítják. Tehát itt nincs kivétel. Vendéglátós dinasztiák szűnnek meg, van akinek kis borozója lesz Badacsonyba, és odaszorul vissza. Tehát, hogy itt megvannak az egyéni sorstörténetek is, és hát ezt a fajta mélyrepülést nehéz is megállítani, de van egy csavar ugye ebbe az egész történetbe. Ugye az 1960-as évek elejére Kádárék rájönnek arra, hogy rendkívül sok pénz van a Balatonban, és ezt ki lehet aknázni, közben az ő szerencséjükre van egy olyan nemzetközi helyzet, ami azt adja, hogy a nyugati turisták is megérkezhetnek. Tehát formálisan valamennyire visszatérnek a terített asztalokhoz, és ezt látjuk a 60-as évek propaganda filmjeiben, vagy reklámjaiban, amikorra már megépülnek a nagy balatoni szállók, lásd, Siófok, Tihany, Balatonfüred, megvannak a mai napig, vagy felújítva, vagy Ebek 36-ján, és ezekben a szállókban, ha nem is a két háború közti minőség, mert semmiképpen nem az, de valamilyen látszat vendéglátás azért megjelenik.
4: Tehát akkor nagyon két lábon áll, nyílnak a szállodák, az éttermek, a rengeteg vendég, ugyanakkor egy egyszerűbb világ is megérkezett, az utasellátók, a igen, talponálók, a kis büfék virágkorukat élhették.
5: Igen, az meg a harmadik oldal, ugye, hogy ott vannak a keleti turisták, ott vannak a kicsit a balatoni fekete gazdaságból élő balatoni vendéglátósok, ezt is ki kell mondani, én ebben a világban éltem, igen, csak ezt nagyon sokan nehezményezik, de hát tudjuk, hogy mi volt a Balatonnál. Igen, igen, tehát én a Fonyódi piacon szocializálódtam, tehát nincs olyan dolog, amit ne láttam volna, úgyhogy igen, a másik oldalon pedig létrejönnek azok a balatoni büfék és büfé ételek, amiket a mai napig ugye hát hordozunk, vagy viszünk, és valami fajta nosztalgiával is tekintünk rá.
4: A lángos?
5: A lángos.
4: Palacsinta?
5: A hek.
4: A hek. Hogy felejthettem
5: a el? Hek, igen. A hek, ami ugye hát idézőesen mondom, a balatoni hek, ami
4: jó messziről jött.
5: Ami jó messziről jött, és aminek van egy nagyon sötét gazdasági oldala. Az, hogy a 80-as években Kádárék ugye pénzt csinálni a Balatonból szlogán mentén, de nem kimondott szlogán mentén, a balatoni fogast kiviszik exportra, és nagyon nagy bevétel van belőle, azért nincsen fogas a Balatonban ebben az időszakban, és akkor jön helyette teljesen irracionális módon a büfékbe az olcsón behozható argentinhek. És hát tényleg itt maradt velünk, és nem is nagyon kopott ki ez a balatoni büféknek a kínálatából, annak ellenére, hogy ma már az sem olcsó.
4: Mivel az idő már nagyon sürget bennünket, akkor gyorsan még a rendszerváltás utáni időket nézzük meg, hogy mi a helyzet ma a Balatonon.
5: A rendszerváltoztatás után is a német egységet követően tudjuk, hogy az első balatoni nyáron már milyen kevés turista érkezett a Balatonra. Tehát nagyon nagy kérdéseket vetett föl a balatoni turizmus minden iránya az 1990-es évek elejére, és ez eltartott egy évtizedig, vagy még tovább is, és a balatoni gasztronómiában is ez nagyon erőteljesen jelen volt, hogy mi legyen a balatoni büfékkel, nyíljanak-e, igényes éttermek van erre egyáltalán, vásárlóerő, és hát, hogy az a kínálat, ami a 80-as években az éttermekben volt, a nagyon leszűkült kínálat, a rántott hal, rántott hús, halász, lépörkölt, hogy azon hogyan lehet változtatni. Nagyon nagy mélyrepülés volt a Balatonnál, ezt személyesen is tapasztaltam, útkeresések, és mostanra az elmúlt 10-15 évben egy nagyszerű gasztronómiai forradalom bontakozott ki, minden tiszteletem azoké, akik ebbe belemertek és tudtak vágni és kockáztatni mertek, mert itt nem lehetett tudni, pontosan egyébként a balatoni retro életérzés miatt, hogy mire lesz igény. És hát vannak szinte minden településen olyan élen járó vendéglátóipari egységek különböző kategóriákban, tehát a prémiumtól egészen a büféig, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a balatoni büfék is sok esetben meg tudtak újulni, akik képviselik ezt az új hullámot, és aminek én nagyon örülök, hogy azt a fajta szemléletet, amit láttam a két háború közti időszakban az étlapokon, sokszor a helyi alapanyagok azt nagyon sok esetben követni tudják. Így tud ez a régió egészségesen fennmaradni és működni turisztikailag és gazdaságilag. Egyaránt, hogyha ezeket a kultúrtörténeti hagyományokat beépíti a jelenbe és ezáltal a jövőbe is.
4: Csak két észrevétel ahhoz, amit most imént említettél, hogy a magasabb kategóriájú éttermek, ugye ha jól tudom, most éppen a Balaton körül 6 Michelin ajánlású étterem van. Ezek különböző módon, tehát vagy a zöld tányér, vagy az árérték arányuk nagyon jók. Egyrészt ugye a magasabb kategória, és hogyha azt mondom, hogy szinte minden évben hírt adok arról a műsorban, hogy az év strandétele versenyt megrendezik a Balaton körül, ez megint csak egy olyan pozitív motiváció, hogy a büfések, a strandéttermek, a kisbisztrók arra törekedjenek, hogy újuljanak meg, egyedi, különleges ételeket kínáljanak a vendégeknek, úgyhogy valóban most már mindkét szintéren jelen van. Talán előbb a magasabb kategóriájú éttermek indultak el, hiszen ők kiküldték a séfeket tanulni, azok visszajöttek, sokkal jobban benn voltak a nemzetközi vagy európai vérkeringésbe, de az húzta szépen magával, vagy húzza magával még ma is az alsóbb kategóriát is.
5: Igen, mindenképpen kellenek ezek a jó gyakorlatok, és a történelmi tapasztalatokra vagy tényekre alapozva azt mondhatom, hogy itt látszott a 20. század első felében, hogy vendéglátós dinasztiák adták egymásnak át a Balatonnál is ezt a tapasztalatot, és ennek a megalapozása is most történt, vagy itt vannak olyanok, akik a megpróbáltatások után tértek vissza újból a balatoni vendéglátásba, úgyhogy ha ez az irány megmarad, akkor én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon pozitívan látom a balatoni vendéglátás jövőjét.
4: Kedves hallgatók, beszélgetésünkben a mai műsorban felidéztünk múltbéli ízeket, művészeket, és az ő gondolataikon keresztül a terített asztalokra helyezett ételeket, és természetesen jófajta borokat is, és így jutottunk el napjainkig. És aki ebben az utazásban ma segítségünkre volt, az dr. Kovács Emőke történész, a Balaton kultúrtörténetének kutatója. Kedves Emőke, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Kedves hallgatók, búcsúzom tőletek is. Aki a mai műsort vagy a korábbiakat vissza szeretné hallgatni, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva jelentkezem újabb műsorommal, akkor is várlak benneteket ugyanekkor, ugyanitt Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
7: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Több változást hoz az új Kressz, drágít a Telekom, a Jettel és a Van. Még zöldebb lehet a Városliget. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenlegi társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait. Mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
1: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
8: Drágulnak a mobiltarifák, árat emel a Magyar Telekom, a Jettel és a Van. Az előbbi két cégnél július 1-től több mint 4%-os infláció követődi korrekciót alkalmaznak. A Központi Statisztikai Hivatal által tavalyra megállapított éves fogyasztói árváltozásoknak megfelelően, míg a Van szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ezt a növekedést. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát minden érintett mobil és vezetékes szolgáltatásra rendelkező lakossági és üzleti előfizető augusztusban kapja meg. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a területen nem épülnek újabb épületek, így a Liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. Emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését az önkormányzatok. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. Budapesten több ivókút is rendelkezésre áll, a bárki számára látogatható hűtött helyek listáját a katasztrófavédelem oldalán találják. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él, a várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Marad a tikkasztóan meleg a folytatásban is. Bár sokfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel. Még 36 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére mindössze 23 fokig hűl le a levegő. Keddig hőségriasztás van érvényben, a jelenlegi előrejelzések szerint egész jövő héten 30 fok felett alakulnak a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből olyan vezető, akitől egyszerre tartanak, és akiben mégis megbíznak? Hogyan lehet évtizedeken át újrakezdeni, újraépíteni dolgokat, embereket vezetni, közben pedig önmagunk is lenni? És vajon mit tanulhatunk az életről azoktól, akik már végigjárták annak szinte minden állomását? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban egy olyan interjú alannyal, aki igazán különleges pályát, életpályát járt be, de részleteket majd elmeséljük együtt. Vendégem a stúdióban dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője. Dóra, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást, de ha ezekről mind beszélnem kell, akkor nem biztos, hogy én leszek a jó alany neked.
1: Meglátjuk. De hát belevághatunk. Induljunk onnan, hogy sokan ma már ugye intézmény vezetőként ismernek, de engem mégis az érdekel, hogy valaki honnan, hová jut el, és az a doktor a neved előtt az egy jogász doktori végzettségre utal, de ennél sokkal több van a te tarsajodban. Mindig is erre a pályára készültél, ahol most vagy, vagy egy teljesen más úton indultál el?
2: Véletlenszerűen kerültem ide, tehát ha megkérdezted volna érettségi után, hogy mi szeretnék lenni, biztos, hogy nem. Szerettem volna színésznő, amit ugye a szüleim rögtön mondták, hogy ez nagyon szép, de akkor menjek valami amatőr színjátszókörbe, és éljem ki a szenvedélyeimet. Ez gyakorlatilag 2 hét után Hanvába volt, és utána a jogi kar jött alapvetően a magyar történelem iránti rajongás miatt. Oda föl is vettek egyébként. Nem azt kaptam, amit vártam, azt hozzá kell tennem, de ezt üzenem innen minden egyetemistának, hogy senki nem azt kapja, amit vár, úgyhogy az első 2-3 évben dögunalmas dolgokat hallgat az ember, aztán mire ezt túléli, akkor jönnek azok, amiért az ember azt gondolta, hogy oda megy.
1: De végigcsináltam.
2: Végigcsináltam, próbáltam volna meg nem végigcsinálni, tehát viszonylag szorosan tartott gyerek voltam, és annak idején 20 évesen sem lázadtunk annyira, mint amit most csinálunk. Elmentem ügyvédjelöltnek az öcsém ügyvédi irodájába, amit utáltam egyébként. Valószínűleg az van, hogy én nagyon szeretek csapatba dolgozni. Tehát én szeretem azt, amikor valamiből létrehozunk együtt valamit, mert az egyrészt nagyon jól összetart, másrészt borzasztó, ugye a Maslow piramis alapján, borzasztó jó élményt ad annak, aki már ugye az alapvető szükségleteit megteremtette, hogy valaminek részese lehet, és ő is felmutathat eredményt. Úgyhogy onnan elmentem, és ilyen-olyan jogi területeken dolgoztam, például dolgoztam az Est FM rádióban is ügyvezetőként, ez egy érdekes kitérő volt, egyébként nincs vonzalma a média iránt. Elhelyezkedtem, az volt a nagy volumene, és 22 éve csinálom is egy ilyen ingatlan fejlesztő csoportnál. Ott tök jó volt a jogi tudás, tehát, hogy nagyon jó volt az a háttér, amiben egy-egy szerződés átnézés, vagy egy tárgyalások során így vezette a megbeszéléseket, és akkor döntöttem, hogy ki kéne egészíteni némi közgazdasági ismerettel, és akkor Corvinuson volt egy jogász-közgazdász képzés, ahol én végigmentem rajta. Ez egy érdekes élmény volt, tehát nem csak nekem volt nehéz a matekot, hanem az összes jogásznak. Úgyhogy azon kínlottunk, de egyébként jó volt. És akkor ezen a területen dolgoztam elég sokáig. Volt szállodafejlesztés, volt irodafejlesztés, volt kivitelezés, tehát minden, amit egy ilyen ingatlan befektetéshez el tudsz képzelni.
1: Ez egyfajta útkeresés volt? Vagy egyszerűen csak jöttek újabb és újabb lehetőségek, amikre nem mondtál nemet?
2: Ez utóbbi volt, és ugye ebben az volt a fantasztikusan jó, hogy én elég nyughatatlan típus vagyok, tehát mindig, amikor valami úgy kész van, és önjáróvá válik, akkor nekem azonnal kell keresnem valami olyan problémát, amit be így fölköthetem a gatyám, és meg kell oldani, és itt mindig akadt azért ennyiféle dolgot csinálva ezen a területen.
1: Milyen családi mintákat hozol magaddal? Azt említetted, hogy szorosan tartott gyerek voltam. Igen. Ezt fölírtam magamnak.
2: A nagyszüleim befolyása eléggé meghatározó volt, a nagymamám tanárnő volt, és én voltam az első unoka, értelemszerűen a teljes odafigyelést élveztem, és bizony lecke 18-szor írtam, mert nem szépen görbült az a cica farok a C betűnél, meg fegyelemre tanítottak.
1: Meg a fegyelemre és maximalizmusra?
2: Nem, de jó értelemben, tehát nincs bennem egy ilyen görcsös maximalizmus, inkább az a fajta dolog, hogy én ugorjam meg azt, ami az én képességeimhez képest a maximum. Tehát nem kell balettáncosnak lenni egyébként, ha egy ilyen ritmus érzékem nulla. De egyébként, ha tök jó vagyok matekból, akkor ne legyek középszerű. Azt hiszem, hogy ez volt a lényege. Meg arra is megtanítottak, iszonyú sok ismeretet kaptam tőlük, tehát ha már a balett táncoltam, zenét tanultam, nyelvet tanultam, ezt tanultam, mindenfélét, hogy többféle palettából lehessen választani, hogy igazából engem mi érdekel. Egyébként ezt a gyerekeinkkel is annak idején átültettük ezt a módszert, amikor a gyerekek kicsik voltak.
1: Mert hogy négy gyermeked van, gyereke. Akik ma már nagyok, tehát nagyok, ezt így előzetesen igen. meséljük el, de majd erről is beszélünk részletesebben.
2: Úgyhogy ők viszonylag szorosan fogtak, tehát hogy nem éreztem, hogy én így meg lennék nyomorítva, és azt sem éreztem, hogy ne lennének liberálisak, azt éreztem, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet áthágni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy megvolt az a szabályrendszer, amiben én szabadon mozoghattam, de a két határt, az alsót meg a felsőt nem lehetett túllépni. Egyébként én így vezetek céget.
1: Ezért is kérdeztem egyébként, hogy a családi minták, az, ami batyú, abszolút. Amit hozunk magunkkal, az kihat a személyiségünkre és a munkában biztos. Töltött működésünkre is. Tehát van olyan akkor érték, ami igen. amit a mai napig tudsz hasznosítani.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor a munkavállaló bármilyen, tehát legyen ez a takarítónő, vagy a főorvos, vagy legyen ez a fejlesztőmérnök, vagy a munkás, vagy a nem tudom én, a burkolófiú, tudja, hogy innentől idáig ez az ő felelőssége, az ő kötelezettsége, és őt lehet róla számon kérni, de alatta, meg fölötte ott állsz, és megvéded, ha kell, meg döntést hozol helyette, ha kell, vagy illetve nem is helyette, hanem érte, ha kell, és akkor ebben biztonságban mozognak, mert az ő képességüknek megfelelően szabad azt a határt, amiben mozoghat.
1: És hogyha itt a vezetői szerepkörödbe így belecsaptunk, és majd beszélünk erről még részletesen, emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted, hogy felelősséget vállalsz másokért?
2: Igen, a gimiben. Volt, nagyon érdekes volt, volt egy úgynevezett szociometriai felmérés, és én együtt jártam ott a leghelyesebb fiúval az osztályban, ezért nem voltam népszerű a lányok körébe. Egyébként ez egy nagyon hosszú kapcsolat is volt. Végül szétment, de sokáig voltunk jó barátságban, és egyébként egy Dóri nevű lánya van, úgyhogy azt gondolom, hogy elég meghatározó volt számára is ez a kapcsolat. És az volt a lényeg, hogy ezen a szociometriai felmérésen volt egy olyan kérdés, hogy ha elveszne az osztály egy lakatlan szigeten, kit választanának vezetőnek, és engem választottak. És akkor engem ez így nagyon megütött. És akkor rájöttem arra, hogy nincs összefüggés abban, hogy szeretnek vagy nem szeretnek. Abban van összefüggés, hogy tartanak-e arra, hogy megbízzanak benned. Tehát tudják-e azt, hogy te jól fogsz dönteni értük. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők kedvelnek, vagy veled szeretnének fagyizni, járni.
1: Ez a fajta felismerés magabiztosságot adott?
2: Biztos. Igen. Abszolút.
1: Könnyebben indultál el akkor ebben, ezen az úton.
2: Meg nem adta meg azt az elvárást, hogy én népszerű kell, hogy legyek, meg szeretett.
1: Szerintem ezt sokan összekeverik vezetői szerepkörben igen. is, vagy vágynak arra, hogy a kollégák szeressék, elismerjék őket, de hogy ez egy nehéz kérdés.
2: Ez nagyon nehéz, de én minden interjún elmondom, hogy nem dolga, hogy szeressen. Szeresse a férjét, feleségét, gyerekét, a barátnőjét, tök mindegy, engem nem kell. Nekünk egy munkakapcsolatunk van, ami arról szól, hogy neki jól meghatározott feladata van, amit én számon fogok kérni. Ha nem teljesíti, akkor annak vannak következményei, és egyébként pedig ezért a munkáért fizetést kap. Ha azt nem teljesítem én, annak is vannak következményei.
1: Onnan indultunk, hogy jogi végzettség, közgazdaságtan, egyébként utána elindultál a pszichológia igen. irányába is, és most a vezetői szerepköröd kapcsán ugye egy idős otthon vezetője vagy. Igen. És hogy miért és hogyan sodort ide az élet, ezzel folytatjuk hamarosan. Egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Kardórával, a Reger Residence intézmény vezetőjével. Tartsatok velünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Kardórával, a Rege Residence intézmény vezetőjével, és hát onnan indultunk, hogy az élet mindig adott, dobott elébb, de egy újabb lehetőséget, amire igent mondtál, és hogy ez alapvetően jellemzi a személyiségedet. Ott volt a jog, a közgazdaságtan, és nekem az interjú előtt elmesélted, elárultad azt, hogy 50 évesen újra érettségiztél, de miért?
2: Hát, mert akkor kitaláltam magamnak, hogy akkor engem ez a pszichológia nagyon érdekel, és ott is megtapasztaltam, hogy mégse annyira, már az egyetemen, és ide emelt szintű érettségi kellett. És nekem nem volt emelt szintű érettségi, mert amikor én érettségiztem, az nagyon régen volt, akkor nem volt ilyen. Ezért valamilyen tantárgyat kellett választani, úgyhogy nagyon vicces volt, hogy ott ültem a padba a 18 évesekkel, és írtam az emelt szintű érettségét, meg nagyon vicces volt a...
1: Készültél rá sokat?
2: Készültem, mert egyébként én nagyon sokat dolgozom angolul, mert az a csoport, ahol én dolgozom, ott angol nyelven folyik
1: az ingatlan fejlesztés,
2: igen,
1: amit említettél.
2: Igen, a kommunikáció többnyire. És gondoltam, hogy ez könnyen fog menni. De hát ennek az érettséginek megvan a maga szabályrendszere, meg metódusa, és arra azért kellett tanulni. Tehát le kellett ülni, és meg kellett szokni, hogy milyen jellegű. Aztán amikor ez a megszokás megvolt, akkor azért nem jelentett olyan nagy feladatot, de azért izgultam, meg olyan hülyén éreztem magam ott a gyerekeim lehetnek kategóriába, hogy ott tücsörögtem. Meg vicces volt, hogy kérték, hogy akkor szóbelire dr. Kardlóra jönni, kérdezte is a szóbelisztető, hogy maga mit keresi. Hát mondtam, ez az legfontosabb kérdés, amiről beszélgethetünk, úgyhogy így sikerült, és akkor fel is vettek Pécsre a bölcsészkarra.
1: Végig csináltad azt is?
2: Nincs államvizsgám.
1: Akkor az
2: gyakorlatilag igen.
1: Igen. És miért kellett ez a pszichológiai végzettség?
2: Hobbiból.
1: Akkor? Hobbiból?
2: Igen.
1: Viszont most tudod már hasznosítani.
2: Tök jó volt, igen. Nagyon érdekes könnyebbség volt úgy egyetemen lenni, hogy engem nem érdekelnek a következmények, amikor lázadok. Mert ugye volt elég sok konfliktusom az ottani oktatási rendszerrel. Egyébként a rendszer maga nem feltétlenül volt jó, és nem a pedagógusok, vagy az oktatók, vagy a tanárok. És ezeket a konfrontációkat mindig én vállaltam, mert a következményei engem kevésbé sújtottak, mint akinek mondjuk feltétele volt a további munka végzésének, hogy meglegyen a pszichológus diplomája.
1: Honnan jött az idős gondozás?
2: Az idős gondozás onnan jött, hogy ez a cégcsoport, ahogy mondom, elég sok mindent csinál, és akkor volt egy olyan fejlesztése, amit azt találta ki, hogy ide egy idős, kvázi idős otthont fog üzemeltetni, vagy épít, és keres rá üzemeltetőt. Erre talált is egyébként egy külföldit, vagy találtunk. Hosszas egyeztetés volt, ők gyakorlatilag azt gondolták, hogy ők ezt el is indítják, és az utolsó pillanatban kiléptek ebből a szerződésből. És akkor ott álltunk egy berendezett idős otthonnal, hogy akkor most mi legyen.
1: A startpisztoly majd, hogy nem eldördült.
2: Vegyünk egy nagy levegőt, és induljunk el. És akkor elindultunk, kicsit döcögősen, mert azért ez egy nagyon magas színvonalat képviselt, tehát az volt az elképzelés, hogy ez egy prémium kategóriai idős otthon, drága intézmény egyébként, ennek megfelelő szolgáltatásokkal, és akkor döcögősen el is indultunk, és akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy egy kicsit megnézem, hogy mitől döcög, és akkor addig-addig nézegettem, míg teljesen őszintén ezt megszerettem. Megszerettem az ott élőket, megszerettem a rendszert, meg óriási felelősséget érzek, mint a kollégáim, mint pedig az ott lévő emberek iránt. Tehát, hogy ezek az emberek az életük végére, ami egyébként a legnehézkesebb időszakra, teljes bizalommal ide helyezik mindenüket, a pénzüket, a motyójukat, az életüket. Tehát ezt borzasztó fegyelmezetten és nagyon következetesen kell csinálni ahhoz, hogy ővelük ne szúrják ki, vagy ők ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a kiszolgáltatottságuknak köszönhetően borzasztó lehet.
1: Igen, hát sokszor nem gondolunk bele, hogyha mi lennénk abban a bizonyos helyzetben, abban az ágyban, abban a szobában, akkor hogy élnénk meg?
2: Hát igen. Meg ugye a koncepciónak az a lényege itt, hogy van egyszer a klasszikus idős otthon, apartman háznak szoktuk mondani, mert inkább szállodára hasonlít, meg van ápolási osztályunk, ez a két ápolási osztály, ezt én azért ragaszkodtam ehhez, mert az nem tisztességes, hogy amíg egyébként fit vagy, és elmész egy nyugdíjas tornára, meg a nem tudom, kirándulás, addig lehetsz, és utána majd bemész a bármilyen kvázi krónikus belosztályra, ahol mindannyian tudjuk, hogy azok a körülmények azért nem olyan nagyon jók. Tehát, hogy amennyire lehet, mi próbáltuk azt kitalálni, hogy hogy tudunk olyan nővérekkel, 24 órás nővérfelügyelettel ellátott osztályt üzemeltetni, ami nem kórház, de minden mást meg tud csinálni. Tehát kvázi mosdat, pelenkáz, etet, infúziót le tudunk futtatni, gyógyszerezni tudunk, ebből adódóan kicsit átalakult, és itt van rehabilitáción beteg.
1: Folyamatosan fejlődött.
2: Fejlődött, igen. És nem csak a saját lakóink, akik egyébként hál' Istennek tök jól vannak, és kirándulnak, és moziba járnak, és mindenféle programon részt vennek, hanem külső, akár egy-két hétre, vagy hosszabb távra is jönnek, rehabilitáció a stroke után, vagy mozgásszervi problémákkal, vagy végstádiummal, tehát hospice-ellátást is csinálunk, vagy egyszerűen nagyon jó pofa, de van, aki megőrzésre van ott, amíg a család nyaral. Tehát van olyan család, aki együtt él az idős szülőkkel, vagy nagyszülőkkel.
1: És

0: kérdezte, körbevezettük őket, előtte kérdezték, hogy mik a biztosítékok itt, hogy ez így működni fog, meg rendben van, meg nem fog a színvonal csökkenni, és amit ígérünk, azt megtartjuk. És akkor mondtam, hogy nézzünk körül, és akkor utána beszélgetünk róla, és akkor a mama nagyon helyesen megsimogatta a hátamat, és azt mondta, hogy látom, hogy ön a biztosíték. Uh-huh. Ez borzasztó nagy teher egyébként, de halálosan jó elismerése annak, hogy akkor valamit nagyon jól csinálhatok, szerényen állít.
1: És onnan indultunk, hogy volt egy döcögös indulás, és aztán egyszer csak ott találtad magad egy intézmény vezetői szerepkörben. Igen. Mitől lesz egy cég egészséges, vagy mitől áll biztos lábakon? Te hogyan látod?
0: Tervezés, az fontos, pénzügyileg egyrészt, mert ugye ma elég bizonytalan a pénzügyi helyzet mindenhol. Megfelelő stratégia az, hogy mit szeretnék, tehát nem lehet keverni dolgokat. Tehát ha én prémium idős otthon vagyok, akkor prémium minőséget kell adni mindenben. Tehát nem lehet valahol alacsonyabbra tenni a mércét. Tehát jól kell megválasztani azt a stratégiát, a célcsoportot, és utána nagyon jól a kollégákat, és őket megbecsülni.
1: Abban is részt veszel?
0: Csak én döntök, hogy ki jöhet és ki nem. Azért lényeges, mert az idős gondozás az nem egy felemelő történet. Ha egy kicsit belegondol bárki is, akkor itt azért túl nagy sikerek nincsenek, hiszen az életük végére kísérjük őket. Olyan sikerek vannak, amikor stroke után valaki 80 napot eltölt nálunk, és ahhoz képest, hogy mozogni nem tudta, saját lábán megy mosolyogva el, de ez a ritka. Olyan embereket kell találni, akik elhivatottak ebben, akik ezt szeretik. Ez nehéz, de ha már megtalálom, akkor próbálom ott tartani. Ez nem feltétlenül csak a pénzről szól, hanem például arról is szól, hogyha egy területről szeretnék szabályozni, átszervezni bármit, akkor azokkal kell ezt elsődlegesen megbeszélni, akik csinálják. Tehát nem én hozom a szabályokat. Most volt egy valaki, aki kérdezte, hogy a gyógytorna az hogy meg mint. Gyógytornát a gyógytornászokkal kell megbeszélni. Felnőttként kell kezelni a kollégákat. Döntsék el, mondják el, győzzenek meg, és akkor rendben van, mehet úgy, ahogy ők szeretnék. Ugyanez a konyha, például nekünk saját konyhánk van. Az időseknek a kaja az egy meghatározó dolog. Felejtsük el a reformokat. 85 évesen
1: nem most kell
0: megváltoztatni
1: őket.
0: Nem fog most már, mit tudom én, párolt, nem tudom mit enni, párolt bármivel. Az egyszem reform, ezt mindig el szoktam mondani, 3 év alatt, amit elértem, hogy heti egyszer van bulgur, de utána a csülkös pacala sokkal jobban csúszik mindenkinek. Tehát, hogy ezeket el kell engedni, viszont azt a csülkös pacal legyen baromi jó.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Egy kis zene után beszélgetünk tovább dr. Kardórával, a Reggel Residence intézmény vezetőjével. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
3: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Karl Dóra, a Reggel Residence intézmény vezetője, akivel az idős gondozásról beszélgetünk, annak minden kihívásáról, és arról a fajta hivatásról, amit nagyon kell szeretni ahhoz, hogy az ember jól tudja csinálni. És itt beszéltünk a vezetői szerepkörödről, abba, hogy ebbe a kabátba is úgymond belenőttél, mint az előző összes többibe. Viszont én úgy tudom, hogy nem csak ezen a területen, hanem magánvállalkozásban is részt vettél, ez pedig egy cukrászda volt.
4: Igen,
3: vagy
4: igen.
3: Még a mind a mai napig, de már nem veszel részt aktívan benne.
4: Hát volt egy pont, amikor be kell látni, hogy én sem vagyok mindenható, és már minden nem megy. Igen, van egy cukrászdánk, amit én kezdtem el, pontosabban én vettem át, így pontos, és meg kellett tanulni mindent, ami ehhez szükséges, úgyhogy gyorsan elrohantam egy cukrásztanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem.
3: Tehát egyébként. Tehát akkor sorolj, jogász, nem. Közgazdász, pszichológus, és akkor...
4: Hát nagyon rossz cukrász vagyok, mert nem vagyok türelmes. Az szerintem a legrosszabb tulajdonságom, hogy egy idő után elvesztem a türelmemet. De azt gondolom, hogy ha az ember egy cukrászdát próbál irányítani, vagy gatyába rázni, vagy elindítani, akkor legalább valami halvány derengése legyen arról, hogy a másik mit csinál. Mert akkor a követelményeket is azt szerint tudom állítani. Tehát nagyon téves elképzelésünk lehet arról, hogy mi mennyi idő, mi mennyi energia, stb.
3: Tehát nem csak felülről kell menedzselni egy szervezetet, legyen az mondjuk egy ingatlanfejlesztő, egy cukrászat, vagy egy idős otthon, hanem érteni is kell a mindennapi működést, azt mondod?
4: Szerintem igen. Egyébként azt én nem tudtam, amikor az élet úgy hozta, hogy lett ez az idős otthoni feladat. Volt egy ilyen, hát nevezük kiégésnek, amikor elég volt az üzletszerű kiégésből, hogy ilyen hülyén fogalmazok, és akkor a férjemmel megbeszélve én három évet kihagytam, és akkor én önkéntes nővér voltam a Károly Kórházban a 4. kerületben, ahhoz elvégeztem egy tanfolyamot, és csináltam mindent, amit ilyen képzettség nélkül, ágyazás, pelenkázás, mosdatás, stb. Tehát úgy nagyjából van valami képem arról, hogy ez milyen
3: napi szinten
4: mit milyen jelent, és milyen megerőltető, és mennyire nehéz egyébként az emberekkel együtt dolgozni, akik ennyire kiszolgáltatottak, de visszatérve cukrászdára, ugyanezen elven alapult az is, hogy valamilyen cukrásztártos képzőt elvégezzek, ami nagyon ügyetlen voltam, nagyon nehezen ment, de legalább van róla a fogalmam, hogy ez egy borzasztóan nehéz fizikai munka 10-12 órát keresztül csinálni. Most már a legkisebbik gyerekem
3: felelőtte. Aki már egyébként 27 éves.
4: Igen. És vele is úgy indult ez az egész történet, hogy ő gimiben elkezdett itt fagyit osztani, meg takarítani, meg sütit kihordani.
3: És egy kicsit belekóstolt ebbe a világba.
4: Szépen belenőtt ő is ebbe a kabátba, úgyhogy most már önállóan ügyvezeti, és csinálja, és rendezvény szervezőkkel van kapcsolatban, tehát hogy fölépítgette ezt az üzletet, és kellő intelligenciával látja meg, hogy mikor kéne a mamának valamilyen tanács, én meg nagyon fegyelmezetten nem szólok bele semmibe, csak ha kérdezi.
3: Most így téged hallgatva az a kérdés jut eszembe, hogy hány lábon kell állni a mai világban, vagy akár az elmúlt évtizedekre, hogyha visszanézel, hogy annyi mindennel foglalkoztál és foglalkozol.
4: Szerintem erre nincs jó válasz, és azért nincs, mert ez habitus kérdése. Tehát ha valaki egy monotonitást jól tűrő, és egyébként engem hagyjanak békén típusú ember, aki szereti azt a biztonságot, hogy minden nap ugyanazt csinálom, és ebben én köszönöm, jól vagyok, és ebben semmiféle kritika nincs, boldog vagyok, hogy ő jól el van, akkor neki azt kell csinálni, és álljon azon az egy lábon. Én megőrülnék egy ilyen típusú dologtól, de én más habitus vagyok. Én azt gondolom, hogy az embereknek egyetlen egy dolgot kéne jól átgondolni. Egyrészt, hogy a saját életükért van némi felelősségük, és hogy mindig legyen egy B-tervük. Ugye azt szoktam mondani, hogy a félelem az a legrosszabb dolog, ami az emberben jelentkezhet, hogy félek ettől, attól, amattól, és ha tudom, hogy mi az, amitől én félek, akkor arra kell egy stratégia, hogyha ez bekövetkezik. Beteg leszek, kirúgnak, elválnak, elhagynak, ez történik a klasszikus félelmeink, akkor ha van rá egy megoldásom, amit már dédelgetek még az esemény bekövetkezése előtt, akkor rögtön jön rá a válasz, és akkor ezt a félelmet el tudom engedni. Úgyhogy szerintem nem azon múlik, hogy hány lábon állok, hanem mennyire vagyok jól abban, amiben állok.
3: És a női vezetői szerepkörök gyakran vitát keltenek, hogy a női vezető mikor tudja elérni, hogy úgy figyeljenek rá, mikor tud úgy hiteles lenni. Te neked volt valaha ilyen problémád?
4: Nem, de én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy barátkozós vezető. Erre én nagyon figyelek. Tehát akiket a legjobban kedvelnék magánemberként, azokkal vagyok a leginkább távolságtartó. Nem. Még ebben az iparágban sem, hogy építőipar.
3: Azért kérdezem, mert egyébként viszonylag férfias területeken is töltöttél, vagy töltesz be vezetői szerepkört.
4: Valószínűleg a határozottságom miatt nem, tehát hogy én elég elvágólagosan tudok fogalmazni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt is látom, hogy a kommunikációban az, hogy nem fogalmazunk tisztán. Mondok egy példát, a mindjárt, azaz azonnal és a 20 perc között bármi lehet. Ha én tudom, hogy a te mindjártad az 20 perc, akkor engem nem bosszant, hogy nem vagy ott azonnal. Szóval, hogy ezeket meg kell tanulni, hogy amikor azt mondom, hogy én most kérem, az azt jelenti, hogy 10 perc múlva legyenek szívesek legkésőbb az asztalomra letenni. Tehát, hogy pontosan kell fogalmaznunk. Egyébként az idős otthonos történetben ebből a szempontból a legnagyobb teher és a leginkább szükséges pontos fogalmazás az a hozzátartozó.
3: Ahol ez egy nagyon kritikus pont.
4: Abszolút. Mert mindenki félti a szeretteit, nagyon nehezen engedi el, és kétségbe esetve próbálkozik mindent megtenni azért, hogy még meghosszabbítsa valakinek az életét, aki már nem szeretne tovább élni.
3: Most ezt átadni, ezt az információt borzasztó nehéz.
4: De muszáj. Muszáj, mert az erőfeszítés az megkeseríti mind a két fél, az elmenőben lévő ember és a hozzátartozó életét is, hiszen te kétségbe sem próbálkozol, ő meg kétségbe esetten próbálja veled megértetni, hogy már nem szeretne még egy gyógyteát, vagy még két gyógytornászt, vagy nem szeretne beszélgetni a nem tudom miről, ő békességet és nyugalmat szeretne, mert neki ez a világ már nem fontos.
3: Igen, ezek nagyon nehéz kérdések, hogyha vezetésre még egy kérdésre így visszatérünk, inkább szeressenek, vagy inkább tiszteljenek?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, nem kell, hogy szeressenek. A tisztelet az nem feltétlenül nem tudom, a respekt az szinonimája. Tehát, hogy elfogadjanak, és tudják, hogy biztonságot adok. Nekem azt gondolom, hogy ez, nem tudom, hogy a tiszteletet hogy tudom megfogalmazni, vagy meghatározni, hogy az mi kell, hogy legyen. A szeretetükre nem feltétlenül vágyom, vagy nem követelmény, vagy nem...
3: Viszont az nagyon fontos, hogy egy vezetőt kövessenek.
4: Igen. De követni akkor fognak, ha azt gondolják, hogy amit csinálsz, az jó, meg azt gondolják, hogy szólhatnak, ha nem jó, és nincs következménye. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valami nem jó, ahogy én döntöm, hogy mondjuk ekkor legyen, vagy akkor legyen, akkor lehet mondani, hogy ez nem jó, de rögtön jöjjön a megoldás. Tehát pusztán mi nagyon, nagyon sokan hajlamosak arra, hogy elmondják, hogy mi nem jó. Ez tök jó, de mi lenne a megoldása?
3: Te proaktív visszacsatolásra
4: igen,
3: gondolsz.
4: Igen, tehát tessék mondani, hogy mi a terv. Tehát ha az én tervem nem jó, engem meg lehet győzni, de akkor mi a B opció, amivel mehetünk tovább.
3: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Dr. Kardórával, a Reggel Residens intézmény vezetőjével beszélgetünk tovább itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Reggel Residence intézmény vezetője, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nem mindegy, hogy bizonyos helyzetekben mennyire őszinte az ember. És ugye az idős gondozás az egy nagyon kritikus helyzetet teremt, hiszen ott vannak a hozzátartozók, ahogy te is említetted, és hogy ott mennyire lehet, mennyire tud őszinte visszacsatolást adni az ember. Ez, nem tudom, ezt inkább te mondd el, hogy ez mennyire nehéz helyzet.
2: Ez egy borzasztóan nehéz helyzet, értelemszerűen akinek ott van a szerette, legyen az bárki, mindent megtenne azért, hogy az életét könnyebbé tegye, vagy meghosszabbítsa, de vannak korlátok, amiket tudomásul kell venni. Ezeket nagyon nehéz elmagyarázni, de el kell azért, hogy azt a hátralévő időt, ami mindegy, hogy két nap, vagy két hónap, vagy két év, azt kellemesen tudják eltölteni. Tehát ne egy ilyen mindkét fél próbál a másik mert szereti megfelelni, holott mindenkinek terhes már ez az egész, ahelyett, hogy ülnének kézenfogva és beszélgetnének arról, hogy milyen volt, amikor Piroska vagy Jancsika, vagy tök mindegy, kicsoda homokozott és megette a homokot, mert az egy jó történt, és azon lehet mosolyogni.
1: Mert hogy ezt nem tanuljuk meg.
2: Nem.
1: Nem tanuljuk meg, hogy hogyan engedjünk el, vagy hogyan kísérjünk.
2: Alapvetően az elmúlás, mint olyan,
1: az egy
2: nagyon nehéz dolog szerintem a mi modern társadalmunkban, hogy ez része az életünknek, és valamiféle megbékélést kell közvetíteni. Én nem vagyok érintett ebből a szempontból, tehát én könnyebben tudok fogalmazni, de ebből tisztán kell megfogalmazni. A másik nagyon érdekes ebben az idős gondozásban, amit látunk, hogy különösen azoknak nehéz elfogadni, akiknek ilyen nagyon fit papájuk meg mamájuk van.
1: És hirtelen történik valami,
2: mert azt gondolják, de ez a hirtelen történik valami, ez nem egy dráma vagy egy tragikus dolog, hanem mondjuk csak eltöri a lábát. Az azért nem arról szól, hogy itt a világ vége, mégis a lába tökéletesen működik, de a büdös életben nem megy vissza ugyanarra a szintre, ahonnan jött, tehát ott beéri a többieket, és ez egy óriási nagy kontraszt. És egyszer csak a papa már nem megy el motorozni, meg nem megy lesakkozni a térre, meg nem csinál ezt, vagy azt, vagy amazt, és akkor elkezdjük ezt meg, hogy úristen, mi történt. És az történt, hogy az elmúlt 10 évünk nagyon jó volt, mert 74 és 84 között úgy élt, mintha 74 lett volna, és a 84 évesen az eltört láb után lemegy arra a szintre, ahova a korosztálya alapvetően jellemzően létezik. Ezt nagyon-nagyon nehéz elfogadni, és már más érdekli. A másik, ami számunkra teljesen jogosan nehezen elfogadható, hogy van egy pont, amikor ők elengedik az életüket. Tehát ők úgy gondolják, hogy leélték azt a teljes életet. Hadd hozzak egy személyes példát, a nagypapám, aki egy fantasztikusan klassz ember volt, és imádta az én nagymamámat, és ez így volt jól. Amikor a nagymamám meghalt, akkor mi mindannyian tesóimmal, meg a szüleimmel, meg mindenki igyekezett a nagypapámat szórakoztatni. Jöjjön velünk az állatkertbe, menjünk koncertre, jöjjön meccsre.
1: Ne legyen egyedül.
2: És akkor eltelt egy-két hónap, és akkor összehívta a családot, és azt mondta, hogy drágáim, tehát nekem nem a meccs, nekem nem az állatkert, nekem nem a nem tudom micsoda hiányzik, hanem a nagymamátok. Tehát hagyjatok engem békén. És én nekem ez egy újabb olyan felismerés volt, hogy az az ember fogja meghatározni, aki érintett, hogy ő ebben mit szeretne és mit nem.
1: Akkor viszont így állsz a hozzátartozókhoz.
2: Abszolút.
1: Keményen, határozottan?
2: Hát keményen nem, de határozottan. Tehát az élet végességét azt muszáj elfogadni. És ha ők szeretettel fogadják el, tehát hogy szeretik azt, aki mert miért ne szeretnék az édesanyjukat, bárki, aki már elmenőben van ebből a világból, akkor segítsék ezt. Ne feladatot adjanak neki, hanem valami megnyugvással. Tehát akinek rossz lesz, értem, hogy ő lesz, de neki már nem jó itt.
1: Ugye említetted ezt a helyzetet, amiben te kívülálló vagy, de én tudom rólad, mert elárultad nekem, hogy téged is ért egy óriási veszteség, amikor még a gyerekeid kicsik voltak.
2: Igen.
1: Mert hogy ilyen 10 év körüliek voltak, amikor a férjedet elveszítetted.
2: Igen. Hát az nem tudom, minek mondjam, hogy talán a Bartisnál olvastam, hogy az Úristen nagyokat üt és kicsiket segít, hát ezt így megtapasztaltam. Igen, meghalt a férjem fiatalon, tüdődaganatban egyébként nagyon hamar, és itt maradtam a 4 gyerekkel.
1: Akik ilyen 7 és 13 évesek voltak.
2: 3 év közöttiek voltak. Ugye nem elég kicsik ahhoz, hogy ne érezzék ennek a súlyát, de nem elég nagyok ahhoz, hogy bár nem gondolom, hogy valaha nagyok leszünk-e ahhoz, hogy amikor meghalnak a szüleink, és itt maradtunk magunkra, egy olyan helyzetben, ami ez egy kettősség, mert egyébként a gyász az egy nagyon fontos, hogy megéljük, mert különben nehezen lépünk túl rajta, de amellett nem lehetünk egy ilyen megnyomorított lélek. Tehát ez azért úgy volt kihívás, hogy mit, hogyan
1: gondolom,
2: kezeljek.
1: Családfenntartóként is, anyaként, nagyon sok szerepkör hirtelen
2: rám szakadt.
1: Óriási fókuszt kapott.
2: Igen, és ugye azért azt is kell látni, és szerintem ezt mindenki látja, akinek több gyereke van, hogy minden gyerek más. Tehát más, hogy nyúlok az egyikhez, lehet, hogy azt mondom, hogy most már kapd össze magad, mert sose lesz másképp, és lehet, hogy a másikat megölelgetem, puszilgatom, és hadd sírjon a vállamon. Szóval, hogy ezek jól kell látni a gyerekeinket ahhoz, hogy tudjunk nekik mankót adni. Viszont amiben hiszek, az a példa. Tehát amikor az ember azt a példát mutatja, hogy össze lehet szedni magunkat, és a helyén kezelni ezt a dolgot, akkor ők követik az embert. Szerintem egyébként az egész szülőségnek ez a felelőssége, hogy mi alapvetően példák vagyunk. Tehát egy minta, amit vagy messziről elkerül majd felnőttként, vagy pedig követ, ha ő abban jól érezte magát.
1: Mi volt a legnehezebb ebben az időszakban?
2: Azt hiszem, azt jól mérlegelni, hogy mikor van az az idő, amikor már bele kell nyúlni. Mondok egy példát, jó, hogy értsd, mert igen, nagyon nehéz úgy magyarázni, hogy egyébként azért érzelmileg alapvetően még érintett
1: hát gondolom, igen,
2: a dologban. Például a mindegy melyik hozott valami borzasztó matematika egyest, amit egyébként lehet hozni, mert nekem is volt nem egy, nem kettő pont ebből a tárgyból, és akkor így ilyen nézett, ilyen félrebillentett fej, és azt mondta, tudod, úgy hiányzik a papa, azért lett egyes a matek. Na most ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, mert ez a matek akkor is egyes lett volna, ha a papa velünk van, és ez azért volt, mert nem érdekelt a matek. Na most ezzel a mondattal, ugye én manipulálva voltam, nem direkt,
1: igen,
2: mert ő úgy érezhette, hogy ez azért, de hogy ezzel mit kezdesz? Hogy azt mondod, hogy most már ne hiányozzon Irgumburgum, ami egy hülyeség, mert ennyi év ne? Után is hiányzik, igen, vagy azt mondjam, hogy fiam, szégyen teljes, ha ezt vagy azt csinálsz, szóval, hogy ezek ilyenek. Nem szeretném elmesélni, hogy oldottam meg, mert azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amik magunkra,
1: igen,
2: tartoznak.
1: Viszont mit tanított neked az anyaság? Négy gyerek azért tanít.
2: Nem tudom, hogy ezt így meg tudom-e mondani, hogy mit tanított az anyaság, nem gondolkodtam ezen, de azon gondolkodtam már, hogy mi a dolgom szülőként, tehát én abban hiszek, hogy amire lehet, tanítsuk meg őket, tehát minden, amit ők szerettek volna, arra volt lehetőség, tehát ha mit tudom, pikulázni szeretne, pikulázon, ha nem tudom, mit szeretne, nem tudom, mit csinált, viszont ebbe volt egy szabály, hogy nem lehet utána abba hagyni. Nem azt mondom, hogy soha.
1: De legalább egy évig.
2: Igen, pont azért, mert egyrészt nem ugrabugrálunk az életben, és attól, hogy most mit tudom, új edzőnk van, attól nem hagyjuk abba a focit, mert ha új főnök jön, nem lépünk ki a munkahelyünkről. Legalábbis ez lenne az optimális. De hogy nem csak erről van szó, hanem hogy te valakinek a helyén vagy. Tehát, hogy van egy limit, hogy hányan tanulnak pikulázni, és ha te abban benne vagy, akkor lehet, hogy egy olyan pikulást hagytunk ki, aki nagyon szeretett van. Tehát tiszteljük már meg a másikat azzal, hogy ezt végigcsináljuk. Szerintem ez fontos. Azon kívül, tehát hogy azt hiszem, hogy az anyaságban vagy a szülőségben az a lényeg, mert szerintem ne felejtsük el az apákat is, akiknek itt is van felelőssége, hogy mi az, amire megpróbáljuk megtanítani a nevelésük által. Ez szerintem az egyik a következmények, hogy igenis vannak következmények, és ezzel együtt lehet élni már 2 évesen is, hogy ha az almát választottunk, akkor sajnos almát eszünk, és hiába van körte, azt majd hónap lesz, mert most rossz volt a választásod, de ettől még alma marad a tányéron. Meg, hogy a konfliktusok azok részei az életnek. Tehát az, hogy nem értek egyet valamiben, az egy magától értetődő dolog, és hogy ezt hogyan kezelem, azt meg kell tanulnom. Nagyjából ennyi, azt gondolom.
1: Akkor folytassuk innen, egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után beszélgetünk tovább dr. Kardórával, a Rege Residence intézmény vezetőjével. Jövünk vissza hamarosan.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says Superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Radio Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e, Dürer kert, George Mihály.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Gyerekekre vigyáznak az egyenruhások, apák napja lesz holnap. Vizet osztanak a pályaudvarokon. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Akcióba kezdtek a budapesti rendőrök. A BKK munkatársaival karöltve vigyáznak a közlekedők biztonságára a nyári szünetben. 10 héten át tartanak fokozott ellenőrzést olyan helyszíneken, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. Holnap lesz apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
8: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud hagyni egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
7: Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt, égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt odahaza, ez riaszt, ha veszély van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Idén először pénteken volt 35 Celsius fok az országban, közölte a Hungaromet. A fővárosban, Újpesten regisztráltak először 35,1 fokot. Keddig hőségriasztás él, akár 38 fokot is mutathatnak a hőmérők. vízosztással segít, mindeközben a MÁV a nagy melegben. 10 és 17 óra között biztosítják a frissítőt a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Fontos, hogy ne hagyatkozzunk csak a MÁV-ra, elegendő folyadékkal induljunk útnak. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Marad a tikasztóan meleg a folytatásban is, bár sokfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak zápor-zivatar környezetében támadhat fel. Még 36 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére mindössze 23 fokig hűl le a levegő. Keddig hőségriasztás van érvényben, a jelenlegi előrejelzések szerint egész jövő héten 30 fok felett alakulnak a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Reggel Residence intézmény vezetője, akivel ott hagytuk abba, hogy a konfliktusok részei az életünknek, mind a gyereknevelésben, mind pedig a napi munkában, mert valljuk be, és ugyanez igaz arra a világra, amiben most a legtöbbet mozogsz, ugye egy idős otthonnak az intézmény vezetőjeként, ahol azt gondolom, hogy a konfliktusokon túl a rugalmasság és egy kulcskérdés lehet. Erre van példád?
2: Igen, mindenképpen. Szerintem a rugalmasság az egy tök jó dolog, ahhoz viszont jól kell kommunikálni. Tehát én mindig elmondom, hogy mit szeretnének, és akkor kitaláljuk rá, hogy hogy legyen a megoldás. A rugalmasság nem mehet a ugye ez egy közösség. Itt sok ember él együtt. Jelenleg mondjuk 70 fővel megyünk. Tehát 70 ember fele nem tudok 70 féle rugalmasságot produkálni, de mindazok a módosulások, vagy azok az engedmények működnek, ami nem másik kárára van. Meg nem jelent majd utána tömeges módosítást, mert az egy nehéz ügy. De azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy bizonyos szabályrendszerek nem lehet felrugni, mert ezek adják azokat a határokat, amik között mozoghatunk. Értelemszerűen, tehát nálunk például egész napos látogatás van, tehát nincs mint ilyen klasszik kórházi, hogy csak ekkor vagy akkor lehet jönni, de én mindenkinek elmondom, hogy jobban szeretem, a 12 után jönnek, mert délelőtt van a gyógytorna, délelőtt van orvosi vizit, nálunk is háromszor van orvosi vizit egy héten, délelőtt vannak azok a mentálhigiéniás foglalkozások, amik egyéniek, tehát mindenkivel beszélgetnek a kollégák. Egy csoport van erre, aki ágyban fekvő, aki mozgatható, és nagyon helyesek az idősek, mert olyanok, mint egy gyerek, lusták, tehát ha gyógytornát, azt azért ugye forszírozni kell, és abban a pillanatban jön egy látogató, az egy menekülési útvonal, és azt mondják, hogy itt van Pirike, akit nem láttak 78 éve, és menjen innen a gyógytornász, meg menjen innen az orvos, meg menjen innen mindenki, akivel ő neki bármi dolga lenne, inkább akkor Pirikével szeretne beszélgetni. De ettől függetlenül rugalmasan kezeljük a látogatást is. Az egy lényeges dolog, hogy ez nem egy leánynevelő intézet, ahol én csattogtattam az ostoromat, és úgy van, ahogy én akarom. Tehát el lehet menni nyaralni, elmennek napokra. Egyetlen egy dolgot szoktam kérni, hogy mindig tudjuk, hogy ha valaki elmegy az intézményből, mert reggel este létszám ellenőrzés azért van, mert bárkivel lehet bármi, így igaz.
1: Rugalmasság alatt értem azt is, amikor mondjuk megváltozik valakinek az egészségi állapota, és annak az elfogadása. Az is gondolom egy nehéz kérdés, és abban is iszonyatosan fontos a rugalmasság és az alkalmazkodás.
2: A megváltozott képességek, vagy a megváltozott mindenféle attitűd, de elfogadni leginkább szokás szerint a hozzátartozónak nehéz. Különösen azoknál a demenciára utaló betegségeknél, amik nem középsúlyos, vagy nagyon súlyos, vagy nem agresszióval járnak, mert ilyeneket mi nem tudunk kezelni. De mondok egy példát. A demenciának van egy olyan ága, amiben teljesen ártatlan maga a beteg, alapvetően már nem hagyható magára, és jellemzően ilyen gyerekkori élményekbe megyünk vissza, ilyen általában ilyen 10 év alatti élményekbe, tehát ő azt gondolja, hogy ő mondjuk 4 éves, vagy 6 éves, vagy 7 éves, nagyjából beleképzeli magát abba a családi környezetbe, amiben még papa, mama élt.
1: Ahol ő
2: boldog volt gyerekként, és ugyanúgy viselkedik. Na most gondoljunk bele, hogy egy hozzátartozó, mondjuk elmegyek az édesanyámhoz, aki, mit tudom én, az egyetemen volt tanszékvezető egyetemi tanár, és akkor ő most mondjuk a Lolka Bolkát nézi a tévében, és színezünk együtt, és egy mackó van az ölébe, és akkor, tehát hogy tényleg úgy viselkedik, mint egy 4 éves, és ez teljesen traumatizálja a hozzátartozót, amit én tökre értek.
1: Hát pszichológusként ezt
2: abszolút,
1: főleg.
2: Hogy egyszer csak az van, hogy az anyám olyan, mintha 4 éves lenne, és bügyörészünk, és a többi. Hol van az, akihez én mindig fordulhattam tanácsért, hol van az, aki egyébként a mentorom volt, akinek köszönhetem azt, hogy ilyen megálltam a helyem az életbe, stb. Itt nagyon-nagyon nehéz végigvinni azt, hogy nézzük meg a mamát, köszöni, jól van. Tehát ő bent van a saját világában, és abban ő nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát. Biztonságosan ott elgügyörészik a szobájába, és nincs köze már ahhoz a világhoz, amit mi élünk. Ha ezt valamilyen módon, ez iszonyú nehéz, elfogadjuk, akkor nem éljük meg egy ilyen drámának, meg főleg nem szégyeljük. Se egyikünk se tudja, hogy mi lesz a vége. hála a jó Istennek. Tehát egyikünk se tudja, hogy mi nekünk mit hoz majd az élet. Tehát fogalmam nincs, hogy én demens leszek-e és gügyögek-e, vagy hogy egyszer csak egy szívinfarktusban meghalok, vagy kínlódom éveket. Tehát nem tudhatjuk. Tehát próbáljuk elfogadóan kezelni azt, akiknek már tudjuk, hogy alakul az utolsó időszak az életükben.
1: Ez, azt mondod, de azért ez egyfajta szembesülés, de kinek a feladata szembesíteni akár a hozzátartozót egy ilyen helyzetben?
2: Én ezt magamra szoktam vállalni, ugye az ápolóknak nem dolga most abszolút jó értelme véve lelki életet élni a hozzátartozókkal. Amikor egy nehezebb eset van, akár abból a szempontból, hogy nagyon változik az állapota egy gondozottnak, vagy nagyon nehéz az elfogadás a család részéről, akkor szoktunk teambe beszélgetni velük. Akkor ott van a vezetőápolóm, az orvosom, általában neurológus, pszichiáter kollega, aki jön, tehát ismeri a betegeket, ott van a mentálhigiéniás csoportból az, aki foglalkozik a betegekkel, tehát együtt próbálunk egy olyan képet megalkotni, amiből látja, amiből kapaszkodót kap a hozzátartozó, vagy megpróbáljuk, hogy könnyebb legyen az elfogadása. A tapasztalat az, hogy ez általában megy, pont 3-4 napig, és utána újra kezdjük ezt az egészet.
1: Hát és említetted a hospice részleget, vagy nem tudom, igen, hogy fogalmazzak, az ott megint csak egy másfajta felkészítést igényel. Hogyha igen, még mindig maradunk a hozzátartozóknál, igen, nyilván igen, ott azért a beteggel is fontos a kommunikáció.
2: Ugye nálunk nem lehetnek olyanok, akik olyan szintű fájdalommal vannak, ami kórházi ápolást igényel, ezt azért mondom, mert ott, ahol azt látom, hogy borzasztóan szenved a beteg, vagy a hozzátartozóm, ott jobban elfogadom az elmúlást, hiszen azt mondom, hogy megkönnyebbült, hogy jobb neki így. De ettől függetlenül nálunk is van, vagy volt már olyan gondozott, aki már megkönnyebbült ő maga is, hogy belátható időn belül vége van, de nehéz a hospice-on is elfogadni azt, hogy ez egy véges, már nagyon a végén járunk az útnak, és mindig van egy újabb ötlet, ahogy ezt szerintem már mondtam, amiben azt gondoljuk, hogy most ez a gyógytea, vagy az a nem tudom mi por, vagy a most ha azonnal diétázunk, akkor mostantól megtáltosodunk. Ezeket én szoktam végigbeszélni a hozzátartozókkal, hogy itt nem azon múlik, hogy most már csak növényi étrendben van, vagy húst is eszik, hanem ezen már nem múlik semmi.
1: Folytatjuk innen. Egy rövid szünet következik, és dr. Kardóra, a Reger Residence intézmény vezetője, továbbra is a vendégem itt a Woman Power-ben. Innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője. Idős gondozásról, nehéz kérdésekről, nehéz élethelyzetekről, és nagyon komoly krízis kezelésről beszélgettünk itt az elmúlt percekben, vagy az elmúlt fél órában. Mi az, ami téged ebben a munkában leginkább hajt?
2: Hű, de nagyon jó kérdés, meg nehéz kérdés. Nem tudom megfogalmazni. Van egy ilyen biztos szerénytelenek tűnő gondolatom, hogy én ezt jól csinálom. Tehát látom, hogy segítek. Tehát azt látom, hogy tudok úgy fogalmazni, hogy azoknak, akiket a veszteség éri, azzal, hogy el fogják veszíteni a hozzátartozójukat, könnyebben csinálják ezt végig, vagy könnyebb lélekkel. Azt hiszem így. Meg azt is gondolom, hogy nagyon sok múlik, hogy hogyan gondozzuk őket. Tehát annyira méltatlan a mostani állapot az országunkban azzal kapcsolatban, hogy az idősek hogy vannak ellátva. A minimális nyugdíjból tényleg tanfolyamot indíthatnának, hogy lehet 160 ezer forintból megélni. Nem odafigyelve, a családok szerepe felborult, tehát ma már nincs a fejükben az embereknek az a fajta gondoskodás, hogy nekik dolguk a szüleiket gondozni, vagy
1: miközben
2: gondoskodni.
1: Miközben beszélünk egy szendvics generációról, aki még 45-55 éves korában még akár kicsi gyereket nevel, de közben az idős szülők ott vannak feladatként.
2: A lakhatások sem olyanok, tehát hogy gondoljuk el, hogy az átlag ember azért nem lakik olyan nagy területen, ahova oda tud venni maga mellé egy idős gondozásra szoruló szülőt, bár van, akik próbálkoznak ezzel. Ezen túlmenően nincsenek olyan otthonok, tehát alapvetően nincsen olyan hely, ahova be tudjuk tenni, vagy ellátásokat tudja biztosítani, és van egy óriási ellenállás az idősek részéről is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hozzánk úgy jó beköltözni, hogy még jól vagy. Mert akkor éled az előnyös életet, tehát semmire nincs gondod, hiszen mosunk, főzünk, takarítunk, orvosi vizit van, mindent intézünk, tehát csak élvezni kell az életet és a lehetőségeket, és amikor már a kiszolgáltatottság ideje jön, akkor olyan környezetben vagy, amit ismersz, amiben jól érzed magad.
1: Tehát ebben nagyon rosszba kerülni úgy, hogy
2: igen.
1: Nem olyanok a lehetőség.
2: Viszont a korosztálynak, tehát beszéljünk mondjuk a 80 év fölöttiekről, ha azt mondod, hogy elmegyünk apuka, megnézzük az idősek otthonát, akkor beugrik neki a panel, kétemeletes panelben egy szociális gondozó, ahol 80 vannak egy szobában, és pelenkaszag van mindenhol.
1: Vagy egyáltalán csak a bizonytalanság, ha nincsen semmilyen képe, hogy nem
2: igen,
1: tudja, hogy hova
2: kerül. Be akartok dugni egy ilyen helyre.
1: Igen. Tehát ezek ilyen sztereotípiák, én azt gondolom, de van alapja.
2: Van a tapasztalat, illetve azért szoktam én például azt mondani, hogy én nagyon szeretném azt, aki mondjuk szeretne jönni, vagy akinél a családnál van egy ilyen elképzelés, hogy jöjjön be egy hétre. Tehát kvázi, mint egy szállodában, az egyik olyan szobában, ami neki tetszik, ott van egy hetet, és kipróbálja, hogy milyen ez a fajta közösségi létezés, amiben ugyanazokat az embereket fogod nézni a végtelenségig az étteremben, meg nekünk van egy kis mozitermünk, ugyanazokkal az emberekkel fogsz a moziban ülni, és ugyanazok fognak takarítani, mosni, stb. Tehát olyan ez a fajta állandóság, de szeretem én ezt, vagy nem. Illetve van a teljesen intim helyem, a saját lakrészem, amiben viszont vissza tudok vonulni, mert nincs ilyen kötelező program, hogy már pedig meg kell jelennem itt, meg ott, meg amott, és egy ilyen kicsit ilyen társasház jelleggel működik ez az egész, és tudok-e abban jól létezni? Hiányzik-e nekem az a közeg, amiben vagyok? Illetve azok az emberek, akik engem itt körülvesznek, ők engem irritálnak, mert miért ne lehetne, vagy inspirálnak, vagy teljesen jó, hogy tudok valakivel beszélgetni ugyanarról, amit engem is izgat. Ez egy hét alatt egyébként kiderül. A tapasztalat az, hogy nekünk a próbaidőről egyetlen egy ember volt az, aki más intézmény mellett döntött, van, aki már nem is ment haza utána. Tehát, hogy ez nem egy rossz dolog, de ez egy iszonyatosan meghatározó döntés. Egyrészt egy anyagi teher, többnyire eladják a lakásukat, hogy ide befizessék a beugrót, vagy azt az óvadékot, ami nálunk a rendszerben működik, ami egyébként 3 évig arányosan visszajár, de ezek gazdasági kérdések is, most nem ebbe a részére szeretném hangsúlyozni, de mégis hoz egy olyan döntést, amiben ő kimozdul a helyéről, ugye az öreg fa átültetéséről tudjuk, hogy ez mindig egy kockázat, és elmegy valahova, ahol ha nem érzi jól magát, mit csinál? Tehát, hogy visszavásárolja a lakást, vagy bekéreckedik a fiához, lányához, akinél három kicsi gyerek üvöltözik és rohangál, és nincs egy cselédszoba, ahol... Tehát, hogy azért kell ezt mindig kipróbálni, hogy tényleg akarom-e azt, vagy tényleg ez jó nekem, amit itt látok.
1: Ugye onnan indultunk, hogy téged mi hajt, vagy mi ösztönöz, vagy mi motivál a mindennapokban, mert hogy dolgozhatnál a fiaddal együtt a cukrászdában, vagy az ingatlan fejlesztő cégnél, teljesen más területen, vagy jogászként, ami honnan indultunk, de te mégis ezt csinálod. Igen. A nap nem tudom hány órájában.
2: Nem akarom megmondani.
1: De valószínűleg sok órájában. Mi az, ami neked siker ebben a munkában, vagy hivatásban?
2: Hát, nekem az is siker már, hogy ugyanazt a színvonalat nyújtjuk évek óta. Tehát azért jellemző az, hogy minden lefele megy. Tehát, hogy az is siker, hogy amit ígérek, azt meg tudom tartani. Az is siker, hogy nagyjából állandó a munka vállalói állományom, ami azt jelenti, hogy valamit jól csinálhatok, ha maradnak. És nem.
1: Tehát, ha nincs fluktuáció.
2: Nincs, gyakorlatilag nincs.
1: Van, hogy szembesülsz kudarcokkal a mindennapjaid során?
2: Van, persze, hogy van. És van, amikor rá kell jönnöm, hogy akitől én várok valamit, az soha a büdös életben nem fogja megugrani, mert alkalmatlan rá. Érti, amit mondok, de az értelem után ezt konvertálni arra, hogy e szerint is működünk, az nem megy. Itt mindig nagy kérdés, hogy akkor mindaz, amiben ő pozitív és hozzátesz, és megbízható, és támaszkodhatok rá maximálisan, meg az, amiben nem, az hogy aránydik egymáshoz, illetve amit ő nem tud megugrani, azt tudja-e valaki helyettesíteni. Akár én, akár kollega, akár más. Mi ezek nehéz.
1: Hogy kezeled a kudarcokat? A sikereket is, és a kudarcokat is?

0: új kabátot inkább. Nehezen válok meg azoktól a kollégáktól, akinél ilyen dilemmám van. Tehát általában leülünk, beszélgetünk, és akkor miben tudok ebben segíteni. Nekem fontos, hogy egyenes legyen a kommunikáció. Tehát ha azt mondja, hogy ő neki nem megy, akkor az is egy dolog. Meg az is egy dolog, hogy azt mondja, hogy megy, holott mindannyian tudjuk, hogy nem fog menni. Egyébként, ami a mentális támogatást illeti, a kollégáknak is kell. Tehát gondoljunk bele, hogy itt emberek meghalnak nálunk, mert hogy nem egy cserkésztábort vezetünk, és a hosszan nálunk lakókhoz van kötődésük. Tehát őrájuk is vigyázni kell. Tehát például nagyon figyelek arra, hogy a mentálhigiéniás csoportban a kollégák rotáljanak. Tehát ne alakuljon ki az a fajta bensőséges viszony, ami károsítja.
1: Ami gátolja a későbbi
0: tovább lépést. Igen. Ezek nehéz dolgok, mert egyébként ő úgy éli meg, hogy ő annyira szereti a bácsit vagy a nénit, és hogy ő hagy. De nem lehet annyira szeretni, mert különben nem lehet ezt hosszan csinálni. Van egy pont, ahol ezt így meg át kell parancsolni.
1: Folytatjuk innen, egy rövid szünet következik. Dr. Kardóra intézményvezetővel, a Reggel Residence intézményvezetőjével beszélgetünk itt a Woman Power-ben, a zene után folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
3: A napközi arra is választhat, ami eddig nem volt kérdés.
4: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
5: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
7: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára

0: Nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is Dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, és beszéltünk a sikerekről, a kudarcokról, arról, hogy hogyan lehet mindezeket kezelni, hogyan lehet esetleg tovább lépni, ha valami nem úgy sikerül az ember életében, és erről jut eszembe, hogy említetted még korábban a proaktív visszajelzés fontosságát, hogy ez számodra nagyon fontos, hogy lehet megmondani neked, hogy ez vagy az nem tetszik, de akkor hogyan csináljuk másképp. Hogyha hibázol, akkor azt hogyan éled meg, mert mindenki hibázik néha.
2: Bocsánatot kérek. Nekem nem dráma, ha hibázom. Tehát, hogy nem gondolom azt, együtt jár, rosszul láttam. Ritkán szoktam. Egyébként sokkal inkább valamikor elmegy a türelmem, és akkor volt egyszer, amikor egy idős kollégánál fölemeltem a hangom, rettenetesen szégyeltem magam emiatt, mert semmilyen alapom nincs arra, hogy bárkivel is kiabáljak. Akkor nagyon fontos volt számomra, hogy mindazok, akik jelen voltak, legyenek ott, amikor bocsánatot kérek a hangnememért, mert hogy az nem volt helyén való. A mondott, amit mondtam, az egyébként rendben volt, tehát maga a tartalom. Vele járója. Ez a másik szerintem, amit nem szabad drámának kezelnünk az életbe. Tehát hibázunk, mert csináljuk a dolgunkat. Arról szól, hogy a hibának milyen következményei vannak, azt viselni kell. Tehát ne toljuk át másra. Én mindig azt mondom, hogy én vagyok itt az első számú ember. Feltételezésem szerint a fizetésem is az első számú a többiekhez képest. Tehát ez felelősséggel is jár. Tehát az, ami engem a kivételezetti pozícióm, hogy akkor megyek, akkor jövök. Tehát minden, ami a vezetőséggel előny, az mellé jár, hogy a következményeket is én viselem egyébként.
1: Most ez egy ilyenfajta intézmény vezetése, gondolom azért egy 0-24-es feladatkör, amiben hétvégén is, vagy éjszaka is elérhetőnek kell lenni.
2: Alapvetően igen.
1: Milyen világ ez?
2: Fárasztó. Alapvetően igen. Azért lényeges például a kollégák. Tehát ha jó kollégáim vannak, és nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, akkor azért, mert bepirosodott a füle, azért nem fog telefonálni. Nem tudom, értjük. Tehát, igen, hogy tudják súlyozni alapvetően. A másik, ami azt hiszem, hogy a távolság, megint a hozzátartozókkal való távolságtartás. Tehát én nem veszem föl a hozzátartozóknak a telefont hétvégén, mert azt gondolom, hogy van 24 órás személyzet, több is, jelen van a szakszemélyzet, tehát velük mindent tudnak, meg tudnak beszélni. Tehát ha az ember nem tart távolságot, felőrlődik egy idő után.
1: Tartás.
2: Mindenképpen.
1: Mert hogy neked is van egy életed, és erre is ki akartam lyukadni, hogy ugye 4 gyermeked van.
2: Igen, meg 2 unokád.
1: Meg 2 unokád ezek szerint. Tehát nyilván a töltődés és az emberi kapcsolatok, a saját emberi kapcsolataid számodra is fontosak ahhoz, hogy másnap is ugyanolyan minőségben, igen, vagy jövő héten is ugyanolyan minőségben be tudj menni. Mi az, ami téged tölt?
2: A kert. Ez így rossz. Én nagyon szeretem, ilyen olaszos családunk van, tehát amikor ilyen esemény van, akkor ott van mindenkinek a mindenkije, és akkor az általában nálunk van, mert van kert, és ilyen szeretem azt, amikor azt látom, hogy jó irányba megy úgy nagyjából, és hogy nem vagyunk ilyen szoros kapcsolatban, tehát mindenki éli a maga életét.
1: Tehát egyfajta szabadság. Abszolút, van ebben, mindenki, és kapcsolódás.
2: Igen, tehát viszont azt látom, hogy azt sikerült megteremteni, hogy ha baj van, akkor összezár a 4 gyerek, meg én, és akkor minden alárendelődik annak, aki bajban van, és ez szerintem így helyes. De egyébként nincs azzal semmi, a 3 hétig nem beszélünk egymással, tehát nem kell ilyen, vagy nálunk mindenki a maga képére alakítja ki a kapcsolattartását a felnőtt gyerekeivel, tehát nekik is megvan a maguk élete, nem kicsit felnőttek, hanem nagyon már. A feltöltődés annyiban kell, hogy engem, nekem is, ahogy Kosztolányi mondja, a halottaim egyre többen, tehát bent is, ahogy tudom, hogy kiket veszítettem el, tehát nekem is van kötődésem. Persze. Bizonyos emberekhez, tehát bent az intézményben is.
1: Dolog.
2: Tehát nem egyszerű.
1: Még akkor is az ember próbál határt tartani.
2: Én nem egyszerű, mert van, akivel sakkoztam sokáig, mert csak én sakkoztam, mert senki nem sakkozott az intézménybe, stb. Tehát nekem is fájnak ezek a dolgok, és valahol rendezni kell. Én nagyon szeretek zenét hallgatni, az egyébként egy tök jó dolog, nekem zenéltek a gyerekeim, és van közöttük egy orvos, akinek például mindig tudom, hogy mit játszik, otthon van zongora, és ha zongorázik, mindig tudom, hogy ez egy jó nap, vagy egy rossz nap, mert nem mindegy, hogy Chopint játszunk, vagy Mozartot. Úgyhogy ez így feltölt a gyerekeim, mondom, a barátaim, tehát én tartom a kapcsolataimat.
1: Azért is kérdezem, mert azt mondtad, hogy nem árulod el, hogy napi hány órát dolgozol, tehát nyilván sokat, hogy mennyi idő és mire jut idő.
2: ami fontos,
1: amire
2: arra
1: szánunk,
2: jut.
1: Ugye?
2: Igen, igen, igen, igen. És szerintem az ilyen kicsit elcsépett ez a minőségi idő. Tehát sokkal jobb, ha én egy egész délutánt társasozom az unokáimmal, meg a játszótére, meg mit tudom én, mit csinálunk, mintha minden nap ott lennék, és egyébként folyamatosan a telefonon beszélgetek. Tehát, hogy azt azért látnunk kéne, hogy az érdemi időtöltés, akármilyen rövid is, vagy akármilyen kevés arányaiban, az sokkal többet ér, mint az ilyen telefon közben, meg jaj, bocs, még kiszaladok, ezt csinálok, azt csinálok, stb.
1: Igen, hát azt szokták mondani, az együtt töltött idő az, amikor nem egymás mellett ülünk, és mondjuk adott esetben mindketten a telefonunkat nézzük, hanem akkor egymás szemébe nézünk.
2: Meg közös élményeink vannak, tehát amiben ugyanúgy részt vettünk. Úgyhogy így valahogy így próbálunk mindannyian feltöltődni, szerintem egymásból.
1: Még egy negyed óráig vendégem, dr. Kardóra, Reger Residence intézményvezetője, tartsatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, aki, hát onnan indultunk, hogy jogász, közgazdász, illetve pszichológus végzettségű, volt van saját vállalkozás, illetve jelenleg az ingatlan fejlesztésen túl az idős gondozásban intézmény vezetés, hogyha így összefoglalom a főbb dolgokat az életedben. De melyik, és akkor még nem beszéltünk a magánéletről, amiben édesanyja, nagymama, barát és sok minden vagy. Melyik milyen sorrendben, hogyha szakmailag nézzük egyébként?
2: Most arra kérdezel rá, hogy mit élveztem a legjobban? Nem tudom. Igazából ezt nagyon szeretem, amit most csinálok. Tehát ez egy jó dolog, mert úgy összeállt. Tehát volt benne sok meló, és akkor így összeállt a csapat.
1: Hányadik évet csinálod?
2: Harmadik. Uh-huh. Harmadik. Az első év nagyon nehéz volt, mert ott határt kellett húzni, és elváltam néhány kollégától, és újakat toborozni, megértetni velük, hogy nagyon nehéz úgy nem szabad belefásulni, tehát aki elfásult, az menjen el, mert ez érzékenyebb terület annál, hogy mi most unottan vonszoljuk magunkat a folyóson, ez egy nagyon nehéz követelmény, mert hát mindenki fáradt, meg mindenki sokat dolgozik. Szóval ezt én most nagyon-nagyon szeretem csinálni. Ennek egyébként megvan a hátulütője is, tehát kérdés az, hogy mikor lehet ebből kiszállni, mert ugye mindig van olyan, akivel függőségben vagyok, és akinek az ott élőknek is garancia az én személyem, hogy itt minden rendben van, mert azt tapasztalják, hogy nem lesz rosszabb a kaja, hogy ugyanúgy tiszta minden, hogy ugyanúgy megvannak a programok.
1: Miközben azt mondtad, hogy te egy építő típus vagy, ha igen. Jól értem, aki mindig...
2: Egy újabb feladatot keres igen, magának. Igen, igen,
1: erre
2: igen,
1: gondoltam.
2: Ezt fején találtad a szöget, de ekkora nyilvánosság előtt nem fog nyilatkozni erről. Viszont hagy büszkélkedjek valamivel például, igen. Hogy tavaly elmentünk Olaszországba, tehát ki az a bolond vezető rajtam kívül, aki mondjuk elvisz tizenakárhány időset busszal Olaszországba, ahol az a meglepetés ért minket, hogy nem volt a szállodában lift például, és azonnal kellett egy új szállodát keresni, és a sok embert elszállásolni. Itt volt kaland bőven, meg voltunk Szlovéniában, a Csepkőbarlangban, Bledító, stb. Tehát viszonylag sok olyan program van. Tehát visszatérve arra, hogy ez nekem egy jó hely most, mert bejáratott, jól működik.
1: És foglalkoztat.
2: Ugye, igen, igen, izgalmas. De egyébként én mindent szerettem. Tehát szerettem, amikor az ingatlan fejlesztésben a nulláról létrehoztunk irodaházat, műemléket újítottunk föl, lovardát üzemeltetünk, tehát elég és sok.
1: Említetted, hogy rádióvezető is voltál.
2: Igen, az egy érdekes időszak volt. Tehát sok minden volt.
1: Mi van még a bakancslistádon?
2: Nem tudom. Majd hozza az élet.
1: Igen, mert onnan indultunk, hogy nem keresed a kihívásokat, hanem megtalálnak, valami. Viszont akkor nem fordítasz hátat.
2: Nem nagyon. Egyszer vitatkoztak a gyerekeim arról, hogy ha megnyerik a lottó ötöst, akkor kinek mennyi jár belőle. És mivel ugye én veszem a szelvényt, akkor még kicsik voltak, és akkor... Az volt a felvetés, hogy a mamának nem adunk, mert akkor vesz 2-3 céget magának, és akkor megint még többet dolgozik. Tehát, hogy körülbelül így állok hozzá. De nincs ezzel semmi gond, mert még hosszú időt tervezek magam előtt.
1: Mi az, ami, most akkor maradjunk még a munkavilágánál egy pillanat erejéig, amit tudsz ma, amit esetleg 20-30 évvel ezelőtt nem tudtál, vagy nem így csináltál?
2: Nem érdekel mások véleménye. Tehát az a fajta kritika, amikor nem azt mondja, hogy figyelj ide, Dóri, itt rosszul csináltad, másképp így csináltad. Tehát amikor nincs opcióm mellette, csak ez a gonoszkodásos, az már az ember engem nem tud fölzaklatni. Egyébként elég régóta, de az elején még adtam arra, hogy ilyen megfelelési kényszerem legyen. Aztán rájöttem, hogy ez nem működik. Tehát vagy tudom képviselni azt, amit én gondolok, és akkor a lényeg az egyébként, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül, akinek megbízom a véleményébe. Tehát úgy tudok proaktívan dolgozni a kollégáimmal, ha tudom, hogy a gyógytornászom nagyon jó, tehát nem kérdőjelezem meg azt, amit ő mond. Ugyan nem vagyok gyógytornász, de az eredményeiből azt látom, hogy ő tök jó. Tehát ha ő azt mondja, hogy ne balról jobbra forgassuk, hanem jobbról balra, akkor ezt feltétel nélkül elfogadom. Tehát azt gondolom, hogy ez régen nem így volt. A régen az jó régen.
1: És mi hozta meg ezt a fajta változást az életedben?
2: Szerintem, ahogy öregszik az ember, akkor így reflektál arra, amit történik. Voltam egyszer Kambodzsában egy hónapot egyedül, nem ilyen elvonulás, hanem ez volt a elképzelés, hogy egy kicsit magamba, és ott egy ilyen, minek hívják ezt, a szerzetes rendnél azt mondták, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy annyira teletömjük az életünket tevékenységekkel, meg dolgokkal, hogy nincs időnk feldolgozni az eseményeket, amik történnek. És én azóta nagyon figyelek arra, hogy hagyjak magamnak arra időt, hogy ülök és azon gondolkodom, hogy amik történtek körülöttem, az vajon mi szól rólam, és mi az, amiben sodródtam. Egyébként visszatérve a gyerekekre például azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szülői hiba, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerek nem unatkozhat. Az unatkozás ideje alatt ő földolgozza azokat az élményeket, amik érik, és eldönti, hogy szereti-e Pityut, vagy inkább Gézát, meg jó volt-e a matek tábor, vagy inkább a lovas tábort szeretné. Szóval,
1: kell ez a fajta szabadság?
2: Kell.
1: Mert azt akartam volna kérdezni, mit értesz szabadság alatt, de akkor ez?
2: Igen, azt gondolom, hogy kell az a fajta szabadság, hogy önmagunknak megadjuk azt a szabadságot, hogy döntéseket, hogy kiléphetünk dolgokból, hogy nem feltétlenül kell minden konfliktusba beleállni, de ami fontos nekünk, abba beleállunk, hogy milyen értéket képviselünk, az például elég fontos, hogy az legyen evidencia, hogy mit igen és mit nem. Egyébként az idős gondozásban is, meg a gyerekeink felé is, hogy mi az, amivel tudunk azonosulni, mi van, amiben rugalmasan tudunk kezelni, mi az, amit elfogadunk, de nem azonosunk, és mi az, ami kategórikusan nem működik. Ezek elég fontosak.
1: Beszéltünk a feladatokról, a kihívásokról, a szabadság fontosságáról, és akkor zárásként mit jelent számodra boldogság?
2: Jajaj, biztos, hogy nem állapot. Én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen rózsaszín ködben leledzünk, az nem működik. Inkább azt gondolom, hogy én nem is úgy szoktam mondani, hogy boldog vagyok, hanem hogy jól vagyok, köszönöm. Ha én jól vagyok, akkor viszont ez sugárzik mindenfele, hogy én jól vagyok. Tehát akkor jól működik a körülöttem lévő rendszer.
1: Mind a család, mind a munkahely.
2: Mind a munkahely, igen. Mm-hmm. Én egyébként megengedem magamnak idézőjelbe azt a luxust, hogy amikor hazamegyek, vagy amikor bemegyek, akkor azt mondjam, hogy borzalmasan rossz paszba vagyok. Nem tartozik senkire, hogy miért, úgyhogy ma jobb, ha elkerülnek. Tehát annyi önreflexióm nekem is van, hogy tudom, hogy mikor vagyok olyan, mint egy buldózer, és köszönik, inkább ne találkozzunk, de ezt én jelzem. Azért, mert nem vagyok elég fegyelmezett, hogy kezeljem, tehát inkább ezt most ma hagyjuk ki. És otthon is volt már olyan, hogy hazamentem, és azt mondtam, hogy mi ez, hogy egy kupleráj van, és nem vagyok a cseléd, és így néztek rám, és mondtam, hogy jó, hazajövök még egyszer. Kimentem, bejöttem, és azt mondtam, hogy megteszitek, hogy elpakoltok magatok után. Szóval ezek a dolgok fontos.
1: Tehát önreflexió.
2: Muszáj.
1: És önazonosság. Akkor muszáj. Legyen már ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
2: Dóra. Én köszönöm a meghívást.
1: Dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője volt ma a vendégem.
3: És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. Vízi élmények Tokajban. Képzeljük el, milyen lehet reggel a folyami élővilág szimfonikus koncertjére ébredni, majd sodródni az árral, szó szerint, amikor csak kedvünk tartja. Bármikor megállhatunk pihenni, hiszen közlekedési eszközünk egyben a szállásunk is. Mindez kellemes, természetközeli módon, távol a forgalmas utaktól, a Bodrog és a Tisza szelíd hullámain. A nyaralóhajózás felejthetetlen élmény barátokkal vagy családdal, ugyanakkor a természet közelsége és a hajózás különleges hangulata miatt kifejezetten romantikus kikapcsolódási forma. A vízi turistákat a legtöbb térségben kikötési és megállási lehetőséggel várják a vízparti települések. Ezek a lassú járású, motoros járművek mindössze egy másfél órás betanulás után könnyedén vezethetők, fedélzetük pedig teljesen felszerelt egy hosszabb hétvégére is. A Tiszatavon és a Körösök vidékén is alkalmunk nyílik hajóbérlésre, de Tokaj kiemelkedik a lehetőségek közül. A napot kezdhetjük egy kellemes túrával a Kopaszhegyre, amelynek csúcsán a Financ dombi kilátó áll. Innen lenyűgöző panoráma tárul elénk. Ha tovább indulunk, elérjük a borvidék egyik legkülönlegesebb részét, a híres löszös dűlőket. A szőlőültetvények között a helyenként 30 méter magas löszfalakon kanyargó ösvényről csodás kilátás nyílik a tájra. Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
7: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
8: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Több száz múzeum kínál programot ma éjjel. Palackos víz helyett gondoljunk a Kulacsra, dübörögnek a párakapuk a nagyvárosokban. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma éjjel rekordszámú, mintegy 3100 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek. Ez arra mutat rá, hogy a gasztronómia kultúránk egyik fontos lenyomata. A rendezvény kiemelt városa idén Sopron. A múzeumok a megértés és a megértetés helyszínei, melyek a jelent építik. Erről beszélt a múzeumok éjszakája megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a több éve zárva tartó iparművészeti múzeumban az intézmény jövőjére is kitért. Kiemelte, neki látnak a felújítás előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épületnek az értékeit, láthatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt, és helyreállítsák az itt folyó szakmai munka kereteit. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Bevetik a párakapukat a nagyvárosokban a hőség elviseléséhez. A másodfokú hőségriasztás miatt intézkednek az önkormányzatok. A párakapuk mellett ivókutak, árnyékolók és az útburkolat hűtése is segít átvészelni a kánikulát a városokban. A klimatizált helyiségekben, bevásárlóközpontokban, várótermekben is fel lehet lélegezni. Ezek listáját a katasztrófa védelem oldalán találják. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
10: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
1: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
11: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
12: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
13: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
14: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
1: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
14: You're listening to Soul Session.
1: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
14: Enjoy.
15: The Soul Session.
16: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés formálás, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ne felejtsétek social media oldalainkat, YouTube csatornánkra fel tudtok iratkozni, a Facebookon megtaláltok egy csomó tracklistát, visszamenőleg képeket és minden egyéb szerintem jópofa információt. Van egy TikTok csatornánk, ahol szépen lassan töltögetünk tartalmat, bár majd a nyári szünet fog remélhetőleg igazi áttörést okozni e tekintetben. Lényeg egy, és egészen biztosan talán a legfontosabb dolog az természetesen a zene, azok a dalok, azok a lemezek, amelyeket a Soul Session prezentál felétek. Így a szezon vége felé egy picit, hát hogy is fogalmazzak, próbálok az elmúlt évekből összefoglalni, próbálok egy pici déjà vu érzést kelteni, és tök jó, hogy már olyan dalokkal, mint mondjuk Danny Cornell, J. Rose vagy Mark Meadows is vannak olyan hallgatók, Soul Session törzs hallgatók, akiknek remélhetőleg déjà vu érzést lehet okozni. Szóval warm-up jelleggel indul a mai Soul Session egy csodálatos Tyrone Davis dallal, ha már volt az előző héten is. Ez az In The Mood, a dátum 1979. Üdv mindenkinek a mai este itt a Soul Sessionben.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Általában már megszokhattátok, hogy a műsor elején sokszor egy picit visszafogottabb tempóval indulok, és ezt majd keretezzük, mert hogy a második óra végé is általában a gyertyafénnyel, de már előtte is egy picit visszafogottabb melószól muzsikákkal szokott záródni. Indulásnak meg In The Mood, Tyrone Davis, nagy-nagy kedvencem. Nem csak az előadó, hanem az előadó ezen dala 1979-es adátum. Megyünk majd tovább, és hogyha a 80-as évek végén, 90-es években jártatok szórakozó helyekre, akkor a Temptations ezen dalával, amely az Aiming At Your Heart, egészen biztosan találkozhatatok 1980-ból. Aztán Danny Cornell és az a Wake Up Everybody, amely dal szerintem sokatoknak nagyon ismerősen cseng, hiszen eredetiben Harold Murwitz and the Blue Notes, amikor még nem volt Teddy Pendergrass a zenekarban, de itthon a Nick Scotti féle verziót ismerhetitek sokan. Ez egy 1981-es, hát Blue Eyed Soul vagy AOR előadó, hát ezt most pontosan nem is tudom, a lényeg egy fehérbőlű előadó, Danny Correll és a dal a Wake Up Everybody, amit ismerhettek sokan előtte, meg egy olyan dal, amit még többen ismertek, Aiming At Your Heart. 1980, csendüljön föl, ez a csodálatos dal.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Wake up everybody! Egy picit másképp, egy picit amerikaiabb módon, egy picit régebbi módon, mert hogy egy fantasztikus Blue Eyed Soul AOR előadó Danny Correll zenélt nekünk itt a Soul Sessionben. Ne felejtsétek, social media oldalainkat, a YouTube-on ezerrel gyűjtjük a hallgatókat, a törzshallgatókat, a követőket, úgyhogy kövessétek be, ha tehetitek, YouTube oldalunkat, ugyanígy tehettek Facebook oldalunkkal, és van egy Donabli oldalunk, ahol anyagilag is tudtok minket támogatni, az ehhez tartozó információkat a Facebook oldalunkon megtaláljátok. Megyünk tovább, Kip Carman és Danny Horton, 1982 Tequila a dalnak a címe, egy olyan dal, amely nagyon-nagyon sokáig ki nem adott dalnak számított, aztán jött Patrick Biggerstaff, és mellé Dennis Dionysos barátom Athénból, aki nagyon-nagyon jó viszonyt ápol Kip Carmennel. Ennek a következtében viszonylag hamar létrejött az a projekt, amin keresztül ez a csodás a 2000-es évek végéig ki nem adott dal végre napvilágot látott, és sok-sok gyűjtő nagyon boldog volt, hiszen lehetett belőle egy-egy kópiája kislemezen, aztán pedig egy személyes kedvencem, John Rose, és a You and I egy előadó Hawaii-ról.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Kip Carman és Danny Horton. Tequila 1982. Ez egy Easy Fo Soul Records kiadvány, mert hogy egészen 2000, majd meg fogom nézni nektek, talán 20 vagy 21-ben jelentette meg Patrick Biggerstaff barátom Dionysos Dimos jóvoltából és Kip Carmennek köszönhetően ezt az egész a 2000-es évek végéig ki nem adott dalt. John Rawls volt utána, You and I, Hawaii-ról, egy nagyon nagy kedvenc dalom, és ezen a lemezen van még két vagy három

Csodálatos, abszolút, ahogy szoktatok fogalmazni a chatfalon, Soul Session-es dal. Megyünk tovább. Gene Chandler, kihagyhatatlan. Szinte minden héten lehetne egy dalt játszani az úriembertől. Sosem felejtem, mert hogy tőle számomra a Get Down volt az első dal, méghozzá Fekete Tomi barátom mutatta nekem nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt. Akkor még viszonylag keveset tudtunk, még internet sem volt Gene Chandlerről, úgyhogy azóta már jól kikupálottunk Gene Chandler munkásságából. Fantasztikus előadó, a 70-es évek Amerikájának megkerülhetetlen figurája. Mark Meadows gyűjteményem egyik legbecsesebb dalapja, You and Me, egy nagyon-nagyon ritka kislemez. Itthon kislemezről egészen biztosan csak a Soul Session tudja bemutatni, és aztán mindig meghallgatom, mert hogy szembe jön velem a dal, tudom, hogy sokszor volt, de Purin in a Magazine 82, egy igazi Las Vegas-i énekes, Sonny Charles zenél nekünk, de ebben a blogban először Gene Chandler és az I Will Be There 1976-ból.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Soul Session. Kizárólag eredeti vinilekről.
1: Hát egy elég erős blokkot hallottunk szerintem, de mondjátok meg ti, Gene Chandler, Mark Meadows. Nagyon-nagyon sokáig kerestem ezt a kis lemezt. Egy francia gyűjtő barátom vette rá magát végül sok-sok év után, hogy eladja nekem a kópiát is, képzeljétek. Még azért is pénzt ígértek egy 2 vagy 3 évvel ezelőtt, mert nem volt belőle, hogy valaki, mivel jól ismerte Mark Meadows-t és megszerezték a jogot, de nem volt meg senkinek jó minőségbe, felhívtak, hogy a kislemezemről digitalizálnák le a dalt, amiről aztán próbálnák újra kiredni, és aztán valami jogi vita adódhatott, mert félbe maradt az egyeztetés, és nem is jelent meg hivatalosan újra kiadványként Mark Meadows csodás You and Me-e, és Sony Charles, reméljük, hogy már ez könnyökötökön jön ki ez a dal. Oscar Harris, I Wanna Be Where You Are, az ütem, a dallam remélhetőleg sok mindenkinek ismerős, mert hogy természetesen az eredetie, így instrumentálban egy Mervyn Gaye lemezen volt rajta, Leon verszerzemény, és egy holland úriember Hollandiába élt nagyon-nagyon sokáig, amerikai születési Oscar Harris, akinek a 77-es lemezére rákerül, aztán pedig Bo Kirkland is, Ruth Davis, That's a Bet, 1977, válogatás CD, megvan különben nagy lemezen is, az érdekessége különben ennek, hogy a 7-incses verzió, ami nagyon-nagyon ritka és nagyon nehezen megszerezhető, úgyhogy hallgassátok nagy szeretettel itt a Soul Sessionben, először Oscar Harris, aztán Bo Kirkland alát.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: 1977, micsoda dátum. Bo Kirkland, Groot Davis. Ennek a párosnak, ugye, ha jól emlékszem, egyetlen egy nagy lemeze jelent meg a 70-es években, és azon lemez szinte minden dala csodálatos, és megmondom nektek őszintén, hogy nem csak az eredeti nagy lemezzel, hanem ezt az emlegetett That's a Bet kis lemezzel is rendelkezem a gyűjteményben, bár most a válogatás CD-ről, ami Japánban jelent meg, és 3 bónusz tracket is tartalmaz, gyűjtők azért szokták venni általában a japán bónusz, vagy a japán CD-ket, mert hogy nagyon sokszor olyan bónusz trackeket tartalmaz, és tényleg pénzt nem kímélve szerzik meg olyan daloknak, ki nem adott daloknak a jogait bizonyos zenekaroktól, hogy ezeket a CD-ket még jobban eladhatóbbá tegyék, és azok is vásároljanak CD-t, akik mondjuk alapvetően elsősorban vinileket gyűjtenek. De például én, aki ugyanúgy a vinileket preferálom, ilyen esetben természetesen a van rá mód, akkor ezeket a lemezeket is, CD lemezeket is meg szoktam szerezni. Na, de nem is az a lényeg, hanem hogy Miller & Company, a Princeton Miller & Company Life Goes On, ezzel a ritkasággal, itthon azt gondolom sosem játszott felvétellel búcsúztatjuk el az első órát, aztán a második órában lesz majd még egy jó pár olyan kislemez, nagy személyes kedvenc, Ron Holmes, Ron Van Horn, Joe Jenkins, Willie Shore, szóval lesznek még csodák a második órában, messzire nem menjetek, az első órát szépen lemuzsikáljuk Prentice Miller & Company-val. Life Goes On!

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
6: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
7: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
5: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
8: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
9: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
11: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Hőség, senki nem maradjon a parkoló autóban. Kolbászok, fagyi, táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Fokozott rendőri jelenlét lesz a játszótereknél. Dilányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
13: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőben és azok közelében még a kijelölt tűzlakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
12: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli, fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűző napot és fokozottan figyeljünk az idősekre. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Halálos baleset történt a Bakonyban, egy busz és egy személyautó ütközött össze Csetényben, az autó sofőre a helyszínen életét vesztette. A buszon mintegy 40-en utaztak, közülük 8-an megsérültek, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten. Több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyerek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, hogy a gyerekek csak akkor szálljanak rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Hát ez egy igazi instrumentál kezdés, és direkt nem is szólaltam meg, mert nagyon szeretem az első hangzástól az utolsóig, és sokszor előfordult az elmúlt időszakban, hogy nem instrumentális dallal kezdtem, mert annyi csodát szerettem volna nektek mutatni, bár instrumentálisból is lehetne, de aztán valahogy úgy alakult a szerkesztés meg a zenehallgatás közben, hogy nem instrumentális dal volt a második óra eleje, de a Jump Street Bandbe nem tudok beleszólni. Native New Yorker, sok mindenkitől ismerhetitek, akár még az Odyssey-től is, vagy Freda Payne-től ezt a csodálatos dalt. Ha van kedvetek, írjátok meg, ha tudjátok, hogy ki az eredetie. Szóval Jump Street Banddel indultunk, és aztán hát felteszünk egy Roger Adams nevű When Shirley Smile kislemezt, ami nagyon-nagyon ritka, és nagyon ismeretlen, ugye nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy mindig az információ a legdrágább, meg a legfontosabb, hogy mit érdemes keresni, mert nagyon sokszor a 70-es évekbeli lemezek és dalokba nem is lehet belehallgatni, nincsenek olyan platformok, mindegy, hogy a Discogs, eBay vagy bármi, ahol ezek a lemezekbe bele lehetne hallgatni, és éppen ezért nem tudjuk, hogy mit érdemes keresni, vagy mi van rajta, és sokszor mivel drága, így hát nem kerül gyűjtőverkekbe, és aztán nehezen indul el a gyűjtői körforgásba egy-egy dal. Roger Adams, When Shirley Smile-a egy amerikai rádióműsorban, egy amerikai gyűjtőbarátomnak köszönhetően aztán szétdurrantotta a gyűjtői berkeket, és mindenki nekiállt vadul keresni. Egy vagy két kópiát láttam az eBay-en belőle, úgyhogy nem egy sűrű darab. Aztán pedig az a Robert Gillum, aki már egy pár héttel ezelőtt volt itt a Soul Sessionben, de aztán egy jó pár üzenetet kaptam. Kérték, hogyha lehet, akkor játsszuk le még egyszer. Úgyhogy a Michael Jackson Thriller LP-re fel nem került Carousel körhinta. Robert Gillum egy csodálatos színész tolmácsolásában, aki dudolgatta a dalt Quincy Jones és Michael Jackson jelenlétében. Aztán úgy voltak vele, ha már nem kerül fel a Thrillerre, akkor mit szólnál hozzá, hogyha elénekelnéd, mert szerintünk fantasztikusan nyomod. Ment a párbeszéd egy picit természetesen más szövegkörnyezetben. A lényeg, hogy Roger Adams kislemeze és egy csodálatos ritkaság Robert Gillum nagylemeze jön majd itt most a Soul Sessionben.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Na mit szóltok? Robert Gillum Carousel, Roger Adams, When Shirley Smile, igazi. Megint csak hagyd mondjam, ugyanúgy az első órában, ahogy ti szoktátok már lassan nekem küldeni üzenetbe, Soul Session-ös muzsikák. A második órában Bogyó Tomi továbbra is a lemezgyűjteményemből mutogatok nektek szól és funky muzsikákat. Reméljük, hogy hétről hétre egyre többen vagyunk, hogy tetszenek, amiket mutatok. Találtok legalább egy jót egy adott héten, egy jó dalt, egy olyan előadót, akit elkezdtek egy picit többet hallgatni, akinek a munkássága utána néztek a munkásságának. Szóval lényeg a lényeg, reméljük, hogy ezen a héten is mindenki talál legalább egy jót. Hogy az egy Oasis Miss, vagy egy Ron Holmes dal lesz, az mindjárt kiderül. We are making love, we are making music, ez lesz az Oasis Miss dalunk. Aztán pedig, hogyha hallgattok Soul Sessiont, akkor tudjátok, hogy milyen sok vendéget elértem már telefonon, internetes telefonon keresztül, videóüzenetben és különböző módokon. Ron Holmes sztoria talán egyik legérdekesebb, ahol egy szinte semmit nem tudtunk előadó kislemezére nagyon-nagyon sok éven keresztül vadásztam, míg nem egy South Carolina-i lebezból feltette az eBay-re, ott csaptam le erre a csodára, You Are The Girl, de mivel nem tudtunk semmit, gondoltam a YouTube csatornánkon, és megint csak felhívok mindenkit, ha tehetitek, akkor kövessétek be, mert vannak rajta érdekességek. Hát feltettük a dalt a YouTube csatornának egy olyan alcsatornájára, ahol viszonylag ritka dalok szerepelnek a gyűjteményemből, és képzeljétek, a családból valaki beírt oda a YouTube-ra. Ennek a következtében egy-két héten belül kialakult a kontakt, beszélhettünk telefonon, üzenetet küldött, felhívattam telefonon, beszélgettünk vagy egy fél órát, egy floridai öregek otthonában van Ron Holmes, úgyhogy fantasztikusan boldogok voltunk Nagy Gabival, amikor kiderült, hogy Ron Holmes írt nekünk, és van lehetőségünk beszélni vele. Mindig egy érdekes dolog, hogy egy nagy halnak az elérése, vagy egy ilyen nagyon-nagyon ritka kislemezt éneklő zenésznek az elérése, nagyobb szám, vagy nagyobb szó a Soul Sessionnek, én sem tudom. Egy biztos, Ron Holmes elérte a Soul Session előtte, Oasis Miss, We Are Making Love, We Are Making Music, a dátum 1982.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Hát ezt nem lehet annyiszor meghallgatni, hogy megunjam, gyerekek. Ron Holmes, You're the Girl. Olyan fantasztikus boldogság hormon termelő hatása van. Nincs betegség, amit szerintem nem gyógyít. 1978. Dionysos Dimos barátomnak, képzeljétek, a tesztkópia van meg. Nekem már az eredeti label-lel, eredeti kiadvány, amiből hát azt hiszem, mióta nekem megvan, talán még egyet láttam eladósorba, sajnos nagyon-nagyon gyenge minőségbe. Ez is mindig egy érdekes dolog, hogy az ember, amikor nagyon-nagyon sokáig keres valamit, és utána rátalál, mennyire igényes saját magához, már csak abban a tekintetben, hogy még olyankor foglalkozik azzal, hogy oké, ha már rátaláltam sok év után, de mégis elengedem, vagy nem vásárolom meg csak azért, mert a minőség olyan, hogy ez egy dolog, hogy most lejátszanám nektek a rádióba, vagy nem. Inkább az, hogy a gyűjteményem belül milyen minőségben van meg az adoddal. Nagyon örülök, mert csodás és makulátlan kópia Ron Holmes, You're the Girl-je az én vinyl gyűjteményemben. Na de megyünk tovább. Grady Tate and Gwyn Michaels, Love Wins, 1984. Hát itt most jó sok érdekesség van. Ron Van Horn, We Just Got to Get Together Again, és Duke Jenkins, I Will Never Smile Again. Egy olyan dal, amiről nagyon sokáig keveset tudtunk, lejátszotta egy londoni lemezgyűjtő ismerősöm, nem mondta mi ez, nem lehetett lesazamozni, sehonnan nem tudtuk, és megint csak, mert amúgy meg egy 7 vagy 8 dolláros vinil, jövünk rá, hogy az információ a fontos, hogy tudjuk, hogy mit keresünk. Hát nagyon sok érdekességgel fogok szolgálni nektek a következő évadban is, készüljetek, mert olyan ki nem adott dalok jönnek majd David Foster közreműködésével, egy Toto, egy Dave Mylan, szóval tényleg hihetetlen dalok és hihetetlen lemezekkel bővült a gyűjtemény, úgyhogy már alig várom, hogy ezeket megmutassam nektek. Most be kell érnetek Grady Tate, Ron Van Horn és Duke Jenkins hármasával. Azért ez egy nem akármilyen trió lesz. Kíváncsi vagyok, mit szóltok.

ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Hát a Duke Jenkins I Will Never Smile Again-je, és az első órában Sonny Charles vagy akár Oscar Harris, de említhetném akár a Tyrone Davis dalt is, hát nagyon magasan a mérce. Nem is tudom, hogy hogy lehet tovább menni, de közben azért kitaláltam Village Shore This Summer Feeling. Hát a nagy lemezek tekintetében az egyik legkeresettebb lemezgyűjtő berkekben ez a néha több mint 2000 dollár rugó lemez, pláne hogyha jó minőségben van. Képzeljétek, egy bontatlan kópia van nálam, és az, hogy le tudom játszani a dalt, az pedig egy londoni ismerősnek köszönhető, aki már digitalizálta a saját kópiáját, úgyhogy úgy lett elküldve nekem egy WAV file, hogy le tudjam nektek játszani, ne kelljen kibontani, mert hogy azt szokták mondani, hogy a sealed copy, tehát a bontatlanok versus a mint, amik tökéletes állapotban vannak, de már volt lemezjátszón, kb. 25-30% árdifferencia van, tehát csak most megsimítom a farmer nadrágomon, akkor egy olyan 250-300 dollárba került, úgyhogy ezt a simítást, ha nem haragszatok, kihagyom. Willie Shore, This Summer Feeling, és Walter Jackson, ha már Tyrone Davis volt az első órában, nálam mindenképpen kéz a kézben, párba járnak, The Meeting 1979.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Hát, ha így belegondolok a mai adásba, és visszagondolok, milyen dalokat hallgattunk meg közösen a mai este, nem tudom, mikor volt zeneileg ilyen komoly minőség, meg ennyi sok ritkaság, ennyi nehezen beszerezhető vinil egy műsoron belül. Úgyhogy komoly kis zenehallgatásban voltunk a mai alkalommal itt veletek, és örülök, hogyha velem tartotok. Sajnos egyetlen egy Westside nevű dal maradt fér bele az időnkbe, Something's Wrong kislemezről. Megvan nagy lemezen is a dal, vagy inkább úgy mondom, kiadták, nekem nincs meg. Viszont itt is az az érdekesség fordul elő, hogy nem ugyanaz a kislemez és a nagylemez verzió, ha tehetitek, inkább ezt keresgeljétek. Westside, egy Blue Eyed Soul zenekar, full fehérek. A dal meg csodálatos, Something's Wrong. Ezzel búcsúzik a Soul Session a mai alkalomra. Van még az idei évadból, úgyhogy senki ne keseredjen. Dolgozunk a nyári szünet alatt, mi történjen. Dolgozunk, hogy szeptembertől milyen vendégekkel, milyen műsorokkal, milyen tematikus és milyen érdekes műsorokkal jövünk majd. Különböző témákat próbálunk párosítani a zenével. Ezen keresztül különböző életterületekről szeretnék majd meghívni olyan arcokat, akikkel közösen beszélgetünk és zenélgetünk. Egy fontos, ti legyetek itt, legyünk többen, ha tehetitek, akkor majd következő műsorig is hallgassátok a Soul Session-t, osszátok meg a különböző linkjeinket, és ne felejtjétek, hogy Jackónál nincs nagyobb. Westside, Something's Wrong, Bogyó Tomit hallottátok, ciao.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
4: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
8: A Pályán Royal június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Itt a múzeumok éjszakája, már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, zivatarok frissítik a kánikulát holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arra is kitért, hogy dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az aszbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Marad a hőség és éjszakára sem hőletózottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
10: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
11: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni.
10: Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
10: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
12: Jó estét kívánok mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor jelentkezik a 100 hold, én Weisser Alinda vagyok. Ez az a műsor, amiben a gyerek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, mert hogy mi, akik készítjük, azt gondoljuk, hogy eszméletlenül jó könyvek születnek a különböző generációknak. Ma például a buszokról fogunk beszélgetni, meg a metrókról is fogunk, meg a villamosokról, Kovács Tamás Györggyel és Szimvai Dániellel. Mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
12: És akkor ez itt a 100 hold. Vendégeim Kovács Tamás György és Szimvai Dániel. Sziasztok!
13: Sziasztok!
12: Egy trilógiát... Ja, bocs, te is, szia!
13: Sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást!
12: Egy trilógiát tartok a kezemben, melynek az első része volt a villamos, a Remisztől a hurokvágányig, a második a metró, a fúrópajstól a mozaik csempéig, és most megjelent a harmadik a busz, a mikrobusztól a dupla csuklósig. Ti is ilyen kis Vitézi Dávidok voltatok gyerekként, és ez a vonzalom megmaradt felnőttként is a különböző tömegközlekedési eszközök iránt?
13: Nem. Engem nagyon-nagyon érdekel, és érdekelt mindig is alapvetően a város, és a városok alakulása, története, de leginkább a mindenkori jövője, vagy egyáltalán az, hogy hogyan lehet városhoz nyúlni. Én aztán egyetemen is ezzel ebbe az irányba mentem, meg azóta is, ahol csak lehet, igyekszem ezzel foglalkozni.
12: Most azt mondom, hogy egy tájrendező vagy, meg szólj, ha valamit nem jól tudok, de hogy kertépítőmérnök, és a BME urbanisztika, vagy urbanista
13: Igen. Tehát, hogy én urbanista vagyok alapvetően, és várossal foglalkozom, és hát ennek szerintem integráns része az is, hogy hogyan tudjuk elmesélni azt, hogy így mi van. Meg hogy hogyan lehet el így gondolkodni és beszélni, és szerintem a közlekedés ennek egy nagyon fontos, nagyon rosszul hangzik az, hogy közérdeklődésre számot tartom, mert így élő ember nem beszél, de szerintem most mégis, tehát hogy azért mégiscsak ez egy nagyon-nagyon érdekes dolga, úgyhogy én így érkeztem meg leginkább a közlekedésbe, meg úgy, hogy én voltam, és erre nagyon büszke vagyok a gyermekvasúton töltött időszakra, de azért, hogyha nézed ezeket a könyveket, akkor nagyon-nagyon sok helyen előbukkan a városi urbanisztikai, ha így tetszik, kontextus.
12: Erről mindjárt beszélünk, csak először még Dani, Szimvai Dániel, a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy te is ilyen ámulattal és csodálattal figyelted ezeket a mozgó dolgokat gyerekként?
14: Hát én válaszom is nem, tehát szép lenne most mondani, hogy igen.
12: Csodálatos, két nem.
14: De hogy valójában... szinte minden ilyen fiús dologtól kicsit én távolabb voltam, tehát se autók, se dínók, se semmi ilyesmi, se űrkutatás nem annyira vonzott, viszont a régi járművek esztétikájára azért tudok gyorsulni, szóval hogy amikor belekerültünk a pagonybe a munkába, akkor ez abszolút így benne volt, úgyhogy mindig favorizáltam is, hogy minél több régi szerelvény legyen benne, illetve maga a városképeknek az esztétikája is abszolút közel áll hozzám, de a közlekedési járművekre így különösebben nem vagyok rá fixálódva.
12: Azért érdekes, mert azért te a könyveidben nagyon is szabadon szoktad engedni a saját fantáziáidat. Vannak silent bookok, úgynevezett silent bookok, vagy nem is tudom, hogy nevezzük őket, szóval képekből álló könyvek, amiket készítettél, és azok nem dokumentaristák, és ezt értsd jól, de ez bizonyos értelemben dokumentarizmus, néhol az is az érzésem, ahogy nézem a vizualitását, hogy talán fényképek is adhattak inspirációt, mondjuk akár egy omnibusz megjelenítésénél, de hogy ez nagyon realisztikus, vagy egy ilyen realista irány.
14: Hát igen, itt abszolút fontos az, hogy pontos legyen, és mivel nem nagyon kisgyerekkorra lövünk ezzel a könyvvel, hanem próbálunk hát kisgyerekkortól, de egészen felnőtt korig egy teljes olvasói bázist belőni. Ezért fontos, hogy a valóság hű legyen, szóval az ember nyilván nézi a referenciákat, és úgy kell megalkotni, hogy nem lehet, hogy egy eleme egy busznak, vagy egy villamosnak a pantográfia ne ott legyen, ahol lennie kell, mert akkor az felháborodás, ugye akkor az nem stimmel.
12: De ez nem köt meg nagyon?
14: Én szeretem ezeket a különbözőségeit, tehát nyilván másképp kell ezt hozzáállni, mint egy saját könyvhöz, de én élvezem ezt a fajta munkát is, meg azt a fajta munkát is, tehát hogy én szeretem azt, hogy van itt egy kicsit egy mérnökösebb hozzáállás, egy kicsit egy realisztikusabb, és a másik könyvben meg lehet valami sokkal szabadabbat csinálni.
13: Igen, ezt annyival egészíteném ki, hogy a Dáni iszonyat energiát tett és tesz abba, hogy ezek tényleg olyanok legyenek, tehát hogy én értem, és ebben is hatalmas tőle, tehát én értem, hogy az ember a szerzőjét a pokolba kívánja, amikor megjelenik azzal, hogy kezét sokkal, amit azt beszéltük meg, hogy ez egy Mercedes-Benz Connecto, de ez egy Mercedes-Benz Connecto G2, úgyhogy valamit itt csináljunk.
12: Igen, ez egy konkrét példa volt, ha jól érzem.
13: Ott van nyitva a könyv, így van, igen. És hogy egyrészt ebből is nagy munkát tesz, másrészt, hogy ezt, és azt hiszem, hogy én amúgy ezt a gyermekvasúton részben gyerekként, részben pedig a gyerekekkel foglalkozó fiatalként tanultam meg, hogy eszméletlenül komolyan kell venni. Tehát attól ez egy gyerekkönyv, ettől nem lehet kevésbé pontosnak lenni szerintem. Nyilván szükséges leegyszerűsítések vannak, de pontatlannak nem lehet kevésbé lenni, mint hogyha ez egy lexikoncikk lenne. Tehát, hogy az első két kötetnek Kalockai Péter, a mostani buszos kötetnek pedig Pék Patrik volt a szaklektora, akiket végigkergettünk a könyvön, hogy tényleg minden-minden stimmeljen.
12: De azért most egy picit beszéljünk erről az urbanisztika és közlekedés kapcsolatáról. Már csak azért is, mert az ember megnézegeti a te instádat például, tök sok érdekes dolog van rajta, de jellemzően nem járművek. Mondjuk talán a legközelebbi, amit így a közelmúltból találtam, az egy cseh pályaudvar volt, gyönyörűséges, de ilyen értelemben köze van mondjuk a vonatokhoz, a kötött pályás közlekedéshez, de én elsősorban épületeket látok, lépcsőházakat, meg ipari, nem tudom, műemlékeket, amiket te fotózni szoktál. Ahhoz képest ez bizonyos értelemben távolabb van.
14: Tomi, hogy képzeled, fotóz már buszokat is?
12: Hát igen, miért nem fotózol buszokat is?
13: De maradjunk a cseh pályaudvarnál, mert ez egy nagyon jó példa, ajánlom mindenkinek cseh vasúti közlekedést, hogy abban is mondjuk engem az érdekel, most akkor maradjunk tényleg ennél a példánál, amit te kiragadtál, hogy ennek mi a városi, meg ha úgy tetszik, társadalmi kontextusa, tehát hogy hogyan működik az, hogyan kapcsolódik a körülötte lévő térhez, városhoz, egyébként várostörténethez is, tehát hogyan van ez az egész, és persze, tehát hogy én azt hiszem, hogy ha az össztársadalmi átlagot nézzük, akkor az átlagnál azért messze jobban érdeklődöm, de hogy az én érdeklődésem iránya az nem innen jön. Ahol mondjuk innen jön, az a kötött pálya, tehát hogy azért egy olyan vonatot azt nagyon komolyan tudok venni. Ez igaz. Tehát azt...
12: Milyen vonatot? Milyen vonatot veszel komolyan?
13: Milyen vonatot veszek komolyan? Igen, ezt én dobtam magam elé, ezt az aknát, hogy akkor nevezzünk meg ilyen vonatot. Hát nem úszod meg, kérdeztél, válaszolok. Tehát nyilván, amihez nekem személyesen közön van, tehát mondjuk a gyermekvasút gördülő állományát, azt igyekszem komolyan venni, és kevés szebb dolgot tudok elképzelni a világon, mint amikor egy MK45-ös elindul, és eleve, amikor egy vonat elindul, és így látszik, hogy ebbe ott van az erő, hogy azt a rajta lévő több száz vagy több ezer embert, vagy több ezer tonnát megmozdítsa, az úgy valami. Értem a művészeti értékét is annak, mondjuk, amikor egy Taurus villanymozdony, egy olyan, mint egy fordított teknő, viszonylag sok...
12: Remélem, a hallgatóink közben googliznak.
13: Szaladgál Taurus, akkor ha valaki googlizik, akkor a szolmizáló Taurust ajánlom, mert annak olyan a villanymotorja, hogy amikor elindul, akkor dún indul a motor, és ti hangon vontat, és induláskor ez a szolmizálás végig megy, és sznobériából igyekszem csak megúszni azt a közhelyet, mondjuk, hogy ne mondjam el, de akkor bevállalom, hogy mondjuk egy nohab mozdonynak az léte és indulása. De erről is azt gondolom, hogy ebben igazából engem nem a gépészet érdekel a legjobban, hanem hogy ez szól valamiről, ami a közös életünk és történetünk, és hogy a közösségi közlekedés az mindig szól erről.
14: Én azt vettem észre egyébként a Tomi szövegeiben, hogy van ebben egy olyan hack, hogy azoknak a közlekedés mániásoknak szól, akik ilyen leltárszerűen rajonganak bizonyos eszközökért is, ahogy Tomi mondta, inkább a gépészet, vagy az emberi nagyságnak az a manifestuma, hogy ezzel átszeljük a világot, az így megragadja őket, a benzinszag, vagy ilyesmi. De közben a könyv mindig igazából odafut ki, hogy lehet egy élhetőbb jövőt építeni, hogy a tömegközlekedés miért jobb nekünk mondjuk a városi életben, mint hogyha autóba ülünk, és senki nem, vagy kevesen kelnek úgy fel, hogy ezt akarják olvasni egy könyvbe, de közben mégis van benne egy ilyen kis tanítás, hogyha lehet így fogalmazni.
13: Dáni lebuktatott, tehát ezt így most hagyjuk abba, mert igen, lebuktam, de hogy valóban, tehát most éppen ott van előttem nyitva, és ez a Dáni ötlete volt, hogy ez így belekerüljön, a hány ember fér el egy buszon, hány autó, hogyan.
12: Azt a 9 éves egyből megjegyezte, csak jelzem, hogy ott nyitottak, és azóta ezt hallgatom, hogy a busz az mennyivel jobb.
14: Már elértünk valamit.
13: Igen működik akkor ez a terrorizmus, de hogy igen, tehát városi kontextus és városfejlesztés.
12: De egyébként, bocs, nem, én nem értek a város tervezéshez, meg az urbanisztikához, de úgy, ha végig gondolom logikusan, akkor van a kötött pályás közlekedés, ilyen a metró mondjuk, vagy a villamos, vagy a vonat, és akkor van a nem kötött pályás, mint például a busz. És azt én teljesen értem, hogy mondjuk egy metróvonal, amit viszonylag nehéz elmozdítani, vagy így újra szervezni, ahogy változik egy város. Szóval egy metróvonal ki tud jelölni fejlődési irányokat, vagy akár tengelyeket egy városban, hogy hol nő az ingatlanár, hova építenek több lakást, nyilván könnyebben elérhető helyekre. De mondjuk egy busz nem mennyiben hat az urbanisztikára, hiszen azt szabadon módosítható, újabb és újabb út, tehát hogy mintha az lenne az alkalmazott, a busz az alkalmazott, az urbanisztika alkalmazottja, miközben a metró az főnöke az urbanisztikának.
13: Ez nagyon szépen hangzik, igen, és ugye az van, hogy tehát hogy a rugalmasság szó, amit kerülgetünk. Én egyébként éppen ezért vagyok a leginkább villamos párti, mert hogy az így nagyon városi, nagyon jót tud tenni egy útnak, mondjuk egyébként itt most a Váci úton ülünk, és most itt a Bajcsi-Váci villamos újraépítés jut eszembe hirtelen, ami nagyon-nagyon csőben van, hogy az nagyon jó tud tenni egy köztérnek, hogyha ott van egy aktív felszíni közösségi közlekedés. Tehát, hogy igen, én ezért vagyok leginkább villamos párti, építészetileg meg közben egy szép metróállomás, hogy itt ne várja meg a visszakérdezést, Gellért tér, Fővám tér például, vagy négyes metró, az is nagyon szép tud lenni, és egyébként a busz az is szerintem ki tud jelölni ilyeneket, tehát hogy közben annak előnye az, hogy rugalmas, van olyan ezzel nagyon komolyan foglalkozó szakember, aki azt mondja, hogy igazából tök mindegy, csak járjon, és hogy az intenzitás nagyon fontos. De például, és akkor itt most a buszos könyvre, és annak szerintem, vagy számomra az egyik legszebb rajzára utalnék, ami a metróbuszról szól, ami egy olyan, ahol ez egy komolyan vett fogalom, olyan közlekedési hálózatokról szól, ahol a buszok teljesen zárt pályán, így van, teljesen zárt pályán mennek, nem kanyarodik be senki, nem kanyarodik keresztbe semmi, hanem egy zárt pálya, tehát gyakorlatilag kötött pálya. Van olyan rendszer, ahol egyébként a buszok lemennek erről, és aztán elkezdenek kisebb városrészeket bejárni, tehát az például egy gyakorlatilag kötött pályakaliberű dolog tud lenni. Ingatlan árakat mondtad, nagyon jól mérhető az, hogy egy buszmegállónak is van aurája, tehát az, hogy mondjuk a 200 méteren belül van egy buszmegálló, az számít, ha egy olyan 300-400 méteren belül van egy villamos megálló, az számít, ha egy olyan 500 méteren belül van egy metró megálló vagy vasútállomás, az számít, tehát hogy ebben is jól lemérhető, hogy nagyobb a kötött pályának az ilyen hozzáadott értéke, hogy messzebbről jelezzük azt, hogy jó, oké, végül is az itt van a szomszédban.
12: Még fogunk részletekről is beszélni, de azt feltűnő, Dani, és ez neked szól ez a kérdés, hogy ennek a három kötetnek más-más vizualitása van. A busz az teljesen más, mint az első kettő. Nem is tudom, hogy hogyan tudnám ezt így jól elmagyarázni a nézőinknek, talán nyilván lapozzanak bele a könyvbe, de sokkal vidámabb színek, vagy nem is tudom, szóval több benne a rózsaszín, a kék, valami mást, érezhetően más vizualitást választottam, mint az előző kettőnél. Elmondod, hogy ez hogy alakul? Csak egy érzés? Csak egy ösztön? Csak egyszerűen meglátsz egy kötetet magad előtt, vagy van-e mögött valami erős koncepció, hogy ennyire más legyen?
14: Hát az első talán, ami miatt ez van, az nem koncepció, hanem az, hogy mikor a villamost csináltam, akkor úgy éreztem, hogy egy nagyon realisztikus, nagyon gazdag tablószerű képekből álló könyvet kell csinálni, ami kicsit böngészőszerűen működik, hogy bevonja a kisgyerekeket is ebbe a témába, hogy minél több kis emberi történetet rejtsek bele egy-egy képbe. És amikor a buszt csináltam, akkor már egy kicsit más érdekelt, nem az, hogy megmutassam, hogy én mindent össze tudok rajzolni, hanem jobban érdekelt az, vagy össze tudok tenni egy képbe rengeteg információt, és közben narrációt, és stb., hanem az, hogy tudom azt a redukciós szintet megtalálni, hogy leegyszerűsítek valamit, és az mégis működik, hogy nem teljesen realisztikus, de mégis megvan benne az a ismeretterjesztős működés. Egy kicsit felnőttesebb a könyv ebből a szempontból, hogy az a képi világa miatt is, és emögött van azért egy ilyen koncepció is, hogy ha valakit már ezzel a sorozattal behúztunk ebbe a erdőbe, egy viszonylag könnyen emészthető vizualitással, akkor itt most egy picit ez a redukáltabb, picit extravagánsabb, kicsit kontrasztosabb színekkel, tényleg mondjuk rózsaszínnel, meg méregzölddel operálva, amik így nem azok a színek, amik így a legelső erre az emberek eszébe jut, hogy ezt a gyerekönyv ezt kéne használni, meg azok a redukciókkal, ahogy az emberek meg vannak fogva, a terek meg vannak fogva, azzal egy kicsit vizuálisan arra is talán a gyerekeket lehet nevelni, hogy úgymond többet tegyenek ők bele egy könyvben, hogy a illusztráció nem a valóság majmolása, hanem egy látásmód, egy kifejezésmód, egy művészeti ág, szóval valami ilyesmi.
12: Ez nagyon jó, mert hogy itt akkor egy teljesen más rétege jelenik meg ennek a könyvnek. Viszont azon is gondolkodtam, hogy nyilván a villamosoknál, hogy kinyitom a kötetet, már a belső borítón sínek, ugye ez a Móricz Zsigmond körtér, sínek jobbra-balra, vezetékek jobbra-balra, lámpák, tehát maga a geometria, ez itt nagyon is visszaköszön, a vonalak harmóniája, hogy valószínűleg ez is vezetett arra, hogy ezt nem lehet elvonatkoztatni, mert ez nagyon konkrét, ahogy jönnek a sínek, és ennek van esztétikája, ahogy kanyarodik, ahogy metszi, és így történt, ezért is ragaszkodtál itt egy kicsit jobban a... nem tudom, a valósághoz.
14: Meg a villamos abszolút tényleg a városról szól, csak a városban létezik, vagy hát nem igaz persze, mert a tramtrain kimegy a városból, de hogy így lényegét tekintve, a busznak viszont a legnagyobb előnye az, hogy bárhova el tud menni, és hogy vidéken is van busz. Ugye itt az előzéken például Toszkánában megy át egy tájon.
12: Igen, gyönyörű.
14: Ez valahol tudatos volt, hogy azt is megmutassuk, hogy ez nem csak városi, ez most nem csak a budapesti közönség érdeklődésére tartott számot, ez egy olyan eszköz, ami kimegy a világból, és a nevadai sivatagban is valószínűleg megy busz, és emiatt vizuálisan is nyílik egy picit a könyv, és emiatt kevésbé fontos a geometria, kevésbé fontosak a helyszínek igazából, hanem egy picit fontosabbak az eszközök, maguk a buszok.
12: Na, mindjárt folytatjuk, itt most tartanunk el egy kis szünetet, de hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy például Amy Winehouse mit keres a metrón, akkor gyertek vissza a kis szünet után, mert folytatjuk a beszélgetést Kovács Tamás Györggyel és Szimvai Dániellel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció.

0: iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. Száz Hold, Vejszer Alindával.
2: Kovács Tamás György és Szimbai Dániel a vendégeim, egy trilógiáról beszélgetünk most, melyben a villamos, a metró és a busz különböző történetei és valósága is jelene van megörökítve. Most már arról beszéltünk, hogy miért ilyen nagyon más ez a három kötet, de nagyon jól szórakoztam például azon, hogy a villamos elején lerajzoltatok egy tömeget, vagy lerajzoltál Dani egy tömeget, de kíváncsi vagyok erre az ötletre, hogy állt össze, akik mind fel akarnak szállni egy sárga csuklós villamosra. Ezek között van néprajzkutató, van szobrászhallgató, van egy ellenőr is, van egy óvodás, aki hegedű órára megy, egyetemista, aki filozófiát hallgat. Nagyon rögtem, hogy nincs egy fodrász, vagy egy nem tudom, sportoló, hogy ezek nem járnak villamoson. Tehát ezek a high értelmiségi emberek várnak a villamosra, vagy ez hol, melyik villamos megálló ez?
3: Azt hiszem, ez az én bűnöm, mert ezeket a szöveget az első kötetben még effektív kézzeletekből írva, és ezeket én találgattam ki, szóval kicsit olyan szereplők vannak benne, akit meg én gondoltam, hogy az emberek tudják, hogy ezek vannak. Ezek a szakmák,
2: de ezeket a ezek barátai, a figurák. Tehát Aliza szobrászhallgató létező figura, vagy nem?
3: Nem, ezek fiktív emberek. Ugye az a koncepció, hogy ezek utána a könyvben felbukkannak, tehát azok várnak itt a villamosra, akik aztán egy-egy oldalon ott vannak benne. De nyilván valószínűleg azért is ilyen emberek, mert az én környezetemből inspirálódtam, de hogy nem valódi embereknek a lenyomatai.
2: Szemben a metróval,
3: ahol viszont
2: Woody Allen, Amy Winehouse, nem tudom, most csak így Selma Lagerlöf, vagy Edith Piaf, vagy Szimvai Dániel.
4: Most hát egészen az egyik legviccesebb benne az az Erzsébet királynő, az Elizabeth Lyon Londonban.
2: Igen, az is jó. De az is tetszik nekem, hogy akkor a 7. pecsét című film, tehát hogy az megjelenik, illetve a legendás állatok és megfigyelésük forgatócsoportja. Na most ez a ti közös világotok? Vagy ez Dani, a te világod? Halász Péter, ugye az alternatív színházi alak.
3: Azt hiszem, hogy ez meg kicsit az én játékom, mert azt a koncepciót találtam ki, hogy mivel a metró koncepciója az, hogy végigmegyünk városokon, és minden városból egy megállót veszünk, és nincs kétszer ugyanaz a város, tehát van benne egy ilyen világot összefogó tematika, hogy akkor minden városba olyan szereplőket tegyünk be, akik valahogy oda kötődnek. Tehát akkor nyilván Woody Allen New Yorkban fog sétálni, illetve mondjuk pont a New York metró azért is jó példa, mert hogy ebben a megállóban, ami már valójában nem jár egyébként metró, mert
2: ez
3: már bezárták.
2: Hall.
3: Így van. Hogy ott rengeteg filmet forgatnak, és egyébként is New York valahogy a filmes világnak így a fellegvára, természetesen Hollywood után. Ezért oda mondjuk filmes szereplők kerültek be, meg ezért került be ez a forgatócsoport is, hogy így ezt mutassuk be. De egy kicsit mindenhova azért olyan figurákat csempésztem be, akit úgy gondoltam, hogy egy olyan réteggel is lehet edukálni a gyerekeket, amíg egyébként nem jut el hozzájuk, illetve a szülők is tudnak egy ilyen csemegézést csinálni, mert valószínűleg egy 5 éves gyerek nem a Bergman filmek.
2: Meg nem Patti Smith hallgat.
3: Igen, de a szülőnek meg lehet, hogy jelent valamit, és azért ezeket a könyveket sokszor a szülő meg a gyerek együtt olvassa.
2: És miért pont a legendás állatok és megfigyelésük?
3: Mert azt forgatták ebben a megállóban.
2: Jó, hogy azt itt forgatták konkrétan. Igen, így már világos.
4: Ebbe a metrós könyvre a Dani belerajzolta a Chicago jelenetbe egy ilyen hirdetéssel a New Bauhaus-t, ami egy létező intézmény volt, és a Molnai Nagy László vezette, ezzel engem megvett. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy a készülő rajzok között kiszúrtam, hogy a New Bauhaus az ott van, onnantól oké, legyen bármi. És ez azért is mondom, mert hogy egy csomó olyan dolog van a villamosban is, a metróban is, és igen, biztos vagyok benne, hogy a buszban is, csak az még új, amiről én nem tudok. Tehát, hogy ami így menet közben derült.
2: De ezeket a gegeket ti nem közösen valami oda-visszadobálásból találjátok ki?
4: Egy részét, igen, egy részét a Dáni önállóan. Az például az én nőkén volt, hogy a buszban legyen olyan csuklós busz, ami pont az oldalhajtásban van a csukló. De a Dáni igen, helyesen rengeteg mindent tesz bele. Ezek a rajzok az ő művészeti alkotásai. Szerintem azok a legjobb oldalak, amikre én a legkevesebb szöveget írom, tehát, hogy amiek a leginkább békén vannak grafikailag hagyva, és ez a busznál egyébként cél is volt, hogy legyenek tényleg olyan oldalak, amiken a képek teljesen ilyen festményszerűen tudnak működni, mondjuk a buszgarázs szerintem ilyen.
2: Egyébként szerintem a másik két kötetben, de cáfolj meg, ha tévedek, mondjuk ilyen tétel nem szerepel, hogy az 1949-ben átadott kelenföldi garázs hatalmas épülete ipari műemlék. És szerintem ez az első megjegyzés ebben a sorozatban, ami egy konkrét műemlékre vonatkozik.
4: Hát így most felolvasva ez a mondat, ezt picit megcsúszásnak érzem, hogy benne van, és lehet, hogy mai szememmel kihagynám.
2: Miért?
4: Nem tudom, most én idegenül hatott, de hogy közben egyébként, és visszatérve az elejére, ezt ilyen fontosnak érzem, hogy ez megjelenjen. Nekem egyébként a metrónál, ahol ugye rengeteg metroállomás van, amik így építészeti alkotások, ott ez egy dilemma volt, hogy akkor tervezőt írunk, nem írunk, hogyan írunk, és hát szerintem az is van, hogy folyamatosan ez a sorozat, ami egyébként mi azt gondoljuk, nyilván most múlt héten jelent meg a könyv, tehát hogy nem ebben a másodpercben, de hogy ez folytatódni fog. Hogy ez folyamatosan változik a hangja, és bevallom, most itt van a kezemben a villamos, tehát az első kinyitottam, és hogy így hú, hát ennek tényleg nagyon más.
2: Nagyon.
4: Világa volt még, és ez szerintem abszolút a Dáninak a nagy érdeme, hogy úgy tud folytonos és láthatóan ugyanaz lenni a sorozat, hogy közben igen, tehát nagyon változik a vizuális világa.
2: Az fontos, hogy megismerjünk ilyen kulcsszavakat, mint amit sokan kiemelnek, és nem véletlenül a holdfény jelző.
4: Szerintem igen. Tehát, hogy ez
2: a villamosoknál van, ami igen, a jelzőlámpa gyakorlatilag, amit így is nevezhetnénk, de az holdfény jelző.
4: Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és azért nagyon fontos, mert ez picikét a komolyan vettségről szól, hogy...
3: Meg úgy építettük fel a könyvet, bocsik, ez a válok, hogy van egy törzsszöveg, de csomó minden oda van irogatva mellé, hogy túlmutasson a könyv az első befogadáson, tehát hogy tulajdonképpen próbálunk fölélőni a korosztálynak, és úgy, hogy amit ha nem akar, vagy még nem tud megérteni, akkor azt nem fogadja be, de hogy legyenek benne olyan dolgok is, amit mondjuk egy villamosmániás még nem tudott akár, tehát hogy olyan plusz csemegék, tehát hogy inkább legyen több, de lehessen ilyen rétegesen fogyasztani.
4: De szerintem szelektálni, meg leegyszerűsíteni nem csak szabad, hanem kell is. Nem csak azért, mert nyilván messze nem tudunk mindent, sőt, nagyon keveset. Tehát, hogy muszáj válogatni, mondjuk maradva a holdfényjelző példánál, aminek van egy halomjelzési képe, ez nincs elmagyarázva, mert ezt az örömet hagyjuk meg az F1-es jelzési utasításnak, hogy elmagyarázza, de hogy vegyük komolyan, ennek a cuccnak ez a neve, nem lámpácska, és hogy igen, ez...
2: Egyébként tök szép neve van, tehát, hogy igen. Holdfényjelző van ebben. Ez egy költemény, hozzá nem? Van benne valami.
4: Egyébként
2: ennél sokkal csúnyább szavak szoktak szerepelni, amikor azt mondjuk, hogy megismerjük valaminek a szakzsargonját.
4: Igen, és egyébként amit én nagyon nem szeretek szó, de ez már az egyéni dirigójáimról szól, az úgynevezett, nekem van egy olyan benyomásom, hogy az úgynevezett szó az csak azt jelenti, hogy aki mondja, az nem használja az utána lévő szót, vagy nem is ismeri. Nekem újságcikkekben rengetegszer van ez a benyomásom, hogy az elromlott a nyugati pályaudvar, az úgynevezett biztosító berendezés. Tuti, hogy aki ezt leírta, életében nem látott biztosító berendezést, ami nem baj, csak hogy nekem az úgynevezettel ez a kerülésem van.
3: Te most
4: van.
3: Ilyen szemantikai dolgokra terelted ezt az adást.
2: Abszolút. Igen, de beszéltünk ilyenekről, ez... és én például a bizonyos szintennel vagyok így. De most ez mindegy, csak hogy
4: ezt,
2: igen.
4: Ezt megértem, és tudom, hogy a Munk Veronika minden évben megosztja azt a saját posztját, ami a megvalósításra került szófordulat kerülésének irányáról szól. Ezt értem, jó, hogy mindenkinek, aki szöveggel foglalkozik, van ilyen.
2: De mondjuk én például tök jót röhögtem azon, hogy beletettétek mondjuk a metróról szóló kötetbe, hogy vannak, remélem, hogy jól olvasom ki a saját kézírásomat, osiák Japánban. Osia.
4: Az ilyen toló ember. Igen.
2: Tehát, hogy azt csinálja ez az osia, hogy annyian utaznak a Japánban a metron, még mindig egyébként, vagy ez változott, hogy nem férnek föl, és akkor van egy fehér kesztyűs alak, aki betolja az embereket a kocsiba, hogy gyorsan be tudják zárni az ajtót.
4: Nyilván ez egy, tehát, hogy ez nincs minden vonalon, nincs mindig, de ettől még ez műfajilag egy létező dolog. Azt hiszem, hogy ez hosszú távon is meg fog maradni, és hogyha esetleg megoldják, akkor is kulturális gekként van olyan értékes, hogy lehet, hogy embereket fognak alkalmazni azért, hogy cirkuláljanak a metrón, és lehessen őket tömögetni, mert hogy ez egy akkora
2: látványosság
4: dolog, de igen, ez egy létező
3: dolog. Ez valami izgalmas, szerintem, hogy kulturális szeleteket is tudunk mutatni, tehát, hogy valójában mi a közlekedési eszközök apropóján egy picit mindenről is akarunk mesélni, van egy ilyen teletetlenség, szerintem, ebben a sorozatban. Illetve nekem volt egy ilyen becsípődésem, hogy a Teszvesz városban volt egy ilyen jelenet, amikor tömködik be a metróba az emberek, és így szakadt szét a metró, úgyhogy úgy éreztem, hogy ez egy gyerekkönyvbe ezt bele kell tenni.
2: Na viszont akkor egy lecsapatlan magas labda, hogy a Kóbor Green Busz, az miért nem került be a buszos kötetbe?
4: Szerintem jogos. Mindegyik könyv tele van lecsapatlan labdákkal is, persze, tehát, hogy nem tudom, a buszosnál most egy utólag azt érzem, hogy az iskola busz ra felszállók közé a Franklin Technős lehet, hogy be lehetett volna rajzolni. Kóbor Green Busz, igen, egyébként bekerülhetett volna.
2: Hát főleg, hogy van szó olyan buszokról, ahol, amin lehet aludni, tehát ilyen kvázi ágyakat csinálnak az ülésekből. Teljesen. Az első, ami ezen megjött, hogy a Kóbor Green Busz az
4: teljesen,
2: ilyen.
4: Teljesen igazad van. Jogos.
2: Na jó. Jó, okay.
4: Bezúzatni az összeset majd.
2: De most egyébként az érdekel engem, hogy esztétikai értelemben melyik volt a leghálásabb neked, mert most eszembe jut, hogy például a metróállomások lerajzolása az annyira izgalmas kultúrtörténetileg is. Én mondjuk Moszkvában járhattam, elképesztőek a metróállomások, de a 4-es metró vonalán is azok. Stockholmban még sose voltam, ezt a ti kötetetekből tudtam meg, hogy ott van ilyen úgynevezett barlang metróállomás, ami csak annyit jelent, hogy nem kellettek támasztékok, mert csak kirobbantották a kőből az állomást. Gyakorlatilag, de hogy ez már önmagában, ha ezeket felsorolom, hogy rengeteg rajzolni valót ad.
3: Ez a metrókönyv egyébként szerintem valahol azért is lett a kötetnek az íve, hogy az állomásokra fókuszáljunk, hogy ez ilyen vizuálisan csemmeg legyen. Hát mikor a Tomék ezt bedobták, akkor szerintem már rám is gondoltak, ugye?
4: Igen, igen, megy a metróval, tehát hogy az ember járműveket most rajzolgat, tehát én nem rajzolgatok, vagy rajzolgatok, csak azt mondjuk az irodai nyomtatón sem nyomtatja ki senki, nem, hogy nem könyvbe. De ugye a metró persze, mint jármű is nagyon izgalmas, de hogy ugye abból vagy a kis pofácskáját látom, vagy az oldalának egy részének, egy szeletének egy tagját, tehát hogy azok kevésbé ilyen ikonikus járművek, majd nem jelennek úgy meg a térben, mint akár mondjuk egy busz, vagy igen, egy villamos, ami jó ott áll, és váó. Ez persze nem igaz az összes metró típusú kötött pályára. De hogy közben az állomások, állomási terek, azok meg igen.
3: Szükségképpen változik a súlypontja a könyveknek.
4: Úgy válaszolj, Dáni, ne úszd meg a kérdést, hogy melyik volt vizuálisan a...
3: Én abszolút nem vagyok olyan, aki választ ilyen kedvenceket magának, tehát én pont azt szeretem ebből, mivel minden könyvnek más a súlypontja, ezért nekem más benne a vizuális kihívás, és amúgy is nagyon hamar megunom a saját cuccaimat, tehát örülök neki, hogy a következő kötetet nem kell teljesen ugyanabban a stílusban csinálni, hanem elszórakozhatok valami kicsit más vizuális megoldással, kicsit másra kell reflektálni, beledobhatok valami játékot, hogy mondjuk akkor híres embereket rejtek el benne, vagy mondjuk a busznál ezzel a nagyon absztrakt, tulajdonképpen szakmai kérdéssel foglalkozhatok, hogy vizuálisan a redukciót milyen szintig lehet vinni, mennyire lehet egy gyerekkönyvben kiélezni a színeket, lehet egy fiús témában a rózsaszint úgy használni, hogy ne legyen tőle csajos, szóval hogy a busznál egyébként egy picit önzőbbek az én felvetéseim, hogyha úgy vesszük, ami engem igazán most így mozgatott vizuálisan, de hogy hogy én mindegyik teljesen új könyvként tudom megélni, és emiatt nem azon, hogy le kell nyomni még egy közlekedő sorozatot, hanem az, hogy ezt másképp kell megoldani, és ettől nekem megint izgalmas, és ezért másképp szeretem, igen, mint az előző.
4: Nem, ez nem, persze képet elmesélni, hát nem vagyok annyira jobb, de hogy mondjuk a busznál, tehát hogy itt van a pótlóbuszos rajz, ami tényleg így az ilyen kis magyar realizmus a háttérben, a BZ motorvonat előtt, kidőlt fa előtte egy Icarus 256-os busz szedi össze az éjszakában a vonat utasait, uh-huh, és tényleg egy ilyen kis magyar realizmus, és közben pár oldallal korábban az amerikai iskolabusz az meg egy ilyen teljesen absztrakt térben úszik, és nekem nagyon izgalmas amúgy a buszban az, hogy hogyan tudta a Dáni ezeket a új képi világokat behozni, és közben mégis megtartani az egésznek az egységességét.
2: Jó, és hogyha a szövegről beszélünk, azért vannak benne ilyen meglepő dolgok, mint például, hogy a leghosszabb busz, ezt spoilerezzem a hallgatóinknak, vagy a leghosszabb utat megtevő busz, az 6200 kilométert megy Lima és Rio de Janeiro között. El nem tudtam képzelni, hogy van ilyen busz, ami 6200 kilométert megy. Engem ez például meglepett.
4: Hát, ugye nyilván, és nagyon sokat gondolkoztunk ezen, amikor kijelöltük, hogy jó, akkor a busz lesz a következő, hogy azt nehezebb körbe határolni, hogy akkor itt most csak városon belül, ez olyan hülyén néz ki, hiszen azért ez egy ilyen helyközi forgalommal is, meg távolsági forgalommal is bíró eszköz. Nagyon-nagyon sok gondolkodás ment ebbe, hogy akkor mik kerüljenek bele. Tehát mondjuk, amit említettél is korábban, mondjuk az alvó busz, ami Magyarországon úgy így nincsen, hogy akkor ilyen teljesen fekhelyes, igen, busz, mint egy hálókocsi, de hogy közben ez tök izgalmas, hogy benne van. Volt olyan, és hát tényleg nagyon-nagyon válogatni kell, mert ez egy kötött terjedelem és műfaj, meg hát nyilván nem, uh-huh, egy teljes kép a cél, de hogy mondjuk én gondolkoztam azon, hogy legyen olyan oldal, ami valami zenekari átalakított turnébusz. Ugye te felvetetted a Kóborgnébusz, tehát hogy én azt hiszem már a villamosnál, de a metrónál egész biztosan azt mondtam, hogy az egy szerintem, vagy számomra sikeres olvasói út, vagy magatartás, ha úgy tetszik, hogy jó, izgi, lapozgatom, jé, még ez is benne van, tök jó, de egy idő után tisztelettel, de félredobja, hogy jó, hát, de hát ebben a témában ennél sokkal több van, tehát, hogy ez, aha, egy ilyen behívó is igazából.
2: Na, mindjárt még azt szeretném megtudni, hogy titeket mi lepett meg a kutatás során, tehát mi volt az ilyen fejhez csapós, de jó sztori, de jó info, de jó kép, de jó forma, nem tudom. De ezt már csak azok fogják megtudni, akik a Spotify-ra tovább jönnek velünk. Aki eddig tartott velünk, az sem menjen sehova, mert mindjárt még ajánlunk könyvet, ahogy szoktunk, de a beszélgetést mi egy picit folytatjuk.
1: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
2: És akkor, ahogy az lenni szokott, a vendégeink hoztak egy-egy olyan kötetet, amit nagyon szeretnek valami miatt. Melyikötök kezdi? Tamás kezdte.
4: Arra vettem levegőt, hogy azt mondjam, hogy kezdje a Dáni.
2: Hát így jártál.
4: Így jártam. Én a Jutta Bauernek Nagypapa őrangyala című könyvét hoztam, amit a Nádori Lídia fordított, és nekem nagyon tetszik, nem fogok minden oldalról ilyen hosszan beszélni, de nekem nagyon tetszik az, hogy a rögtön az elején, hogy hívják ezt a lapot? Belső címlap, túloldalán, mm-hmm, Dáni. Le van írva szépen, bemutatkozik a szerző, bemutatkozik a fordító, és amúgy egy nagyon rajzfókuszú könyv oldalpáronként egy darab mondat van, vagy maximum három.
2: És mi a történet?
4: És a történet az a nagypapa őrangyaláról szól, aki vigyázott végig a nagypapára, és segítette, és a nagypapa ezt hát igazából már a kórházban meséli, és az utolsó kép az az, hogy az utolsó előtti kép az az, nagypapa elfáradt, lehúnyta a szemét, halkan kimentem a szobából, ugye én látom, hogy ez egy halálos ágy, és az utolsó oldalt pedig csak oda van írva fönt, hogy hospice, és az őrangyal átrepül a kint focizó unokához, és ez valahogy tényleg ilyen egészen meghatóan, tényleg könnyeztetően szép, ahogy végig van víve, és nagyon-nagyon tetszik az, hogy semennyire nem rág semmit szájba, ebben a talán egyik legszebb oldalpár, ahol a szöveg az, hogy a gyávaságot hírből sem ismertem, akkor még nem tudtam, milyen kockázatos dolog ez, és itt kinyújtja a nyelvét egy náci tisztre. Új oldal, barátom József Perszek tudta, ő sokkal jobban félt nálam, aztán hirtelen eltűnt, soha többé nem láttam, viszont nagyon szomorú voltam, és Józsefen egy sárga csillag van. Uh-huh. Nincs
2: csak egyszerűen
4: odarágva
2: lehet
4: az egész, de hogy bármire ki lehet jó értelemben használni ezt a könyvet, kemény munkás élet, egy nagyon szépen épülő karrier, és egy halálos betegség, gyönyörűen van elmondva az egész, és tényleg egészen megható.
3: Én Tom Ugomának hoztam egy könyvét, egy francia illusztrátor, True Life, nincs magyarul sajnos kiadva, de valójában ez nem lehet akadály, mert
2: képes
3: könyv, nem silent book a szó szoros értelmében, mert minden kép alatt van egy dátum és egy helyszín, de ez lényegében nemzetközien van, tehát ezt meg lehet érteni. Mert hogy ez egy életútról szól, egy férfinak a születésétől a haláláig tartó.
2: Na hát, hogy rezonál.
3: Igen, tulajdonképpen nagyon hasonló könyv, és az az érdekes benne, hogy mindig a könyvnek a bal oldalán őt látjuk, és a jobb oldalán azt látjuk, amit ő lát, tehát van egy ilyen néző-nézőpont váltakozás, és tulajdonképpen semmit nem rág szájba, tehát van egy narratív történet egy fickóról, aki a NASA-hoz eljut, és űrhajós lesz belőle, és családja lesz, és stb. De lényegében egy ilyen meditatív könyv, és az is tök szép, hogy azokon a pillanatokon, mikor tényleg a létezésnek az öröme, vagy eszenciája, vagy egy ilyen szemlélődő pillanatot tud ő megélni, akkor az egyébként keretekbe foglalt képek kitágulnak, és teljes oldalas, faltól falig tartó képé változik, és van egy ilyen pároldalas szekvencia így. Nyilván én illusztrátorként azért csípem igazán ezt a könyvet a narrációjának a szépsége mellett, mert az ő stílusa egy tulajdonképpen realisztikus stílusból induló, tehát hogy a fényárnyék és a valóság játékára épül, de egy nagyon-nagyon kevés eszközzel, néhány színnel képes megragadni egy-egy jelenetet. Egészen az ábrázolás minimumáig gyakorlatilag eljut bizonyos képeknél, és mindezt úgy, hogy mi mégis egy teljesen valós képet tudunk összerakni a fejünkbe, de emiatt az érzelmi töltete sokkal magasabb, mint hogyha egy nagyon részletes, kidolgozott valós kép lenne, és hogy egyszerűen egy ilyen azt az ilyen érzelmi utazást tudja nyújtani, amit tulajdonképpen egy élet szépsége és kiszerűsége és nagyszerűségének egy ilyen fura kombinációja mellett az ember tényleg megélhet.
2: Ez meg nagyon, nagyon is egyféle, nem is tudom, válasz vagy nem válasz a buszos kötetre, hogy téged azt foglalkoztatott, hogy hogyan lehet minél egyszerűsíteni, vagy jelzésértékűbben, és hoztál egy könyvet, ami meg még egy lépéssel tovább megy ezen
3: az úton. Nem volt tudatos, de valóban.
2: De hogy ezt foglalkoztat érezhetően. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgettünk. Kovács Tamás, György és Színvai Dániel ültek itt velem szemben.
4: És köszönjük a meghívást.
2: Buszról, metróról, villamosról beszélgettünk. Nektek is ajánljuk ezeket a köteteket, mert most van idő, van egy hetetek legalább elolvasni őket, mert hogy jövő pénteken találkozunk legközelebb este 9-kor itt a 100 holdban. Addig mindenkinek jó pihenést és jó olvasást, sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Törökvészen az FM 98-as frekvencián.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
1: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A száz hold támogatója az Erste.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Kiadták a vörös kódot, zajlik a múzeumok éjszakája, megdőlt ma a meleg rekord. Már is mondom a részleteket, köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőség riadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Mintegy 470 múzeum és kiállítóhely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Megdőlt ma az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma egy tizeddel. Holnap is folytatódik a hőség, ráadásul nagyon erős UVB-sugárzás is lesz vasárnap. A Hungaromet szerint akár a 7,5-ös értéket is elérheti országszerte. Ilyen értékeknél az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot. Viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Marad a hőség és éjszakára sem hüllethúzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádiókafén.
1: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A vállalkozást indítani, működtetni és fejleszteni magától értetődően nem lehet önbizalom nélkül. De kevésbé egyértelmű, hogy önreflexió nélkül sem. Beszélgető társam szerint, bármi is történik, mindig érdemes átgondolni, ebben én hol vagyok benne. Ez a szemlélet nem csak segít elviselni a következményeket, hanem lehetőséget ad arra, hogy tanuljunk belőlük, és valami igazán értékeset hozzunk létre. Ez a gondolkodás különbözteti meg az álmodozót az alkotótól. Persze azért kell más is a sikeres vállalkozáshoz, aminek talán az egyik legfontosabb jellemzője az erős közösség, olyan, amelyet nem a pénz tart egyben, hanem a hasznosság tudata. Vendégem Balogh Petya, a Start Holding társalapítója és az igazgatóság elnöke. Szia!
2: Ja, sziasztok!
1: Az első kérdésem az, hogy megjött már a nagy sztori, amire vártál?
2: Én mindig úgy kelek fel, hogy bár a múltban is voltak kisebb sikereim, de azt remélem, hogy még valami klassz dolgot fogok tudni csinálni.
1: Ez olyan, mint a színészeknél a szerepálló?
2: Gondolom, hogy az, amikor csináltam, tehát amikor például az NNG épült, a navigációs cég, aminek az egyik alapítója, vezetője voltam egy évtizedig. Amikor az épült, és a semmiből egy 1000 fős nemzetközileg elismert céggé vált, az egy nagy sztorinak tűnt belülről, de azt éreztem, hogy ez nem lehet az utolsó, és nem lehet a legnagyobb sztori. Ott volt az, hogy ez nagyon klassz, és büszke vagyok rá, de én még valami jobbat akarok csinálni.
1: És honnan tudod, hogy melyik az?
2: Ha megcsinálom a még nagyobbat, akkor utána megint arról fogok gondolkodni, hogy ez még mindig nem lehet a vége, még ennél kell valami jobbat csináljak. Úgyhogy ez egy éjség, ez egy valószínűleg egy csillapíthatatlan éjség. Nem is biztos, hogy a tradicionális sikere, nem tudom ezt jobban elmondani, nem arra vágyok, hogy ezzel még többet keressek. Arra vágyok, hogy amit csinálok, annak még nagyobb hatása legyen, az egy még jelentősebb dolog legyen. És ez egy fura...
1: Ennek soha nincs vége, nem?
2: Ennek soha nincs vége, de ez akkor jó, hogyha ezt az utazást is élvezzük, nem? Tehát, hogyha...
1: Hát van, aki azt mondja, hogy az utazás a lényeg.
2: Igen, igen. És minden más az csak közbe történik, csak nekem valahogy a szüleimet okolom, ők arra neveltek, vagy azt tanították, hogy legyünk hasznosak. Tehát amit csinálunk, az ne csak rólunk szóljon, hanem legyen valami hasznossága. Tehát az valamit hozzátegyen. És én ezt keresem, hogy tudok valahogy ebben a játékban, ebben az életben hasznos lenni másoknak. És minden történetemnek ugyanaz az egyik ilyen motiváló rugója, ami miatt én szívesen csinálom őket, hogy mindig látom benne, hogy amit most csinálok, az hogy hasznos, az hogy tesz hozzá a világhoz. Persze emellett fontos az, hogy tudjak vele keresni is, de abban meg arra jöttem rá, hogy nagyon egyszerű felfogás ez, és lehet, hogy nincs igazam, de én arra jöttem rá, hogy ha nagyon sok embernek vagyok tartósan hasznos, akkor előbb-utóbb, ha elkérem ennek az ellenértékét, akkor azt megkapom. Mert hogyha valakinek értéket teremtek, tartósan értéket teremtek, akkor van min osztozni.
1: Közben az jutott eszembe, hogy vajon a hasznosság méret kérdése, mert hogyha minden nap meglátogatsz egy embert, aki mondjuk beteg és nem tudja magát ellátni, de te minden nap elmész hozzá, szigorúan, ha kell, tehát hogy ha van kedved, ha nem, akkor az vajon hasznossága? És ez csak egy emberről van szó.
2: Ebben meg van egy nagyon rossz berögződésem, vagy éppen nagyon jó, egy nagyon engem meghatározó berögződés, az pedig az, hogy én úgy gondolok a hasznosságra, hogy ez egy szorzat, mekkora értéket teremtek szorozva hány embernek. Én azt gondolom, hogy ha tudunk hasznosak lenni, ha tudunk valami jót okozni a világban, a társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában, akkor az egy kötelezettség is, akkor az egy felelősség is. Ha én tudok jót tenni, akkor nekem felelősségem az, hogy ezt minél nagyobban tegyem.
1: Azért mentél kollégiumba, még már középiskolában, de egyetemre főleg, hogy megmutass, hogy te egyedül boldogulsz.
2: Igen.
1: Most egy kicsit másképp látod.
2: Az egyedül boldogulás ott az volt, hogy leváljak a családról.
1: Értem. Mindig ez volt nem, a vállalkozási
2: igen,
1: kultúrával
2: igen, nem, függ nem, én viszonylag hamar értem, hogy én mindenképp csapatot akarok építeni, mert ha gyorsan akarok haladni, én nagyon sok mindenhez értek egy kicsit, és nagyon-nagyon hatékonyan, gyorsan tudok bármit csinálni, de ha gyorsan akarok haladni, akkor egyedül megyek. Ha messzire akarok eljutni, akkor csapatot kell vinni. Mert hogy messzire nem tudok egyedül eljutni. Mert én sok mindent meg tudok egyedül csinálni, de ez még mindig csak egy ember. Akkor tudok igazán nagy dolgot építeni, hogyha egy egész csapatnyi jó ember van körülöttem, akik szintén hatékonyak és gyorsak és jól haladnak, de ha nem én kell mindent csináljak. És ez viszonylag hamar megjön, de volt egy, és mindig azóta is megvan egy ilyen nagyon nagy függetlenség vágyam. Én, hogyha mindenki jobbra megy, akkor én balra akarok. Ha mindenki átmond, akkor én bét mondok. És nagyon hamar megjött az, hogy én szeretnék már nem gyerek lenni a világban, hanem szeretnék önálló felnőtt lenni. Én szeretném eltartani magamat. Nem azért, mert a szüleim ne adtak volna meg mindent, egy hihetetlen jó gyerekkorom volt, nagyon kiegyensúlyozott gyerekkorom volt. Nem voltunk gazdagok, átlag középosztálybeli családból származom, de nem is éheztünk igazából soha, vagy tehát, hogy ilyen jellegű problémák nem voltak, és sose volt otthon feszültség, vagy vita, vagy a családban bármi probléma, de én azt éreztem, hogy én meg akarom mutatni, hogy én már felnőtt vagyok, és én már egyedül boldogulok a világban. De amikor céget kezdtem el építeni, akkor viszonylag hamar rájöttem, hogy egy olyan céget akarok építeni, ahol sok ember dolgozik, ahol jó emberek dolgoznak, és ahol megbízunk egymásban.
1: Hogy tekintesz a cégedre, meg a közösségedre? Egyfajta apa figuraként, vagy vezetőként jelentsen ez most bármit, ezt hagyjuk homályba. Mi a viszonyod a cégedhez, meg a kollégáidhoz?
2: A legtöbb esetben, és nyilván vannak olyan helyzetek, amikor ettől el kell térni, de a legtöbb helyzetben én az egyenrangú kommunikációt szeretem. Én nem szeretem, én nagyon irtózom attól, hogyha engem pedesztrára emelnek, hogyha tekintélyes úr leszek hirtelen a cégemben. Én nem szeretem utasítani a kollégáimat semmire, nem akarok parancsolni, nem szeretek számon kérni, hogy ezt megcsináltad, ezt miért nem csináltad meg. Én azt szeretem, hogyha...
1: Tehát nem a félelem fenyegetés légköré tartott fenn?
2: Nem. Sőt, én nagyon-nagyon az ellenkezőjét csinálom. Én abban hiszek, hogyha pontosan tudja egy kolléga, hogy mit miért csinálunk, és azt mondom, hogy figyelj, ezt meg kéne csinálni, ezért és ezért te is látod, hogy miért fontos ez, érted, hogy mit kell csinálni, és én ebből teljesen kilépek, és ott hagyom azzal a feladattal, hogy figyelj, holnap tréning lesz, ehhez be kell rendezni a termet, meg el kell rendezni a hotellel, hogy legyen hangosítás, meg minden, de nekem most más dolgom van, én most ebben nem tudok már többet segíteni. Ha ő tudja, hogy nincs, nem felém tartozik, nem én várok tőle valamit, hanem ott van egy feladat a világban, és én hagyom, hogy ő azzal a feladattal nézzen farka szemet, akkor meg fogja csinálni. Ha nem csinálja meg, akkor nem tudunk együtt dolgozni.
1: Sose vetődött fel benned, hogy jó, hát mi van, ha nem csinálja meg? Úgy kell elmenned onnan, hogy bizonytalanságban vagy. Pláne az első két eset, első néhány esetben kérdek, érdekes.
2: Én szinte biztos vagyok benne mindig, hogy megcsinálják.
1: Mitől?
2: És olyan emberekkel szeretek együtt dolgozni, olyan emberek vannak körülöttem. De amúgy az emberek többsége sokkal többre képes, mint a vezetőik elhiszik. Szerintem nagyon alábecsüljük az embereket. Az az ember, aki egy családot fel tud nevelni, aki egy önálló életvitelt egy házban vagy lakásban üzemeltetni tud, aki egy gyerekről gondoskodni tud, ott azt feltételezi, hogy nem tud egy nyomtatványt postára adni, vagy nem tud egy feladatot, egy kis egyszerű feladatot elvégezni. Ez a szintű gyanakvás, vagy ez a szintű bizalmatlanság nagyon jellemző a világban, de én azon a véleményem vagyok, hogy legalább annyit várok el, és ez egy nagyon egyszerű elvárás, hogy ha valami miatt ő azt érzi, hogy ezt most nem tudja megoldani, mert kiderül, hogy egy olyan probléma adódott, amit nem tud megoldani, akkor szól.
1: Akkor jelzi.
2: Akkor jelzi. És hogyha megbeszéltük, hogy holnap reggelre ez mind rendben van, és nem jelezte, akkor én nyugodtan alszom.
1: És hogyha nem jelezett semmit, és
2: ha nem jelezett, és
1: oda megyek,
2: és nincs rendben, akkor megpróbáljuk kibogozni. Ott pedig a másik fontos, ami nekem ilyen nagyon fontos vezérelve, ez valamikor fiatal koromban hallottam egy mondást, egy amerikai mondás, azt sem tudom, hogy kitől származik, az pedig ennyi volt, hogy vagy a probléma, vagy a megoldás része, vagy te dönthetsz róla. És ez azt jelenti, hogy ha oda megyek reggel, és nincs megoldva valami, akkor ha elkezdek azon problémázni, hogy miért nem csinálta meg, mit kellett volna csinálnia, hogy képzeli, ki van rúgva, stb., akkor ezzel én a probléma részévé váltam. Mert ettől nem lesz megoldva a probléma. Úgyhogy egy ilyen szituációban, és erre egy életen át edzettem magam, és még mindig ezen dolgozom, hogy ebbe még jobb legyek. Egy ilyen helyzetben én az első kérdésem, hogy oké, akkor mit tudunk csinálni, akkor hogy tudjuk megoldani. És ha megoldottuk, ha túl vagyunk a problémán, akkor tudunk arról beszélgetni, hogy vajon mi csúszott félre, mi vajon hogy lehetne legközelebb ezt jobban. És ott is nekem sokkal fontosabb a tanulási oldala mindennek. Hogyha nem szólt és nem oldotta meg, és probléma volt, akkor először megoldjuk a problémát, utána pedig arról beszélünk, hogy a jövőben hogy tudjuk ezt a helyzetet elkerülni.
1: Eszedbe se jut, hogy ilyenkor na, mehetsz is.
2: Nem, viszonylag magasan van ez a határ, amikor azt mondom, akkor szoktam valakitől megválni, ha már sokszor ugyanabba visszajutottunk, hogyha mindig ugyanaz.
1: A ismétlődő mintázat.
2: És hogyha nem tudunk ebben előrelépni. Tehát ha nem tudunk, mert az, hogy egy kolléga kap egy feladatot, és arról kiderül, hogy bonyolultabb, és nem volt hozzá meg az eszköze, vagy nem tudta megoldani.
1: És fél bevallani, hogy nem tudja megoldani, mert szorong.
2: Az nagy baj, ha fél bevallani, tehát hogy akkor az viszont az én hibám, tehát ezt nekem kell megérteni, hogyha bármilyen van. De hogyha kiderül, hogy ezt nem tudta, és valamiért nem gondolta, hogy erről értesítsen, akkor tisztázni kell, hogy sokkal jobb, ha értesít, mert akkor tudunk rajta segíteni. De hogyha ez utána ismétlődik, és azt látom, hogy nem tudunk eljutni odáig, hogy vagy szól, vagy megoldja a problémát, akkor nem tudunk együtt dolgozni. De ez azért nálam egy hosszabb idő, mire idáig eljutunk, hogy valakinek azt kell mondjam, hogy sajnos ennek vége, mert nem tudunk együtt dolgozni, nem működött.
1: Azt mondtad egy interjúban, hogy te szeretnél az az ember lenni, mondjuk a startupjáról beszéltél, akit először felhívnak, ha valami nagyon nagy probléma van, mondjuk így szalonképesen, és az is, akit akkor hívnak fel, amikor óriási öröm éri őket.
2: Igen.
1: Én meg azt kérdezem, hogy te nálad ki ez a két ember? Vannak-e egyáltalán? Mert bennem az is felvetődött, hogy vannak-e egyáltalán. Uh-huh. Az eddigi benyomásom alapján sem simán el tudom képzelni, hogy nem biztos, hogy fölhívsz bárkit is.
2: Kit hívok föl, ha valami jó hír van, abban valószínűleg elsőjön a feleségem el, akivel együtt dolgozunk most már sok éve, és akivel együtt építjük ezt a céget is. Úgyhogy valószínűleg, amikor valami jó történik, akkor ő az első, akit hívok. Amikor rossz történik, akkor van két kollégám, Peták és István, akik hihetetlen jó probléma megoldók, és amikor probléma van, akkor nagyon hasonlóan működünk velük, akkor nagyon hasonlóan rögtön oda megy az agyunk, hogy akkor hogy lehet megoldani, és ők ebben nagyon, nagyon jó partnerek, tehát hogy bármekkora probléma van, ha elmondom nekik, akkor mindig onnan indulunk, hogy hú, akkor most pontosan milyen ötletek vannak, milyen oldalról lehet körbejárni, ki tud segíteni, és ők nagyon gyorsan velem együtt rá tudnak erre fókuszálni, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg. Úgyhogy általában őket hívom, amikor baj van.
1: Sose rándul össze a gyomrod, amikor probléma van? Tehát az a reakciót, azt kigyomláltad magadban, amikor rossz hírt kap az ember, akkor ösztönösen így befelé húzódik, és megijed. És nem azt mondom, hogy lebénul, de azért úgy megáll is, és szinte már alá kerül a problémának, a bajnak.
2: Nem, ebben szerintem már jó vagyok, hogy ha baj van, akkor először intézkedek. Akkor
1: ez
2: először
1: tanulható egyébként, vagy ilyen
2: szerintem
1: vagy?
2: Ez fejleszthető, illetve a másik, ami nagyon sokat segít, az a tapasztalat. Azt látom, hogy a karrierem elején, amikor sok évvel ezelőtt egyszer csak bejelentkezett az adóhivatal, hogy akkor egy áfa vizsgálat, nem lett be semmi, tehát hogy nem volt semmi problémánk. Attól így hirtelen megérdezem, hogy atya úristen, jön az adóhivatal, te jó ég, mit fogok csinálni. Amikor már nagy cégként jött az adóhivatal, akkor az csak egy rutin feladat volt, hogy akkor most megint jön az adóhivatal. Amikor először beperelték a céget, aztán abból se lett semmi.
1: Vagy akkor, amikor az első vállalkozásod tönkrement.
2: Igen, amikor az első vállalkozás tönkrement, akkor hát ez mondjuk, amikor így elvesztettem az összes adatot, tönkrement a meghajtó a gépemben, akkor ott hát elszívtam egy cigit, és kezdtem újraírni, tehát hogy azt is már szerintem, már ott is egy ilyen nem maga alá gyűrt, hanem rögtön átbillentem arra, hogy jó, akkor mit csinálunk legközelebb. És szerintem ennek van egy valószínűleg gyerekkorból tanult vonatkozása, amit valószínűleg édesapámtól tanultam, hogy a problémákat megoldani kell. Tehát, hogy ha van egy probléma, akkor járjuk körbe, oldjuk meg, menjünk tovább. Van olyan, amikor egy probléma nagyon, nagyon megvisel lelkileg, de az inkább az az érzés, hogy ha egy ilyen nagy és elhúzódó és nehéz probléma van, amit nem tudok letenni, nem tudok másnak elmondani, az üzleti életben azért vannak ilyen problémák is, akkor inkább ez úgy jelenik meg, hogy nem hiszem el, hogy most ezzel kell foglalkozzak, ahelyett, hogy építenék
1: valamit. Bosszant?
2: Inkább bosszant. Inkább csak azt mondja, jó, értem, tudom, most te mindent csinálom, tehát csinálom, csak nem hiszem el, hogy még ezzel is ennyi időt el kell töltsek. És érzem magam, hogy amikor ilyen problémák vannak, ami akkor inkább azt érzem, hogy minek? Most ezt miért? Tehát, hogy ott inkább ilyesmi érzelme.
1: És ezeket a nagyokat akkor hogy oldod meg? Ilyen kicsit keservesen, lépésről lépésre, vagy szépen kötelességtudóan mész tovább, és megcsinálod?
2: Van egy pont, amikor minden csak feladat. Amikor ez is egy feladat, ezt is kell előre lökögetni, és jó, akkor most ezt így csináljuk, jó, akkor most ezt visszamegyünk, akkor újra átbeszéljük, jó, akkor ezt most így oldjuk meg. Tehát, hogy a végén úgyis csak feladatok, én nem vagyok ilyen nagyon ijedős ember, meg nem vagyok, nem szeretem beleélni magam a problémákba. Tehát, hogy ami talán gyakorolható, tanulhatom, hogy igyekszem mindig kívül rakni magam. A problémákon az, hogyha van egy helyzet, és lehet, hogy annak a helyzetnek én vagyok az egyik résztvevője, akkor megpróbálok egy olyan nézőpontot találni, amiben magamat is, és a többi felet is kívülről nézem, és kívülről próbálom megnézni, hogy ha ez egy sakktábla és ezek a figurák, akkor ezt hogy oldom meg. Ha ez egy játék, amiben ez a helyzet van a képernyőn, akkor ezt hogy oldom meg. Megpróbálom így kívülről megoldani a problémát.
1: Az érintettségedet, főleg az érzelmi érintettségedet megpróbálok csökkenteni.
2: Igen, azt amilyen gyorsan lehet, úgy próbálom. És utána, majd lesz még úgyis időm töprengeni azon, hogy kerültem ebbe a helyzetbe, és szerintem ez egy fontos másik jellemzője a vállalkozói gondolkodásnak, hogy bármi is történik, mindig érdemes azt átgondolni, hogy ebben én hol vagyok benne, hogy ez miért az én hibám valahol. Mondok egy egyszerű példát. Ha a céget átveri egy ügyfél, vagy egy beszállító, akkor lehet azt mondani, hogy hát ez egy szemétpiszok volt, aki engem átvert, és hogy ez egy ilyen világ, hogy ilyen szemétpiszkok vannak, nem én tehetek róla, nem én rontottam el bármit, csak jött egy szemétpiszok. Amit én csinálok elért az, hogy mindig azt vizsgálom meg, hogy oké, miért tudott ez előfordulni? Én mit nem tettem meg? Én mit rontottam el? Én miben nem voltam jól bekalibrálva? Vagy miben nem gondolkodtam elég alaposan? Vagy milyen előlépést nem tettem meg az, hogy ez ne következhessen be? Van egy ilyen nagyon aranyos mondás, az úgy szól, hogy nem a kisegér a hibás, hanem a lyuk a zsákon. És erre gondolok mindig, hogy igazából amikor átvere egy ügyfél vagy beszállító, akkor nem az ügyfél vagy beszállító az igazi felelős ennek az esetnek, hanem én, amért ezt hagytam, amért lehetőséget kínáltam, amért nem védtem be úgy, amért nem gondoltam végig eléggé, amért valamit én hibáztam, hogy ez létrejöhetett. És ha ez a gondolkodásmód megvan, az azt jelenti, hogy bármi is történik, minden egyes esetből, mindegyikből kell legyen valami tanulság, amit be tudok építeni, és attól még nyilván majd hiányozni fog az a pénz, meg tehát attól még lesz valamennyi
1: fájdalma. A helyzet attól nem lesz könnyebb az adott
2: olyan
1: helyzet.
2: Szempontból lesz könnyebb, hogyha hosszú távban gondolkodom. Ha nem ma akarok nyerni, akkor tudok annak örülni, hogy na akkor most már ma is tanultam valamit, a jövőben már ilyen nem fog velem történni, ennyivel is erősebb leszek, és ez volt ennek a tanulságnak az ára. És volt olyan tanulságom, aminek

0: ilyen gondolkodás, vagy megközelítés a hosszú táv, nem akarok belemenni. Miért? Szerintem, aki hallgat minket, az pontosan tudja, hogy mire gondolok. Az, hogy te központba helyezted ezt a hosszú táv, a saját gondolkodásod központjába helyezted a hosszú távú gondolkodást, ezt hogy sikerült megoldanod? Mert nyilván látszik, hogy működnek a cégek.
1: Igen. Szerintem ebben egy picikét ijedtebbek
0: vagyunk. Volt ebben egy kis marslakóság, hogy akkor igen, hogy hát igen, akkor én hosszú távon gondolkodom.
1: Igen. Szerintem a nagy hiba, amit az ország elkövet, amit gazdaságpolitikában elkövet, az az, hogy nagyon-nagyon alacsony a bizalom. Nagyon alacsony a jövőbe vetett bizalom, a környezetbe vetett bizalom az országban. Amit ez okoz, hogy a vállalkozók nem hisznek abban, hogy 5 év múlva, 10 év múlva még lesz cégük, még működik a cégük, még nem jött egy törvényváltozás, ami ezt ellehetetlenti, még nem jött egy adóváltozás, ami ellehetetlenti, még nem vették el tőlük, nem lopták el tőlük, nem lettek kiszorítva. És ez azt okozza, hogy a legtöbb vállalkozó nem bízik a 10 év múlva megkereshető pénzben, a 10 év múlva leszedhető gyümölcsben, ezért sokkal rövidebb távú befektetésekben gondolkozik, sokkal rövidebb távban gondolkozik.
0: Kicsit olyan spáhi gazdálkodás megy a piacon.
1: Igen.
0: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Balogh Petyával.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
0: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Balogh Petya, a Start Holding társalapítója és az igazgatóság elnöke. A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy a legtöbb vállalkozó nem bízik a 10 év múlva megkereshető pénzben, és ezért sokkal rövidebb távon gondolkodik.
4: De te miért nem? Hogy tudtad magad ebből kihúzni?
1: Én azt gondolom, hogy mindig lesz valahogy. Én azt gondolom, hogy ha ilyesmi akarna történni, akkor majd le fogjuk tudni kezelni. Ha valami olyan dilemma elé állít, ami veszélyezteti a céget, vagy annak a fenntarthatóságát, vagy bármit, akkor majd megtaláljuk a megoldását. És ilyen szempontból ez a szerintem egy rutin kérdés is, hogyha az ember már látott eleget, küzdött eleget, akkor már tudja, hogy úgy is megoldjuk, akkor már kevésbé fél. De ahol ez
0: jobban nagyon... Jobban bízik, kevésbé fél, ergo jobban bízik.
1: Jobban bízok abban, hogy lesz jövő. És értem, hogy van rengeteg gazdasági, politikai
0: Turbulencia.
1: Turbulencia.

0: és van rengeteg probléma, de én attól független azt gondolom, hogy amit csinálunk, meg amit építünk, az lesz, és hogyha a környezet rosszabb lesz, akkor arrébb kell egyel húzni máshová, hogyha a szereplők komiszabbak lesznek, akkor át kell levezni olyan piacról. Nem olyan komiszak, de azt gondolom, hogy amit csinálunk, az értékes értékteremtő, és erre mindig lesz szükség, ehhez jól értünk. A másik meg, én nem nagyon félek attól, hogy mindent elveszítek. És azért nem félek attól, hogy mindent elveszítek, mert ha mindent elveszítenék, akkor mindent újraépítenék. És attól nem félek, hogy ne tudjak újra felállni. Ezért persze van veszíteni valóm, és nem szeretném elveszíteni, amim van, de nem rettegek attól, hogy elveszítem. Azért tudok céget építeni, és azért tudok sikeres céget építeni, ami a fejemben van, ami a kapcsolati hálomban van, ami a szívemben van. Nem azért, mert már létezik az a jogi entitás. És hogyha mindent valaki elvenne, akkor egy picivel arrébb ugyanezt megcsinálom újra. Vagy csinálok valami mást. És tudok majd valami értéket teremteni, és fel tudom építeni. Ezért én nem félek így a jövőtől. Tehát nem szeretem, és nem is akarom, hogy ezek határozzák meg a gondolkodásomat. A másik oldalon viszont, ahol nagyon-nagyon nagy tragédia ez a bizalomhiány, és főleg a környezetbe és a jövőbe vetett bizalomhiánya, hogy a magyar vállalkozók többsége nem mer befektetni a saját vállalkozásába. Amikor egy agrárvállalkozó azt mondja, hogy hát ha lesz rá pályázat, akkor építek. Ha nem lesz pályázat, akkor
1: kvázi
0: nem.
1: Vagy van, ha vagy van más, ingyen pénz.
0: Igen, ingyen pénzből fejlesztem a cégem, de a sajátom nem rakom be, mert mi van, ha jövőre elveszik.
1: Nekem ebből egy állítólag Mária Terézia korából származó mondás jutott eszembe, amikor nemesek támogatták Mária Teréziát, hogy vérünk és életünk, valaki hátul megszólalt, zabunkat nem.
0: De hogy ez egy gazdasági tragédia. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ez változik, ez a környezet tud változni, és ezek nem makroökonomiai pályák, hanem csak ezekhez kommunikáció.
1: Semmi köze a makroökonomiához. Ennek.
0: Ez csak kommunikáció és kiszámíthatóság és korrektség, és ez csak pszichológia. Ezt lenne a legolcsóbb megjavítani. Ez sokkal olcsóbb lenne megjavítani, mint a strukturális problémáit a gazdaságnak. De ezt az egy dolgot rendbe raknák a fejekben, akkor a vállalkozók többet hosszabb távra mernének befektetni.
1: Volt egy műsorod, egy podcast beszélgetés, ahol úgy kezdte a kollega, hogy elővett idézeteket tőled, és elnevezte fájdalmas igazságnak.
0: Igen.
1: Szíven ütött, mert egyébként praktikus tanácsok, végiggondolása, jó praktikus tanácsokról van szó. Ezeket nem értettem, hogy miért kell fájdalmas igazságnak nevezni, de aztán rájöttem, hogy ez egy gondolkodásmód. Aztán tovább gondoltam ezt a beszélgetést, és az vetődött fel bennem, hogy úristen, tulajdonképpen amiket te mondasz, azok józan belátáson és józan észre, józan megközelítésen alapuló mondatok, összefoglaló mondatok, és megrémültem, hogy na de akkor tulajdonképpen miért nem értik ezt, miért nem csinálják így a vállalkozók, mi az, ami elhomályosítja a látásukat, miért nem jönnek rá maguktól, hogy az ügyfél fontosabb, mint én, és hasonlók, tehát ami logikus, belenézel, hát így kéne csinálni, hogy menj a piacra azzal a terméken, mondjuk ez éppen nem szokványos, amit még szégyelsz, hogy minél gyorsabb ügyfélkapcsolat, most nem akarom sorolni. De láthatólag, aki vállalkozásba fog, az egyfajta ködereszkedik a gondolkodására. Ez mitől van szerinted?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen nagyon sokat gondolkodom, mai napig nagyon sokat gondolkodom. Azt hiszem, hogy a gondolatoknak hihetetlen ereje van. És emellett pedig a másik, amit nagyon erősen érzek, hogy nyelvében él a nemzet. Az az ország, ahol nincs meg a szakirodalma, nincs meg a kultúrája a vállalkozásnak, ott hiányoznak az ütős mondatok, amiket könnyű megjegyezni, ami beépül az emberek gondolkodásába, és Magyarországon hiányzik a vállalkozói gondolkodás, mert egy csomó jó mondat, egy csomó ilyen közös tanulság, egy csomó vállalkozói kultúra darabka, és az egyik ilyen kis hobbi küldetésem az életben, az arról szól, hogy rájöttem, hogy nekem van abban egy jó képességem, hogy komplex igazságokat egyszerű mondatokba tudok, ilyen hangzatos mondatokba össze tudok foglalni, és van néhány olyan jó mondatom, ami utána, amiatt, mert jól fog meg egy gondolatot a világban, emiatt könnyen beépül. És ezért én nagyon örülök, amikor valamelyik gondolatomat, valamelyik mondatomat utána viszont hallom vállalkozók, hogy beszélgetnek, elmondják. És ebben szerintem van egy vállalkozói kultúra építési lemaradásunk azokhoz az országokhoz képest, ahol ez már régebb óta megy, és kellenek azok a futó bolondok, mint én, akik megpróbálják magyar nyelven elmondani az üzletet, akik elmondják a tanulságaikat. Ebben az első zseniális úttörő szerintem Klapka György volt, akinek legendás mondatai voltak, de az ő legendás mondatai utána a vállalkozó generációinak voltak meghatározó gondolatok. És egy-egy jó mondat az utána beépül, és velünk jön, és utána egy-egy helyzetben segít egy döntésben. És én azon vagyok, és azért kommunikálok ennyit a vállalkozásra, és azért megyek szívesen bárhova, ahova hívnak, és azért publikálok sok mindent. Hogyha egy-egy gondolatom beépül, egy-egy jó mondatom beépül, a mögöttes elveket amerikai üzleti könyvek már rég megírták. De magyarul nincsenek róla könyvek, vagy senki nem olvast őket. Vagy
1: meg
0: nem
1: más is, ha angol olvasod,
0: meg más is a
1: távoli
0: kultúra,
1: világ.
0: Így van. Meg más is a kultúra, meg más is a közeg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az a fajta kicsit mozgalom, ami kezd indulni, és amiben talán volt szerepem, hogy minél több vállalkozó meséljen az útjáról, minél több vállalkozó fogalmazzon meg gondolatokat, és ezt ossza meg másokkal, ez mind segít abban, hogy épüljön ez a hazai vállalkozói kultúra. És ebben szerintem az amerikairól lefordított üzleti könyvek csak a felét tudják elhozni. A másik felét
1: nekünk
0: kell.
1: Én úgy érzem, hogy ez a felszín.
0: Igen. A másik felét nekünk kell magyar vállalkozóknak oda tenni. Azáltal, hogy többet kommunikálunk, hogy tanítjuk a gondolatainkat, hogy megpróbáljuk emészthetően átadni őket. És utána ezek az igazságok szerintem, amiért fájdalmasak, nem az igazság fájdalmas belőlük, hanem az az út, amíg az ember eljut hozzájuk.
1: Kicsit egyedül vagy ebben a műfajban, nem?
0: Én azt remélem, és azt látom, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor kell egy első bolond. Azt mondják, hogy nem az a, és nem csak az a bátor, aki először kezd el hülyén táncolni a buliban, hanem az is, aki másodiknak, harmadiknak mögé áll, míg aztán mindenki ugyanúgy hülyén táncol a buliban. Én azt gondolom, hogy sokszor én vagyok egy ilyen első hülye. És szerencsére látom már, hogy mögöttem vannak olyan még bátrabb hülyék, akik beállnak, és ők is csinálják, és viszik tovább a lángot, mert hogy ebben nekem nem az az ambícióm, hogy én legyek a meghatározó, nekem az az ambícióm, hogy ez történjen. És erre mondok egy nagyon egyszerű példát. Annak idején a LinkedIn-en, amikor elkezdtem LinkedIn-ezni, akkor rájöttem, hogy mindenki csak angolul posztol, és mindenki csak önmagáról posztol, hogy ő mennyire ügyes, hogy új pozícióba került. És rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy csak így tudna működni. Arra gondoltam, hogy kipróbálom, hogy magyarul megírok egy posztot valami üzleti tanulságra, ami nekem szembe jött. Hát, ha ennek a sok embernek, mert ott van fönn, akkor már ott volt 600 ezer ember, és ezek általában üzleti életből, vállalati környezetből értelmes emberek, kitettem egy üzleti gondolatot magyarul, és kaptam 50 embertől üzenetet, hogy te Petya, te nem tudtad, hogy a LinkedIn-en angolul kell beszélni. Én megmondtam, hogy na akkor most a másik, a következő nap megint kiteszek egyet. Megint kaptam 25-öt, hogy de hát itt angolul kell beszélni. Igen, de kaptam rá 100 kommentet, meg 10 000 visszajelzést, meg mindent. Úgyhogy elkezdtem azt csinálni, hogy minden nap kiteszek egy számomra fontos üzleti gondolatot a LinkedIn-re. Kitettem újabbat, és aztán egyszer csak, amikor ennek már mindenki látta a sikerét, amikor már látták, hogy napi 100 000 embert érnek el ezek a posztok, akkor más is kitett egyet, aztán még egy ember. És mára egy nagyon élő és pezsgő online közösségé vált a LinkedIn, ahol naponta több száz poszt születik, és kommentelik egymásét, és több 10 000 ember rendszeresen LinkedIn-en olvassa, és reagálja le ezeket a magyar nyelvű posztokat, megszeretett a magyar LinkedIn. Ebben én csak első fecske voltam. És nekem nem fontos az, hogy én ezt csináljam, nekem ez nem küldetésem, hogy én a LinkedIn-nek akarok lenni a magyar császára, vannak nálam sokkal jobb írók, gondolkodók, meg nagyon sokféle, sokszínű gondolkodók, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Mostanában néha még egyet-egyet posztolok, de már csak pár havonta.
1: Hát ez olyasmi ahhoz csatlakozik, amikor azt mondtad, hogy te ha A irányba mennek az emberek, akkor mész te inkább B irányba.
0: Igen, egy kicsit benne van ez az öntörvényűségem is, a másik oldalról pedig benne van az, hogy én szeretném, ha történnének dolgok, és hajlandó vagyok az első kapavágásokat megcsinálni, mutatni az utat, és hogyha az működik, és megy arra a tömeg, akkor van egy pont, ahol nekem, én nem nyerni akarok, én változást akarok látni, és nekem az is elég, hogyha a változás történik.
1: Volt egy másik interjúd, amiben szó került a családodról, és a legkisebb gyermekedről azt mondtad, hogy nagyon kreatív, nem tudom, hogy vállalkozó lesz-e belőle. Ha kiderül, hogy mi a viszonya a pénzhez, akkor lehet, hogy művész, de lehet, hogy vállalkozó lesz. Tehát most sokat beszélgettünk a vállalkozásról, a vállalkozás szellemi hátteréről. Ebbe beletartozik ez a pénzhez való viszony is?
0: Szerintem igen, igen. Az egyik, amiért beletartozik, hogy nyilván akit nem érdekel a pénz sem ennyire, vagy aki nem szereti a pénzt.
1: Általában azt szokták mondani menő vállalkozók, hogy engem nem érdekel a pénz, persze szükséges.
0: Szükséges, rossz. Szerintem az jó, hogyha nem abban mérjük magunkat, hanem az egyetlen vagy a fő célunk a pénz, de kell értsük a pénzt. Mert aki nem érti a pénzt, azt ott hagyja. Tehát, hogy azért kell hozzáérteni, és kell vele foglalkozni, mert különben nem minket fog majd gazdagítani. Ugyanakkor az nem fontos, hogy, tehát, hogy én nem, hogy mondjam, én nem kabzsi vagyok, én nem gyorsan akarok meggazdagodni.
1: Hanem nagyon.
0: De úgy akarok meggazdagodni, hogy közben másoknak sokkal többet teremtek. Ugyanakkor kell érteni a pénzt, és ha valaki nem ért a pénzhez, nem szereti a pénzt, nem akar a pénzzel foglalkozni, akkor belőle valószínűleg nem lesz jó vállalkozó.
1: Olyan cégvezető vállalkozó nincs, aki monomániásan egy szakmai probléma megoldása felé megy, meg is oldja, de azt mondja, hogy engem nem érdekel a pénz, felveszek egy könyvelőt, intézik. Uh-huh. Ez létezik?
0: Létezik, csak nem lesz nagy a cége. És a másik, hogy én azt gondolom, dolgoztam együtt több alapítvánnyal tanácsadóként, de aztán befektetem egy olyan cégbe, ami gyerekeknek oktat programozást, és ez egy cégszerűen teszi ezt. Szerintem gyerekeknek oktatni bármit az társadalmilag hasznos, technológiát oktatni az meg szuper jó készség a jövőre nézve. Viszont, mivel ők ezt cégszerűen tették, ezért tudták egyre nagyobban csinálni, ezért tudtak rá tőkét bevonni, ezért tudtak profitot termelni, azt visszaforgatni, ezért bővülni, és aztán már a rettentő sok országban, a világban sok tízezer gyerek tanul náluk programozást és technológiát. Azért tud ekkora hatásuk lenni a világra, mert a társadalmi hasznosság és a profitábilis növekedés, működés ezt tud találkozni. És én azt keresem, és a befektetéseink nagyja ilyen jellegű, aminek van valamilyen hasznossága a világra, valamilyen pozitív dolog, amiből szeretnénk, hogy több legyen a világban, de közben fel tud skálázódni, sok pénzt lehet vele keresni, és azt vissza lehet forgatni, hogy még nagyobban történjen. Úgyhogy ez elég későn jött meg nekem ez a megértés, de ez az a gondolat, hogy a pénz az nem egy szükséges rossz, a pénz az egy hajtóerő, és ha a pénzt jól csináljuk, az lehetővé teszi, hogy a hatást is jól csináljuk. És olyan dologgal érdemes szerintem foglalkozni, olyan dolgot kell csinálni a világban, ami hasznos a világnak is, ami valahol plusz értéket teremt, de közben pénzt is csinál, mert ha nem csinál pénzt, nem tudom nagyban csinálni, és akkor nagyon piciben. És az a vállalkozó, aki zseniális szakember, de nem érdekli eléggé a pénz, az nem talál rá üzleti modellt, az majd csinálja kicsiben öt ügyfélnek.
1: A... Ilyen céges formában, nem nekem egy középkori
0: cég. Kézművesben csinált nagyon innovatív terméket, de ahhoz, hogy például egy NNG, ami számtalan komoly áttörést és újítást hozott be a navigáció piacára, ami ez néhány ilyen nagy alaplépése az egész szektornak kapcsolódik. Ahhoz, hogy egy NNG világszinten meghatározó legyen, ahhoz nem volt elég a legjobb navigációs szoftvert csinálni a piacon, hanem az is kellett, hogy a legjobb üzleti modellben és a legjobb pénzügyi eredmények mellett és a legfeszesebb szervezettel és a leg, legjobb szakemberekkel, és a többi, és a többi. Ez mind kellett hozzá.
1: Azt mondtad, hogy gyerekkorod óta programozó, tehát tulajdonképpen belül egy programozó vagy, hogy hogy kapcsolódott össze ez a pénzzel, azzal, amiről most beszéltél, a szakmai drive.
0: A pénz az energia, ami lehetővé teszi a dolgokat. Az első ilyen hasznosság a pénzben számomra az volt, hogyha több pénzt tudunk csinálni, akkor fel tudunk venni még egy kollégát, és akkor még jobban tudjuk csinálni. Azaz, én a pénzre, mint ilyen eszközre, hajtóerőre tekintek főleg, és ilyen szempontból nekem nem sok pénzem van, nekem vagyonom van. És én nem szeretem a pénzt, mint olyat magánszemélyként, hogyha sok pénz van a bankszámlámon. Azt szeretem, hogyha ha nagy a vagyonom, azaz azt szeretem, hogyha a pénzem, mint energia, mint lehetőség, az valami módon dolgozik valahol és gyarapodik. Ha a pénzt, mint energiát be tudom oda csatornázni, hogy olyan ügyeken dolgozzon, vagy olyan témán dolgozzon, amiben utána gyarapodik ő is, meg a világ is.
1: Sok vezető, cégvezető egyfajta hatalmi helyzetként éli meg a pozícióját, és ezt valóban hatalma van a saját cégében. Korlátlan hatalma van. Neked is ez volt. Hogy tudod megőrizni magad a hatalom ártó hatásaitól?
0: Talán a kis hercegben volt a király, akit kérdezett a kis herceg az ő hatalmáról, és mondta a király, hogy ha azt parancsolom a napnak reggel, hogy keljen fel, akkor engedelmeskedik nekem. És akkor hatalmam van, de hogyha este parancsolnám ezt neki, attól még ugyanúgy lemenni, és akkor nincs hatalmam. Úgyhogy teljhatalma van a cégvezetőnek, amíg olyan dolgokat mond, amiket szabad és illdomos és érdemes mondania. Mert hogy a végén nincs teljhatalom, mert hogyha hülyeségeket csinálok, akkor ott hagy a csapat. Ha hülyeséget csinálok, akkor elfogy a pénz. Azaz a mesdje, amin egy cég vezető dönt, az sokkal keskenyebb, mint kívülről hinnénk. Neki általában néhány szűken vett opciója van, egy kicsit erre, kicsit arra, ezt így vagy azt úgy, és azok között nagy erővel dönthet, de nagyon nagy dolgot, tehát nem tudja eldönteni, hogy 10-szer annyi legyen az árbevétel, vagy fele annyi a beszerzési költség. Azt se tudja eldönteni, hogy a csapat a hatékonyabb legyen, azt kérheti a csapattól, vagy abba fektethet. Úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból egy illúzió, mert egy cég az mindig valahol egy nagyon erős kooperáció a résztvevők között. De kell egy ember, aki szintetizálja, aki irányt mutat, aki megfejti azt, hogy oké, akkor hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. Tehát szerintem kell a vezető, de a főnök nem kell. A zsarnok nem kell az élére, hanem az kell, aki intelligensen ellátja ezt a feladatot, ami ugyanúgy egy feladat a cégben, mint a takarítás, vagy a könyvelés, vagy a gyártás. Ugyanúgy az is, hogy valakinek ezt össze kell rakni, hogy akkor mit, miért és merre felé csinálunk. De ebben nincs, szerintem ebben nincs hatalom. Vagy nem tudom, én ezt nem tudom, így ilyen, nekem nincs ilyen hatalom mámoros megélésem.
1: Nem vágy rá.
0: Nem az, hogy nem vágyom rá, sosem éreztem, hogy ez hatalommal járna. Sosem volt az, hogy azt teszek, amit akarok, hanem mindig az volt, hogy te jó ég, mit csinálok most. Mert hogy tudnám ezt jobban csinálni? Hogy ha azt akarom, hogy ez jobban működjön, akkor ezt nem hatalomból meg erőből tudom elérni, hát ezt semmit nem tudok erőből elérni. Akkor kinek mit mondok, vagy mire adok még pénzt, vagy honnan szerzek még pénzt, vagy hogy beszélek, melyik ügyféllel beszélek előbb, hogy mire van szüksége. Tehát sokkal inkább szerintem igazából ez inkább szolgálat, mint hatalmaskodás. És hogyha ezt valaki nem érti, az nagyon nagy baj. Az egészen biztos, hogy nagy baj.
1: Balogh Petya, köszönöm szépen, hogy eljöttél a Jungle Harcba, és beszélgettünk.
0: Köszönöm,
1: az üzletről, az üzlet szellemi oldaláról.
0: Köszönöm.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Balogh Petya, a Start Holding társalapítója és igazgatósági elnöke volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e, Dürer kert, George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Palackozott víz helyett gondoljunk a kulacsra. Kolbászok, fagyi, táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Megdőlt ma a meleg rekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelmű szabályok jönnének, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
9: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
8: Megdőlt ma az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 0,1-del. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A The Last Dinner Party londoni art rock zenekar tagjai egyetemi éveik alatt találkoztak, és közös szenvedélyük a zene hozta őket össze. Meglepő, nem? Nevüket egy hedonista vacsoraest ötlete inspirálta. Mielőtt első dalukat kiadták volna, már olyan nagy nevekkel léptek fel, mint a Rolling Stones és Lana Del Rey. Zenéjük és megjelenésük egyaránt a teatralitást és az önkifejezést hangsúlyozza.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brightoni Fatboy Slim, azaz Quentin Leo Cook 1998-as slágerében, a The Rockefeller Skunkban nincs túl sok eredeti sáv. Egyik fele a Just Brothers Sliced Tomatoes, a másik fele John Barry Beat Girl című dalának részleteiből való. A Right About Now The Funk Soul Brother, Check It Out Now The Funk Soul Brother sorok pedig a DYTC rapper Lord Finesse egyik számából származnak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A nagyon fiatalokból álló életvidám Carson Coma 2018 nyarán nyerte el jelenlegi formáját. 2018. szeptemberében a zenekar kiadta első kislemezét What a Time to be Alive címmel, amelyhez egy videóklipet is készítettek. A gimis zenekarként indult együttes, 60-as évek beat zenéje iránti rajongása fellelhető ebben a videóban. Előtérbe került az orgona, a 60-as évekbeli öltözködés és a vidámság, a dalok pozitív üzenete, a humor, a fiatalos bohóság. Ez lett az igazi védjegye a zenekarnak, rákontrázva az elmúlt évek borongós, bús időszakára. Ők mindig vidámak, minden vidéki koncertet egyfajta osztálykirándulásként él meg a csapat, akik nem csak egy alkotói csoportként dolgoznak együtt, hanem baráti társaságként is.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

kiemelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Rosin Murphy, ír származású énekesnő, Overpowered, legyőzve című 2007-es szólóalbumának turnéján Moszkvában egy szék által győzettetett le. A koncert közben csúnyán lefejelt egy széket, aminek következtében rengeteg vért vesztve komoly szemműtéten esett át. Hamar felépült, maradandó sérülést szerencsére nem szenvedett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jukebox, zenegép, Wulitzer. A lemezjátszó automata pénzérme bedobása után a benne tárolt kislemezek közül lejátsza a kiválasztottat. Már Edison fonográfiát is felszerelték pénzbedobó nyílással, és az 1900-as évek elején több számból lehetett választani. Később nagyvállalatok, például a Wulitzer, tömegével helyeztek el Jukeboxnak nevezett lemezjátszókat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Norman Whitfield és Barrett Strong dalát, a War-t, melyet Edwin Starr tett number one-ná az Egyesült Államokban, 1970-ben egy Ugly Rumours nevű brit egyetemi rockbanda is feldolgozta az Oxfordon. A csapat énekes gitárosa Tony Blair volt.

Tiebreaker.

0: Gyöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
3: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
7: Csak a kopasz úrnak kapnak kávét.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán. Minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon Állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon Álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag.

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluli

0: Beszámítatsz az éjszaka közepén. Rádió Café. Van barátod.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemezlovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: szobába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hopot!

0: Sziasztok, Kollár Klemenc László vagyok, zenész, író, és hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel, meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
3: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.